Wie gleicht hinaus in die Mondscheinnacht zu mir?

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 9-én szerdán. Két év az elszámoltatásra. A volt országos rendőrfőkapitány szerint ennyi idő alatt már eredményt kell felmutatni Magyarországon. Matematikából némileg az átlag fölött, szövegértésből jóval alatta. Megérkeztek a szlovákiai diákok PISA eredményei, van is minek örülni, meg nem is. És közel itt a 2 euróhoz a dízelára. Mitől drágul ennyire a tankolás, és vajon tényleg megvan-e kötve az állam keze? Ezekről lesz szó a mai reggeliben, melynek hangmestere Vasi S. Olivia, a hírszerkesztő pedig Mezőszálási Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Boris Kollár és Richard Sulik közös listán indulhat a következő parlamenti választáson. Donald Trump és Vladimir Putin 1 órás telefonbeszélgetésen egyeztetett az ukrajnai háborúról. Rendkívül meleg idő várható, helyenként 35 fokkal. Jönnek a részletek. Boris Kollár, az Merodina elnöke és Richard Sulik, az SZSZ korábbi vezetője közös jelölt listán indulhat a következő parlamenti választáson. Kollár bejelentése szerint Sulik gazdasági csapata a lista minden második helyét kaphatja meg. A megállapodás részeként az Merodina nevét várhatóan Zmerodina Asulikóci névre változtatják. Kollár hangsúlyozta, Sulik és csapata nem lép be a pártba, hanem külön politikai csapatként vesz részt az együttműködésben. Sulik a gazdasági program kidolgozásáért felelhet. Richard Sulik szerint értékrendben és programban ma közelebb áll hozzá az Merodina, mint az általa 2009-ben alapított SZSZ jelenlegi irányvonala. A volt pártelnök áprilisban lépett ki az SZSZ-ból, elsősorban a párt szerinte jelentős értékrendi elmozdulása miatt. Janabito Cigányikova, az SZSZ korábbi tagja, szintén nem zárta ki, hogy szerepeljen az új formáció jelölt listáján. Ideológiai bukfencnek nevezte Richard Sulik és Janabito Cigányikova együttműködését Boris Kollár pártjával Branislav Gröling, az SZSZ elnöke. Gröling szerint Kollár korábban olyan populista és baloldali javaslatokat támogatott, amelyekkel Sulik politikusként szemben állt. Példaként a tömeges lakásépítést, az úgynevezett exekúciós amnestiát, valamint a családonként 100 euróért kínált autó ötletét említette. Az SZSZ vezetője egyúttal kijelentette, pártja a választások után sem kíván együttműködni a Smerrel, Lasszal, az SNS-szel és a Republikával. Gröling szerint amennyiben Kollár és Sulik új politikai projektje nem zárja ki egyértelműen ezeket a pártokat, akkor fennáll annak a veszélye, hogy támogatói végül egy Robert Fico vezette kormány megalakulásához járulnak hozzá. Vladimir Putin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett az ukrajnai háborúról és a konfliktus lezárásának lehetőségeiről. A beszélgetés 1 órán át tartott. A Kreml tájékoztatása szerint Putin őszinte és konstruktív tárgyalásként értékelte az egyeztetést. Az orosz elnök állítólag részletesen ismertette Trumppal a front helyzetre vonatkozó orosz értékelést, valamint azt is, hogy Moszkva szerint mit tehetnének az Egyesült Államok a háború gyors lezárása érdekében. Két vezető áttekintette Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai megbízottak moszkvai, illetve kijevi látogatásának eredményeit is. Putin és Trump abban is megállapodott, hogy folytatják az együttműködést humanitárius kérdésekben, többek között a hadifoglyok és az elítéltek cseréjében. A Kreml szerint a két elnök a jövőben is kapcsolatban marad, és szükség esetén ismét egyeztetnek. Megszűnt az a technikai probléma, amely jelentős fennakadásokat okozott a brit légiforgalmi irányításban. Az NATS, vagyis a brit légiforgalmi szolgáltató közölte, hogy a rendszert helyreállították, a légiforgalom pedig fokozatosan visszatér a normális kerékvágásba. A meghibásodás csak nem 1000 járatot érintett, köztük a londoni Heathrow repülőtér forgalmát is, több 100 járat késett, illetve több mint 100 járatot töröltek. A Ryanair közlése szerint több mint 65 ezer utasokat érintették a késések, amelyek egyes esetekben 8 órát is elértek. A légitársaság több mint 50 járatot törült, és az NATS vezérigazgatójának lemondását követelte. A Wizz Air szintén a brit légiforgalmi irányítás reformját sürgeti. A brit polgári légi közlekedési hatóság részletes jelentést vár a történtekről. Az NATS hangsúlyozta, hogy a meghibásodás nem veszélyeztette a repülés biztonságát. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök hivatala cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az Egyesült Arab Emírségek még a 2023. október 7-i terrortámadás előtt figyelmeztették volna az izraeli kormányfőt a Hamász készülő akciójára. Az izraeli miniszterelnöki hivatal szerint Netanyahu nem kapott ilyen figyelmeztetést az emírségektől. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma nem kommentálta közvetlenül a sajtóértesüléseket, ugyanakkor jelezte, a releváns hírszerzési információkat szükség esetén továbbítják az illetékes szerveknek. Az ügy újabb politikai vitát váltott ki Izraelben. Az ellenzék szerint Netanyahunak személyes felelőssége van az október 7-i biztonsági kudarcban. Naftali Bennett volt miniszterelnök és Gati Eisenkot korábbi vezérkari főnök is bírálta Netanyahut. Eisenkot szerint egy új kormánynak vizsgáló bizottságot kell létrehoznia annak feltárására, hogy a vezetés mit tudott a támadás veszélyéről és mikor.
0: Időjárás.
3: Túlnyomóan derült, napos idő várható országszerte. A délutáni órákban rendkívüli melegre kell számítani. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Nyugaton estétől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet, és helyenként zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A szél többnyire gyenge lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Részleges forgalomkorlátozásokra kell számítani az R7-esen Somorja észak lehajtónál Dunaszerdahely irányában, a 19-es kilométernél. A zajvédő fal javítása miatt lassulhat a forgalom. A 61-es főúton Povaskábisztrice után Bicsa irányában szintén korlátozás van érvényben. Az elektromos vezetékek rekonstrukciója miatt egy forgalmi sávot lezártak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóval.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a negyed döntőbe, melyben holnap a címvédő amerikaiakkal találkozik. A magyar csapat 28 év után szerepel újra a VB-n, és 40 évet követően végez ismét a legjobb 8 között. A válogatott 1986-ban Moszkvában 8. lett, de akkor csak az elődöntőkkel indult a kieséses szakasz, és a csoportküzdelmek eredményei alapján állapították meg a végső sorrendet a VB-n. A csapat a franciák elleni vesztes nyitány után sorozatban 3. meccsét nyerte meg, amire legutóbb 1957-ben volt képes világbajnokságon. Tegnap este kezdődött a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Az alapszakasz nyitófordulójának 6 mérkőzésére került sor. Real Madrid Internacionale 2-1, FC Bruges Aston Villa 2-3, AEK Athén Lask Linz 1-0, Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 és Lille Betis Sevilla 2-3. Ma este lejátsza idei első BL főtáblás mérkőzését a Slovan. A pozsonyiak, akik másodszor harcolták ki a liga szakaszba jutást, 21 órakor a nagy esélyes, címvédő Paris Saint-Germain otthonában lépnek pályára. További mai mérkőzések 18.45-től Barcelona Feyenoord, Stuttgart Stavanger, 21 órától Liverpool Atletico Madrid, Sporting Lisabon Galatasaray és Napoli Arsenal. A komáromiak 2-0-ra nyertek a 3. ligás losonciak vendégeként a labdarúgó szlovák kupa 3. fordulójában. További eredmények Spiszkánová vesz Podbrezová 1-2 és Medzev Michalovce 0-2. Tibor Tóth, a szlovák férfi tenisz válogatott szövetségi kapitánya, kijelölte keretét a közelgő Davis kupa mérkőzésre. Az Alex Molcsán, Gombos Norbert, Milos Karol, Lukás Pokorni összetételű csapat szeptember 19-én és 20-án Kassán a görögök ellen mérkőzik. Bardocki Kornél, a magyar DK válogatott szövetségi kapitánya, Marozsán Fábián és Piros Zsombor mellett Füle Mátyást és az újonc Mack Pétert nevezte a Luxemburg elleni idegenbeli összecsapásra. A párharcok győztesei jövőre a világdöntő selejtezőjében szerepelhetnek. A Bondár Anna, Angelina Kalinina magyar-ukrán kettős 1 óra 57 perc alatt 2-6-6-4-2-6 arányú vereséget szenvedett a 9. kiemelt Erin Routliffe, Aldila Sujjadi, ausztrál-indonéz duótól az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének 8. döntőjében. Az egyes negyed döntőjében a világ első és címvédő fehér orosz Arina Szabalenka 7-6-3-6-7-6-ra legyőzte a 6. rangsorolt cseh Linda Noskovát. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária az 5. helyen áll, a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán 5 futam után. Armand Duplantis indul az atlétikai világdöntőben, amelyre péntektől vasárnapig a Budapesti Atlétikai Központban kerül sor. A rúdugrás világcsúcs tartójának, olimpiai világ és Európa bajnokának részvétele azután vált kérdésessé, hogy múlt pénteken visszalépett a Gyémántliga brüsszeli döntőjében. A svéd sztár bemelegítés közben hátfájdalomra panaszkodott, és nem kockáztatta az indulást. A brit Matthew Brennan sikerével kezdődött a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta utolsó hete. Walter Attila a 42. helyen ért célba. A spanyol Enric Mas őrzi összetettbeli első helyét, Walter az 55.

6 óra 19 perc. Szeptember 9-én, azaz ma, van a holokauszt és a faji erőszak áldozatainak emléknapja Szlovákiában. Ezen a napon Ádám napja van, az Ádám héber eredetű bibliai név jelentése ember. Más kutatás szerint a jelentése vörös, vörös földből való. Ezen kívül még Dorottya, Gara, Gorgiás, Omár, Orgona és Péter, illetve Serafina, Szergiusz és Tivadar napja van a szlovák naptár szerint, pedig Martina napja. Ezen kívül még egyébként ma van az oktatás támadásokkal szembeni védelmének nemzetközi napja is, ez egy hivatalos ENSZ világnap, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy háborúkban és fegyveres konfliktusokban iskolák, diákok és tanárok válnak támadások célpontjává.

0: 6 óra 23 perc. Látványos újítás jön az androidos üzenetküldő alkalmazásokba. Jövőre érkeznek a Xiaomi autói Európába, és senki nem áll készen az AI következményeire, mondja az OpenAI tudósa. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: A Google a napokban bejelentette, hogy jelentős változások érkeznek az üzenetek alkalmazásban, mivel lehetővé teszik az egyes csevegések színeinek és háttérképeinek testre szabását. Mint írják, akár egy kedvenc családi fotót szeretnénk háttérnek, akár egy letisztult, minimalista színpalettát, a munkahelyi kapcsolathoz a választás teljes mértékben rajtunk múlik. A legjobb az egészben, hogy a módosításokat csak az adott felhasználó láthatja, más a beszélgetésben résztvevő többi személy nem látja a testre szabott megjelenést. Ezek bekapcsolásához először is meg kell nyitni a Google üzenetek alkalmazást, ezután nyissuk meg a módosítandó beszélgetést. A következő lépésben rá kell koppintani a jobb felső sarokban a három ponttal jelzett menüre. Az új funkció alkalmazásának van egy fontos feltétele, az RCS üzenetküldést ehhez be kell kapcsolni. A Xiaomi autó 2027-ben belép az európai autópiacra. Elsőként Németországban kezdi meg termékei értékesítését, jelentette be a vállalat szeptember 4-én az IFA Berlin 2026 szakkiállításon. Közleménye szerint a cég 8 autókereskedő csoporttal kötött partnerséget. A Xiaomi autó 2024-ben kezdte el értékesíteni termékeit Kínában, ahol máig több mint 700 ezer járművet adtak el. Hibrid és teljesen elektromos autókat gyártanak. Azt egyelőre nem jelentették be, hogy melyik modellek lesznek elérhetők Európában, és az árakról sem tudni részleteket. Az eseményen a Xiaomi bemutatta új intelligens ökoszisztémáját, amely összeköti az okostelefonokat, viselhető eszközöket, okos otthonokat és járműveket. A mesterséges intelligencia az elmúlt évek legvitatottabb technológiája, a nyilvánvaló előnyei mellett számos aggodalom is fűződik hozzá. Korábban a mesterséges intelligencia keresztapjaként emlegetett Nobel-díjas Geoffrey Hinton is felhívta a figyelmet az AI veszélyeire. Most ismét egy belsős adott hangot aggodalmának, ezúttal azonban az OpenAI-tól. Jakub Pachocki, a ChatGPT-t fejlesztő cég vezető tudósa ugyanis rendkívüli óvatosságra szólított fel mindenkit. A poszt néhány nappal azután született, hogy az OpenAI kiadta a GPT-6 Astra nyelvi modellt, amely miatt a kutatók egyenesen katasztrófától tartanak. Az elmúlt hónapokban egy kellemetlen incidens nyomán is bekerült a hírekbe az OpenAI, a cég egyik AI eszköze ugyanis tesztelés közben áttörte a biztonsági korlátokat, és neki ment a Hugging Face nevű AI cég infrastruktúrájának. Jakub Pachocki állítja, az OpenAI egyik fő célja a jövőben egy automatizált AI kutató létrehozása lesz, amely lépést tart a mesterséges intelligencia fejlődésével, és közben gondoskodik arról, hogy az emberi kutatók részei maradnak a folyamatnak.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 9-én, szerdán, Ádám napján. Magyarországon már épül az új vagyonvisszaszerzési hivatal. A vita most arról szól, mikor látszik majd a munkája. A lefoglalt vagyon, a vádemelés és a jogerős ítélet három különböző eredmény. Hamran Istvánnal mindjárt arról beszélünk, melyiket milyen gyorsan lehet elérni. Most viszont még a régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Mezőszálasi Márk.
2: Jelentős energetikai és műszaki felújítás kezdődik a komáromi városi rendőrség épületén. A beruházás eredetileg mintegy 380 ezer euróba került volna. A sikeres közbeszerzésnek köszönhetően azonban a költségeket 303 ezer euróra sikerült csökkenteni. A munkálatok szeptember második hetében kezdődnek és várhatóan 3 hónapig tartanak. Az épület teljes külső hőszigetelést kap, kicserélik az ablakokat és ajtókat, valamint megújulnak az ereszcsatornák és villámvédelem is. A belső helyiségeket is korszerűsítik, többek között a szociális helyiségeket, az öltözőt és a teakonyhát. Már októberben megkezdődhet a regisztráció a kassai államilag támogatott bérlakásokra. Ha az engedélyezési folyamat a tervek szerint halad, az első lakók 2027 végén vagy 28 elején költözhetnek be. Az első ütemben mintegy 350 lakás épülhet a Jeszenszky és a Turzova utcában. Később a Klementiszová és az Alajová utcában is újabb lakóépületeket terveznek. A program egyik legfontosabb eleme a kedvező bérleti díj. Egy átlagos kétszobás lakás havi bérleti díja várhatóan 494 euró lesz. Ha a munkáltató is hozzájárul a lakhatási költségekhez, a bérlő által fizetett összeg akár 251 euróra csökkenhet. Kassa hosszabb távon 11 helyszínen összesen akár 5400 támogatott bérlakás létrehozását tervezi. A lakások mérete 27 és 90 négyzetméter között lehet. Érsekújvárban 2028. januárjától mennyiség alapú rendszerre állhat át a kommunális hulladék gyűjtése. Ez azt jelenti, hogy a lakosok a ténylegesen termelt vegyes hulladék mennyisége alapján fizethetnek majd, nem pedig egy egységes éves díjat. A városban jelenleg évente 49 euró a személyenként fizetendő személydíj. Az önkormányzat szerint a mennyiség alapú rendszer arra ösztönözheti a lakosságot, hogy kevesebb kommunális hulladékot termeljen és még hatékonyabban szelektáljon. A város szerint Érsekújvár már most is az országos élmezőnybe tartozik a szelektív hulladékgyűjtésben.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült, napos idő várható országszerte. A délutáni órákban rendkívüli melegre kell számítani. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Nyugaton estétől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és helyenként zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A szél többnyire gyenge lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Részleges forgalomkorlátozásokra kell számítani az R7-esen Somorja észak lehajtónál Dunaszerdahely irányában, a 19-es kilométernél. A zajvédő fal javítása miatt lassulhat a forgalom. A 61-es főúton Povaskábisztrice után Bicsa irányában szintén korlátozás van érvényben. Az elektromos vezetékek rekonstrukciója miatt egy forgalmi sávot lezártak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 36 perc. A Magyarországon most felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője Unger Anna a jogerős ítéletek időzítését a bíróságoktól tette függővé, ami komoly indulatokat váltott ki a nyilvánosságban. Sokan az új jelölt képességeit kezdték firtatni, és a közösségi oldalakon némely elemzők már arról beszéltek, kiegyezhetett e már a Tisza a Fidesszel. Mi a reális egy elszámoltatást ígérő hivatallal szemben? A szlovákiai tapasztalatokról Hamran István volt országos rendőrfőkapitánt, az SZSZ biztonságpolitikai szakértőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Halló, halló!
1: Halló, jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt!
1: Aha.
0: Rendben van. Szóval, Hamran úr, ugyan nem ez a témánk, de hát mivel ön van a vonalban, nem lehet megkerülni azt, ami tegnap délután történt. Robert Fico kormányfő Maro Zsilinka főügyész távozását követelte tegnap egy sajtótájékoztatón. Önnek mennyire különös ezt látni? Ugye annak fényében, hogy amikor ön vezette a rendőrséget, hát éppen Zsilinka főügyészsége állított le több olyan eljárást, amely Fico és Kalinyák környezetét érintette.
1: Pontosan, és ezek a döntések, ezek kedveztek is Robert Ficónak és Robert Kalinyáknak, és számomra az volt érthetetlen, hogy Maro Zsilinkáról azt állítja, hogy igazából a volt speciális ügyész Daniel Lipschitz mozgatja őt, tehát az ő embere. Ez abszurd, a kezdetektől folyamatos konfliktusban voltak, ők ketten konkrétan Maro Zsilinka és Daniel Lipschitz. Ezért számom, én csak mosolyogtam rajta, amikor ezt hallottam. Különben körülbelül egy éve kijelentettem, hogy Robert Fico lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy eltávolítja Maro Zsilinkát. Tehát Maro Zsilinka elvégezte a mocskos munkát idézőjelben, nincs rá szükség, sokkal lojálisabb emberek vannak Robert Fico környezetében, akik pontosan úgy fognak táncolni a ügyészség, a legfelsőbb ügyészség élén, mint ahogy azt Robert Fico elvárja. Csupán ez van a háttérben, semmi más.
0: Rendben van, de egy ilyen fontos funkciónál azért nagyon fontos az, hogy mi a közvélekedés azzal a bizonyos pozíciót betöltő emberrel szemben. Hát mit gondoljon az ember, a hallgató Maro Zsilinkáról, miközben amikor ugye az önérájában történtek a meggyanúsítások, illetve vádemelések, akkor ugye volt egy erős olyan közvélekedés Maro Zsilinkával szemben, hogy hát ő megfúrja az amolyan régebbi politikai garnitúra elszámoltatását. Most ugye változott a szélirány, az a garnitúra van ismét hatalmon, most meg ővelük fordul szembe, és hát nagyon keményen, tehát hogy effektíve a miniszterelnök szólítja őt fel távozásra. Mégis ez milyen megítélés besorolja ön szerint a főügyészt az emberek szemében?
1: Szerintem Ficot a közvélemény igazából nem érdekli, tehát hogy hogyan vélekednek az állampolgárok, Robert Ficot soha nem érdekelte, hiszen azért öntsünk tiszta vizet a pohárba. A vádlottak padján ül Tibor Gašpár, aki a szlovák parlament alelnöke, és Robert Fico nominánsa, közvetlen közeli embere, talán egyik a legközelebbiek közül, és ez egyáltalán nem zavarja Robert Ficot, hogy a vádlottak padján ül, és nem is akármilyen ügyben. Úgyhogy itt csak arról van szó, hogy Maro Zsilinka most úgy dolgozik, ahogy kellett volna dolgoznia évekkel ezelőtt is, viszont ő ezt nem tette. Tehát az én személyes véleményem is az, hogy Maro Zsilinka nem odavaló, ő ezt bizonyította idézőjelben, hogy ő nem odavaló, hisz az Alkotmánybíróság kihangsúlyozta, hogy törvényt sértettek a legfelsőbb ügyészségen, amikor leállították Csuriláékat a nyomozásban jogellenesen. Tehát a büntető törvénykönyvvel szemben jártak el, nem úgy, ahogy ez ott le van írva. Úgyhogy szerintem is távoznia kellett volna már nagyon régen, viszont Robert Ficot kimondottan csak az zavarja, hogy most már nem úgy táncol, ahogy ő ezt szeretné, és mint említettem, vannak sokkal lojálisabb emberek Robert Fico környezetében, akiket ő ott el tud képzelni.
0: Na de akkor most nem kellene távoznia, nem? Vagy most is így is azt mondja, hogy távoznia kellene?
1: Szerintem, aki úgy viselkedett és úgy cselekedett az elmúlt években, mint ahogy ezt Maro Zsilinka tette, hát azért nem lehet ezt elfelejteni, hogy mi meg tudtuk volna tisztítani ezt a társadalmat a korrupt politikusoktól, ügyészektől, rendőröktől és különböző magas tisztviselőktől, ha akkor nem gördítettek volna akadályokat a lábunk alá, aminek még ma is láthatjuk a következményeit, hiszen a bíróságokon például Csuriláék sikert sikerre halmoznak, és annó láttuk, hogy a legfelsőbb ügyészség Maros Zsilinka vezetése alatt mindent megtett annak érdekében sajnos, hogy ezeket a srácokat ellehetetlenítse, illetve hogy folyjanak ellenük az eljárások koholt vádak alapján.
0: Na jó, de tehát, hogy érti, ha most viszont azt mondja, hogy még most is mennie kellene Zsilinkának, akkor jön egy az a típusú ember, az ön szavaiból kivéve, aki sokkal lojálisabb Fico.
1: Robert Fico azt rakhat oda egy évre, akit akar, ha a nép úgy dönt, és itt komoly változások lesznek a jövő évi parlamenti választások után, a legfelsőbb ügyészségen kövön nem marad. Tehát teljesen mindegy, ki lesz ott. Maros Zsilinka alapjait eljátszotta, a bizalmunkat is. Szerintem neki ott nincs mit keresnie.
0: Hát le is jár neki jövőre, decemberben a mandátum.
1: Pontosan, tehát ő távozni fog, tehát és Robert Fico teljesen mindegy, hogy kit fog odarakni. Ha bizalmat kapunk az állampolgároktól, illetve azt fognak nekünk szavazni a jövő évi választásokban, akkor a legfelsőbb ügyészség teljesen meg lesz változtatva, és természetesen, hogy el lesz távolítva Robert Fico nominása, mert úgy nagyjából el tudom képzelni, hogy kit fog odarakni.
0: Jaj, de hogy akkor ön azt is gondolja, hogy ennek így vége is lesz, mert ugye Fico beharangozta, hogy amennyiben Zsilinka nem mond le, úgy tulajdonképpen el is, át is rendezik az egész rendszerét a főügyészségnek, ahogy ön most nagyjából utal rá, persze gondolom más módon fogja átrendezni, de hogy ön szerint ez be is fog következni, amíg mondjuk a kormánynak megvan a hivatali ideje?
1: Én nem szoktam, szerintem igen, én ezt tavaly jeleztem is, hogy számukra ez nagyon fontos, mert ő azért Fica nem felejt, és pontosan tudja, hogy sikerült idő előtt megúszni a büntető eljárásokat, például Maros Zsilinkának köszönhetően, vagy a legfelsőbb ügyészség embereinek köszönhetően, úgyhogy ő pontosan tudja, hogy milyen fontos a legfelső ügyészi poszt, és ő nagyon szeretne ezen a poszton olyan valakit látni, aki számára teljesen megfelelő. Mi viszont olyat szeretnénk ott látni, aki tisztességesen el fogja végezni a feladatait, függetlenül attól, hogy ki kormányoz ebben az országban. Tehát egy szakembernek kell ott ülnie, nem pedig egy Fico által kiválasztott lojális munkatársának.
0: Csak így tudja, mi van az emberben, hogy az egyik politikai irányvonal azt mondja, hogy mi szeretnénk egy ilyen főügyészt, és a másik meg azt mondja, hogy mink szeretnénk egy amolyan főügyészt, és akkor itt van Maros Zsilinka, aki mindig valahogy úgy tűnik, ellene tud dönteni az épp regnáló hatalomnak.
1: Hát, ezt azért nem így én nem így fogalmaznék, mert, mint már említettem, a legfelsőbb ügyészség rámutatott, vagyis az Alkotmánybíróság, hogy Zsilinkáék, vagy az általa vezetett legfelsőbb ügyészség törvényt sértett, mégpedig egy nagyon kényes ügyben, ahol leállították azokat a nyomozókat, akik azzal kapcsolatosan nyomoztak, hogy valaki próbálja-e itt leállítani a nyomozásokat jogellenesen, mégpedig azokat a nyomozásokat, amelyek a legfelsőbb köröket érintették ebben az országban. És sorolhatnám, mert ott rengeteg gyanús ügy volt, ahol nagyon érdekesen döntöttek, se a szakmai közeg nem értette ezeket a döntéseket, semmi a rendőrségen, tehát senki. Úgyhogy ha valaki így működik a legfelsőbb ügyészségen, akkor annak ott nincs mit keresnie. Szerintem oda egy szakmailag rátermett embert kell ültetni, aki bizonyította az elmúlt nem két évben, hanem az elmúlt 10-15, lehet, hogy 20 évben, hogy szakmailag, erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen. Hát, kételkedek abban, hogy Robert Fico egy ilyen embert fog választani.
0: Na jó, lezárva ezt a témánkat, egy tényleg utolsó, amolyan konstatáló kérdést, tehát akkor azt mondja, hogy amennyiben Zsilinka nem távozik, akkor egy éve van hátra a kormánynak, még ugye hivatali ideje, akkor ön szerint Fico biztos, hogy változtatni fog a rendszeren. Magyarán kiteszi a...
1: Szerintem igen, mert ők pontosan tudják, hogy ez a pozíció nagyon fontos számukra.
0: Menjünk akkor az eredeti témánkra, amire hát így most már kevesebb idő marad, de mégis az aktualitást az fontosabbnak tartottuk átbeszélni. Magyarországon építik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalt. Milyennek látja ezt a törekvést? Mennyire lesz ez hathatós, úgymond, az ön tapasztalatiból kiindulva?
1: Hát a lehetőségek adottak, tehát az új kormány tökéletes feltételeket biztosított az elszámoltatásra. Hát ez a választásokat megelőző kampány során Magyar Péter ezt nem egyszer hangsúlyozta, kihangsúlyozta, hogy itt elszámoltatás lesz. Tehát ami számomra meglepő volt, hogy szakmai körökben azt várták, hogy a Transparency International jogi igazgatója kerül az élére, Ligeti Miklós. A csalódást váltott ki, hogy ez nem így történt, nem ez történt. Unger Annát én nem ismerem, igazából Ligetit sem, tehát úgy vagyok vele, hogy ő, ha jól tudom, inkább elméleti szakember, nincs semmilyen tapasztalata a büntető eljárásokkal, ami nem éppen jó hír, és sokan csalódottak is voltak, viszont a lehetőséget ő is megérdemli, tehát bizonyítania kell, és majd az eredmények függvényében el lehet dönteni, hogy ez egy jó választás volt-e vagy sem. Nálunk nem volt egy külön szervezet létrehozva, nem volt önálló költségvetésünk, nem voltak emberi forrásaink olyanok, mint amilyenekkel ez a hivatal fog rendelkezni. Mégis komoly eredményeket értünk el két év után, és számomra talán a legmeglepőbb Unger annak kapcsán az a kijelentés volt, hogy 6 évig nem várható jogerős ítélet, holott ő 6 évig fogja betölteni ezt a pozíciót. Tehát szerinte az várható, hogy amíg ő ebben a pozícióban fog dolgozni, a magyar állampolgárok ne várjanak jogerős ítéletet. Szerintem egy ilyen kijelentés nem indokolt. Ez egy nagyon szerencsétlen kijelentés. Már csak arra nézve is, hogy Szlovákiában 2 év alatt majdnem 50-en jogerősen el voltak ítélve, úgyhogy óriási volt az ellenszél, és egy több pártból álló koalíció volt itt, ahol az egyik koalíciós partnerünk igazából élesen bírálta az én nyomozóim által vezetett nyomozásokat, illetve a munkájukat, tehát nem volt egyszerű a dolog. Nem egyszer a legfelsőbb ügyészség olyan döntéseket hozott, amelyek nekünk nem kedveztek. A kerületi ügyészségek, ellenünk dolgozott a titkosszolgálat, a nemzetbiztonsági hivatal, és sorolhatnám az inspekció, tehát itt voltak komoly problémák, és annak ellenére a srácok ilyen eredményeket értek el. Tehát szerintem ez a kijelentés nem indokolt.
0: Igen, ugye Unger Anna, úgy ahogy ön mondja, azt mondja, hogy 6 évet legalább várni kell a jogerős ítéletig, ön pedig, hogy 2 év alatt mennyit ítéltek el az ön regnálása alatt. Csak hogy az ön esetében ezeknek az ügyeknek a jelentős része, most én 100%-ban, nem tudom, 70-80%-ot, ha mondok, de ezt ön jobban tudja, az vádalkuval született, aminek én persze nem akarom elvitatni semmiképpen sem az erejét, meg a legitimitását, de az mégsem az, hogy végigfut egy büntetés. Ügy. Miközben, ha megnézzük például az Ocsisztjecet, ugye ezt a tisztítótüzet, ez most megy, ez nagyjából 5. éve megy. Tehát így beleillene abba a képletbe, amit mondjuk Unger Anna mondott.
1: Nem, ez nagyon téves feltevés, mert az ugyanazt jelenti. Tehát a vádalkú ugyanazt jelenti, ugyanis nem elég, ha a vádlott bevallja bűneit, fogalmazzunk így, az nem elég. A rendőrségnek bizonyítékokkal alá is kell támasztania az eljárás során, hogy ez a bűncselekmény megtörtént, konkrét elkövető követte el, ez a követő ezt beismerte, tehát ezt bizonyítani kell, csak akkor lehet vádalkut kötni. Tehát ezt Ficék nagyon gyakran hangsúlyozták, hogy csak vádalkú volt kötve, igazából nem is volt bíróság. Ugyanis, ha a rendőrség nem tudta volna bizonyítani, akkor nincs vádalkú és bírósági per van. Ha a vádlott nem ismerte volna be teljesen az által elkövetett bűncselekményeket, akkor ugyanúgy per lett volna belőle. Tehát bíróságon zajlott volna le az eljárás. De mivel, hogy ezek a feltételek biztosítottak voltak, ezért vádalkut lehetett kötni. Ez egy óriási tévhit ebben az országban. Nagyon sokan ezt félreértik.
0: És még így zárókérdésnek Magyar Péter azt mondta, hogy tulajdonképpen erre reagálva, mert ez egy tényleg társadalmi felháborodást keltett Unger Annának ez a 6 éves kijelentése, hogy hát hogyha úgy van, akkor lerövidítik a büntető eljárást, számukra ez sem fog okozni gondot, hisz megvan hozzá a parlamenti többség, alkotmányozó többség. Amikor valaki erről beszél, akkor ön mit látna ott lerövidítendőnek? Tehát hogyha tényleg lerövidítik, akkor mit lenne hasznos átalakítani ebből a szempontból?
1: Tehát gondolom a büntető törvénykönyvet meg fogják változtatni, és mi is erre készülünk, különben mi is le akartuk rövidíteni. Nem indokolt az, hogy egy büntető eljárási per például évekig húzódjon, 5-6-8 évig, ez nem indokolt, tehát változtatni kell. Ezen mi is dolgoztunk már, akkor nem volt elfogadva a javaslat, amelyen mi is dolgoztunk, mármint a rendőrség, ügyészség és további jogi szakemberek, de jövőre, ha az állampolgárok úgy döntenek, hogy megszavazzák a bizalmat nekünk konkrétan, és kormányváltás lesz, akkor ez biztos, hogy napirenden lesz nálunk is.
0: A magyarországi elszámoltatás lehetőségeiről és a szlovákiai tapasztalatokról Hamran Istvánnal, volt országos rendőrfőkapitánnyal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm, további szép napot kívánok!

6 óra 55 perc jön egy kis orvos meteorológia. Elérkezett ennek a brutális hőhullámnak az utolsó napja. Ma a 35 fokot is elérő rekord döntő forrósága zárul, a kánikula. Ma még kifejezetten erős hőterhelés ér mindenek előtt a frontérzékeny, időjárás érzékeny emberek szervezetét, és ezen a napon még számítani kell az igazi nyári napokat idéző, napok óta fennálló terhelő hatásokra. Egyre inkább érezhetővé válik a magasabb légrétegekben előre siető hidegfront erősödő hatása, ami azonban a talajszinten nem lesz érzékelhető, és csak a fokozottan frontérzékeny emberek fogják megtapasztalni az erősödő hatásait. A forróságból a hidegfront jellegű hatásokba való átváltás azonban igen komoly panaszokat okozhat. Ezek között legveszélyesebbek a sztrókok, infarktusok, kiugró vérnyomás értékek, erős rosszul létek veszélye, de egyre erősebbé válnak a mellkasi panaszok. A görcsös folyamatok, ilyen jellegű fejfájások, a koraszülések veszélyének növekedése, a nagy és gyors változás miatt szokatlan feszültség, fáradékonyság, növekvő bizonytalanság érzet, szédülés, és igen gyakran szorongásos, akár pánik jellegű reakciók fellépte várható a késő délutáni óráktól.

A szerdai nappali vendége Braunsteiner Glória, a Nagyszombati Egyetem teológiai karának dogmatika professzora, a gregoriánének avatott szakértője, oktatója és előadója. 30 éve hunyt el Talamon Alfonz író. Hizsnyai Tóth Ildikó valaki már gimnazista korától baráti kapcsolatban állt vele, személyes emlékeink keresztül idézzük fel alakját és azt az utat is, amelyen a fiatal Talamonból író lett. A legszebb nyári vakációm című sorozatunk idei záró részében rádiónk egykori munkatársa, Csanaki Eleonóra újságíró és előadó művész idézi fel legemlékezetesebb nyári utazásait, és mesél arról is, milyen élményt jelentett számára 2012-es indiai útja. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája, 9 óra után várom a hallgatókat a nappaliban a Pátria hullám hosszain.

0: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 9-én, szerdán Ádám napján. A tegnap bemutatott PISA eredmények szerint Szlovákiában az OECD átlagnál erősebben függ a diákok teljesítménye attól, milyen családból érkeznek. Nem sokára arról lesz szó, mennyit tud ezen változtatni az iskola. Most hírek a mikrofonnál Mezőszálási Márk.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Boris Kollár és Richard Sulik közös listán indulhat a következő parlamenti választáson. Donald Trump és Vladimir Putyin egy órás telefonbeszélgetésen egyeztetett az ukrajnai háborúról. Rendkívül meleg idő várható, helyenként 35 fokkal. Jönnek a részletek. Boris Kollár, az Merodina elnöke és Richard Sulik, az SZSZ korábbi vezetője közös jelölt listán indulhat a következő parlamenti választáson. Kollár bejelentése szerint Sulik gazdasági csapata a lista minden második helyét kaphatja meg. A megállapodás részeként az Merodina nevét várhatóan Zmerodina a Sulikó címévre változtatják. Kollár hangsúlyozta, Sulik és csapata nem lép be a pártba, hanem külön politikai csapatként vesz részt az együttműködésben. Sulik a gazdasági program kidolgozásáért felelhet. Richard Sulik szerint értékrendben és programban ma közelebb áll hozzá az Merodina, mint az általa 2009-ben alapított SZSZ jelenlegi irányvonala. A volt pártelnök áprilisban lépett ki az SZSZ-ból, elsősorban a párt szerinte jelentős értékrendi elmozdulása miatt. Jana Bittó Cigányiková, az SZSZ korábbi tagja szintén nem zárta ki, hogy szerepeljen az új formáció jelölt listáján. Ideológiai bukfencnek nevezte Richard Sulik és Jana Bittó Cigányiková együttműködését Boris Kollár pártjával Branislav Gröling, az SZSZ elnöke. Gröling szerint Kollár korábban olyan populista és baloldali javaslatokat támogatott, amelyekkel Sulik politikusként szemben állt. Példaként a tömeges lakásépítést, az úgynevezett exekúciós amnestiát, valamint a családonként 100 euróért kínált autó ötletét említette. Az SZSZ vezetője egyúttal kijelentette, pártja a választások után sem kíván együttműködni a Smerrel, Lasszal, az SNS-szel és a Republikával. Gröling szerint amennyiben Kollár és Sulik új politikai projektje nem zárja ki egyértelműen ezeket a pártokat, akkor fennáll annak a veszélye, hogy támogatói végül egy Robert Fico vezette kormány megalakulásához járulnak hozzá. Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett az ukrajnai háborúról és a konfliktus lezárásának lehetőségeiről. A beszélgetés egy órán át tartott. A Kreml tájékoztatása szerint Putyin őszinte és konstruktív tárgyalásként értékelte az egyeztetést. Az orosz elnök állítólag részletesen ismertette Trumppal a front helyzetre vonatkozó orosz értékelést, valamint azt is, hogy Moszkva szerint mit tehetnének az Egyesült Államok a háború gyors lezárása érdekében. Két vezető áttekintette Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai megbízottak moszkvai, illetve kijevi látogatásának eredményeit is. Putyin és Trump abban is megállapodott, hogy folytatják az együttműködést humanitárius kérdésekben, többek között a hadifoglyok és az elítéltek cseréjében. A Kreml szerint a két elnök a jövőben is kapcsolatban marad és szükség esetén ismét egyeztetnek. Megszűnt az a technikai probléma, amely jelentős fennakadásokat okozott a brit légiforgalmi irányításban. Az NATS, vagyis a brit légiforgalmi szolgáltató közölte, hogy a rendszert helyreállították, a légiforgalom pedig fokozatosan visszatér a normális kerékvágásba. A meghibásodás csak nem 1000 járatot érintett, köztük a londoni Heathrow repülőtér forgalmát is, több száz járat késett, illetve több mint 100 járatot töröltek. A Ryanair közlése szerint több mint 65 ezer utasokat érintették a késések, amelyek egyes esetekben 8 órát is elértek. A légitársaság több mint 50 járatot törült, és az NATS vezérigazgatójának lemondását követelte. A Wizz Air szintén a brit légiforgalmi irányítás reformját sürgeti. A brit polgári légi közlekedési hatóság részletes jelentést vár a történtekről. Az NATS hangsúlyozta, hogy a meghibásodás nem veszélyeztette a repülés biztonságát. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök hivatala cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az Egyesült Arab Emírségek még a 2023. október 7-i terrortámadás előtt figyelmeztették volna az izraeli kormányfőt a Hamász készülő akciójára. Az izraeli miniszterelnöki hivatal szerint Netanyahu nem kapott ilyen figyelmeztetést az emírségektől. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma nem kommentálta közvetlenül a sajtóértesüléseket, ugyanakkor jelezte, a releváns hírszerzési információkat szükség esetén továbbítják az illetékes szerveknek. Az ügy újabb politikai vitát váltott ki Izraelben. Az ellenzék szerint Netanyahu-nak személyes felelőssége van az október 7-i biztonsági kudarcban. Naftali Bennett volt miniszterelnök és Gati Eisenkot korábbi vezérkari főnök is bírálta Netanyahut. Eisenkot szerint egy új kormánynak vizsgáló bizottságot kell létrehoznia annak feltárására, hogy a vezetés mit tudott a támadás veszélyéről és mikor.
1: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült, napos idő várható országszerte. A délutáni órákban rendkívüli melegre kell számítani. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Nyugaton estétől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet, és helyenként zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A szél többnyire gyenge lesz.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Vajnorszká utcán az Aranyhomok irányába a sebességet mérnek a rendőrök. Ipolyhideg végtelepülésen a főúton útfelújítás zajlik. A forgalom a szabad forgalmi sávban halad. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a negyed döntőbe, melyben holnap a címvédő amerikaiakkal találkozik. A magyar csapat 28 év után szerepel újra a VB-n, és 40 évet követően végez ismét a legjobb 8 között. A válogatott 1986-ban Moszkvában 8. lett, de akkor csak az elődöntőkkel indult a kieséses szakasz, és a csoportküzdelmek eredményei alapján alapították meg a végső sorrendet a VB-n. A csapat a franciák elleni vesztes nyitány után sorozatban 3. meccsét nyerte meg, amire legutóbb 1957-ben volt képes világbajnokságon. Tegnap este kezdődött a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Az alapszakasz nyitófordulójának 6 mérkőzésére került sor. Real Madrid Internacionale 2-1, FC Bruges Aston Villa 2-3, AEK Athén Lask Linz 1-0, Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 és Lille Betis Sevilla 2-3. Ma este lejátsza idei első BL főtáblás mérkőzését a Slovan. A pozsonyiak, akik másodszor harcolták ki a liga szakaszba jutást, 21 órakor a nagy esélyes, címvédő Paris Saint-Germain otthonában lépnek pályára. További mai mérkőzések 18.45-től Barcelona Feyenoord, Stuttgart Stavanger, 21 órától Liverpool Atletico Madrid, Sporting Lisabon Galatasaray és Napoli Arsenal. A komáromiak 2-0-ra nyertek a 3. ligás losonciak vendégeként a labdarúgó szlovák kupa 3. fordulójában. További eredmények Spiska Novaves Podbrezová 1-2 és Medzev Mihalovce 0-2. Tibor Tóth, a szlovák férfi tenisz válogatott szövetségi kapitánya, kijelölte keretét a közelgő Davis kupa mérkőzésre. Az Alex Molcsán, Gombos Norbert, Milos Karol, Lukás Pokorni összetételű csapat szeptember 19-én és 20-án Kassán a görögök ellen mérkőzik. Bardocki Kornél, a magyar DK válogatott szövetségi kapitánya, Marozsán Fábián és Piros Zsombor mellett Füle Mátyást és az újonc Mack Pétert nevezte a Luxemburg elleni idegenbeli összecsapásra. A párharcok győztesei jövőre a világdöntő selejtezőjében szerepelhetnek. A Bondár Anna, Angelina Kalinina magyar-ukrán kettős 1 óra 57 perc alatt 2-6-6-4-2-6 arányú vereséget szenvedett a 9. kiemelt Erin Routliffe, Aldila Szudzsadi, ausztrál-indonéz duótól az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének 8. döntőjében. Az egyes negyed döntőjében a világ első és címvédő fehér orosz Arina Szabalenka 7-6-3-6-7-6-ra legyőzte a 6. rangsorolt cseh Linda Noskovát. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária az 5. helyen áll, a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán 5 futam után. Armand Duplantis indul az atlétikai világdöntőben, amelyre péntektől vasárnapig a Budapesti Atlétikai Központban kerül sor. A rúdugrás világcsúcs tartójának, olimpiai világ és Európa bajnokának részvétele azután vált kérdésessé, hogy múlt pénteken visszalépett a Gyémántliga brüsszeli döntőjében. A svéd sztár bemelegítés közben hátfájdalomra panaszkodott, és nem kockáztatta az indulást. A brit Matthew Brennan sikerével kezdődött a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta utolsó hete. Walter Attila a 42. helyen ért célba. A spanyol Enric Mas őrzi összetettbeli első helyét, Walter az 55.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 17 perc. A szlovákiai középiskolások tudás szintjével kapcsolatban van is minek örülni, meg nem is. A tegnap közzétett PISA felmérésben a szlovákiai 15 évesek matematikai teljesítménye az OECD átlag fölött van. Szövegértésből és természettudományokból alatta, bár az utóbbiban javult az eredmény. A mérés azt vizsgálja, hogyan használják a diákok a tudásukat. Kis László, a Dunaszerdai Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium igazgatója vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Igazgató úr, hát milyennek látja az eredményeket? Hát ugye ahhoz tudunk viszonyítani, hogy tavaly az oktatásügyi miniszter úgy jellemezte a PISA eredményeket, hogy ez nemzeti tragédia.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy ezt egy kicsit messzebbről kell nézni, tehát hogy nem az a kérdés, hogy most éppen ebben, hogy látjuk ebben a pillanatban, hanem hogy mi a trend, hová tartunk, honnan jöttünk, illetve ugye a PISA tesztnek a felépítése, hogy milyen. Úgyhogy ez egy nagyon bonyolult probléma. Szlovákiában gyakorlatilag ilyen típusú tesztet, ezt az egyet csinálják a diákok 15 évesen. Azok a tesztek, amit nálunk bevezettek, ugye ez a T9-es, a 9-eseknek most már az 5-esek is csinálnak egy ilyen tudásfelmérő tesztet, illetve hát az érettségi. Ez teljesen más típusú, mint a PISA. Úgyhogy nehéz ebből messze menő következtetéseket levonni. Annyit elmondanék, hogy a PISA teszt az inkább arra van kihegyezve, hogy az adott megszerzett tudást milyen szinten tudják használni a diákok. Míg a nálunk elfogadott tesztek inkább a magára a tudásra, tehát magára a tényanyagra szorítkoznak.
0: Lexikális tudásra?
1: A lexikális tudásra, és gyakorlatilag ezek a tesztek, amit nálunk csinálunk, hogy ez a tesztelés 9-5-9, és az érettségi, ezek erre vannak kihegyezve, így a diákok is erre készülnek, míg a PISA teszt, ugye az egy más típusú, amire mi nem készítjük a diákokat.
0: Azok alapján, amit elmond, hát azért a PISA teszt tűnik valamivel jobbnak, tehát hogy mégiscsak akkor ez alapján az méri fel legjobban, hogy mennyire életképes az a gyerek.
1: Nem? Így van, ugye a PISA teszt arra fókuszál, hogy mennyire tudja kihasználni. Tehát például egy matematika tesztben olyan típusú feladatokat adnak, amit próbálnak a gyakorlatból venni. Ugye ez világszerte gyakorlatilag ugyanez alapján végzik ezeket a teszteket, de érdekes tendenciák vannak, hogy ezt a miniszter úr is mondta, hogy gyakorlatilag, ha visszanézzük az elmúlt 20 évet, akkor a tudásszint az egész világon csökken. És ez nálunk is így van. Tehát lehet, hogy most az előzőhöz képest például a természettudományokból vagy a matematikából egy picikét jobban teljesítettünk, igaz, hogy ez eléggé elhanyagolható ez a változás, de maga a tendencia, hogy 20 évvel ezelőtt milyen volt a teljesítmény, és most milyen a teljesítmény, ez sajnos egy csökkenő tendenciát mutat.
0: Hát csak jó, csak ez a megállapítás nem teszi-e amolyan hát nyugodtá éppenséggel, vagy hamis nyugalomba nem ringatja-e azokat, akiknek mondjuk hát a felkészítés, meg a fiatalok szellemi felturbózása a feladata, hogy egyébként hát, hogy mindenhol csökken a tudás. Úgy van, ahogy mondja egyébként teljesen, a PISA is megállapította, hogy a szövegértés majdnem az egész világon csökken. Tehát, hogy a fiataloknál a szövegértés képessége.
1: Így van, és ez szerintem egy óriási probléma. Rengeteget változott a világ az utóbbi 20 évben. Valószínűleg ennek tudható be ez a változás, ez a negatív tendencia, és hát azon kellene valójában elgondolkodni, hogy ennek milyen következményei lesznek a jövőre nézve. Ugye a diákok, tehát itt óriási merítés van, tehát mindenféle diák részt vesz ebben a tesztelésben, és van köztük nagyon jó, van köztük gyengébb, Azok, akik nagyon jók, azok a szlovákiai tesztelésben is jók, és azok általában megállják a helyüket a PISA teszten is. Itt az a kérdés, hogy a nagy tömeg az egész társadalomra nézve milyen hatásai vannak ennek a csökkenésnek, ennek a romlásnak.
0: Ezt fordítsuk már le, amikor azt mondja, hogy ugye csökken a szövegértés, és a másik oldalon meg, hogy tulajdonképpen ez egy egész világra kiterjedő tendencia, vagy mindenhol látott irányvonal, hogy ez azt jelenti, hogy már a szövegértés az ugye az, hogy az elolvasott szövegből tulajdonképpen a diák mennyit ért meg, hogy mi van oda leírva, hogy erre azért, vagy azért csökken ez globálisan, mert éppenséggel már minden amolyan kis, tehát hogy a telefonon keresztül, kis videókon keresztül van elmagyarázva, vagy odarakva a gyerek szem elé.
1: Hát igen, ez is belejátszhat, ugye, hogy egyre kevesebbet olvasunk, ugye, hogyha egy használati utasítással olvasunk el, hanem megnézzük a YouTube videót, rengeteget segít a mesterséges intelligencia, ami azért elég szájbarágosan tudja megmagyarázni a dolgokat, és nem biztos, hogy egy bonyolultabb problémát ugyanúgy tudnak elemezni a mai fiatalok, mint akár mondjuk a 20 évvel ezelőttiek.
0: Hát az egy másik kérdés, hogyha mondjuk a mesterséges intelligencia által elmagyarázott dolgokat összevetjük mondjuk az oktatás, vagy oktatók által elmagyarázott dolgokkal, de úgy tűnik van itt egy sokkal fontosabb probléma, az oktatási miniszter a különböző társadalmi és gazdasági helyzetű gyerekek közti szakadékot nevezte a legveszélyesebb szerkezeti problémának, ami tényleg strukturális gondnak tűnik minden szempontból. Azt mondja, a kedvezőbb hátterű diákok természet tudományokból átlagosan 114 ponttal érnek el jobb eredményt hátrányos helyzetű társaiknál. Na most, tud ezzel valamit, bármit kezdeni egy iskola?
1: Hát az iskolának mindenképpen kellene kezdeni valamit vele. Ugye itt iskolának egy óriási dilemmája van mindig, hogy nálunk az a trend, hogy mindenkit megtanítsunk egy bizonyos szintre, felhozzunk, és egy bizonyos szintű tudást átadjunk neki, és hogy ezzel elveszik az, hogy a kiemelkedően tehetségesekkel, vagy a tehetségeseket, hogy eljutassuk egy megfelelően magas szintre, de azért mindenképpen szükség van egy alapszint elérésére minden diáknál. Egyébként, ha megnézzük, abba a kategóriába, ami a legalsó kategória, tehát a úgymond legveszélyeztetettebb, akik a legrosszabbul írták meg, a százalékarányban ott valamicskét, de folyamatosan csökken ezeknek a diákoknak a száma. Úgyhogy lehet, hogy van egy talán egy kicsit úgy mondanám pozitív tendencia ebben.
0: Azt mondja, hogy egyébként ez egy régóta alakuló tendencia, akkor ebből ítélve, hogyha ismerünk egy régebbi idővonalat, amin tudjuk detektálni azt, hogy mi és miért történik, akkor talán könnyebb megmondani azt, hogy mondjuk mi várható, mondjuk csak a közelmúltban, akár véve csak egy évet. Mit kell tennie az oktatásügynek azért, hogy mondjuk ezek a számok a szlovákiai középiskolások esetében javuljanak? Zárójelben mondom, itt például Drucker említette azt, hogy elvették a telefonhasználatot a gyerekektől az iskolai órán, és ott szerinte fókuszáltabbak lettek ettől a diákok.
1: Hát vagy fókuszáltabbak lettek, vagy frusztráltabbak lettek, hogy ez mindig egy nagy kérdés.
0: Nézőpont kérdése, igen.
1: Nézőpont kérdése. Ugye a technológia tetszik, nem tetszik, bejött az életünkben, tehát itt van. Az is szerintem nagyon fontos lenne, hogy a diákokat ezeknek a használatára megtanítsuk, az okos használatára, mert nem csak játékra és szórakozásra jó ezek a mobileszközök, hanem információkat nyújtanak elsősorban. És hogyha erre megtanítjuk a gyerekeket, akkor már előbbre vagyunk. Még egy pillanatra visszatérnek a tendenciára, ugye nálunk időnként vannak oktatási reformok. És nagyon érdekes dolog megnézni visszafelé ezt a változást, ugye 2003-tól vesz részt Szlovákiában a tesztelésben, és abban az időszakban egész jó eredmények mutatkoztak, És aztán jött egy oktatási reform 2008-ban, és onnan kezdve indult be igazán ez a visszaesés. Most az a kérdés, hogy ez a jelenlegi oktatási reform, ez mennyibe fogja befolyásolni, mennyire lesz gyakorlatiasabb az oktatás, és nem az elméleti dolgokat fogjuk visszakérni a diákoktól, mert ugye, hogyha arra fókuszálunk, akkor elveszik az az idő, amit a gyakorlatiasabb dolgokra fordíthatnánk, és emiatt nem biztos, hogy a diák annyira ügyesen fogja megoldani a valós problémákat az életben.
0: A PISA felmérések eredményeiről és az iskolai tanítás mindennapjairól Kis Lászlóval, a Dunaszerdai Magyar Tanítási Nyelvi Magángimnázium igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek!

0: Utazási kis okos, Kis Bartalos Évával.
1: Barcelona szeptemberben és októberben tökéletes választás. A tenger még kellemesen meleg lehet, a városi sétákhoz pedig általában már nincs olyan elviselhetetlen hőség, mint a nyár közepén. Katalónia fővárosában azonban a biztonságra is érdemes különösen odafigyelni. A híres La Ramblán, a gótikus negyed szűk utcáiban és a zsúfolt turista látványosságok környékén gyakoriak a zsebtolvajlások. Ezért soha ne tartsuk értékeinket a hátizsák külső zsebében, s étteremben se akasszuk a táskánkat a szék támlájára. Ha Gaudí remek műveit, például a Güell Parkot vagy a Sagrada Familiát szeretnénk megnézni, érdemes előre megtervezni a látogatást. A Güell Park belépőjét előre és online kell megvásárolni. A Sagrada Familiánál pedig szintén erősen ajánlott előre jegyet foglalni, különösen a népszerű időpontokra. És még egy fontos különbség, amit érdemes észben tartani. Barcelonában sem kell a vacsorával úgy sietni, mint otthon. A spanyol étkezési szokások szerint az ebéd jellemzően később kezdődik, a vacsora pedig sokszor csak este 8 vagy 9 óra körül indul.
0: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Szeptember 9-én, Ádám napján, hetekre lennénk a 2 eurós dízel ártól. A dráguló tankolásra adócsökkentést sürget a szlovák ellenzék, a pénzügyminisztérium viszont a kieső bevételre hivatkozva elutasítja ezt. Megnézzük nem sokára azt, mitől lehetne olcsóbb az üzemanyag, és mennyit éreznénk meg ebből a kutakon. Most viszont még a régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Mezőszálasi Márk.
2: Jelentős energetikai és műszaki felújítás kezdődik a komáromi városi rendőrség épületén. A beruházás eredetileg mintegy 380 ezer euróba került volna. A sikeres közbeszerzésnek köszönhetően azonban a költségeket 303 ezer euróra sikerült csökkenteni. A munkálatok szeptember második hetében kezdődnek és várhatóan 3 hónapig tartanak. Az épület teljes külső hőszigetelést kap, kicserélik az ablakokat és ajtókat, valamint megújulnak az ereszcsatornák és villámvédelem is. A belső helyiségeket is korszerűsítik, többek között a szociális helyiségeket, az öltözőt és a teakonyhát. Már októberben megkezdődhet a regisztráció a kassai államilag támogatott bérlakásokra. Ha az engedélyezési folyamat a tervek szerint halad, az első lakók 2027 végén vagy 28 elején költözhetnek be. Az első ütemben mintegy 350 lakás épülhet a Jeszenszky és a Turzova utcában. Később a Klementiszová és az Alajová utcában is újabb lakóépületeket terveznek. A program egyik legfontosabb eleme a kedvező bérleti díj. Egy átlagos 2 szobás lakás havi bérleti díja várhatóan 494 euró lesz. Ha a munkáltató is hozzájárul a lakhatási költségekhez, a bérlő által fizetett összeg akár 251 euróra csökkenhet. Kassa hosszabb távon 11 helyszínen összesen akár 5400 támogatott bérlakás létrehozását tervezi. A lakások mérete 27 és 90 négyzetméter között lehet. Érsekújvárban 2028. januárjától mennyiségalapú rendszerre állhat át a kommunális hulladék gyűjtése. Ez azt jelenti, hogy a lakosok a ténylegesen termelt vegyes hulladék mennyisége alapján fizethetnek majd, nem pedig egy egységes éves díjat. A városban jelenleg évente 49 euró a személyenként fizetendő személydíj. Az önkormányzat szerint a mennyiségalapú rendszer arra ösztönözheti a lakosságot, hogy kevesebb kommunális hulladékot termeljen és még hatékonyabban szelektáljon. A város szerint Érsekújvár már most is az országos élmezőnybe tartozik a szelektív hulladékgyűjtésben.
3: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült, napos idő várható országszerte. A délutáni órákban rendkívüli melegre kell számítani. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Nyugaton estétől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet, és helyenként zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A szél többnyire gyenge lesz.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
4: Pozsonyban a Vajnorská utcán az Aranyhomok irányába a sebességet mérnek a rendőrök. Ipolyhideg végtelepülésen a főúton útfelújítás zajlik. A forgalom a szabad forgalmi sávban halad. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 38 perc. Egyre többe kerül megtölteni a tankot. Elemzők szerint a következő 2-3 hétben a dízel ára elérheti a 2 eurót literenként. Ez egyelőre csak előrejelzés, a további drágulás mértéke még bizonytalan. A háttérben a kőolaj és a készüzemanyagok piacának zavarai is állnak. Élesztő Spár energetikai szakértő a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit is.
0: Milyennek látja ezt a megállapítást, ezt az olyan elemzői megállapítást, amely hát amolyan intenzív jelleggel került most a hírekbe, miközben egyébként a geopolitikai bizonytalanság, a gazdasági kiszámíthatóság az elmúlt, nem tudom, néhány hónapban nem nagyon változott?
1: Én azt hiszem, hogy helyesek az analitikusok megállapításai, ugyanis ha megnézzük az idei év piaci alakulásait, piaci mozgásait, akkor az iráni háborús események után, amikor a hormozi szoros lezárásra került, akkor meredeken megemelkedtek a kőolajárak. Ezután egy picit megnyugodott, visszament, majd most újra közelít, tehát május elején 115 dollár körül volt az olaj hordonkénti ára, ebben a pillanatban 99 euró. Tehát újra közelítünk, és ha belegondolunk, hogy július folyamán ez visszaesett 70 euróra, tehát az elmúlt másfél hónapban egy jelentős áremelkedésnek lehetünk tanúi. És ennek oka nem csak az orosz-ukrán háború, illetve az, hogy az Európai Unió megtiltja az orosz olajvásárlását januártól. Ez az export Európa részére, ez már minimalizálódott. Sokkal inkább okoz problémát az, hogy a hormozi szoros lezárásával, elnézést, mintegy 15%-nyi kőolaj mennyiség esett ki, és ez már érezhető. És ezzel párhuzamosan jött az ukránoknak az orosz finomítókat ért támadása, ahol finomítói kapacitások esnek ki, és az oroszok is rákényszerülnek Indiából beszerezni a késztermékeket, főleg a dízelt, és akkor India is kevesebbet tud exportálni Európába. És meg kell kerülni egész Afrikát, mert a hormozi szoros miatt nem tudnak a rövidített távon bejönni. És a harmadik pedig az, hogyha kiesnek a finomítói kapacitások, akkor a finomítók is emelik azt az árést, amellyel dolgozhatnak. És ennek a három együtthatónak az összege eredményezi azt, hogy jelenleg csak nem rekordszinteken tankolunk.
0: Említette, vagy főként a hormozi szoros körül történteket emelte ki a fő befolyásoló tényezőnek, és ezt tényleg lehetett is látni, hogy szinte már magára a hírre nagyon intenzíven tudott reagálni a piac, hogy most éppen csökkennek a harcok, vagy éppen intenzívebbé válnak, de hogy akkor ezek szerint van ott egy hosszabb távú, amolyan kicsi láthatatlanabb mozgatórugó is, tehát hogyha egy bizonyos időn túl, most már több mint fél éve, azt hiszem, tart a háború, Irán és az Egyesült Államok között is zárva van a szoros tulajdonképpen, vagy hát de facto, akkor tényleg elérünk oda, hogy mondjuk egy 2 eurós üzemanyagáról fogunk beszélni. Miközben azért ez az elmúlt fél évben nem volt.
1: Amint mondtam, hiány van a piacon. És ha hiány van, akkor mindig az jut termékhez, aki többet ad érte. Most azért a piac ezt igyekszik beárazni, és vannak pozitív jelek. Többek között az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia által épített kőolajvezetékek, tehát a Perzsa-öböl keleti részéről igyekeznek vezetéken és szárazföldön keresztül átvinni az olajat a nyugati vidékre, a Vörös-tenger partjára. És én azt hiszem, hogy ezek a tervek, ezek nem uniós szintűek, tehát jövő nyárra ez már valóság. Tehát jelenleg az építkezés több mint fele kész. Úgyhogy talán nyáron enyhülhet ez a szorítás, meglátjuk.
0: Miért drágul most ennyivel gyorsabban a gázolaj, mint a benzin? Mi az, ami kifejezetten a dízel árát hajtja?
1: A hiány.
0: Ugyanúgy a hiány?
1: Egyértelműen a hiány, ugyanis az orosz piac esett ki. Tehát az oroszok elég komoly dízel mennyiséget szoktak külföldre eladni, és most ez nincs. Az oroszok is behozott arra szólnak, és Indiából vásárolják a dízelt.
0: Akkor a dízel autók... Bocsánat.
1: Nem csak az autók, tehát itt a vasúti közlekedés, a generátorok, tehát az Unió körülbelül 10 millió tonna dízelt szokott behozni éves szinten. Na most ezt a mennyiségnek egy részét, ha jól tudom, 2-2,5 millió tonnát az oroszoktól vásároltuk, és ez a mennyiség, amikor kiesik egy piacról, akkor ez már hiányzik.
0: De hát akkor így effektíve a dízelt, a naftát tankoló autósok, hát nem tudom, nem akarok túlságosan szélsőségeseket mondani, de keresztet vethetnek az autózásra. Tehát, hogy...
1: Szerkesztő, sokkal nagyobb problémának látom, hogy a tehergépjárművek is naftára működnek. Tehát még ha a házi autókat vagy a céges kocsikat le is állítanánk, ami szintén irreális, de ha el is kezdünk spórolni, ezt áttéve az áruban, az ellátásban mindnyájon meg fogjuk fizetni.
0: Na igen, és ez lett volna ez a következő kérdésem, hogy hát a drágább gázolaj fuvarozást is megterheli, és aki nem autózik, az vajon hol veszi észre mondjuk ennek a komoditásnak az árának a drágulását, de hát valószínűleg, de hát ez mindenhol, tehát hogy már az élelmiszer üzletben való besétáláskor látható ez.
1: Nem csak az élelmiszer üzletben, ez bárhol, és én azt hiszem, hogy uniós szinten kellene elgondolkodnunk, hogy milyen a lehetőségeket adunk, ugyanis még ebben a helyzetben is az Unió köti az ebetakaróhoz, és bizonyos nyersanyag hozzáférési forrásokat elzár. És lehet mondani bármit az orosz olajra, illetve megkerülve indiai vagy egyéb más ország termékeként behozva az Unióba mosolyogni. Én azt hiszem, hogy ha komolyan gondolná az Unió, akár a szankciós politikát, én ezt el tudnám úgy is képzelni, hogy hosszú távon vezetékekbe fektetne, nem az orosz vezetékre gondolok, legyen ez egy kazah, legyen ez egy azeri üzbég vezeték, amellyel extrán az Unióba tudunk hozni kőolajat. Ugyanis látjuk a hormozi szoros kiesésénél, hogy mennyire érzékeny az a pont, amikor hajókon hozom be a nyersanyagot, és drága. Tehát igyekezzünk több vezetéket kiépíteni, és akkor stabilizálódhat a piac helyzete, de itt még a norvég vezetékek körül is gondok vannak, ugyanis az új vezetékek kiépítését maga az Unió zöld politikája blokkolja. És ezért mondták a norvégok is, hogy oké, akkor nem fogunk szállítani.
0: Mi hozhatna érzékelhető és tartós árcsökkenést a kutakon? A hormuzi szoros megnyitása, vagy hát mondjuk az orosz-ukrán helyzet javulását azt nem ismerem felvetni, mert a jelenlegi tárgyalásokban messze nem úgy néz ki, hogy ott bármi változna.
1: Nézze, közös érdekünk az, hogy megszűnjenek ezek a fegyveres konfliktusok, és azt hiszem, hogy Európa bármelyik lakosa sok mindent adna azért, ha enyhülne a feszültség úgy a közel-keleten, mint az orosz-ukrán frontokon. Én azt hiszem, hogy az elsődleges enyhülést most és a leggyorsabbat a hormozi szorosnál tudnánk elérni, sajnos nem úgy néz ki, hogy ott egyesség lesz. Ugyanis ha felszabadul a Perzsa-öbölnek az olajpiaca, az egyértelműen egy tőzsdei áreséshez fog vezetni, amely megnyugtatja a piacokat. Utána lehet még csökkenteni bizonyos jövedéki adókat, amelyek szintén enyhülést okozhatnak, ezt a szlovák kormány jelenleg nem akarja bevállalni. Tehát a Kamenický miniszter úr a hét elején egyértelműen elutasította azt a felvetést, hogy csökkenjen a jövedéki adómértéke.
0: De ezt úgy tűnik, hogy szinte minden kormány elutasítja, például, hogy a Lengyelországban csökkentették ezt az adót, de mondjuk ott is ideiglenes, tehát hogy igen, csak ideiglenesen, tehát mondjuk most augusztusban ez véget is ért a jövedéki adó csökkentése. Miért berzenkednek ettől? Persze, nagyon egyszerűen érthető, hát mert a bevétel kiesés. Na de hogyha Tehát, hogy nincsen elég társadalmi fölháborodás az üzemanyag árával kapcsolatban, ahhoz, hogy mondjuk ilyenhez merjenek nyúlni a kormánynál?
1: Ezzel a kormányok nincsenek nyomás alatt, tehát ha megnézzük a szlovák helyzetet, itt ilyen szinten egyáltalán nem került még a kormány nyomás alatt. Tehát amíg az emberek, amíg a fuvarozók ezt nem kényszerítik ki, amíg nem látja egy kormány azt, hogy megnövekedett az ellenállás, és a kormánypolitikában változást akarnak, addig miért szabadulna meg belépő forrásoktól? Tehát látjuk, hogy Szlovákiában nagyon komoly gondot okoz az államkassa hiánya. Tehát egy 60% körüli hiánynál, ami már államcsőd közeli állapot, mondjuk ki, még 1-2 milliárdot vagy 1-2 10 milliárdot kivenni az államkasszából, azért, ha kiveszünk, akkor valahol spórolni is kell, és én úgy látom, hogy a szlovák kormány nem képes effektíven spórolni.
0: Hát várjuk meg azt a társadalmi feszültség kirobbanást azzal a 2 eurós dízelárral. Azt azért az ember úgy megnézni, hogy mi történik akkor.
1: Én jobban szeretném azt, ha holnap jönne a hírekben egy hír, hogy megnyílt a hormozi szoros, és ez miatt kezdenének el csökkenni az üzemanyagárak.
0: Mi marad egyébként ezen kívül akkor a kormánynak, hogyha ezt a jövedéki adót nem tudja csökkenteni, vagy nem akarja?
1: Nézve, a hosszú távú szerződések, ugyanis a vezetékes olaj mindig olcsóbb, mint a hajóval ide szállított. Ugyanis a hajóról ki kell rakni, bele kell pumpálni, és mi csak az Adria vezetéken tudunk olajhoz jutni, viszont az Adria vezeték kapacitása is vészes. Ugyanis Magyarországnak csúcsidőben szüksége van egy 10 milliós tonnás évi olajmennyiségre, Szlovákiának egy 4,5, és ez már az Adria olajvezeték elméleti kapacitása, és az ilyen vezetékeket általában ilyen 65-70%-ra szokták üzemeltetni, tehát nekünk mindenképpen szükség van más forrásra is, mint az Adria vezeték.
0: Egy olyan forgatókönyv mennyire lát vadnak, hogy mondjuk a stratégiai készletek felszabadítása hoz nyúljon a kormány, azért, mert mondjuk tarthatatlanná válik egy idő után a nafta ára, és mondjuk megszólal a társadalmi felhördülés is.
1: Ezt az év elején láttuk, amikor a stratégiai tartalékokhoz kellett nyúlni, illetve védett árakat lehet bevezetni. Én úgy látom, hogy ez uniós szinten igényelne beavatkozást. És ebbe belefér az is, hogy újra zöld utat adunk az orosz olajnak, újra beleférne az is, hogy esetleg megegyezve más beszállítókkal, mert itt tudni kell, hogy a Druzsba a barátsági olajvezetéken is elméletileg jöhet más, mint orosz olaj. Tehát mindenképpen ennek a vezetéknek a jobb kihasználása uniós szinten, gondolok Kazakorajról és egyéb más az egykori szovjet tagköztársaságokból vásárolt olajra.
0: Amennyiben valami kormányintézkedés jöhet, vagy jöhetne szóba, úgy érdemes lenne mindenkinek olcsóbbá tenni a tankolást, vagy adott esetben hatásosabb mondjuk célzottan támogatni, például a fuvarozókat, vagy hát mondjuk a munkába ingázókat, vagy ez már túl specifikus ahhoz, hogy a kormány ilyet bevezethessen?
1: Nézze, minden támogatás azzal jár, hogy az államkassa hiánya bővül. Tehát nagyon óvatosan és patika mérleggel kellene adakozni. Én mégis azt mondanám, ha egy transzparens politikával enyhén csökkentjük a jövedéki adót, azért itt is meg kell nézni, hogy az uniós előírások mit engednek meg. Tehát ott még van egy kis lavírozási lehetőség a kormánynak. Én mindenképpen egy olyan döntést hoznák, ami átlátható.
0: És van
1: ugyanis amikor dotációkat adok, ott az egyrészt ferdül a piac, és fönnáll a veszélye annak, hogy kedvezményezek bizonyos köröket, és ez újabb feszültségeket szülhet.
0: Van olyan ország egyébként, amelyiktől érdemes lenne példát venni a Szlovákiának?
1: Nézze, mindenképpen egy olyan helyzetet kell teremteni, amikor fokozódik a versenyhelyzet. Tehát ha több piaci szereplőt engedek a piacra, az általában egy versenyhelyzetet teremt, és lefelé mozdítja el az árakat. Nagyon bízok benne, hogy ez lehet a Perzsőből, ez lehetnek az ázsiai lelőhelyek, tehát lehetőségek vannak, aktívan ki kell használni ezeket a lehetőségeket.
0: Úgy kezdte az egészet, hogy egyetért azokkal az elemzői megszólalásokkal, mi szerint jöhet a 2 eurós dízelár. Mikorra datálná ezt?
1: Nem akarok vészmadár lenni. A tőzsde fokozatosan emelkedik, tehát itt van előttem az aktuális grafikon, tehát az elmúlt 3 hétben augusztus 28-ától az olajára folyamatosan emelkedik. És augusztus végén az árszinthez képest már mintegy 4%-kal emelkedett. Tehát a 80 euróról 98-ra jutottunk, úgyhogy, 87 euróról 98-ra. És tehát ez az, ha figyelembe veszem, hogy ez 10 nap kérdése, ez egy komoly emelkedés.
0: Tehát akkor, mert csak azért, mert elemzők itt 2-3 hetet mondanak, hogy annyi eltelik, és jöhet a 2 eurós nafta.
1: Hát, lehet, hogy korábban is.
0: De a benzin mennyire fogja követni esetleg?
1: Nézd, ez a kereslet kínálat függvénye. Ha visszagondolunk 22-re, ott a benzin drágább volt, mint a gázolaj, és a gázolaj jelenlegi szinteket ostromolta. A csúcs az 1,946 euró volt a gázolajra, jelenleg 1,94-es szinten állunk, tehát abszolút csúcsközeli helyzetben. És attól félek, szerte reggel van, hogy ez a héten még emelkedni fog, és a hétvégén már egy új csúcsról beszélhetünk a nafta árában.
0: Elemzők szerint jöhet a 2 eurós dízel ár. Az üzemanyagok drágulásának okairól és a várható ármozgásokról Élesztő Spál energetikai szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm a lehetőséget. Szép napot kívánok önnek és a hallgatóknak is.
2: Mondd meg, ki vagy, és hány darab

A szerdai nappali vendége Braunsteiner Glória, a Nagyszombati Egyetem teológiai karának dogmatika professzora, a gregoriánének avatott szakértője, oktatója és előadója. 30 éve hunyt el Talamon Alfonz író. Hizsnyai Tóth Ildikó valaki már gimnazista korától baráti kapcsolatban állt vele, személyes emlékeink keresztül idézik fel alakját és azt az utat is, amelyen a fiatal Talamonból író lett. A legszebb nyári vakációm című sorozatunk idei záró részében rádiónk egykori munkatársa, Csanaki Eleonóra újságíró és előadó művész idézi fel legemlékezetesebb nyári utazásait, és mesél arról is, milyen élményt jelentett számára 2012-es indiai útja. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája, 9 óra után várom a hallgatókat a nappaliban a Pátria hullám hosszain.

0: reggeli Kálmán Norberttel. Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 9-én, szerdán, Ádám napján. Az Egészségügyi Információk Nemzeti Intézete adatai szerint a 70 éves és idősebb férfiak öngyilkossági aránya a legmagasabb Szlovákiában. Egy idős ember lelki válságát a családnak sem könnyű felismernie, de mire érdemes figyelni, és hogyan lehet segíteni? Erről lesz szó. Nem sokára a nemrég megjelent legújabb öngyilkossági statisztikák apropóján. Most hírek jönnek, a mikrofonnál Mezőszálasi Márk.
1: A Pátria Rádió hírei.

0: Új szlovák nagykövetség nyílik Algériában. Egy német konzervatív politikus vizsgálná az AFD betiltásának lehetőségét. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Jönnek a részletek. A szlovákiai oktatás helyzetének javítására szólított fel a szlovákiai pedagógus kamara a PISA 2025-ös felmérési eredményei alapján. A kamara szerint az eredményeknek figyelmeztető jelzésként kell szolgálniuk a jövőbeli kormányok számára. A 15 éves szlovákiai diákok matematikából az OECD átlagnál valamivel jobb eredményt értek el. Szlovákia 469 pontot szerzett, szemben a 463 pontos OECD átlaggal. A szövegértésből és természettudományokból azonban az ország az átlag alatt teljesített. A szlovákiai pedagógus kamara szerint nagyobb állami beruházásokra lenne szükség az oktatásban, a tehetséggondozásban és a gyermekek mentális egészségének támogatásában is. A szervezet szerint problémát jelent a pedagógus pálya alacsony vonzereje, az oktatás alulfinanszírozottsága, valamint az előkészítetlen és gyakran változó reformok sora. A PISA nemzetközi felmérésében 91 ország vett részt. Algériába utazott Juraj Blanár külügyminiszter, ahol hivatalosan is megnyitja Szlovákia új algéri nagykövetségét. A miniszter az algériai külügyminiszterrel és az ország elnökével is tárgyal. A szlovák külügyminisztérium célja, hogy a politikai kapcsolatokat konkrét gazdasági, energetikai és beruházási együttműködéssé alakítsák. Kiemelt téma az energiaellátás. A szlovák delegáció tagjai között ott vannak a szlovák gázművek képviselői is, akik az algériai Sonatrach vállalattal a jövőbeni földgázszállítások lehetőségeiről tárgyalnak. A két ország memorandumot ír alá a diplomata képzésről, valamint megállapodást köt a gazdasági együttműködésről és egy szlovák-algériai kormányközi bizottság létrehozásáról. A tárgyalásokon Szlovákia ENSZ biztonsági tanácsának 2028-29-es nem állandó tagságra vonatkozó jelöltsége is szóba kerül. 5 iráni olajszállító tartályhajót semmisített meg az Egyesült Államok hadserege, közölte az amerikai központi parancsnokság a CENTCOM. Az amerikai fél szerint a hajók az iráni forradalmi gárdát finanszírozó úgynevezett árnyékflottához tartoztak. Washington szerint a támadás válasz volt arra, hogy az iráni forradalmi gárda az elmúlt két napban kétszer is ballisztikus rakétákkal támadott egy amerikai hadihajót. A hajó elkerülte a találatokat, és amerikai veszteségről nem számoltak be. Irán ezt követően megtorlással fenyegette meg a kuvaiti és bahreini kikötőkben tartózkodó olajszállító hajókat, és felszólította legénységüket, hogy hagyják el a hajókat. Iráni források szerint közben rakétatámadások indultak amerikai katonai támaszpontok elleni Jordániában. Elemzők szerint a kölcsönös támadások tovább növelhetik a feszültséget és veszélyeztethetik a világgazdaságot, különösen a hormuzi szoros térségében. Az AFD betiltásának alkotmányos lehetőségét vizsgáló munkacsoport létrehozását javasolja Hendrik Füst, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke. A konzervatív CDU politikusa ugyanakkor óvaintett az elhamarkodott lépésektől. Szerinte egy politikai párt betiltása csak végső eszköz lehet, ezért előbb alaposan meg kell vizsgálni az alkotmányos lehetőségeket. A munkacsoportban mind a 16 német tartomány és a szövetségi kormány képviselői részt vennének. Németországban a politikai pártot csak a szövetségi alkotmánybíróság tilthat be. Parlamenti kamara vagy a szövetségi kormány hivatalos kérelme alapján. A német titkos szolgálatok tavaly bizonyítottan jobboldali szélsőséges szervezetként minősítették az AFD-t, ezt a besorolást azonban a bíróság döntésig felfüggesztették. Az AFD a hétvégi tartományi választáson 106-ban a szavazatok 43,8%-át szerezte meg. Donald Trump amerikai elnököt gúnyolja ki a South Park című animációs sorozat alkotópárosa. Trey Parker és Matt Stone bejelentette, a sorozatot South America, vagyis Dél-Amerika névre keresztelik át. A készítők ezzel Trump azon törekvéseire reagáltak, amelyek során több földrajzi elnevezés megváltoztatását kezdeményezte. Az amerikai elnök például a mexikói öböl átnevezését szorgalmazta, és más földrajzi nevek megváltoztatását is felvetette. A South Park alkotói az Apple-t és a Google-t is kifigurázták, amiért térkép szolgáltatásaikban Trump döntése nyomán megváltoztatták bizonyos vízrajzi nevek megjelenítését az Egyesült Államokban. A South Park fekete humoráról és társadalmi politikai szatírájáról ismert, Donald Trumpot az elnök visszatérése óta rendszeresen kigúnyolja.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan derült, napos idő várható országszerte. A délutáni órákban rendkívüli melegre kell számítani. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Nyugaton estétől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet, és helyenként zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A szél többnyire gyenge lesz.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A Bélád előtti régi úton Aranyos Marot felől haladva autóütközött egy vadállattal. A helyszínen váltokozó irányban halad a forgalom. A D1-es autópályán Pozsony-Beszterce után Trencsén felé a 106-os kilométernél két személyautó ütközött a jobb sávban. Pozsony felé a D2-es autópályán Stomfa irányából mintegy 20 perces vesztegeléssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Zsigárdi László.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a negyed döntőbe, melyben holnap a címvédő amerikaiakkal találkozik. A magyar csapat 28 év után szerepel újra a VB-n, és 40 évet követően végez ismét a legjobb 8 között. A válogatott 1986-ban Moszkvában 8. lett, de akkor csak az elődöntőkkel indult a kieséses szakasz, és a csoportküzdelmek eredményei alapján alapították meg a végső sorrendet a VB-n. A csapat a franciák elleni vesztes nyitány után sorozatban 3. meccsét nyerte meg, amire legutóbb 1957-ben volt képes világbajnokságon. Tegnap este kezdődött a labdarúgó bajnokok ligája új idénye. Az alapszakasz nyitófordulójának 6 mérkőzésére került sor. Real Madrid Internacionale 2-1, FC Bruges Aston Villa 2-3, AEK Athén Lask Linz 1-0, Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 és Lille Betis Sevilla 2-3. Ma este lejátsza idei első BL főtáblás mérkőzését a Slovan. A pozsonyiak, akik másodszor harcolták ki a liga szakaszba jutást, 21 órakor a nagy esélyes, címvédő Paris Saint-Germain otthonában lépnek pályára. További mai mérkőzések 18.45-től Barcelona Feyenoord, Stuttgart Stavanger, 21 órától Liverpool Atletico Madrid, Sporting Lisabon Galatasaray és Napoli Arsenal. A komáromiak 2-0-ra nyertek a 3. ligás losonciak vendégeként a labdarúgó szlovák kupa 3. fordulójában. További eredmények Spiskanová vs Podbrezová 1-2 és Medzev Mihalovce 0-2. Tibor Tóth, a szlovák férfi tenisz válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a közelgő Davis kupa mérkőzésre. Az Alex Molcsán, Gombos Norbert, Milos Karol, Lukás Pokorni összetételű csapat szeptember 19-én és 20-án Kassán a görögök ellen mérkőzik. Bardocki Kornél, a magyar DK válogatott szövetségi kapitánya, Marozsán Fábián és Piros Zsombor mellett Füle Mátyást és az újonc Mack Pétert nevezte a Luxemburg elleni idegenbeli összecsapásra. A párharcok győztesei jövőre a világdöntő selejtezőjében szerepelhetnek. A Bondár Anna, Angelina Kalinina magyar-ukrán kettős 1 óra 57 perc alatt 2-6-6-4-2-6 arányú vereséget szenvedett a 9. kiemelt Erin Routliffe, Aldila Sujjadi, ausztrál-indonéz duótól az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének 8. döntőjében. Az egyes negyed döntőjében a világ első és címvédő fehér orosz Arina Szabalenka 7-6-3-6-7-6-ra legyőzte a 6. rangsorolt cseh Linda Noskovát. Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária az 5. helyen áll, a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán 5 futam után. Armand Duplantis indul az atlétikai világdöntőben, amelyre péntektől vasárnapig a Budapesti Atlétikai Központban kerül sor. A rúdugrás világcsúcs tartójának, olimpiai világ és Európa bajnokának részvétele azután vált kérdésessé, hogy múlt pénteken visszalépett a Gyémántliga brüsszeli döntőjében. A svéd sztár bemelegítés közben hátfájdalomra panaszkodott, és nem kockáztatta az indulást. A brit Matthew Brennan sikerével kezdődött a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta utolsó hete. Walter Attila a 42. helyen ért célba. A spanyol Enric Mas őrzi összetettbeli első helyét, Walter az 55.

0: 8 óra 18 perc. Az Egészségügyi Információk Nemzeti Intézete tavaly 509 öngyilkosságot regisztrált. Az elhunytak csaknem 85%-a férfi volt. A lakosság számhoz viszonyított aránya 70 éves és idősebb férfiaknál már 13 éve a legmagasabb. Az időskori lelki válságokról és a segítség lehetőségeiről dr. Huncsik Péter pszichiáterrel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nos, nagyjából minden évben, hát ilyen 500 környékén van a befejezett öngyilkosságok száma, mindig magasabb a férfiak férfiaknál az elkövetett öngyilkosságok száma, mint a nők esetében, de itt van ez a 13 éve fennálló trend, hogy a lakosság arányosan a 70 év feletti férfiak körében a legmagasabb az öngyilkosságok aránya. Ez azért, hát ez sokakat elgondolkodtathat, meg elborzathatnak tőle sokan, hogy mi történik ebben az életkorban.
1: Hát először is kiegészíteném néhány gondolattal. Az egyik az ugye, hogy mondta, hogy a férfiaknál az befejezett öngyilkosságok számaránya sokkal magasabb, igen, a nők, mint így van. Az öngyilkossági kísérletekben viszont a nők
0: vezetnek. Így van.
1: Sok általában ezt az úgynevezett soft öngyilkossági módszert választják, tehát gyógyszerekkel is az egészségügy szerkezete ma már sokkal jobban működik, tehát bizonyos rövid időn belül kórházba kerülnek. A másik, amivel szeretném kiegészíteni dolgot, az pedig az, hogy egy összetett jelenségről van szó, egy okot keresni hiba lenne. Ki kell mondani azt, ugye, hogy vannak viszont úgynevezett veszélyeztetett kategóriák, veszélyeztetett kategória például bizonyos betegségek, veszélyeztetett kategória az egyedüllét, és veszélyeztetett kategória az időskor is. Most időskorban összejön, tehát két kategória, időskorban általában az egyedülálló emberek követnek el öngyilkosságot, és a férfiak pedig fakad abból, hogy a férfiak amúgy is többet követnének el időskorban, viszont az egyedülálló férfi sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben van, mint az egyedülálló nő. És ennek kellene az okait megkeresni, illetve megkeresni azokat a lehetőséget, hol lehetne ezen a helyzeten változtatni.
0: Igen, itt olvasom, hogy a kísérletek csak nem 60%-a egyedülálló emberhez köthető, ugye ez a kísérleteket írja le. Tehát hogy sok ez a 60%, de ha azt veszük, hogy mondjuk fele-fele arányú, a fele-fele arányból indulunk ki, akkor annál csak 10%-kal nagyobb. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez mennyire jelent már egy markáns eltolódást abban az esetben, ha valaki egyedülálló.
1: Nézd, az egyedül lét rendkívül megtépázza az ember erejét, rendkívül teljesítményekre sarkalja őt, vagy kényszeríti őt, és az ellenálló képességünk bizonyos életkorban csökken, ez egyértelmű. Ami megváltozott az utóbbi évtizedek során, az nyilvánvaló a közösségek megtartó ereje. A közösségek megtartó ereje rendkívül fontos szerepet játszik. Vannak országok, amelyeket ennek alapján ismerünk, például a japánoknál, a keleti országoknál, ahol épp az idősebb a kiszolgáltatott embereket képesek a közösségek tradicionális módon oltalmukba venni, megvédeni és segíteni. Nálunk Közép-Kelet-Európában ez nem fejlődött ki annyira. Van egy következő változás a társadalomban, ez a haszonelvűségnek a kérdése. Nagyon sokszor az egyedüllét mellett egy olyan jelenség is megjelenik, hogy az idősebb ember arra gondol, hogy én már semmifajta hasznosat ennek a társadalomnak, a kis közösségemnek nem tudok nyújtani, felesleges lettem. És itt kezdődik a mi felelősségünk, a társadalom tagjainak a felelőssége, hogy ezeket a fenyegető dolgokat elhárítsuk, vagy ezeket a fenyegető jelenségeket próbáljuk tompítani, vagy megoldani. Amit mondtam, a kis közösségek megtartó ereje. Igen, valamikor a falu, a kisebb települések Ben az volt a jellemző, természetesen mindenki mindenkit ismert, tudták a gondjai, tudták a problémáit a lakótársuknak, vagy a polgártársuknak, és aki segítségre szorult, az automatikusan megjelent valaki körülötte a faluból, a közösségből, aki ezt a segítséget megpróbálta megvalósítani. Én emlékszem például arra, amikor volt a Covid-járvány, hogy telefonok tucatjait kaptuk, nem tudom milyen központból, milyen alapítványokból jelentkeztek emberek, akik azt mondták, hogy tudjuk, hogy idősebb emberekről van szó, ha szükség van rá, nagyon szívesen segítünk bevásárlásnál, ennél, annál, amannál. Ez elmúlt a Covid-járvány, elmúlt a krízis helyzet, és elmúlt ez a fajta aktivitásunk is. Holott itt nem csak arról van szó, hogy az idősebb emberek mozgás problémáit, vagy energia problémáit kellene megoldani, az első emberre szüksége van a társasági lét. A társaság, a beszéd, a kommunikáció, a valahova tartozásnak a kérdését kellene megoldani, és a mai napig ezt látom a rendőrintézetemben, ez az egyik legnagyobb problémája az idősebb embereknek, hogy úgy maradtak egyedül, hogy az alapvető gondjaikat nem tudják megoldani, holott van körülöttük család. De a család a mai viszonyok között mással van elfoglalva, a családtagjai mással vannak elfoglalva, nem pedig azzal, hogy időről időre odafigyeljenek, kapcsolatot teremtsenek az idősebb családtagjaikkal. Na, itt vonnának a mi lehetőségeink.
0: Jó, akkor lépjünk abba a fázisba, hogy mondjuk valaki megpróbál odafigyelni, és észreveszi idősebb családtagján, hogy hát depresszívebb, lehangoltabb, megváltozott a viselkedése az utóbbi időben, akkor mit lehet tenni? Rá lehet például kérdezni arra, hogy hát gondolta öngyilkosságra?
1: Nézd, ez jó dolog, hogy tudtunk jutni ehhez a kérdéshez. Tudni, arról van, hogy igen, vannak egyértelmű jelei annak, hogy valakiben kezd, hogy az illetőt, az idősebb ember kezdi foglalkoztatni az öngyilkosság kérdése. Az egyik, ami nagyon fontos, az úgynevezett tudatbeszűkülés. A tudatbeszűkülésnek a lényege az, hogy az öngyilkos jelölt egyre inkább kizárja a látóköréből az életnek az egyéb dolgait, az érdekességeket, a szépségeket, a kellemes dolgokat, és egyedül arra koncentrál, hogy ennyi és ennyi éves vagyok, meghalt a párom, feleségem, férjem, betegségek jönnek, orvoshoz kell járni, gyógyszert kell szednem, és egyre inkább szűkül a tudata ebbe az irányba. Na most ezt igenis észre lehet venni. A beszélgetések során kiderül, hogy az idős ember nem tud, szinte nem képes másról beszélni, csak ezekről a problémákról. Tehát erre már fölkaphatnánk a fejünket, ez az egyik dolog. A másik, a sokkal közvetlenebb jelennek, amit a szakirom úgy nevez, hogy cry for help, sírás a segítségért, egyre gyakrabban meséli el közvetlen hozzátartozóinak vagy ismerőseinek azt, hogy ő ezzel a gonddal foglalkozik, és nem lát kiutat. Nem fogja elmondani azt, hogy én már kikészítettem otthon elmindést, hogy ilyeneket mondok, a kötelet vagy a kést, vagy ezt és ezt fogom tenni, de a verbális és nonverbális megnyilvánulásai alapján, aki odafigyel, az észreveszi azt, hogy ezek a gondok foglalkoztatják leginkább az időset. Na most, amit ön mondott, hogy rákérdezhetünk-e, ma már a szakirodalomban azt mondja nekünk, orvosok számára azt javasolják, hogy igenis kérdezünk rá. Uh-huh. 20-30 évvel ezelőtt egy tabu dolog volt, ne kérdezzünk rá, ne vezessük rá az illetőt arról, hogy öngyilkosság is van. Hát ez egy hibás elképzelés volt. Igenis, mi rá szoktunk kérdezni orvosok, hogy ez a gondolat megjelenik, ez egy nagyon fontos dolog, hogy rákérdezünk. A családtagok is azért megközelíthetik, így akár viccesen, vagy egy kicsit könnyedében is, de megközelíthetik ezt a dolgot úgy, hogy megkérdezik, hogy nincs-e valami közvetlen ilyen baj. A gond az, hogy a fiatalabb generáció nem nagyon értheti, hát az életkorából fakadóan nem értheti meg az idősebb beteg embernek a testi-lelki problémáit taglaló dolgokat. Egyszerűen ő ezen még nem ment át, nincsenek ilyen típusú tapasztalatai. Tehát tanulni kellene itt is a fiataloknak, tanulni kellene azt, hogy a heti vagy napi rendszeressége az a néhány perc és kommunikáció az idősebb családtagokkal életet menthet.
0: A nemrég nyilvánosságra hozott friss öngyilkossági statisztikákból kiderül, hogy lakosság arányosan a 70 év felettiek vetettek véget az életüknek önkezőleg a legnagyobb arányban. Holnap van az öngyilkosság megelőzés világnapja. Az elmúlt percekben Huncsik Péter pszichiáterre beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Szép napot kívánok mindenkinek!

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 9-én, szerdán, Ádám napján. Vasárnap elsöprő győzelmet aratott az Alternative für Deutschland nevű szélsőséges párt az egyik német tartományban. De vajon tud-e kormányt alakítani? Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Mezőszalasi Márk.
2: Jelentős energetikai és műszaki felújítás kezdődik a komáromi városi rendőrség épületén. A beruházás eredetileg mintegy 380 ezer euróba került volna. A sikeres közbeszerzésnek köszönhetően azonban a költségeket 303 ezer euróra sikerült csökkenteni. A munkálatok szeptember második hetében kezdődnek és várhatóan 3 hónapig tartanak. Az épület teljes külső hőszigetelést kap, kicserélik az ablakokat és ajtókat, valamint megújulnak az ereszcsatornák és villámvédelem is. A belső helyiségeket is korszerűsítik, többek között a szociális helyiségeket, az öltözőt és a teakonyhát. Már októberben megkezdődhet a regisztráció a kassai államilag támogatott bérlakásokra. Ha az engedélyezési folyamat a tervek szerint halad, az első lakók 2027 végén vagy 28 elején költözhetnek be. Az első ütemben mintegy 350 lakás épülhet a Jeszenszky és a Turzova utcában, később a Klementiszová és az Alajová utcában is újabb lakóépületeket terveznek. A program egyik legfontosabb eleme a kedvező bérleti díj. Egy átlagos kétszobás lakás havi bérleti díja várhatóan 494 euró lesz. Ha a munkáltató is hozzájárul a lakhatási költségekhez, a bérlő által fizetett összeg akár 251 euróra csökkenhet. Kassa hosszabb távon 11 helyszínen összesen akár 5400 támogatott bérlakás létrehozását tervezi, a lakások mérete 27 és 90 négyzetméter között lehet. Érsekújvárban 2028. januárjától mennyiségalapú rendszerre állhat át a kommunális hulladék gyűjtése. Ez azt jelenti, hogy a lakosok a ténylegesen termelt vegyes hulladék mennyisége alapján fizethetnek majd, nem pedig egy egységes éves díjat. A városban jelenleg évente 49 euró a személyenként fizetendő személydíj. Az önkormányzat szerint a mennyiségalapú rendszer arra ösztönözheti a lakosságot, hogy kevesebb kommunális hulladékot termeljen és még hatékonyabban szelektáljon. A város szerint Érsekújvár már most is az országos élmezőnybe tartozik a szelektív hulladékgyűjtésben.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült, napos idő várható országszerte. A délutáni órákban rendkívüli melegre kell számítani. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Nyugaton estétől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és helyenként zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A szél többnyire gyenge lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A Bélád előtti régi úton Aranyosmarót felől haladva autóütközött egy vadállattal. A helyszínen váltokozó irányban halad a forgalom. A D1-es autópályán Pozsony-Besztercze után Trencsén felé a 106-os kilométernél két személyautó ütközött a jobb sávban. Pozsony felé a D2-es autópályán Stomfa irányából mintegy 20 perces vesztegeléssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Párkány FM 106,2.
1: 8 óra 34 perc, és megyünk is tovább. Vasárnap elsöprő győzelmet aratott az Alternatív Németország a szász-anhalti tartományi választásokon. A párt a szavazatok közel 44%-át szerezte meg, de az abszolút többséghez ez nem volt elég. A napokban kiderül, hogy az AfD kivel tud kormányt alakítani, ugyanis a legtöbb párt kizárta velük az együttműködést. Míg az AfD ünnepel, Friedrich Merz kancellár pártjának, a CDU-nak erre nem sok oka van. A legutóbbi választásokon elért 37% helyett most csak a voksok 18%-át kapták. Annyi biztos, hogy az AfD hétvégi sikere után végleg leomolhat a pártot politikai karanténba tartó tűzfal. A témáról Kovács Eszter politológust, a Bécsi Egyetem kutatóját kérdezte Bábel Ivetta tegnapi reggeliben.
3: Megvan a győzelem, de nincs meg az abszolút többség. Mitől függ, hogy az AfD kormány tud-e alakítani a tartományban?
4: Valószínűleg fog tudni abszolút többséget alakítani. Ugye 83 szék van a tartományi parlamentben, 39 mandátuma már van, az AfD-nek 42 kell a többséghez, tehát még 3-at kell összeszednie. Dönthet úgy egyébként, hogy kisebbségi kormányzásba megy, de az ugye egy nagyon labilis helyzet, és alkalmanként kéne összeszedni többségeket ilyen-olyan pártokból. Azt nem szeretné Ulrich Zsigmond, aki megnyerte a választást az AfD élén. Lehet olyan, hogy a CDU-tól csábít át embereket, tehát hogy ugye a CDU-nak most maga is mondta, rettenetes kudarcot érte, tehát 37 helyett 17, 5 év alatt több mint lefelezte a saját szavazótáborát, és erre ezen spekulálnak, hogy vannak-e olyanok a CDU-n belül, akik átszavaznának, vagy át is állnának, ugyanis a CDU nagyon megosztott a kérdésben, hogy tartania kell ezt a úgynevezett tűzfalat, és a többi párttal összefogni az AfD ellen, vagy pedig az AfD-vel azért most már ideje lenne szót érteni, hiszen őket akarják a választók, ráadásul jobboldali konzervatív politikához közelebb álló tartalmakat képviselnek migráció és gazdaságpolitika témájában, tehát ez sem kizárt, hogy van három olyan CDU-s, aki átmenne vagy átszavazna, és a harmadik opció, ez tűnik egyelőre a legvalószínűbbnek, de nem mernék rá azért megesküdni, hogy Sarah Wagenknecht pártjával, a BSZV-vel kötnek koalíciót, ők ugye éppen, hogy csak 3500 szavazaton múlva bejutottak a tartományi parlamentbe, ez egy bal konzervatív párt, ami már a választási kampány során azzal kampányolt, hogy ennek a tűzfalnak véget kell vetni. Nekik se nagyon tetszik az AfD, hát ez van, a választók ezt akarják, meg kell velük találni a közös hangot, de ők egyelőre úgy kommunikálnak, hogy nem koalícióra lépnének, hanem azt javasolják, hogy legyen valami pártok feletti jelölt, tehát ne az Ulrich Zsigmond, aki igazából megnyerte a választást, hanem mást, és akkor ők támogatnák, de ha a többi párt ebben nem megy bele, akkor a miniszterelnök megválasztásának a harmadik fordulójában ők tartózkodnának, amikor már nem kell abszolút többséget elérnie a jelöltnek, és a tartózkodásokkal gyakorlatilag a szavazatok többségét viszont el tudná érni az Ulrich Zsigmond. Tehát ez az egyik opció, hogy valahogy átengedik, hogy ő miniszterelnök legyen, de az Zsigmond egyelőre úgy kommunikál, hogy nem, neki stabil többség kell, nem akar kiszolgáltatott lenni, akár csak ilyen véletlenül egyszer átszavazó CDU-soknak, akár csak Sarah Wagenknecht pártjának, hogy utána 5 éven keresztül pokollá tegyék neki az életét, és minden egyes szavazatkor alkalmanként kezdjék előtt zsarolni, valamit kérni. Tehát ő azt mondja, hogy ő nagyon szeretné, hogy a BSZV vagy ezek a CDU-sok jöjjenek, de akkor nyilvánosan fejezzék ki, hogy igen, mi támogatjuk az AfD kormányt, és nem fogunk alkalmanként húzavonázni.
3: Nyilván már zajlanak a háttérben a tárgyalások, az egyezkedések. Mikorra kell összeállnia az új parlamentnek? Van-e határidő?
4: 30 napon belül kellene elvileg megválasztani a miniszterelnököt, de addig pedig a Sven Schulz, az előző CDU-s miniszterelnök van hatalmon.
3: Ugye 2021-ben a legutóbbi választásokon az AfD még csak 20%-ot kapott, ezt az elmúlt években meg tudta duplázni. Említettük ugye a miniszterelnök jelöltet, a tartományban Zsigmond Ulrichot, aki egy nagyon karizmatikus, nagyon népszerű, fiatal, tényleg egy szimpatikus politikusnak ugye tűnik. Mi az oka annak, hogy ennyire népszerűvé tudott válni a párt ebben a tartományban? Milyen témák mentén kampányoltak? Mi ön szerint a sikerük titka, vagy mi volt a sikerük titkait?
4: Hát egyrészt nem csak itt dupláztak, hanem az elmúlt 5 évben mindenhol. Csak itt már 20%-ról indultak, és így lett 44, de más tartományokban is, hol 10-ről 20-ra, hol 15-ről 30-ra, tehát egész Németország szerte ez jellemző az elmúlt 5 évben, tehát hogy ez nem egy kimondottan Sachsen-Anhalt jelenség. Sachsen-Anhaltban biztosan bejátszott Ulrich Zsigmond személye, aki, ahogy maga is mondta, egy nagyon karizmatikus, nagyon ügyes, igazából egy kicsit Magyar Péterhez hasonlítanám olyan értelemben, hogy egyrészt nagyon ügyesen használja a közösségi médiát, másrészt nagyon aktív, nagyon látható kültéri kampányt vitt, tehát kopogtatóst meg rendezvényeket, tehát az emberek vele találkoztak nap mint nap az utcákon, és valahogy úgy tudott kommunikálni, hogy miközben az elitet ostoroz, de nem a panasz hangján beszélt, hanem a remény hangján. Tehát az valahogy azt tudta megtestesíteni, az volt a választási szlogenjük is, hogy alles ist möglich, minden lehetséges, meg visszavesszük a hazánkat, tehát hogy ezt tudta megjeleníteni, ezt az érzést. Valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy az AfD nagyon sok korábban nem választót tudott mozgósítani, tehát részben fiatalokat, részben olyanokat, akik nem szoktak választásokra menni. Tehát a szavazatai közül 170 ezer az a nem választók köréből jött, csak hogy így értsük, hogy ez micsoda arány, tehát 1.300.000 ember szavazott, és abból 170 ezer korábbi nem választó az AFD-re szavazott, tehát ez nagyon nagy arány, de, és akkor erre visszautalnék azra, hogy a többi tartományban is megnőtt az AFD támogatottsága, hogy a tartományi választások egyszerre egy ilyen hőmérő is, és egy jelzés arról, hogy az emberek hogy ítélik meg a szövetségi politikát, és nem véletlenül kérik számon vasárnap este a Friedrich Merz kancellárt a 160-háti eredményét, tehát gyakorlatilag mindenki úgy olvassa, hogy a szövetségi koalíciós politika megbukott. Tehát gyakorlatilag azt érezték az emberek, hogy jelezni kell a politika felé, hogy ez nem jó irány, és akkor ilyenkor a rendszerellenes, establishment ellenes, elitellenes pártok még inkább labdába rúgnak, úgyhogy ez valamennyire a szövetségi politika kudarca is.
3: Ilyen eredmény után meddig tartható még fenn ez a bizonyos tűzfal az AFD-vel szemben?
4: Hát ennek most vége. Tehát már évek óta recseget ropogott, egyrészt európai parlamenti szinten és önkormányzati szinten nem is tartják, tehát egy kicsit azért ebben van egy ilyen képmutatás, csak tartományi és szövetségi politikai szinten tartják, tehát ami azt jelenti, hogy az összes párt összefog, csak nehogy az antidemokratikus erőket hatalomra segítse, de ugye ez egyre nehezebbé vált, különösen ez egyébként a CDU-nak nagyon nehéz, hiszen ahogy utaltam is rá, bizonyos területeken sokkal közelebb állnak egymáshoz, gazdaságpolitika és migrációs politika terén például, mint a többi párthoz, és ráadásul a CDU választói és a CDU párttagsága is nagyon megosztott abban a kérdésben, hogy akarnak-e még tűzfalat vagy nem. És nem feltétlenül azért, mert szeretik az AFD-t, hanem mert hogy így könyörgöm, ennyi ember őket akarja, akkor most már ideje őket oda rengedni a kormányrúdhoz, de azért még a többségük azt mondja, hogy fú, nem, az AFD-t nem szabad közel engedni a hatalomhoz, de leginkább Sven Schulze arcán, meg szavain lehetett látni, ugye ő volt a 160-háti CDU-s miniszterelnök, hogy valamit itt felfogott, tehát hogy ő vasárnap este óta ő úgy nyilatkozik, hogy teljesen egyértelmű, hogy nem kaptunk kormányzati felhatalmazást. Tehát, hogy ő nem abban érdekelt, vagy igazából nem azon fog munkálkodni, hogy itt összekalapáljon valami koalíciót az AFD-vel szemben. Tehát mondjuk ugye 44%-ot kapott az AFD, hogy a maradék 56-ot összehozza, például a BSZV-t is a nagy sátor alá, hanem hogy le kell vonni a tanulságokat, itt most az AFD fog kormányozni, ezt be kell nyelni, ez hatalmas kudarc, de hogy ez igazából már nem tartható. Már sokkal régebb óta nem volt tartható, mert ugye a gondolat a tűzfal mögött az, hogy egy olyan pártot, ami a liberális demokrácia értékeit és intézményeit nem tartja tiszteletben, ne engedjünk hatalomra, hát hiszen, mondja egy német, megvan ezzel már a tapasztalatunk az 1930-as évekből. Tehát nehogy tehessen egy első lépést, miután ki tudja, hogy milyen lépések következhetnek tovább. Csak, hogyha van egy társadalomban, vagy egy tartományban 20-25-30-40%-nyi szavazó, ami ezt a pártot akarja, akkor az egyre visszásabb lesz, és a választók is így élik meg, hogy ők ki vannak rekesztve. Tehát ők nem úgy érzik, hogy a párt van tűzfal mögött, hanem a választók vannak tűzfal mögött, és az elitek teszik őket tűzfal mögé, és azt mondják nekik, hogy rosszul szavaztál, szívecske, a te szavazatod nem számít. És igazából ez az, ami viszont meg újra olajat önt a tűzre, vagy szél az AFD vitorlájába, mert ha azok a pártok, amik nem engedték hatalomra az AFD-t, nem tudják beteljesíteni az elvárásokat, amiket az emberek a politikával szemben várnak, akkor csak egy újabb érv mellett, hogy az AFD-re kell szavazni, és sokan azzal magyarázzák. Szerintem ez meggyőző, hogy az AFD sikeréhez ez a tűzfa politika az elmúlt években valójában hozzájárult, és az AFD-nek az volt a stratégiája, hogy jó, hát az eliteket nem tudjuk megváltoztatni, a választókat győzzük meg. Egész egyszerűen leszünk majd olyan nagyok, hogy ez már tarthatatlan. És nekem úgy tűnik, hogy ez a pont vasárnap elérkezett.
3: És hát ahogy ugye ön is jelezte, hogy azért is tudott az AFD ennyire megerősödni, mert nyilván a kormánypártok nem adtak választ a választók problémáira, tehát nem oldották azokat a problémákat, amiket ők fontosnak tartottak, hisz maga Ulrich Zsigmond is azt mondta, hogy Friedrich Merz kancellár volt az egyik leghatékonyabb kampányolójuk a választási küzdelemben, tehát ebben van igazság.
4: Van, abszolút. Friedrich Merz nem szorul az én védelmemre, de azért annyit mindenképp érdemes elmondani, hogy Friedrich Merz 2025 májusában úgy került hatalomra, hogy évtizedek mulasztásait kellett volna kezelnie. Tehát Angela Merkelre, arra 16 évre 2005 és 2021 között úgy emlékszünk, mint a boldog békeidők, és nagyon sok német is úgy emlékszik, de egy csomó minden döntés akkor nem lett meghozva, illetve akkor lett esetleg rosszul meghozva, vagy ami mából nézve rossznak tűnik, amit most kellene korrigálni. Tehát az, hogy az infrastruktúra tönkre lett spórolva, az most mutatja jeleit. Az, hogy milyen Oroszország politikát, energiapolitikát, Kína politikát vitt Merkel, az ma üt vissza, és ma halmozódik, nem is beszélve azokról a dolgokról, amikre azért csak korlátosan van hatása a német szövetségi politikának, például, hogy nyitva vagy zárva van-e a hormúzi szoros, vagy hogy Trump mit lép, tehát hogy a nemzetközi helyzet is olyan, hogy egyszerűen egy csomó adottságot tesz a német politikára, és az, hogy milyenek a benzinárak, vagy nem tudom, a nyugdíjrendszert kell-e reformálni, mert egész egyszerűen sokkal kevesebb gyerek születik, mint ahány tudná fizetni a jelenlegi szintjét a nyugdíjaknak. Ezek egész egyszerűen tényleg van ebben egy ilyen reformkényszer, illetve hát olyan nagy léptékű változásokat kell végbevinni, például az autóipar átalakításában, ami még ha a MERC a legbölcsebb közgazdászokkal, meg mindenfélékkel veszi körbe magát, akkor sem árul hónapra érezteti a hatását. Ettől függetlenül az tény, hogy olyan témákat mondtak az AfD választói, meg a CDU-tól az AfD-hez átvándorló választók, amikben a politikától várnak választ, és amikre úgy érzik, hogy az establishment vagy a mainstream pártjai nem adnak választ, mint a közbiztonság, a bevándorlás kérdése, illetve ez a szociális biztonság, a megélhetés kérdése. Tehát olyan 70-80% a százszanhalti választóknak úgy érzi, hogy ilyen folyamatos létbizonytalanságban él, lecsúszott, vagy úgy érzi, hogy bármikor lecsúszhat, és ezt a biztonságérzetet valahogy a politikának meg kell adni, vagy elvárják, hogy ezt megadja, és jobban hisznek most annak, hogy egy radikális párt oda csap az asztalra és megoldja, mint sem, hogy kivárják, hogy mikor fognak a szövetségi politikák eredményeket hozni.
3: És hogy látja Friedrich Merz kancellár jövőjét, mert ugye már az utóbbi hónapokban gyakran lehet olvasni arról, hogy talán le is váltják őt. Most így az eredmények után azt mondta, hogy sokkolta őt ez az eredmény, de nem hajlandó lemondani, hanem elszánt a reformok folytatása mellett. Tehát hogyan látja az ő további politikai karrierjét?
4: Igen, hát már márciusban, hiszen Baden-Württembergben, igen, ott voltak tartományi választások, és ott is hatalmas kudarcot vallott a CDU, mert azután is azt mondta, hogy hát sajnálatos, de megyünk tovább, tehát azt se vette nagy visszajelzésnek. Most ennél egyel reflexíveben reagált, tehát tényleg elmondta, hogy fú, ez most így nekünk is megfeküdt a gyomrunkat, és nem tehetünk úgy, mintha ne történt volna semmi, de mégis azt mondja, hogy egyszerűen ki kell várni, míg a reformok működnek, most felelőtlenség volna bármi irányt változtatni, tehát közpolitikailag is, illetve személyi szinten is, úgyhogy megyünk tovább. De ezt nyilván lehet mondani, és ha tovább nő a nyomás, akkor ezt megváltoztathatja. Amit még fontos tudni, hogy szeptember 20-án lesz még két tartományi választás, tehát hogy ha Mecklenburg Előpomerániában és Berlinben, tehát nyilvánvalóan, ha most itt valaki bedobná a törül között, az még tovább rontaná az ottani esélyeket, úgyhogy az is lehet, hogy 20-a után fogják újra felmelegíteni, de engem egy kicsit meglepett, hogy már most vasárnap este gyakorlatilag 6 órától láttuk, hogy milyen hatalmas az AfD győzelem, és este 8-9-től már attól volt teljes a sajtó, hogy mondjon le, mert ezért is tartó sajtótájékoztatót, hogy ezt így eloszlassa, de egyelőre úgy látszik, hogy ő nem akar menni, de igen, tehát az ővele kapcsolatos elégedetlenség más régebb óta megvan. Azt egyébként még lehetett látni, prognosztizálni, hogy ez a CDU-SPD koalíció, tehát egy jobb-közép és egy bal-közép koalíció, azért ez nincs sikerre ítélve, mert különböző irányokba húzzák a kormányt, és akkor emiatt viszont a kompromisszumos megoldások bármilyen területen olyanra sikerülnek, hogy egyik csapat sem elégedett. Tehát, hogy kompromisszum megvan, de hogy megyünk tovább? Az SPD-s választóknak és pártagoknak túl jobbos, a CDU-soknak meg túl balos a végeredmény. Tehát, hogy papíron van csak meg a kompromisszum, de nincs mögötte társadalmi támogatottság, úgyhogy ez is a kérdés, hogy a koalíció hogyan alakul. Egyébként az SPD vezetői is nagy nyomás alatt vannak, mert velük se elégedettek, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt most még forró őszre számíthatunk.
3: A félvilág figyelte a vasárnapi eredményeket. Milyen hatással lesz az AfD sikere a többi európai szélsőjobboldali pártra?
4: Igen, ez olyan megfoghatatlan volt, hogy egy 2 milliós kicsi keletnémet tartomány annyira figyel a világ, de hát egyrészt amiatt, hogy ez a német szövetségi politikára hatással van, szerintem azért lehetett másoknak is érdekes, tehát hogy ha Németország megfázik, akkor félvilág köhög, nem csak Magyarország vagy Szlovákia. Annyira össze vagyunk kötve gazdaságilag és politikailag, de hát ezek az ilyen új jobboldali, radikális jobboldali, illiberális erők, tekintve, hogy áprilisban kiesett a nagy atyuk, Orbán Viktort leváltották Magyarországon, azért attól egy kicsit így megrendültek, hogy merre van az előre, és hát most ez gyakorlatilag megint azt jelzi, hogy nem, most oké, Magyarországon történetesen kiestek a hatalomból, de korán sincs vége ennek a típusú jobboldali építkezésnek, tehát szerintem ezzel lehet összefüggésben, hogy választás estén Orbán Viktor is, Trump is, meg mások is erről ilyen örömmel posztoltak, hogy igen, végre Németország a jó útra tért, és hát Németországban már régóta várták ezek a pártok az áttörést, úgyhogy igazából azon fog múlni, hogy hogyan kormányoz az Ulrich Zsigmond. Tehát én azért most arra tennék, hogy valószínűleg összehozza a kormányát, és hogy mondjuk befürdik-e, tehát egész egyszerűen elbénázza, alulbecsülte a feladatot, vagy pont, hogy normalizálódik, tehát kiderül róla a világ felé, hogy jó, hát kicsit nem szép dolgokat mond, nem tudom, a kisebbségekről, de valójában nem is tud nagyon ellenük menni, valójában nem tör ki a holokauszt 2, mert Németországban tényleg ennyire erős nyelven beszélnek róla, azért használom én is ezt a képet, vagy melonizálódik, ez egy egyik elvárás, tehát hogy valójában hatalmon kívül radikálisabb, de amint oda kerül, valahogy számot kell vetnie a valósággal, a gazdasági adatokkal, költségvetéssel, a bejövő titkosszolgálati jelentésekkel, tehát nem fog tudni majd olyan radikális lenni, vagy tényleg radikális marad, de akkor pedig valahogy a választók fogják megbüntetni, hiszen azt viszont lehet tudni, hogy az AfD választóknak csak kb. 20%-a az, akiről azt lehet mondani, hogy szélső jobboldali nézetekkel bír. Van még további 20, amilyen radikális jobboldali, de van legalább 60%, aki nem az. Hát sokan a radikális változtatás vágyával protestből szavaznak az AfD-re. Én azt gondolom, hogyha ők egy ilyen tényleg náci ízű politikát kapnának, vagy lenne arra veszély, hogy így átvegyék az államot, vagy a hatalmat olyan módon, ahogy a német történelemből ijesztően megvan mindenkinek a zsigereiben, akkor lenne ennek ellentartás. Hát itt most sok opció van, hogy melyik irányba fog fejlődni. Szerintem továbbra is Sassenhalton lesz a világ szeme, hogy tudnak-e kormányozni, és milyen irányba kormányoznak. Azért az már most látható, hogy olyan dolgokat ígértek, olyan dolgokban ígérik ezt a reményt és a radikális változást, amire a tartományi politikának nincs ráhatása. Például a migrációs politikára alig, úgyhogy itt akár még az is lehet, hogy nagy csalódások és varástalanodás következik.
3: Elsőprő győzelmet aratott az Alternatív Németország a Sassenhalti tartományi választásokon vasárnap Németországban. A párt a szavazatok közel 44%-át szerezte meg, de az abszolút többséghez ez nem volt elég. Az AfD történelmi sikerével úgy tűnik leomlott a párt ellen felhúzott tűzfal. A témáról Kovács Eszter politológust, a Bécsi Egyetem kutatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
4: Én is köszönöm.
0: Pátria Rádió. Őkete Reves. FM 106,7.
1: Nyolcszor 53 perc, és innen is köszönök kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba szeptember 9-én szerdán Ádám napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben Jakubec László várja önöket. A mai reggel hangmestere Vasi Esó Lívia volt. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm rádiónk hallgatóit 2026. szeptember 9-én Ádám napján. Legszebb nyári vakációm című sorozatunk idei záró részében Indiába utazunk, szó lesz a Gregorián énekről, és megemlékezünk a 30 éve elhunyt Talamon Alfonzról is. Műsorunkhoz jó vételt és zavartalan kikapcsolódást kívánunk, hamarosan mondom a részleteket is. Előtte még hírek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Új szlovák nagykövetség nyílik Algériában. Egy német konzervatív politikus vizsgálná az AFD betiltásának lehetőségét. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Jönnek a részletek. A szlovákiai oktatás helyzetének javítására szólított fel a szlovákiai pedagógus kamara a PISA 2025-ös felmérési eredményei alapján. A kamara szerint az eredményeknek figyelmeztető jelzésként kell szolgálniuk a jövőbeli kormányok számára. A 15 éves szlovákiai diákok matematikából az OECD átlagnál valamivel jobb eredményt értek el. Szlovákia 469 pontot szerzett, szemben a 463 pontos OECD átlaggal. A szövegértésből és természettudományokból azonban az országa az átlag alatt teljesített. A szlovákiai pedagógus kamara szerint nagyobb állami beruházásokra lenne szükség az oktatásban, a tehetséggondozásban és a gyermekek mentális egészségének támogatásában is. A szervezet szerint problémát jelent a pedagógus pálya alacsony vonzereje.

0: ideje, az oktatás alulfinanszírozottsága, valamint az előkészítetlen és gyakran változó reformok sora. A PISA nemzetközi felmérésében 91 ország vett részt. Algériába utazott Juraj Blanár külügyminiszter, ahol hivatalosan is megnyitja Szlovákia új algéri nagykövetségét. A miniszter az algériai külügyminiszterrel és az ország elnökével is tárgyal. A szlovák külügyminisztérium célja, hogy a politikai kapcsolatokat konkrét gazdasági, energetikai és beruházási együttműködéssé alakítsák. Kiemelt téma az energiaellátás. A szlovák delegáció tagjai között ott vannak a szlovák gázművek képviselői is, akik az algériai Sonatrach vállalattal a jövőbeni földgázszállítások lehetőségeiről tárgyalnak. A két ország memorandumot ír alá a diplomata képzésről, valamint megállapodást köt a gazdasági együttműködésről és egy szlovák-algériai kormányközi bizottság létrehozásáról. A tárgyalásokon Szlovákia ENSZ biztonsági tanácsának 2028-29-es nem állandó tagságra vonatkozó jelöltsége is szóba kerül. 5 iráni olajszállító tartályhajót semmisített meg az Egyesült Államok hadserege, közölte az amerikai központi parancsnokság a CENTCOM. Az amerikai fél szerint a hajók az iráni forradalmi gárdát finanszírozó úgynevezett árnyékflottához tartoztak. Washington szerint a támadás válasz volt arra, hogy az iráni forradalmi gárda az elmúlt két napban kétszer is ballisztikus rakétákkal támadott egy amerikai hadihajót. A hajó elkerült a találatokat, és amerikai veszteségről nem számoltak be. Irán ezt követően megtorlással fenyegette meg a kuvaiti és bahreini kikötőkben tartózkodó olajszállító hajókat, és felszólította legénységüket, hogy hagyják el a hajókat. Iráni források szerint közben rakétatámadások indultak amerikai katonai támaszpontok ellen Jordániában. Elemzők szerint a kölcsönös támadások tovább növelhetik a feszültséget és a veszélyeztethetik a világgazdaságot, különösen a hormuzi szoros térségében. Az AFD betiltásának alkotmányos lehetőségét vizsgáló munkacsoport létrehozását javasolja Hendrik Füst, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke. A konzervatív CDU politikusa ugyanakkor óvaintett az elhamarkodott lépésektől. Szerinte egy politikai párt betiltása csak végső eszköz lehet, ezért előbb alaposan meg kell vizsgálni az alkotmányos lehetőségeket. A munkacsoportban mind a 16 német tartomány és a szövetségi kormány képviselői részt vennének. Németországban a politikai pártot csak a szövetségi alkotmánybíróság tilthat be. Parlamenti kamara vagy a szövetségi kormány hivatalos kérelme alapján. A német titkos szolgálatok tavaly bizonyítottan jobboldali szélsőséges szervezetként minősítették az AFD-t, ezt a besorolást azonban a bíróság döntésig felfüggesztették. Az AFD a hétvégi tartományi választáson Sachsen-Anhaltban a szavazatok 43,8%-át szerezte meg. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a negyed döntőbe, melyben holnap a címvédő amerikai csapattal találkozik. A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának nyitófordulójában Real Madrid Internacionale 2-1, FC Brűzs Aston Villa 2-3, AEK Athén LASK Linz 1-0, Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 és Lille Betis Sevilla 2-3.
2: Időjárás.
0: A délutáni órákban rendkívüli melegre kell számítani, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, nyugaton estétől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és helyenként zápor, illetve zivatar is kialakulhat, a szél többnyire gyenge lesz.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A Pozsonyba vezető D1-es autópályán Szenc felől mintegy 15 perces menetidő növekedésre kell számítani. Rövidebb torlódás alakult ki Rovinka irányából Pozsony felé, ahol jelenleg körülbelül 30 perces a vesztegelés. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Én nem csináltam semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántottam senkit úgy, mint annyi jó gyerek. Talán ezért van, hogy egyfolytában csak ráfizetek. Ez van, ez van, ez van, ez van. Hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, majdnem megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk, meg értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a francnak kell. Ez van, ez van, ez van, ez van. Te csak megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Ezért kérlek többé, ne segíts, mert nem nagyon muszáj. Mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúz. És már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van.

bár még akad néhány konzervbeszéd, konzervigasság. De a címkéken a szavatosság réges-rég lejárt. Ez van, ez van, ez van, ez van. Hogyha történt veled ilyen, vagy már láttál hasonlót, kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is így. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol rég

0: Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van.
1: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van. Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.

4:10 lesz 5 perc múlva. Mai műsorunkban zárul Legszebb nyári vakációm című sorozatunk idei évada. Szó lesz a Gregorián énekről, és megemlékezünk a 30 éve elhunyt Talamon Alfonzról. A fiatalon elhunyt diószegi származású írót kora egyik legnagyobb tehetségének tartották. Emlékét szülővárosában egy kültéri szobor is őrzi. Mi Hizsnyai Tóth Ildikó műfordítóval és publicistával, aki már gimnazista korától baráti kapcsolatban állt vele, személyes emlékeken keresztül idézzük fel alakját és azt az utat, amelyen a fiatal Talamonból író lett. Braunsteiner Glória, a Nagyszombati Egyetem teológiai karának professzora, a Gregorián ének avatott szakértője, oktatója és előadója. Teológiát Regensburgban, Gregorián éneket Münchenben a Zene és Színművészeti Főiskolán tanult. Mikor talált rá a Gregorián énekre, mivel ragadta magával, és tulajdonképpen mi is a Gregorián? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetünk vele. Legszebb nyári vakációm című sorozatunk idei záró részében rádiónk egykori munkatársa, Csanaki Eleonóra újságíró és előadó művész idézi fel legemlékezetesebb nyári utazásai, és mesél arról is, milyen élményt jelentett számára 2012-es indiai útja. Vasies Olivia hangmérnök kollégám nevében is kellemes és tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok hallgatóinknak, ha tehetik, rádiózzanak velünk!

Szeptember 9-e van, az év 252. napja. Névnapjukat az Ádámok ünneplik. Szlovákiában ma a holokauszt és a faji erőszak áldozatainak emléknapja, amely az 1941. szeptember 9-én kihirdetett a zsidó lakosság jogait súlyosan korlátozó zsidó kódex évfordulójához kötődik. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. ...1552-ben ezen a napon kezdődött Egervárának ostroma, a jelentős túlerőben lévő oszmán sereg ellen Dobó István és a várvédők több mint egy hónapon át tartották a várat, végül visszavonulásra kényszerítve a támadókat. 1776-ban az amerikai kontinentális kongresszus úgy határozott, hogy az addig használt Egyesült Gyarmatok helyett hivatalosan az Egyesült Államok elnevezést használják. 1850-ben Kalifornia az Egyesült Államok 31. tagállama lett. 1886-ban aláírták a Berni Egyezményt, amely a szerzői jogok nemzetközi védelmének egyik alapdokumentuma lett. 1928-ban ezen a napon emelkedett először a levegőbe Asbóth Oszkár AH-1-jelű kísérleti helikoptere. 1941-ben a korabeli szlovák állam kormánya kiadta az úgynevezett zsidó kódexet, a 270 paragrafusból álló rendelkezés súlyosan korlátozta a zsidó lakosság alapvető jogait, és Európa egyik legszigorúbb zsidó ellenes jogszabály együttese volt. 1948-ban kikiáltották a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot. 1971-ben megjelent John Lennon Imagine című albuma, 1975-ben pedig elindították a Mars felé a Viking 2 űrszondát. 2001-ben az Al-Qaeda emberei merényletben megölték Ahmad Shah Massoudot, az afgán tálibellenes északi szövetség egyik legfontosabb vezetőjét. Szeptember 9-éhez számos ismert személyiség neve kötődik. Ezen a napon született többek között Lev Tolsztoj orosz író, Mucsi Zoltán, Jászai Mari Díjas magyar színész és Luka Modrić horvát labdarúgó. Ezen a napon hunyt el Máté Péter énekes zeneszerző és Teller Ede magyar származású amerikai atomfizikus. Számunkra külön érdekesség, hogy 1980-ban ezen a napon született Losoncon Rejsz András meteorológus, aki Füleken nőtt fel és jellegzetes palóc beszédét a magyarországi televízió nézők is jól ismerik. Ugyancsak szeptember 9-én született Sándor Károly nagysallói szlovákiai magyar helytörténész, muzeológus és költő. Most azonban a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. ...165 éve 1861-ben ezen a napon született Selmecbányán Mócik József, Páter Felicián néven ismert pap, festő és karnagy. Pályája Pozsonyhoz is szorosan kötődött. Egyházi szolgálata mellett zenével és képzőművészettel foglalkozott, és a város zenei életének szervezésében is szerepet vállalt. Sokoldalú munkássága miatt a felvidéki művelődés történet figyelemre méltó alakjaként tartják számon. ...160 éve 1866-ban ezen a napon hunyt el Cucor Gergely bencés szerzetes, költő és nyelvtudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az 1848-as forradalom idején írt Riadó című verse miatt várfogságra ítélték. Nyelvészként Fogarasi Jánossal együtt nevéhez fűződik a magyar nyelv szótára, a monumentális Cucor-Fogarasi szótár megalkotása. ...125 éve 1901-ben ezen a napon hunyt el Henri de Toulouse-Lautrec, francia festő és grafikus, a posztimpresszionizmus egyik legeredetibb alakja. Képein és plakátjain, különösen a századvégi Párizs, a Montmartre mulatói, színházai és éjszakai élete elevenedik meg. Merész, leegyszerűsített plakátjaival a modern reklámgrafika és plakátművészet fejlődésére is nagy hatást gyakorolt.
50 éve, 1976-ban ezen a napon hunyt el Mao Zedong, a kínai kommunista párt vezetője és a kínai népköztársaság egyik alapítója. Évtizedeken át meghatározta Kína politikai és társadalmi fejlődését, miközben az általa kezdeményezett nagy ugrás és kulturális forradalom súlyos emberi és társadalmi következményekkel járt. A 20. századi világtörténelem egyik legnagyobb hatású és egyben legvitatottabb politikai alakja volt. További kerek és félkerek évfordulók is jutnak mára. 85 éve született Otis Redding, amerikai szólénekes, és Dennis Ritchie, amerikai informatikus, a C programozási nyelv egyik megalkotója. 75 éve született Tordasi Ildikó, olimpiai bajnok, magyar vívó. 70 éve Szokolai Zoltán, író és előadó művész. 65 éve Zubornyák Zoltán, színész és rendező. És ma ünnepli 60. születésnapját Adam Sandler, amerikai színész és komikus is. És végül, de nem utolsó sorban, 95 éve, 1931-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Latinovich Zoltán, posztumusz Kossuth Díjas magyar színművész, akit máig gyakran színész királyként emlegetnek. Színházi szerepei mellett több mint 500 filmben játszott, legemlékezetesebb alakításai közé tartozik többek között a Szindbád és az Isten hozta őrnagyúr. Kivételes versmondóként is új utakat nyitott. Előadásmódja máig erősen hat a magyar színjátszásra és versmondásra. Latinovich Zoltán énekesként is ismert volt, most tőle szól egy felvétel, amelynek a címe A szívemmel látlak.

most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel emlékezem. A szívemmel látlak téged, ha fáradt a két szemem.

Most itt vagy, és minden oly szép. A szívemmel látlak téged, a szívemmel

0: Kedves hallgatóink, 9:30 lesz, 4 perc múlva Latinovics Zoltán énekelt. 25 magyarországnyi terület sivatagosodhat el az évszázad végéig. Új világtérképet hagyott jóvá az ENSZ, olyan ehetőgombára bukkantak, amely védhet a sugárzástól. Színes hírek következnek Gazsik Viktória szerkesztésében.
1: A globális felmelegedés miatt tovább terjeszkedhetnek a Föld száraz vidékei, és az évszázad végére a bolygó szárazföldi területének több mint 40%-át boríthatják. Kínai kutatók friss klímamodellezéssel vizsgálták a folyamatot, és arra jutottak, hogy a száraz vidékek aránya az 1994 és 2023 közötti mintegy 38,6%-ról 2071 és 2100 között akár 40,3%-ra nőhet. Ez a legmagasabb becslés szerint körülbelül 2,37 millió négyzetkilométerrel nagyobb száraz területet jelentene, nagyjából 25 magyarországnyi területet. A szárazodás súlyosbíthatja a vízhiányt, gyorsíthatja az ökoszisztémák romlását, és újabb térségeket tehet ki az elsivatagosodás veszélyének. A kutatók szerint a változás a fenntartható fejlődést is komoly kihívás elé állíthatja. Az ENSZ egy új világtérkép használatát támogatja a 16. században megalkotott Mercator vetület helyett. A szeptember 4-i szavazáson 164 ország támogatta a Correct the Map, vagyis javítsuk ki a térképet elnevezésű határozatot, 6 ország tartózkodott, az Amerikai Egyesült Államok pedig ellene szavazott. A kezdeményezés az úgynevezett Equal Earth vetület használatát szorgalmazza, amely pontosabban ábrázolja a kontinensek egymáshoz viszonyított valódi terület. A Mercator térkép a pólusok felé haladva egyre jobban felnagyítja a területeket. Itt például Grönland csak nem Afrika méretűnek tűnik rajta, miközben Afrika valójában mintegy 14-szer nagyobb. Az új vetület nem teljesen torzításmentes, de a területek arányait sokkal pontosabban mutatja. A döntés nem kötelező érvényű, inkább ajánlás a nemzetközi intézmények számára. Egy olyan az emberi bélrendszerben is előforduló gombát azonosítottak kínai kutatók, amely egerekben enyhítette a sugárzás okozta károsodásokat. A Mucorrhecemosus nevű gombával kezelt állatok kevésbé fogytak, és kisebb mértékű gyulladást, illetve oxidatív stressz mutattak, mint a kezeletlen egerek. A kutatók szerint a gomba több olyan anyagot termel, amelyek elősegíthetik a DNS javítását és a bélszövet regenerációját. A gomba emellett egy bélbaktérium működését is módosíthatja, ami tovább erősítheti a sugárzással szembeni védelmet. A kutatás azért érdekes, mert a Mucorrhecemosus egyes erjesztett élelmiszerekben természetes módon is előfordul, és étkezési célra is engedélyezett. A szakemberek azonban hangsúlyozzák, egyelőre csak állatkísérletek bizonyítják a hatását, ezért nem tekinthető emberi sugárvédő kezelésnek.

Kedves hallgatóink, 9:30 múlt, 2,5 perccel a Jó Világban együttes felvételét hallották. Gregoriánt énekelni annyi, mint énekelve imádkozni, vallja Braunsteiner Glória, a Nagyszombati Egyetem teológiai karának dogmatika professzora, a Gregorián ének avatott szakértője, oktatója és előadója. Teológiát Regensburgban, Gregorián éneket pedig Münchenben, a Zene és Színház Művészeti Főiskolán tanult a neves professzor Johannes Berchmans Göschl mellett. Mikor talált rá a Gregorián énekre, mivel ragadta magával, mi történik egy bibliai szöveggel, ha nem csak kimondjuk, hanem el is énekeljük, mit él át Gregorián éneklés közben, és tulajdonképpen mi is a Gregorián? Többek között ezekről beszélgettünk Braunsteiner Glóriával. Beszélgetésünk közben az általa vezetett szkólák előadásában ízelítőt is hallhatnak a Gregorián énekvilágából.

0: Vendégem Braunsteiner Glória, a Nagyszombati Egyetem teológiai karának professzora, akinek szakmai és személyes életében évtizedek óta különleges helyet foglal el a gregorián ének. Köszöntöm stúdiónkban, jó napot kívánok!
1: Köszönöm szépen!
0: Egy muzsika hangzott el, pontosabban egy gregorián ének. Mit hallottunk?
1: A Gaudeamus nevezetű introitust hallottuk, aminek nagyon örömteli a hangulata, és arról szól, hogy mindenkit meghív arra, hogy örüljünk annak, mi vár bennünket, a szentekkel együtt örüljünk, és képzeljük el azt, ahova ők már eljutottak, mivel üdvözültek.
0: És kitől hallottuk? Kiktől?
1: Van két szkólám, az egyiknek neve Gloria Dei Homo Vivens, ez Szent Ireneusnak az egyik művéből való mondás, ami azt jelenti, hogy az élő ember Istennek a dicsősége, ami gondolom, hogy nagyon jól illik ehhez a tevékenységhez, mivel kifejezi azt, amit szeretnénk csinálni. Uh-huh. Ez jelenleg a férfi szkólának a neve, a női neve Verbum Domini, ami azt jelenti, hogy Isten szava.
0: Professzor, azt találtam erről egy számomra meglepő adatot, hogy ha minden igaz, akkor fiatalon az irodalmi szemle környékén is dolgozott, és a József Attila ifjúsági klub vezetőjeként is számon tartják. Az érdekelne, hogy miről álmodott akkor a fiatal Braunsteiner Glória?
1: Hát ez nem könnyű kérdés. Azt hiszem, hogy akkor még halvány fogalmam nem volt arról, hogy mit fogok csinálni később, hogy mire lesz lehetőségem tanulni a rendszerváltás után, teológiát és egyházi zenét, és hogy mind a kettőt majd lesz lehetőségem Németországból visszatérve tanítani itt, és hogy szükség lesz mind a kettőre. Az egyházi zenét azt a konzervatóriumon tanítom, az állami konzervatóriumnak az egyházi részlegén, ahol gregorián tanítok.
0: A rendszerváltásig a Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai Intézetében dolgozott. A Comenius Egyetem elvégzése után hogyan emlékszik erre az időszakra, mivel foglalkozott ott pontosan?
1: Ott én tisztán csak fordítással foglalkoztam.
0: Akkor ugorjunk az időben. Rendszerváltással együtt 1990-ben az ön életében is nagy váltás következett, mint említette. Regensburgba ment, ahol teológiát tanult, később pedig teológiai doktorátust is szerzett. Mi indította el ezen az úton? Miért éppen a teológia? Miért éppen Németország?
1: Említenem kell, hogy mindig az egyházi zene is ott van, nem csak a teológia. Mind a kettő nagyon érdekelt, és nem lehetett itt tanulni, úgyhogy ezt a lehetőséget kihasználva mentem oda, mivel ez a város központja az egyházi zenének.
0: És mikor talált rá a gregorián énekre, és mivel ragadta meg annyira, hogy később Münchenben a Zenei Színház Művészeti Főiskolán már kifejezetten gregorianikát is tanult?
1: Nem tudom pontosan megmondani, mikor hallottam először, de nagyon megragadott. Ez ilyen intuitív, spontán érzés volt valószínűleg, és nagyon megtetszett, és örülök nagyon, és hálás vagyok azért, hogy ez a lehetőség megnyílt, és hogy tudtam ilyen tanulmányokat folytatni.
0: A gregorián ének egyik neves professzora, Johannes Bergmanns Göschl mellett képezte magát. Mennyiben határozta meg az ő szemlélete azt, ahogyan ön ma gregoriánt énekel és tanít?
1: Elmondhatom, hogy teljesen, habár ő előtte még másoktól is láttam és hallottam, hogy vezényelnek, hogy tanítanak, de az ő stílusa az azért nagyon megragadott, mivel ő Rómába tanult Cardin professzornál, aki nagyon fontos a gregorián tanulmányok számára, a szemiológia számára, nagyon meghatározó máig, és az, hogy Gösup professzornál tanulhattam, az azt jelenti, hogy ezt a szellemet, ezt a lelkületet, ezt a stílust, ahol az olasz és a német egyaránt érezhető, magamévá tudtam tenni.
0: Hallgassunk most meg ismét egy gregoriánt, és önt kérném meg, hogyha felvezetné, mit fogunk hallani?
1: A Letatus sum graduálét fogjuk hallani, ami szintén az örömről szól. Egy zsoltár szövege az alapja. A szöveg azt mondja, hogy örültem, amikor azt mondták nekem, hogy az Isten házába megyünk. Úgyhogy itt Isten jelenléte az, ami meghatározó ennél a szövegnél, és érezhetően kisugározza ezt az örömet, ami nem mindig olyan kitörő öröm, amit esetleg elképzelne valaki, hanem egy ilyen elmélyülő örömről van itt szó, amit gondolom, hogy sikerült a szkólának visszaadni.

0: Vendégem továbbra is Braunsteiner Glória. A németországi évekről beszélgettünk, és miután hazatért, a Nagyszombati Egyetem teológiai karán kezdett el tanítani, ahol később professzorrá is kinevezték. Jelenleg mivel foglalkozik az egyetemen, melyek azok a teológiai kérdések, amelyek leginkább foglalkoztatják?
1: A teológia nagyon sokrétű. Ami közel áll hozzám, az a Szentháromság teológiája. Ezen kívül nagyon szeretem összevetni a teológiát és a zenét, úgyhogy ehhez a témához próbálkoztam már többször hozzászólni.
0: Visszatérve a Gregorián énekhez, ő ugye szkólákat vezet, maga is énekel, és itthon valamint Németországban is tart kurzusokat. Ezek közül a szerepek közül melyik áll önhöz a legközelebb?
1: Gondolom, hogy ezt a három dolgot talán nem kell egymástól elválasztani, mivel mind a három nagyon összefügg egymással, úgyhogy nagyon szeretem mind a hármat, és ilyen áttétel érezhető, azt hiszem, mind a háromnál.
0: Ha teljesen véletlenül valaki esetleg még soha az életében nem hallott volna Gregorián éneket, hogyan magyarázná el neki, tulajdonképpen mi a Gregorián, mit jelent önnek a Gregorián?
1: Gondolom, hogy sokféleképpen lehet megközelíteni ezt a kérdést. Elsősorban fontos tudatosítani azt, hogy a legtöbb szöveg bibliai, ami azt jelenti, hogy Isten igéje az alapja ennek az éneknek, és retorikus módon próbálja a Gregorián ének kidomborítani a bibliai szövegeknek a lényegét. Ez benne az érdekes, a csodálatos. Ehhez kapcsolódik leginkább például a ritmikája, ami azt jelenti, hogy nincs métrum ennél a zenénél, hanem a szövegnek a ritmusa az, amit igyekszünk kifejezni, és ezáltal erősödik a szavaknak az értelme és a lényege.
0: Egy németországi kurzusának az ismertetőjében szerepel az a mondat, hogy Gregoriánt énekelni annyi, mint énekelve imádkozni, hogy ezt ön is így érzi-e, lehet-e egyáltalán ön szerint Gregoriánt énekelni hit nélkül?
1: Objektíven lehet, de gondolom, hogy egész másképpen hangzik, mintha a szubjektív része is ott tud lenni, és érezhető saját magának, annak, aki énekli, és a hallgatónak is. Egész másképp fogja megszólítani a hallgatót, mintha csak objektíven zene tudományi szempontból énekelné valaki.
0: Mégis mi történik ugyanazzal a bibliai mondattal, hogyha egyszerűen csak kimondjuk, vagy hogyha elénekeljük?
1: Sokkal erősebb, ha énekeljük, és tudjuk, hogy a középkor mindent hangosan olvasott, a kolostorok voltak a központja a tudománynak, az irodalomnak, és még sok minden másnak, és tőlük tudjuk, hogy amikor tanultak, akkor nem csöndesen saját maguknak olvasták azt, amit tanultak, hanem hangosan ki is mondták. Úgyhogy, ha ezt a példát nézzük, valószínűleg ennek nagy jelentősége volt az ő számukra, csak mi ezt már talán elfelejtettük, vagy nem így szoktuk csinálni. Úgyhogy mindenképpen a kimondott szónak sokkal nagyobb a súlya, és az énekelt szó még sokszorosan erősebb.
0: A Gregorián az eredendően a liturgia része. Meg tud ugyanolyan hitelesen szólalni akkor is, hogyha kivesszük abból a közegből, amelyre született, vagy inkább így kérdezném, hogy Braunsteiner Glória számára ugyanazt jelenti Gregoriánt énekelni egy liturgia részeként, mint egy koncerten?
1: Az én számomra teljesen ugyanazt jelenti, akkor is, ha tudom, hogy a liturgia még megerősíti azt, amit énekelünk, de egy koncert az is egy ünneplése Istennek részünkről, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan lelkülettel énekelhetjük, és ajánlatos is, hogy úgy csináljuk, ami azt jelenti, hogy ott más lehetőségek vannak, mint amit a liturgia nyújt, ahol elő vannak írva pontosan az énekek. Itt téma szerint szoktam összeállítani a koncerteket, ami azt jelenti, hogy kidomborítható egy bizonyos téma több tétellel, többféle szöveggel, ami szintén igaz, hogy más szempontból, de nagyon megerősíti az illető témának az erejét.
0: Hallgassunk még most ismét egy Gregoriánt. Ismét önt fogom megkérni, hogy vezesse fel ezt az éneket.
1: A következő példa egy különleges koncertnek a gyümölcse, és pedig a Gregorián és Szent Hildegárdnak a párbeszéde, amit évekkel ezelőtt csináltunk a Dómban, és itt négy témát összehasonlítottunk, ami a Gregorián ének repertoárjában is előfordul, és Hildegárd szintén, mint témát megzenésítette. A felvételről származik a következő példa.

0: Vendégem továbbra is Braunsteiner Glória, a Nagyszombati Egyetem teológiai karának professzora, akinek az életében különleges helyet foglal a gregorián ének. Hogyan írná le, mit él át, amikor gregoriánt énekel, illetve amikor egy szkólát vezet?
1: Természetesen itt többféle érzés fordul elő, ha az érzésekről beszélünk. Egyrészt ott van az igyekezet, hogy minél szebben sikerüljön az, amit érzek, hogy a tartalma egy bizonyos szövegnek, és annak, ahogy a zene kifejezi. Ott van a perspektíva is, hogy ha gyakorlunk, akkor valószínű, hogy egyre jobban fog sikerülni, és ez egy nagyon szép folyamat, ahogy tudunk közeledni ehhez a célhoz, tudjuk szépíteni, tökéletesíteni a kifejezésnek az erejét, ami rejlik ebbe a zenébe.
0: Van olyan gregorián ének, vagy egy olyan, akár csak néhány sor gregorián énekből, amely különösen közel áll önhöz, és ha van ilyen, akkor úgy esetleg elmondani, hogy miért éppen azt érzi annak?
1: Nem tudnék egyet se kettőt kivenni közülük, mivel az évek folyamán az az érdekes, hogy az ember bizonyos értelemben együtt nő ezekkel a tételekkel, ezekkel a szövegekkel, azzal, ahogy a gregorián ének kifejezi a szövegeket, mintha az embernek az énjébe bevésődik, és ez egy nagyon mély és érdekes folyamat, de ami ennek a zenének a lényegéhez tartozik, ahogy mondtuk, hogy a bibliai szövegekről van szó, akkor talán azt említeném, amit szeretném, hogy még elhangozzon, és pedig az a jelenet, ahol Gábriel megszólítja Máriát. Ez a szöveg nagyon bensőséges.
0: Fiatalokkal is foglalkozik. Mit tud adni egy mai 20 évesnek egy több mint 1000 éves zenei hagyomány?
1: Azt hiszem, hogy aki belekóstol és szintén vonzónak találja, rengeteget tud adni neki. Éppen azért, mert ha megérti annak a lényegét legalább egy kicsit, mivel nem tudjuk az egész tökéletességét megérteni ennek a titoknak, akkor tud növekedni ezen az úton az ő saját szellemiségében, az ő életmódját, ez biztos nagyon megváltoztatja. Ez nem valami külsőséges, hanem ahogy Isten szava megváltoztatja az embert, ha kitesszük magunkat neki, akkor ezáltal az ének által, amit nem csak hallgat az illető, hanem saját maga is énekli, biztos vagyok benne, hogy belsőleg átváltoztatja.
0: Hol találkozhatnak önnel, illetve a szkólákkal, amiket vezet a közeljövőben a hallgatók? Van-e olyan koncert, liturgia vagy más alkalom, amelyre szívesen meghívná a Pátria Rádió hallgatóit?
1: Nagyon szívesen. Október 4-én a Somorja melletti Sámot lesz a következő színhely, délután 4-kor vagy 5-kor, ezt még nem tudjuk pontosan. És a következő liturgikus alkalom Mária Völgy lesz október 11-én, 3:30-kor.
0: Hogyha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia, hogy mit ad önnek a gregorián, amit semmi más nem tud megadni, akkor mi lenne az a mondat?
1: Megpróbálom még más szavakkal, mint ahogy eddig igyekeztem elmondani. Talán úgy fogalmaznám, hogy ez egy nagyon egzisztenciális folyamat. Nem valami objektív, tárgyilagos zene, amit szintén az ember mindig igyekszik minél szebben és jobban előadni, hanem nagyon személyes és egzisztenciális.
0: Még arra kérném, hogy akkor az utolsó Gregoriánt, hogyha felvezetné.
1: Az utolsó példa, amit hallunk, az Ave Maria Offertorium, negyedik adventnek a tétele, és ezt a jelenetet

0: Az előző percekben meghallgathatták Braunsteiner Glóriával, a Nagyszombati Egyetem teológiai karának professzorával, a Gregoriánének avatott szakértőjével, oktatójával és előadójával készült beszélgetésünket.
1: A vers magánügy, a versírás belső kényszer. Legszívesebben minden kérdésre verssel válaszolnék. Vagy a Keszeri Ferenc a szlovákiai magyar irodalom volt fenegyereke. Az alig egy hónapja elhunyt költőre emlékezünk a korábban vele készült beszélgetéseket felidézve a Szalagtárban. A műsort szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat 2026. szeptember 9-én Ádám napján. Hamarosan kulturális ajánlóval jelentkezünk itt a Nappaliban, majd a 30 éve fiatalon elhunyt diószegi Talamon Alfonz íróra emlékezünk. Most hírek jönnek, a mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei. Nőtt a szlovák ipari termelés júliusban. Donald Trump gratulált az AfD választási sikeréhez. Komárom és Érsekújvár térségében másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. A szlovák ipari termelés júliusban 2,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez idén már a harmadik növekedést jelentette. A szezonális hatásokat figyelembe véve azonban havi összevetésben 0,7%-kal csökkent a termelés. A növekedés legfontosabb motorja a járműgyártás volt, amely 9,2%-kal bővült. A számokat ugyanakkor befolyásolta a gyárak szabadságolási rendjének változása is. Jelentősen visszaesett a számítógépek és elektronikai termékek gyártása 41%-kal, miután Szlovákiában megszűntek egyes gyártókapacitások. Az év első hét hónapjában összességében 0,4%-kal csökkent az ipari termelés. 24 órás gyakorlatot tart a cserendőrség a szlovák határon annak modellezésére, hogyan lehetne ismét bevezetni az ellenőrzéseket. A rendőrök véletlenszerűen ellenőrzik a korábbi határátkelő helyeket, a vonatokat, valamint a zöld határt is. Az akcióban több mint 600 rendőr, 50 katonai tartalékos és 60 vámos vesz részt. Az ellenőrzések a teljes mintegy 251 kilométeres csehszlovák határt érintik. A hatóságok jelentős közlekedési fennakadásokra nem számítanak, de a forgalmasabb időszakokban kisebb késések előfordulhatnak. Donald Trump amerikai elnök gratulált a németországi populista párt választási eredményéhez, bár az AfD-t név szerint nem említette, bejegyzését egyértelműen a párt 100 anhalti sikere után tette közzé. Trump szerint az AfD támogatói megelégelték Németország szerinte rossz bevándorlási politikáját, és a párt tovább erősödik. Közben Berlinben több ezeren tüntettek az AfD ellen. A párt az

0: Elmúlt tartományi választáson történelmi eredményt ért el, amelyet a német radikális jobboldal második világháború óta egyik legnagyobb sikerének tartanak. Október 25-ére írta ki az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában Alekszandar Vučić államfő. Az elnök közlése szerint szerdán írja alá a parlament feloszlatásáról és a választás kiírásáról szóló rendeletet. Szerbiában a választást hónapok óta tartó társadalmi válság előzi meg. A tiltakozások egy 2024. novemberében történt újvidéki pályaudvari tragédia után erősödtek fel, amelyben 16 ember meghalt. A tüntetők korrupcióval vádolták a kormányt és előrehozott választást követeltek. A diák tüntetők időközben bejelentették, hogy saját jelöltet indítanak a választáson. Vučić több mint 10 éve meghatározó szereplője a szerb politikának. Az izraeli hadsereg idén több alkalommal is fehér foszfort használhatott Libanonban, állítja a Human Rights Watch friss jelentése. A jogvédő szervezet szerint a vegyi anyag súlyos égési sérüléseket és hosszú távú testi, lelki, valamint társadalmi károkat okozhat. A Human Rights Watch új, pontosabb nemzetközi szabályozást sürget a fehér foszfor alkalmazására. Az anyag használata önmagában nem tiltott, civil területeken történő alkalmazása azonban háborús bűncselekménynek minősülhet. A szervezet szerint Izrael korábban azt közölte, hogy leszerelte fehér foszfort tartalmazó fegyvereit, később azonban ismét ilyen alkalmazásokról számoltak be. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a negyed döntőbe, melyben holnap a címvédő amerikai csapattal találkozik. A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának nyitófordulójában Real Madrid Internacionale 2-1, FC Bruges Aston Villa 2-3, AEK Athén Lask Linz 1-0, Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 és Lille Betis Sevilla 2-3.
2: Időjárás.
0: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet több járásra is hőségriasztást adott ki. Komárom és Érsekújvár térségében másodfokú riasztás van érvényben, ahol a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius fokot. Elsőfokú riasztás van érvényben a nyitrai, nagyszombati és pozsonyi kerület egészében. A nagy meleg és a szárazság miatt fokozott a tűzveszély is.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban a D1-es autópályán az Avion bevásárlóközpont után a kikötői híd felé kamion ütközött személyautóval. A jobb sávot lezárták, az érintett szakaszon mintegy 30 perces a menetidő növekedés. A D1-es autópályán Trencsén felé Pozsony-Beszterce után a 160-as kilométernél furgon és személyautó ütközött. A szakasz már járható a leálló sávon keresztül, a vesztegelés jelenleg körülbelül 15 perc. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ray.slovnaftmove.sk.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, 10:45 lesz 5 perc múlva. Hamarosan kulturális ajánlóval jelentkezünk, majd a 30 éve tragikusan fiatalon elhunyt íróra, Talamon Alfonzra emlékezünk. A diószegi származású írót kora egyik legnagyobb tehetségének tartották. Emlékét szülővárosában egy kültéri szobor is őrzi. Mi Hizsnyaitó Tildikó műfordítóval és publicistával, aki már gimnazista korától baráti kapcsolatban állt vele, személyes emlékeken keresztül idézik fel alakját és azt az utat, amelyen a fiatal Talamonból író lett. Legszebb nyári vakációm című sorozatunk idei záró részében rádiónk egykori munkatársa Csanaki Eleonóra újságíró és előadó művész idézi fel legemlékezetesebb nyári utazásait, és mesél arról is, milyen élményt jelentett számára 2012-es indiai útja. Munkatársaim nevében is további kellemes és tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok. Ha tehetik, rádiózzanak továbbra is velünk. A múlt szombaton ismét megtartották Budapesten a pozsonyi pikniket, amely nevével talán első hallásra némi meglepetést okozhat. Vajon miért éppen Pozsonyról nevezték el a magyar főváros egyik ismert kulturális rendezvényét? A fesztiválon a kultúra, a színház és a zene mellett a közösségi találkozások is fontos szerepet kapnak. A helyszínen kollégánk Tamás Ákos járt, aki a pozsonyi piknik főszervezőjével, Bubics Ádámmal beszélgetett, többek között a rendezvény nevének történetéről és arról, hogyan vált a piknik Budapest kulturális életének egyik ismert eseményévé. A riport végén pedig Molnár Áron, a Loop Színházi társulás színésze is megszólal.
1: A pozsonyi piknik főszervezőjével, Bubics Ádámmal ülök egy kávézóban. Először is azt kérdezném, hogy miért pozsonyi piknik, hiszen a szlovákiai magyar hallgatók arra gondolhatnának, hogy pozsonyi piknik az Pozsonyban van, és nem Pozsonyban, hanem Budapesten.
2: Igen, már hallottunk is ilyen történetet, hogy Pozsonyban keresték valóban a rendezvényt, mert ugye itt van nekünk egy pozsonyi utunk. Misszionen indult a rendezvény 2009-ben, hogy a Pozsonyi úton levő könyvesbolt a Lángtékának volt születésnapi kis eseménye, amire várta a kultúrát, könyvet szerető közönséget, egy-két írót, hogy dedikáljon. Egy baráti 50-60 fős kis ünnepségről volt szó. Én is úgy csöppentem bele, hogy igazából szívességi alapon, hogy kicsit segítsek be, akkor is már foglalkoztam rendezvények, fesztiválok, kulturális programok szervezésével. Mondtam, hogy nagy örömmel, nagyon jó a helynek az atmoszférája, úgyhogy miért ne segítsünk. Ez a rendezvény ez egyre nagyobbra nőtt. A Éva, Rédei Éva, meg Becher Iván, akik megálmodták, ők tényleg nagy álmodók voltak. Én meg ezek szerint egy remek végrehajtó voltam, tehát az álmaikat meg tudtam valósítani. Így növekedtünk évről évre, az első 4 év még a Pozsonyi úton volt, és azt követően költöztünk ide egy utcával gyakorlatilag kijebb, itt a felső rakpartra.
1: És akkor részletezzük kicsit, hogy mit is takar magában az, hogy pozsonyi piknik.
2: Itt Budapesten belül Újlipótvárosnak eleve van egy különleges ilyen kulturális atmoszférája. Nagyon-nagyon sok művész lakik itt, a képzőművésztől, a iparművész, a színész, az író, a költő. Pezsgő élet jellemzi különben is az itt levő kávéházakat, éttermeket, közösségi tereket, és valahogy ennek sikerült egy olyan közös nevezőt vagy alappontot megtalálni, meg egy olyan érdekkapcsolódást, amiből ez gyakorlatilag elkezdte hozni magával a környező kerületeket, a fővárosi kerületeket, sőt, akár még vidéki szinten is megmozgatta a kulturális élet szereplőit, mert itt tudnak egymással találkozni. Itt nem nagy szabás, nagy évű, több órás programok, hanem 20-25 perces produkciók váltják egymást a színpadon, és közben itt vannak ugyanúgy a színészek velünk egész nap, ugye kitelepülnek saját sátrakkal, és ott promotálják az előadásaikat, lehet találkozni a színészeikkel, vagy könyvkiadók, ugye akkor az író-olvasó találkozó, dedikálás, tehát mindezeken keresztül egymást is vonzák, a közönséget is vonzák. Talán a pikniknél nagyon fontos, hogy az előbb mondtam, hogy közös érdek. Szerintem, ami hosszú távúvá tudta tenni és megalapozott a dolgokat, hogy ez közös érdem. Tehát itt ez nem egy szervező, akár jó magam, vagy nem sok szervező és nagyon jó szervező kollégáim vannak, akik ebben évről évre segítenek, hanem így gyakorlatilag mindenki hozzáadja azt, amiben igazán jó, és mindegyik hozza azt az ajándékot, amivel megajándékoznak őket koncerttermekben, vagy színházakban, de mindegyik most itt ugye pikniknek is hívjuk, egy nagy közös asztal. Ezt a sok-sok kulturális értéket kihozzák, mi meg csemegészhetünk belőle, megkóstolhatjuk. Aztán majd, ha szeretnénk egy nagyobb adagot rendelni, akkor az azt jelenti, hogy elmegyünk a színházba, és valóban ott megnézzük az adott színdarabot kompletten, de itt egy olyan pezsgő kulturális atmoszférája lesz itt az egész rendezvénynek, hogy ha nem is megy el valaki színházba rendszeresen, de hogy a pozsonyi piknikre szinte mindig visszajár évről évre, az szinte biztos.
1: Molnár Áronnál mellettem a pozsonyi pikniken. Mi a feladat a pozsonyi pikniken a színházatoknak?
3: A Lup Színházi Társulás egy államtól teljesen független színházi társulás, azért itt van lehetőség például megint találkozni a nézőkkel, elmesélni nekik azt, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, kedvezményesen tudnak ilyet vásárolni, és mivel mi nem kérünk állami támogatást, azért nagyon fontos a nézői támogatás részvételi jegyvásárlás, mert piaci alapon működik maga a társulás, és ilyenkor egy csomó néző az, aki tud találkozni akár a társulásunkkal, a szellemiséggel, a gondolkodásunkkal, és ilyenkor kim vagyunk, reggel 8-ra jövünk, este 9-kor megyünk át, tehát 13 órán keresztül kim vagyunk megállás nélkül.
1: Mit kell tudni a színházatokról, hogyha röviden bemutatnak?
3: Hát a Lup Színházi Társulás, a Lup azt jelenti, hogy ez egy nagyító, ránagyítunk a dolgokra, a problémákra, amelyek mondjuk tabunak számítanak az országban, és mi kifejezetten ezekről a témákról szeretnénk beszélgetni, közérthető és szórakoztató módon. Nagyon fontos a nézőkkel való interakciós találkozó, akár az előadások után, tehát mi mindig találkozunk a nézőinkkel, utána lehet velünk fotót készíteni, vissza lehet jelezni, tehát mi hiszünk abban a fajta ilyen kicsit ilyen progresszívabb színházi gondolkodásban, ami ötvözi azért ezeket az újra látott innovatív dolgokat azzal, amit a színházról eddig gondoltunk. Mi nagyon hiszünk abban, hogy el fogunk jutni külföldre is, nagyon sokat járunk vidékre, az előző évadban több mint 104 ezer nézőnk volt, ami óriási dolog, és még egyszer mondom, hogy 0 forint állami támogatásból működünk.
0: A múlt szombaton ismét megtartották Budapesten a pozsonyi pikniket. Tamás Ákos riportját hallották.

Kulturális ajánlónk következik, tartsanak velünk! Jászberényi Sándor író, újságíró és haditudósító lesz a Kikötő Polgári Szalon beszélgetőest vendége a Komáromi Sehely János Gimnázium aulájában. A holnap este 8 órától megvalósuló beszélgetés azt járja körül, mit tesz az emberrel két évtizednyi háborús tapasztalat, és hogyan változik a világ és az emberi természet megítélése a frontvonal közelében. Szó lesz arról is, hol húzódik a határ a haditudósítói tárgyilagosság, az erkölcsi állásfoglalás és az irodalmi feldolgozás között. Az est házigazdája ezúttal is Bödő Gergely történész lesz. Szeptember 10-én csütörtökön 16 órától Várgedén a Sztojkovics kastélyban mutatja be, hogy látva lássanak című önálló estjét Bohó Markus. A rimaszombati magánkonzervatórium végzős színi növendéke versekből, monológokból és dalokból állította össze műsorát, amelyet korábban Balogfalán már bemutatott. A várgedei előadásra a belépés ingyenes. Ugyancsak csütörtökön 17 órakor mutatják be a Galántai Népművelési Központ galériájában a Karcolatok a Mátyusföldi Zsidóság történetéből című kétnyelvű kiadványt. A kötet a tavalyi zsidó kulturális napok keretében megrendezett történelmi konferencia anyagából született. Tanulmányai a Mátyusföldi Zsidóság társadalmi kapcsolatait és a régióhoz kötődő a gazdaságban, hitéletben, politikában, tudományban vagy művészetben maradandót alkotó személyiségeket mutatják. Be. A kiadványt Bukovszky László állította össze és szerkesztette. A Kassai Magyarok Fóruma közösségi gyűjtést indított egy Vír Gyula kassai magyar építész életét és munkásságát bemutató kétnyelvű monográfia megjelentetésére. A kötet Adriana Priatková építész és Szegi Gajer Veronika történész több éves kutatására épül, és csaknem 150 építészeti tervrajzot, korabeli és mai felvételeket, valamint családi fotóritkaságokat is közöl. Vír Gyula nevéhez több jelentős kassai épület, köztük a Jenei Palota és a Szent Flórián kápolna, továbbá számos villa, családi ház és környékbeli templom fűződik. A megjelenést a Startlab felületén lehet támogatni. A pozsonyi Kifli Polgári Társulás ősszel három tematikus városnéző sétával várja az érdeklődőket Pozsonyban. Szeptember 13-án vasárnap Korpás Árpád vezetésével azt járják körül, milyen volt a város a Mohácsi vész idején és azt követően, hogyan változtatta meg Pozsony szerepét az oszmán terjeszkedés és a magyar kormányzati szervek megjelenése. Szeptember 27-én Kacsinec Krisztián mutatja be Botka János pozsonyi levéltáros életútját és a város kulturális örökségében töltött szerepét, október 11-én pedig Hornyák István vezetésével a koronázási útvonalat járhatják végig a résztvevők. Részletek a pozsonyi Kifli honlapján. A Komáromi Szinnyei József könyvtár szeptemberben is változatos programokkal várja az érdeklődőket. Szeptember 16-án a mesterséges intelligencia mindennapi biztonságos használatáról lesz szó, majd egy nappal később Dusan Kovács történész és író lesz a könyvtár vendége, 24-én pedig Illés Györggyel beszélgetnek történelmi fehérfoltokról és titkokról. A hónap végén, szeptember 30-án Prezmecki Prézi Péter Nézőpont című fotókiállítása nyílik meg. Bővebb információk a Szinnyei József könyvtár honlapján találhatók. És végül, de nem utolsó sorban, Komárom városa ad otthont szeptember 14-e és 19-e között az Alternatíva 2026 független színházi seregszemlének, amely a szlovákiai magyar független társulatokat és alkotó műhelyeket hozza közös térbe. Az idei programban 12 produkció szerepel, köztük klasszikus művek újraértelmezései, kortárs drámák, irodalmi adaptációk és formabontó előadások. Látható lesz többek között az Akcent, a Mário és a Varázsló, a Nagy Másik, az Arab Éjszaka, a Minden Csodás Dolog, valamint a Művészet és a Három és Fél Nővér. A gyerek és ifjúsági közönséget külön előadások is várják, például az Eltáncolt, Cipellők, a Legdrágább Kincs és a Fiú. Bővebb részletek találhatók a rendezvény központi helyszínéül szolgáló Komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ honlapján.

0: Fiatalon és váratlanul ment el, 30 éve már, hogy nincs közöttünk, Talamon Alfonz. A diószegi származású prózaírót kora egyik legnagyobb tehetségének tartották, az álom és valóság határán mozgó művei azóta is hatással vannak az író társadalom újabb generációira. Emlékét szülővárosában kültéri szobor is őrzi. Mi Hizsnyai Tóth Ildikó műfordítóval és publicistával idézzük fel alakját, aki már gimnazista korától baráti kapcsolatban állt vele. Személyes emlékeink keresztül azt az utat is végigkövetjük, amelyen a fiatal Talamonból író lett. Kedves Ildikó, köszöntelek mi nálunk, szervusz!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást!
0: Mi az első emléked Fonzival kapcsolatban?
1: Hát a gimnáziumi találkozásunk, ott ismertük meg egymást, ott kezdtünk el barátkozni, és ez a 80-as évek elején volt, 80-84 között voltunk galántai gimnazisták, vagy olyan mondta Suttyó Mátyusöldi gimnazisták voltunk. A 80-as évek második felében egyetemisták voltunk, itt is tovább tartott ez a barátság, illetve a rendszerváltás után a 90-es években és úgymond már a felnőtt életünkben is kitartott, tehát felőlem így tudnám korszakolni a mi barátságunkat. Az én életutam ilyen lineárisabb volt, ahogy ő mondta, kispolgári szürkeszoknyás, mert ugye gimnázium, egyetem, családalapítás, míg az ő útja egy ilyen gírbe-gurba út volt, ami hát epikusabb volt az enyémnél lényegesen, és hát drámai borsossággal lezárult. 30 milyen éves volt, és gyakorlatilag pont 30 éve már nincs.
0: Milyen volt ő gimnazistaként? Akkor már Fonzinak hívták a többiek, és onnan jönett ez a név.
1: Igen, hát így mutatkozott be, és akkor így is szólítottuk őt. Mi évfolyamtársak voltunk. Ő ás volt, én cés voltam, és hát még a B-be is voltak barátaink, és hát a gimnazisták élénk életét éltük a galántai gimnáziumban. Nem tudom, hogy a tanáraink hogy emlékeznek erre a csapatra. De mi az alkotói ifjúság diáklap köré csoportosultunk. Tehát
0: ja,
1: ez volt.
0: Főszerkesztője is volt, ha jól tudom.
1: Annyira ilyen fontos funkciókra nem emlékszem, nem biztos büszke volt rá. De hát ez volt az alibi, hogy hogyan találkoztunk, ott születtek az első írásai, és hát mindenki, aki írogatott, gondolkodott, fordítgatott, ott tömörült az alkotói ifjúság körül, és hát valami nagyon-nagyon nagy levelezésbe voltunk, nem csak mi ketten, ez egy ilyen, hogy a csoportost kell elképzelni, órák alatt írogattunk cédulánkra egymásnak, és aztán a szünetben, amikor kicsöngettek, akkor rohantunk, és egymáshoz különböző osztályokba jártunk, ABC, és a szünetben kicseréltük ezeket a cédulánkat. Ez a Facebooknak egy ilyen korai 80-as évekbeli offline változata volt. Hát természetesen az élet nagy kérdéseiről beszéltünk, és hát itt formálódik a gimnazistáknak az a, hát hogy mondjam, a létező szocializmusban próbáltuk kitalálni, hogy hol van a helyünk ezek között, az életmodellek között, amit fölkínáltak nekünk, és hát ezek adták a tartalmát ezeknek az üzeneteknek, levélkéknek. De még ebből az időszakban meg kell említeni, ami szerintem Alfonz szempontjából egy ilyen sorsdöntő esemény volt, hogy ha jól emlékszem, a járási népművelési központ hirdetett meg középiskolásoknak egy ilyen irodalmi pályázatot, amit Alfonz a próza kategóriában megnyert. És ami még ennél is fontosabb, hogy a zsűri elnöke Grendel Lajos volt, és nagyon komoly szavakkal méltatta, kiemelte a mezőnyből, és ez volt az első olyan indítatás, ami azt hiszem, hogy elindította őt egy másfajta Fonzi felé, mert ő egy nagyon jó tanuló volt, az Alfonz. Ezt kevesen gondolnák róla a későbbiek ismeretében, de egy jó tanuló, rendkívül jó történész volt egyébként, és aki a Galándai gimnáziumba járt, és ismerte Pukkai László tanár urat, akkor tudhatja, hogy ez egy komoly értékítélet volt, ezért is jelentkezett aztán a Pozsonyi Koméniusz Egyetemre történelem szakra, de csak másodszorra sikerült neki bevenni ezt a bástyát. Szóval ő egy jó tanuló volt, és egy ilyen jó fiú is volt, és azt kérdezted, hogy hogy van előttem az első Fonzi. Hát egy ilyen horgolt szvetterkébe látom őt, amit az édesanyja Edith néni horgolt neki. Nem csak jó tanuló volt, hanem egy nagyon jó fia is volt a szüleinek, és egy rendkívül megismerhettem aztán a családi hátterét, és egy ilyen rendkívül jó családi környezetben nőhetett föl, mert támogató környezetben. Tehát, hogy ezt mint gimnazista, vagy később mint egyetemista is láthattam, hogy nagyra lehetett nőni ebben a közegben. És meg a gimnáziumhoz visszatérve, utolsó évünkben jártunk érettségi előtt, amikor elindult az újvári irodia mozgalom, és arra emlékszem, hogy oda együtt mentünk el. Nekem ott nem volt különösebb keresnivalóm. Őt Grendel Lajos szólította meg, mint érettségi előtt álló gimnazistát, hogy jöjjön el, ez egy nagyon érdekes mozgalom, és hogy meg fogja találni a helyét, és nem akart egyedül menni, és én voltam a kísérője, és ő már akkor egy Grendel Lajos által támogatott
0: szárnyúj alá vette őt.
1: Igen, igen. Grendel egyébként nagyon figyelt mindig a feltörekvő fiatalokra, vagy a pályakezdő fiatalokra, ez egy nagy erőssége volt, és nagyon sokat jelentett ezt így belülről, láthatja egy volt gimnazista, vagy egy egyetemista. És nem csak az Alfonznak támogatta ezzel a jövőbeli elképzelését, hanem az enyémet is, mert én pszichológiát szerettem volna tanulni, és ott az Iródia mozgalomon, amikor először hallottam Zalabait beszélni Varga Imre egyik verséről, hát teljes ájulatban hallottam, hogy mi mindent lehet az irodalomról tudni, mert ugye a fokmérő az a gimnáziumi tankönyveink és az ottani magyar óráink voltak, és azért el ne felejtsük, hogy a tankönyveink és úgy egyáltalán az irodalomoktatás tükrözte még a korabeli irodalompolitikai felfogást, a tiltott tűr támogatott három T-jét, és hát mi még olyan könyvekből tanultunk, ahol Márai nem volt jelen, ő kifejezetten tiltó listán volt, vagy hogy amikor én negyedikbe rákérdeztem a tanár úrnál, hogy és Pilinszkiről mikor fogunk tanulni, látom, hogy nincs a könyvbe, akkor sose felejtem el a válaszát, mert meg kellett néznem az idegen szavak szótárába az, hogy ez egy burzsoá polgári, vagy klerikális gondolatvilágot képvisel az ő költészete, és hogy ehhez hát gyakorlatilag megszégyenített az osztály előtt, hogy én miféle gondolatokkal jövök elő. Ez egész gimnázium szellemiségére ez nem volt jellemző, ez nagyon is támogatók voltak, de például a matematika tanárunk volt az, Pék László, akkor hangozzék el az ő neve is. Ismerhetik a hallgatók, mint a Pedagógus Szövetség elnökét. Ő például matematika tanár létére hozott oda kortársírókat, beszélgetésekre, Vajkai Miklóst így ismertem meg, stb. Tehát egy támogató közeg volt ezeknek a süttyó gimnazistáknak.
0: Ildik, azt mondtad, hogy amikor volt ez a járási kerületi verseny, amit ő megnyert, és hogy Grendel Lajos felfedezte őt mondjuk így magának, hogy akkor Alfonz elindult egy olyan úton, vagy olyan emberré kezdett el válni, amit addig te benne nem láttál, és végig is követted lényegében ezt a folyamatot, hogy ennek milyen stációi voltak, vagy hova ért el, hova érhetett volna el?
1: Hogyha még, ez egy elég személyes dolog, de jól jellemzi azt a azt hiszem másodikos gimisek voltunk, vagy harmadikosok, amikor ez megtörtént, hogy megnyerte ezt az irodalmi versenyt, ami hát egy járási verseny volt, és ott voltam én is az eredményhirdetésen, én nem nyertem semmit. De amikor elhangzott a laudációja, odafordult hozzám, és azt kérdezte, Cuckás, leszel a titkárnőm? Tehát, hogy hát nagyjából jellemezte is azt az évődős, cukkolós beszédmódot, amiben ilyen gimnazisták benne szoktak lenni, de hát ő nem volt egy ilyen úgymond divatos fiú, a gimnáziumban nem ezek a divatos fiúk, és ez adott neki egyrészt egy önbizalmat. Na most ez egy ilyen gimnazista szempontú megjegyzés volt a részemről, de most gondoljunk bele, hogy ki az, aki egy fiatal írót abban az időszakban tutujgatott volna, hogy így mondjam. Most már megvannak a támogató programok, nyári táborok, fiatal íróknak sorolni tudnánk, hogy hány lehetőségük volt, akkor nem volt. És nagyon, nagyon sokat jelentett számára Grendel Lajosnak a barátsága, mert azzá vált, azt is hozzáteszem, hogy Grendel Lajos se volt tananyag, de már mi olvastuk az Éles Lövészetet, meg a Galerit, az Átételnek azt hiszem, hogy az később jelent meg, és ez már számunkra egy ilyen kiinduló pont volt, hogy egy mester-tanítvány viszonyból alakult aztán ez barátsággá. És mivel a gimnázium után az egyetemi évek alatt hát először is nem tudott rögtön az egyetemre kerülni, mivel nem vették föl, és a fennmaradó egy évben ő vasúti postás volt. Ott dolgozott, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, ez egy éjszakai melót jelentett, és onnantól vitték a leveleket Kassára, Pozsony-Kassa között közlekedett ez a vonat, illetve a másnapi napilapot. És mivel ezeket a napilapokat így a nyomdába, ilyen bálákba csomagolják, keletkeznek ilyen üres lapok a nyomtatásnál, azt hiszem, hogy vakátnak, vagy hogy nevezik a nyomdászok, tehát egy ilyen üres napilap formátumot kell elképzelni, ami fehér, és ő ezeket kiszedte a bálából, és golyóstollal írt nekem napilapot a hosszú, nem tudom hány órás éjszakai műszak alatt, de rendesen fejléccel, rovatokkal, és amiért ezt érdemes megemlíteni, mert van egy irodalomtörténeti vonatkozása is, hogy ő folytatásban írt egy novellát, illetve igen, ez egy novella kezdemény volt egy közös barátunkról, akit szintén szeretett cukkolni a nyárspolgári elképzelései miatt, tehát egy teljesen személyes indítatású kis szövegek voltak ezek, és 6 ilyen napilapot, személyre szóló napilapot, hogy így mondjam, kaptam tőle, amiket szabványosan becsomagolt, lepecsételt a szlovák posta bélyegzőjével, és ebből a novella, sorozatba írt novellából lett aztán az utolsó író memoárja, amit ő átdolgozott, és nyomtatásban is megjelent. Tehát, hogy lehetett látni annak az írás fejlődését tulajdonképpen, hogy alakul az anyag egy nagyon személyes, még a valós nevével szerepelt ebben a nekem írt novella kezdeményben, amit aztán nyomtatásban természetesen átírt. Úgyhogy önmaga szórakoztatására írta ezt unaloműzőként, de ebből is látszik az az írói invenció, hogy Alfonz nem tudott nem írni. Egyébként írt is ebben az időszakban, azt gépelve küldte el nekem, valamiért úgy gondolta, hogy én első éves magyar szakosként ki tudom javítani, meg tudom szerkeszteni az ő írásait. Hát természetesen nem tudtam, hát ezt azt beletettem, néhány veszőt, vagy nem tudom, egybeírás, különírás, nem mertem hozzányúlni, elképzelésem nem volt róla, hogy mit jelent szerkeszteni természetesen. De a második feladatom az volt, hogy elvigyem a Madács könyvkiadóba, és odaadjam Grenna Lajosnak ezeket az írásokat. Ja, hát ezek voltak az ő Varga betűi, illetve ez volt az első Varga betűje az egyetemi évek alatt. A második pedig az volt, hogy felvették a következő évben magyar történelem szakra, tehát tanárszakra. Ami nem biztos, hogy jó ötlet volt a részéről, mert a történelem az továbbra is ott volt az ő életében, amiben ő jeleskedett. De hát a magyar irodalom az megint csak az ő kiemeltem az érdeklődésébe volt, de hát ott van az a fránya nyelvészet, illetve a leíró nyelvtan, amiből hát kiszórta őt, ahogy ő mondta, Horger Antal tanár úr. Ezt volt magyar szakosok, fel tudják fejteni, hogy ki volt Horger Antal tanár úr. Ez egyszerűen nem ment neki ez a dolog, és miután mondattamból többszörösen nem csinálta meg a vizsgáját, hát kiesett az egyetemi rendszerből, viszont nemes bosszút állt a tanár úrnak, mert írt egy-egy mondatos regényt. Ez a, lehet, hogy a hallgatók már tudják is, hogy melyikre gondolok, ez a Gályák Imbrium tengerén, ez egy mondat, és azért mondom nemes bosszúnak, mert ő azt mondta, hogy no, ezt elemezd, Horger úr, itt a valós nevét mondta a valóságban. Hát ez egy nagy stilisztikai bravúr volt annyira, hogyha jól emlékszem, a Kaligramban a szövegszerkesztő el is felejtette a szöveget, amikor a gépírónő beírta, mert nem került a mondat végére pont, úgyhogy elég sok gond volt még ez a szövegszerkesztők hajnalán történt, amikor még ilyen technikai dolgokat nem tudott a szövegszerkesztő megcsinálni.
0: Mennyire volt ő tudatában a saját tehetségének? És mennyire voltál tudatában te az ő tehetségének?
1: Hát ilyesmiről az ember nem gondolkodik, amikor barátkozik. Hát belülről látod ezt az embert. És egy nagyon mondom, különböző korszakaink voltak, mert hát más dolgok izgatják egy gimnazistát, egy egyetemistát, és más egy családanyát. Én az egyetem után családot alapítottam, gyerekem volt, és ő azért kötődött Pozsonyhoz, mert szerkesztőségekhez kötődött. Itt dolgozott a Szabad Újságnál, illetve az Irodalmi Szemlénél, majd a Kaligram havilapnál közölt, és a férjem Hisnyai Zoltán a szerkesztője, főszerkesztője volt, tehát hogy így is kötődött hozzánk, de valahányszor eljött, meglátogatott, mint kisgyerekes anyát, nagyon jó helyen laktunk Pozsonyban, és félig egy szerkesztőségként is működött az otthonunk. A mi beszélgetéseink, mi mindig egymásnak megmaradtunk gimnazistáknak, tehát mélyen szántóak voltunk, és vájkálódtunk nagyon. Szóval egy vájkálódós, cukkolós beszélgetések voltak ezek. Az irodalom mindig a középpontjában volt, de nagyon sokszor felmerült ezek a beszélgetések során az, hogy az ő próza technikája az mennyire összetett, mennyire szövevényes, és hogy önfarkába harap tulajdonképpen, és hogy ezen lazítania kellene. Ez egy örök téma volt, tehát nem köztem és közte, hanem amikor ilyen nagyobb társaság gyűlt össze, vagy egy szerkesztőségi, adhok szerkesztőségi ülés alakult ki a Nappalinkban, hogy ott volt Grendel Lajos, aki szintén gyakori vendégünk volt, a férjem, illetve Csanda Gábor volt még a szerkesztője akkor az Irodalmi Szemlének, és ennek inkább fültanúja voltam, hát én a kisgyerekes anya voltam anyaságin, úgyhogy nem voltam elzárva a szerkesztőségi élettől. Én az Irodalmi Szemlébe volt az első munkahelyem, tehát nekem is volt közöm ehhez a világhoz, de tehát ezen túl, hogy ezek a témák óhatatlanul beúztak a beszélgetéseinkbe, vagy hogy könyvet hozott, ezt olvastad, nem olvastad, hogy nem olvashattál. Szóval szeretett ezzel is így cukkolni, és én már ezt így a kisgyerekes anyaként máshogy éltem meg az ő piszkálódásait, mert úgy gondoltam, hogy az életben más prioritások is vannak, és ahol kisgyereket nevelünk, ott nem füstöljük tele a nappalit, és nem beszélünk csúnyán, stb. Stb. De ez megmaradt mindvégig köztünk ez a gimnazista hang, nem, ami a számunkra így a közelséget így jelentette, de egészen a haláláig, illetve hát a kómájáig, mert én akkor is meglátogattam őt az alatt a 9 hónap alatt. Tehát a mi barátságunk belefolyt egy családi barátságba, aminek volt egy ilyen professzionális része is, sőt, aztán a kicsi gyerekem is már nagyobb lett, és annak is a barátja tudott lenni, a felnőtt barátja.
0: Melyik novellája vagy regénye áll hozzád a legközelebb? Egyáltalán, hogyha valaki még nem járatos a mondjuk így Talamon univerzumban, akkor melyik könyvével kezdje azt az ismerkedést?
1: Hát, én nem tudnék kiemelni, inkább hát talán a kezdetek kezdetén írt írásai azért voltak számunkra érdekesek, mert akkor különleges volt az alkotói ifjúságban például olvasni. Különleges volt az, hogy az irodia mozgalom ugyan nagyon hamar megszűnt, kultúrpolitika nem tűrhette, hogy létezik, ezért behúzta a hivatalos írószövetségbe, és lett ebből a fiatal írók köre, amit úgy felügyelni tudott, de megjelent az első válogatása, az Irodia mozgalom fontosabb érettebb alkotóinak írásaiból, ez volt a Próbaút, ott megjelent írása is különleges volt, mert hát könyvben olvasom a Fonzi írását, ettől válik különlegessé a Próbaút, ezek után a Képzelet szertartásai, az említett, ez volt az első saját kötete, említhetném az Utolsó író memoáriát, ami azért érdekes számomra, mert láttam az előzményeit, és akkor itt zárójelbe azért betűzném, hogy ezeket a saját készítésű úgymond napilapjait későbbiekben elkérte tőlem. De ez már a 90-es években volt, nem sokkal a halála előtt, azt mondta, hogy adjam vissza neki. Mondtam, hogy nem adom, mert ez a mi levelezésünk része. És azt mondta, hogy bennem nem lehet megbízni, mert akkor már az Irodalmi Szemlébe voltam szerkesztő, és azt mondta, hogy te ezt ki fogod teregetni, hogy mi volt az előzménye. És igaza volt, mert megtettem volna. Természetesen megtettem volna, mert hát van a szakmai érdeklődése az embernek, és akkor lehet, hogy ellágyultam volna, és tettem volna egy ilyen összehasonlítást, hogy miből lett a cserebogár. Tehát jól tette, hogy elkérte tőlem. Lehet, hogy másoknak is írt, ezt érdemes volna még megkérdezni másoktól is, hogy másoktól is begyűjtötte. Szóval azért Utolsó író memoárja azért, mert a különböző stációit láttam. Az Álomkereskedő utazásai pedig azért értékes, mert azt azt a férjem szerkesztette, és leginkább otthon. És akkor azt nagyon hosszan tárgyalták, végig hallgattam ezeket a beszélgetéseket, és hozzá-hozzá szólhattam, abba is egy kicsit beleláthattam így szerkesztőként. De a legkülönlegesebb szerintem az ő életművében a posztumusz megjelent kötete a barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából, amit ő álnéven írt, illetve hát megteremtette az írói alakmását Samuel Borkov néven, akit azért, véleményem szerint azért talált ki, hogy ezt a bizonyos váltást, ezt az írás technikai váltást megtehesse. Nagyon nehezen szánta el magát, és ez egy egészen más tollú talamon, és valahogy kellett neki ez a médium, ez a Samuel Borkov, hogy meg tudja írni ezeket az anekdotikus írásokat, és ténylegesen a barátai szerepelnek ezekben a történetekben. Nagyon hasonló neveken vagy beceneveken, tehát felfejthetők, így is olvassuk, és ezeket a novellákat írta akkor, amikor a balesete történt, tehát valahány már elkészült, illetve ismerjük a tartalomjegyzéket, mert egy nagyon precíz szerkesztője volt a saját könyveinek, nagyon akkurátusan viszonyult a munkához. Volt egy tartalomjegyzéke, tehát tudni lehet, hogy szerette volna még ezt folytatni. És amikor halála után megjelent a Kaligramnál, a barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából, akkor volt egy vita erről a szerkesztőségben, hogy akkor Samuel Borkov néven jelenjen meg ez a novellafüzér, vagy pedig Talamon Alfonz és alcímbe jelenjen meg, vagy címként jelenjen meg az ő Samuel Borkov neve is, és ez nem volt egyszerű döntés, és voltak szavazatok pro és kontra. Én azt mondtam, hogy ha szavazhatok, hogy én azt mondtam, hogy ne az ő neve alatt, mert nem volt meg benne az elszánás, de ez csak ilyen magánbeszélgetésből tudom, és ez természetesen nem érv. Minden esetre így lábjegyzetként azért hozzátenném, hogy ezeket Samuel Borkov írta, ezeket a történeteket, és azt, hogy ő mennyire precízen előkészítette az írásait, azt, ahhoz van még egy ilyen kis történetem, hogy én Bálkosszú falun születtem, és a szomszédunkban volt a szeszfőzde. Ami már akkor nem működött, ez egy hivatalos szeszfőzde volt, pálinka főzőnek is lehet mondani, és ő járt nálunk gimnazista korában és később is, és aztán már nem üzemelt, mert eladták, stb. Tehát nem látta üzemképesen. Viszont ott volt a fejében, hogy igen, ott volt a szomszédunkban, én meséltem arról, hogy átjártam, hogy Gyuri bácsi, meg hogy nézett ki, meg hogy ott lehetett bújócskázni az 50 literes szilvóriummal teli demizsonon között, rendkívül megfogta ezt a fantáziáját, és szüksége volt egy kocsmai háttérhez ebben a Samuel Borkov történeteibe, és eladóan üldözött azzal, hogy nézett ki az a pálinka főző, hogy nézett ki technikailag, és akkor én teljesen használhatatlan voltam számára, és mondta is, hogy teljesen hiába jártam én abban a pálinka főzőben, semmit nem tudok elmondani, mindent úgy kell majd az internetről kikeresni, nekem csak emberi élményeim, gyerekkori élményeim voltak ezzel kapcsolatban, de ő teljesen el akarta képzelni technikailag, hogy hozzák a cefrét, hova öntik, onnan hova megy, és én csak azt tudtam mondani, hogy olyan szép kis lefentjük voltak meg, hogy sárga rész volt a sárga részben voltak a csövek, meg hogy milyen volt a párlatnak az illata, meg hogy ott gyülekeztek a falubeli kórhelyek, amikor már elkezdett a párlat csorogni, csordogálni, az kóstolták, és azt mondta, hogy nem ér semmit az én visszaemlékezésem. Egy prózaírónak másra van szüksége a valós életre.
0: Ildikó, egy fél percünk maradt. Ha most lenne rá lehetőséged, beszéljetek, mit mondanál neki, vagy mit kérdeznél tőle?
1: Én azt hiszem, hogy folytatnám vele a beszélgetést, ő ezt így elvárná.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenegy óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot kívánok hallgatóinknak, legszebb nyári vakációm című sorozatunk idei záró részében. Hamarosan Indiába utazunk, de előtte még híreinket hallják. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Nőtt a szlovák ipari termelés júliusban. Donald Trump gratulált az AfD választási sikeréhez. Komárom és Érsekújvár térségében másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. A szlovák ipari termelés júliusban 2,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez idén már a harmadik növekedést jelentette. A szezonális hatásokat figyelembe véve azonban havi összevetésben 0,7%-kal csökkent a termelés. A növekedés legfontosabb motorja a járműgyártás volt, amely 9,2%-kal bővült. A számokat ugyanakkor befolyásolta a gyárak szabadságolási rendjének változása is. Jelentősen visszaesett a számítógépek és elektronikai termékek gyártása 41%-kal, miután Szlovákiában megszűntek egyes gyártókapacitások. Az év első hét hónapjában összességében 0,4%-kal csökkent az ipari termelés. 24 órás gyakorlatot tart a cserendőrség a szlovák határon annak modellezésére, hogyan lehetne ismét bevezetni az ellenőrzéseket. A rendőrök véletlenszerűen ellenőrzik a korábbi határátkelő helyeket, a vonatokat, valamint a zöld határt is. Az akcióban több mint 600 rendőr, 50 katonai tartalékos és 60 vámos vesz részt. Az ellenőrzések a teljes mintegy 251 kilométeres csehszlovák határt érintik. A hatóságok jelentős közlekedési fennakadásokra nem számítanak, de a forgalmasabb időszakokban kisebb késések előfordulhatnak. Donald Trump amerikai elnök gratulált a németországi populista párt választási eredményéhez, bár az AfD-t név szerint nem említette, bejegyzését egyértelműen a párt 100 anhalti sikere után tette közzé. Trump szerint az AfD támogatói megelégelték Németország szerinte rossz bevándorlási politikáját, és a párt tovább erősödik. Közben Berlinben több ezeren tüntettek az AfD ellen. A párt az elmúlt tartományi választáson történelmi eredményt ért el, amelyet a német radikális jobboldal második világháború óta egyik legnagyobb sikerének tartanak. Október 25-ére írta ki az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában Alekszandar Vučić államfő. Az elnök közlése szerint szerdán írja alá a parlament feloszlatásáról és a választás kiírásáról szóló rendeletet. Szerbiában a választást hónapok óta tartó társadalmi válság előzi meg. A tiltakozások egy 2024. novemberében történt újvidéki pályaudvari tragédia után erősödtek fel, amelyben 16 ember meghalt. A tüntetők korrupcióval vádolták a kormányt és előrehozott választást követeltek. A diák tüntetők időközben bejelentették, hogy saját jelöltet indítanak a választáson. Vučić több mint 10 éve meghatározó szereplője a szerb politikának. Az izraeli hadsereg idén több alkalommal is fehér foszfor

0: Port használhatott Libanonban, állítja a Human Rights Watch friss jelentése. A jogvédőszervezet szerint a vegyi anyag súlyos égési sérüléseket és hosszú távú testi, lelki, valamint társadalmi károkat okozhat. A Human Rights Watch új, pontosabb nemzetközi szabályozást sürget a fehér foszfor alkalmazására. Az anyag használata önmagában nem tiltott, civil területeken történő alkalmazása azonban háborús bűncselekménynek minősülhet. A szervezet szerint Izrael korábban azt közölte, hogy leszerelte fehér foszfort tartalmazó fegyvereit, később azonban ismét ilyen alkalmazásokról számoltak be. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: A magyar női kosárlabda válogatott 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a negyed döntőbe, melyben holnap a címvédő amerikai csapattal találkozik. A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának nyitófordulójában Real Madrid Internacionale 2-1, FC Bruges Aston Villa 2-3, AEK Athén Las Klinc 1-0, Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 és Lille Betis Sevilla 2-3.
2: Időjárás.
0: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet több járásra is hőségriasztást adott ki. Komárom és Érsekújvár térségében másodfokú riasztás van érvényben, ahol a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius fokot. Elsőfokú riasztás van érvényben a nyitrai, Nagyszombati és Pozsonyi kerület egészében. A nagy meleg és a szárazság miatt fokozott a tűzveszély is.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Kassán az Eperjesi úton a belváros felé sebességet mértnek a rendőrök. A D1-es autópályán Felső Szerdahely után Trencsén felé a 92-es kilométernél egy gumiabroncs hever az úttesten. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, 4:12 lesz 5 perc múlva. Csanaki Eleonóra újságírónő és előadó művész, rádiónk egykori munkatársa már fiatalon is szívesen útra kelt. Akkoriban elsősorban kerékpáros túrákon fedezte fel a világot, később pedig férjével, Mészáros Alajos egyetemi professzorral, Szlovákia egykori svédországi nagykövetével a félvilágot bejárták. Legmélyebb nyomot mégis egy hirtelen jött, 2012-es indiai utazás hagyott benne, amelyre legjobb barátnőjével, Écsi Gyöngyivel és néhány közös ismerősükkel indult el. Indiai kalandjairól, az ott megélt találkozásokról és benyomásokról mesélt Legszebb nyári vakációm című sorozatunk idei záró részében. Kezdjük gyerekkori, fiatalkori utazásokkal. Hogyha visszagondolsz a gyermekkorodra, milyen utazások, milyen nyaralások jutnak először eszedbe diószegi gyermekként, hova jutottatok el a családdal, és mit jelentett akkoriban számodra az, hogy vakáció?
1: Jó kérdés, mert ha nem ezzel kezdted volna, akkor én is ezzel indítok, hogy minden vakáció életkor és valahol társadalmi rendszer függő. Hát azért jó 20 évvel idősebb vagyok, mint te. Ebből következik, hogy a szocializmus éveiben éltem a gyerekkoromat. Hadd ne mondjam, hogy azokban az években külföldre menni szinte lehetetlen volt. De ha megkérdezel utólag, tudod, hogy nem bánom. Nagyon kellemes és szép nyári emlékeim vannak, annak ellenére, hogy a nyarak nagy részét otthon töltöttük. Jártunk ki testvéreimmel, barátaimmal a patakra, hozzánk legközelebb a megyepatak volt, akkor még nem létezett a diószegi fürdő, ott is volt egy kavicsos tó, tiszta vízzel lehetett benne úszni, fürdeni. Úgyhogy tulajdonképpen a gyerekkori nyári emlékeim arról szólnak, hogy otthon vagyok. Esetenként volt, hogy elmentünk, nagyszüleim testvéreit mind a két ágon kitelepítették Magyarországra, úgyhogy hol az egyik nagymamával mentünk meglátogatni az ő testvéreit, de mivel hárman voltunk testvérek, a nagymama sose vállalt be egyszerre három gyereket, tehát csak az egyik gyereket vitte, így jutottam el annak idején Elekre, Békés Csaba mellé, ahová az ő húgait telepítették ki. Illetve van néhány emlékem, hogy a szüleimmel eljutottunk a Balatonhoz, Siófokra, de nem sűrűn voltak családi kirándulások. Igazából a nyári kirándulások számomra középiskolás koromban kezdődtek. Azok se külföldi kirándulások voltak, és mindmáig ezek a legszebb emlékeim, a kerékpártúrák. Végzős gimnazista voltam, amikor megtudtuk, azt hiszem Szabó Frici mondta, hogy lesz egy nyári kerékpártúra, és elmentem 77-ben az első gömöri túrára. Ezeken a nyári kerékpártúrákon akkor még csehszlovákiai magyar egyetemisták szervezték ezeket a túrákat, és nem csak a kerekezés volt a cél, mert lehúztunk 320-340 kilométereket 10 nap alatt, de úgy tervezték meg az utakat, hogy útközben megálltunk, megnéztük a nevezetességeket, templomokat, mindenütt idegenvezető várt bennünket, ez nagyrészt Mihály Molnár Lászlónak volt köszönhető. Este pedig, ahol sátoroztunk, abban a faluban miattunk műsort. Az Ady Endre diákkörnek volt egy néptáncsoportja, a Nyitnyikék. 77-ben ehhez társultunk mi Molnár Imre, akit akkor még nem is ismertem. 2 évre rá egyetemi társam lett a bölcsészkaron Pozsonyban. Megalapítottuk a zsebszínpadot, és műsort adtunk. Ennek a zsebszínháznak az volt a lényege, hogy felvidéki magyar költők, illetve Fábri Zoltán emlékére csináltunk egy műsort, Tudatosítsd a Mát, ez volt a címe, illetve konferáltam ott is. Tehát egy ilyen rögtönzött, improvizált dolog volt, és nagyon szép volt, és nagyon emlékezetes. Soha el nem fogom felejteni, ez a gömöri túrám volt. Azt hiszem már az utolsó állomásunk volt 9. napon, Tajti. Ez egy zsákfalu Gömörben. És olyan délután 2 körül érkeztünk meg, voltunk vagy 120-an kerékpározók, és hát megrohamoztuk a kocsmát. De ezt úgy kell érteni, hogy a szoci alatt, hogyha a főút mellett volt a kocsma, akkor ott mindig volt ilyen vas rúd, hogy hát az emberek nehogy kilépjenek a főútra. És mi azon ültünk, vagy 20-an, ittuk a magunk kofoláját, és egyszer csak megszólal a hangos bemondó. És nosztalgiázunk egy kicsit, hát te erre nem emlékezhetsz, de én jól emlékszem, hogy bármilyen kulturális rendezvény volt, az vagy a nagy októberi szocialista forradalom tiszteletére ajánlották fel, vagy a szlovák nemzeti felkerés tiszteletére. Na most ez augusztus első hete volt, és megszólal a hangos bemondó. Tisztelt lakosok! A nagy októberi szlovák front tiszteletére kitört a harsány röhögés, mert összevonta a szlovák nemzeti felkelést, a nemzeti frontot és a nagy októberi szocialista forradalmat az NOSF betűszóból. Fellép ma falunkban a prágai nyitnyikék táncdal együttes. A dal és tánc együttesből táncdal együttes lesz. Szeretettel várunk mindenkit. És láss csodát, megtelt a kultúrház. És óriási sikerünk volt, és a helyi asszonykórus viszont este kijött a tábortűzhöz, és népdalokat tanított velünk. Úgyhogy ez az egyik emlékezetes nyári kerékpártúrám anno gimnazista koromból.
0: Ezek a kerékpártúrák a későbbi években is elkísértek, amikor már így egyetemre kezdtél el járni?
1: Persze, hát a kerékpártúrákat nem hagytam abba, elvégre akkor lettem már jogosult rá, mert én is egyetemista lettem, úgyhogy 83-ig minden kerékpártúrán részt vettem, és nagyon örülök annak, hogy két keréken bejártam tulajdonképpen az egész Dél-Szlovákiát, Ipoly mentét, Zoboralját, Csallóközt, Mátyósföldet, Gömört, és mégig megvolt ez a feelingje ezeknek a nyári táboroknak, és mivel néptáncos is voltam, úgyhogy ehhez jöttek még a gombaszögi fesztiválok, a zselézi fesztiválok, a Cseszkitjesimben a lengyel fesztivál, tehát eleve megadta az utazást ez a idézőjelezem közéleti tevékenységem. 84-ben nem mentem először, akkor mentem férhez, viszont ez is egy gyönyörű emlék, mert augusztus elején volt az esküvőnk, és beállított a kerékpártúrások küldöttsége egy ilyen kezdetű távirattal, amit mindannyian aláírtak, hogy Nóra, szégyeld magad, ilyenkorra kell ütemezni az esküvőt.
0: Akkor a kapcsolatotok az megmaradt azután, és csak te már magad nem vettél részt ezeken a túrákon. Hogyha jól értem, vagy ez csak egy egyévnyi kihagyás volt?
1: Nem, az a helyzet, hogy a férjem egy sportos alkat, és megáldva szervezőkészséggel. Az én ízlésemnek néha túlságosan is megáldva. Úgyhogy amikor összeházasodtunk, utána minden nyarunk azzal kezdődött 25 éven keresztül, hogy végigevesztünk a Kisdunán. Viszont kialakult itt is egy fantasztikus baráti társaság, akikkel mind a mai napig, tehát 40 év távlatából is tartjuk a kapcsolatot. Tehát ez július első hete azzal indult, hogy Kisdunán nevezés, október első hétvégén mindig egy tátrai túra, de ez csak úgy, hogy pénteken mentünk, vasárnap jöttünk, de a gerlakfalvi csúcs kivételével az összes csúcsot megmásztuk. És január-februárban pedig mindig jött egy ötnapos sízés. Úgyhogy ezek voltak a nyaralásaink, a szocializmus idejében mindenképp, de azt követően is, csak hogy utána aztán már tágult a paletta, és megnyíltak a határok, úgyhogy nem csak országon belül és Magyarországon belül gondolkodhattunk, hanem kezdetben Európában, aztán pedig az egész világon.
0: Amikor legutóbb hármasban beszélgettünk, említettetek egy olyan utazásotokat, amely egy ilyen nagyon spontán út volt, hogy fogtátok magatokat, és beszálltatok az autóba, és elmentetek a tengerhez, ha jól tudom, a horvát tenger volt az, és hogy végig verseket szavaltatok egymásnak, amely azért azt mutatja, hogy nem áll tőletek messze a spontaneitás, az ilyen improvizatív utazás sem, de hogy rólad azért ismert, hogy te egy nagyon jó szervező vagy, hogy ha egy ilyen előre tervezett útról volt szó, akkor hány napig tartott az, míg rákészültél egy útra, és miből állt ez a rákészülés számodra, számotokra?
1: Hát kettőnk közül a férjem a jobb szervező, és ő az, aki előre szereti tudni, világ életében olyan volt egyébként, ő az evezős túrákról is, meg a sízésről is pontosan tudni akarta évelején, hogy én nem tudom, január 10-én megyünk ide, és június 1-én ide. Ezzel szemben én teljesen spontán vagyok. Én szeretem ezeket a laza megoldásokat, és ez az általad említett út, ez úgy jött létre, hogy 99-ben rengeteget dolgoztunk, átépítettük a püspöki házat, és fizikailag dolgoztunk mind a ketten megfogtuk a lapátot, ha kellett, és ez egy olyan kirándulás volt, amit akkor megemlítettünk neked, amit nem, valóban nem terveztünk be, hanem olyan sikerélményünk volt, hogy mindent elvégeztünk, berakva a nagy szemetes konténerben az összes szemét, ezt holnap elviszik, meg van rendelve a fuvar, szabadok vagyunk, és még van 3 nap szabadságunk. Utána még 2 nap hétvége. Tulajdonképpen ez volt az egyetlen ennyire spontán, hogy nem tudtuk, hogy hová, de Irán délfelé a tenger, és addig hajtunk, amíg a tengerig nem érünk. De alapvetően, amikor a férjemmel utaztunk, akkor ő mindig megtervezte. Nekem viszont mind a mai napig egy bármilyen útra, ha 20 perc nem elég a pakolásra, akkor nagyon rossz a közérzetem.
0: Amikor megérkezel valahová, akkor téged mi az, ami a leginkább érdekel? Tehát inkább műemlékek, a kultúra, maga az emberek, akik ott élnek, piacok, ételek, a hétköznapi élet, vagy azért egy tengerparti semmittevésnek is megvan a maga varázsa?
1: Jó kérdés, és visszautalnék arra, amivel az elején kezdtem, hogy ez életkor függő. Amíg dinamikusabb voltam, és jobb volt a hőtűrő képességem, addig számomra egy tengerparti lubickolás az inkább büntetés volt, mint jutalom. Tehát mindenképpen összekötöttük a látványossággal, a helyi nevezetességek megtekintésével az utunkat. Tehát soha nem mentünk úgy, hogy csak úszkálni. Az első közös utunk még a hajdani Jugoszláviában volt, sátorozni mentünk. Előre fölkészültem, mint egy jó idegen vezető, hogy hol mit akarok megnézni. Férjem volt jobb a helyszínek megválasztásában és az éjszakai szállások megrendelésében később, de amíg sátoroztunk, addig a tartalmi szempont az az én ízlésem szerint alakult, de mind a kettőnket érdekelt. Aztán, ahogy korosodott az ember és egyre többet vállalt magára a munkahelyén, akkor eljut a fáradtságnak arra a fokára, hogy kezdi igényelni, hogy 3 napig ne csináljak semmit. 3 napnál többet nem, mert utána már úgy érzed, hogy meghalsz, de 3 nap kell a regenerálódáshoz. Megadatott az életem során, hogy olyan helyekre jutottunk el együttesen, ez most már javarészt a férjemnek köszönhető, amiről soha nem is álmodoztam, nem gondoltam, hogy egyszer eljutunk ide. Így voltunk San Marinóban, Ischián, az Egyesült Államokban, Szentpéterváron, Isztambulban, és ezek mind nagyon jól megtervezett utak voltak, ahol percnyi pontossággal betartottuk az előre megírt terveket, hogy mindent lássunk, amit akarunk. Isztambul, Szentpétervár és New York, ez Szász Robert barátunknak köszönhető, aki egy hihetetlenül precíz, előre gondolkodó férfiú, és nekik 3 gyerekük van, nekünk 1, úgyhogy 8-an mentünk erre a 3 útra, de Robi olyan pontossággal megtervezte, hogy hétfőn 11-kor a kék mecsetet nézzük meg, Isztambulban aztán elmegyünk a bazárba, az összes látványosságot, ugyanez Szentpéterváron, vagy New Yorkban, illetve Washingtonban, tehát ezek azért voltak fantasztikus utak, mert helyettünk megtervezte valaki azt, amit mi látni szerettünk volna. Az utak többségében ezt magunknak kellett megtenni, és mivel én vagyok a humán érdeklődésű, ezért ez mindig az én házi feladatom volt, hogy mit nézzünk meg, a férjem pedig készségesen teljesítette.
0: És mond újságíróként, hogy mondjam, csak más szemmel utazol, ezt ilyen bután feltehetem, mint az ember általában, tehát rajta kapod magad azon, hogy közben is történeteket, embereket, sorsokat figyelsz?
1: Igen, de ezt nem újságíróként, hanem ilyen a természetem. Tehát alapvetően engem az emberi sorsok érdekelnek, A múlt is természetesen, mert azt mondom, hogy aki nem ismeri a múltat, az nem tudja összerakni a mozaik kockákat, és nem tudja, hogy mit várhat a jelenben. Mert érdekes módon, hogyha nyitott szemmel jársz a világban, akkor nagyon előre tudod vetíteni azt, hogy mi fog következni. És ezzel a érdeklődéssel jártam be én világéletemben minden települést. Ha igazán látni akarsz, akkor ne idegenvezetővel menj, ne a turisták által fölkapott helyekre menj, hanem igenis vállald be a hátizsákot, és vállald be a magánútvonalakat.
0: Legszebb nyári vakációm sorozatunk idei záró részének vendége Csanaki Eleonóra, előadó művész és újságíró. Amikor felkértelek erre a beszélgetésre, és mondtam, hogy nagyjából miről lenne szó, azt mondtad, hogy te egy 2012-es indiai utadról beszélnél nagyon szívesen, ami nagyjából egy hónapig tartott,
1: Pontosan egy hónapig.
0: Miért éppen ezt az utat választottad?
1: Látod, ez az út, ez nem egy betervezett út volt a részemről. Én hiszem, hogy minden ember életszakaszában vannak nehézségek. Vannak olyan dolgok, amiket úgy érzed, hogy nem tudsz megoldani, valamit lépned kell. És 2011 telén úgy éreztem, hogy hú, rám zúdult a világ. A fiam középiskolás lett és kollégista Pápán, a férjem Brüsszelben volt, a nyakamon egy csomó projekt, amiket meg kell csinálnom. Közben bevállaltam ezt az építkezést, ahol most vagyunk, és hullafáradtnak éreztem magam, amikor csörgött a telefon, és Écsi Gyöngyi barátnőm fölhívott, ez novemberben volt, 2011 novemberében, hogy épp Pécsen vendégszerepelek, és képzeld el Pilári Gáborék, Pilári Gábor egyébként egy bábművész, és van egy saját maguk által alapított családi bábszínházuk, a Márkusz Színház Pécset. Most rendelik a jegyeket, mert mennek Indiába januárban, január végén, mert hogy igaz, hogy akkor ott tél lesz, de nekünk csak az az időszak elviselhető, mert akkor van 22-24 fok. Ha akarsz, tarts velünk. Holnapig várunk. Mondom, ne várj holnapig. Megyek. És így dőlt el az, hogy január 29-én indultunk. Életemben először úgy vágtam neki egy útnak, hogy nem egyeztettem a családdal. Valahogy úgy éreztem, hogy nekem ez az egy hónap most jár. 2012. január 29-én indultunk el Hetényből Budapestre. A Budapestről mentünk a Liszt Ferenc reptérről Delhibe, úgyhogy először a Borispil reptérre Kijevbe, és onnan folytattuk Delhibe. Hát én ott ismerkedtem meg a további utitársainkkal, Pilári Gábor felesége Vajda Zsuzsi, és két gyerekük, Pilári Áron és Lili, jöttek Pécsről, tehát ők a bábszínházas család, és Gábor, mint bábművész, azért vállalta ezt az utat, mert a marionett bábfigurák nyomába akar eredni. Velük jött jó barátjuk Dóra Áron Budapestről, aki viszont etnográfus és népzenész volt, a fúvós hangszereknek a nagy ismerője, népzenetanár, mesemondó, és őt az indiai népzene érdekelte. Ezen kívül Csernák Samu jött, aki akkor a Pécsi Nemzeti Színházban dolgozott zenészként, billentyűs színházi és filmes produkciók zeneszerzője, és hát aki engem beszervezett, legjobb barátnőm, komászonyom, Écsi Gyöngyi, aki, amit idáig elmondtam mindenben, otthon van, mindent csinál, mesemondó, zenész, etnográfus, énekes, emellett református lelkész, de Gyöngyi az, aki, ha szükség van rá, akkor szakképzett masszőr vagy mentálhigiénés tanácsadó is. Tehát nagyon jó társaság verődött össze, nem volt hosszadalmas az út. Az mondjuk eléggé megdöbbentő volt, amikor megérkeztünk hajnali 3-kor Delhibe. Gyönyörű volt a Delhi reptér. Hullafáradtak voltunk, de észrevettük, hogy micsoda nagyvonalú megoldásai vannak a reptérnek. Márványtisztaságú, rendezett, napkirályos részszobrok, elefántok mindenütt. Szóval gyönyörű volt. Onnan mentünk metróval be Delhi vasútállomására, mert meg akartuk rendelni rögtön a buszjegyeinket Bucsba. Mert az úti tervünk az volt, hogy Nyugat-Indiában kezdünk, ez Rajasztán, és onnan jövünk aztán vissza. A metró is gyönyörű, tiszta, mondjuk megleptek bennünket, hogy nem szállhattunk fel együtt, mert az egyik szerelvénybe csak a nők szállhattak fel, a másikba csak a férfiak. De jó, éjjel háromkor ez nagyon jól jön. Kiszállunk Delhiben a vasútállomáson a metróból, keresztül megyünk az előcsarnokon, és előttünk a valóság. Hát a valóság az volt, hogy tértig jártunk a piszokban, háltak a kövön, mindenütt, nem lehetett lépni annyi ember, hajnali háromkor, tehát iszonyatosan sok ember, és a reptér és a metró tisztasága után akkor úgy arcul csapott, hogy mindenütt szétdobált műanyagzacskók, szemét. Döngyi azt mondja, hogy hú, Nóra, de jó, hogy a férjeink nem jöttek velünk. A tiéd mit csinálna, ha itt lenne? Hát, mondom, telefonálna, keresni az első európai szállodát, ahol megszállhatunk, és az enyém a visszajegyet keresni. Ezen nagyot nevettünk. Az utazótársaink közül többen voltak már így Ázsiában, és ők nem voltak ennyire meglepve. Azt már úgy mellőzöm, hogy nem sikerült másnapra jegyet szereznünk buszban, mert egy hétig kellett volna várnunk arra, hogy jegyet kapjunk. Úgyhogy más megoldások után kellett néznünk. Gábor fölhívta egy ott élő barátnőjét, mert hát magyarok mindenütt vannak a nagyvilágban, és Szép Ilona Mária Mizi azelőtt 30 évvel ment férhez egy ottani professzorhoz, Sátya Prakashoz, és 150 kilométerre Delhitől oktatott ez a professzor, viszont volt lakásuk Delhiben, és Mizi azonnal vette a telefont, és mondta, hogy üres a lakásunk, azt a 3 napot, amíg várnotok kell, nyugodtan töltsétek ott, de ezt is ezt nézzétek meg.
0: Váratlanul lett 3 napotok Delhiben.
1: Igen, a végére szántuk ezt a 3 napot, pontosabban 1 hetet szántunk, így aztán megosztottuk. Amikor végig sétáltunk, az első benyomás a pazar gyönyörű paloták, mellette romkunyhó. Egy több milliós városban a tömeg az hihetetlen, köztük a tehenek. De hát ettől függetlenül elindultunk, hogy először is megnézzük a Vörös Erődöt, eltévesztettük az utcát, és Delhi legforgalmasabb utcáján vetettük át magunkat a Yamamasid mecsetig. Ez India legnagyobb mecsete, 1644-ben kezdték el építeni, több mint 5000 munkás közreműködésével, és 1656-ra fejezték be. Először úgy hívták ezt a mecsetet, hogy Masjidi Jahannuma, magyar fordításban mecset, ami tükrözi a világot. Hát ez muzulmán mecset volt, úgyhogy a fiúk az ajtóba rögtön horgolcsapkát húztak a fejükre. Úgyhogy ez egy pazarindítás volt, mert maga a mecset a központi bejáratával, a karcsú minarettekkel, hátul pedig a kiemelkedő 2 óriási kupolával egy olyan látvány volt, hogy elcsodálkoztunk, hogy hogy lehetett ezt az 1600-as években ilyen nagyvonalúan fölépíteni. Igaz, hogy mint megtudtuk, 1857-ben a győztes brit uralkodók elfoglalták és le akarták rombolni ezt a mecsetet, de végül sikerült megmenteniük. A mecset után indultunk a Vörös Erődbe. Hihetetlen volt a szegénységnek és a tudásnak ez a kombinációja. És ezt aztán a későbbi utunk során, amikor végigmentünk egész Indián, ezt végig megtapasztaltuk, hogy az emberek szegények, de ragyog a szemük, nyitottak, kedvesek, udvariasak. Szóval én csak jót tudok mondani az indiai emberekről. 12 000 kilométert tettünk meg az 1 hónap alatt hátizsákkal a hátunkon, úgyhogy nem voltak bebiztosítva a szállásaink előre, tehát mindenütt ott foglaltunk, amikor megérkeztünk. Az egyetlen fix pont volt az életünkben, hogy február 3-ára nekünk Bucsban kell lennünk, mert ott vár bennünket Vidák István, néprajzkutató.
0: Mit tett rád a legnagyobb benyomást ez alatt az 1 hónap alatt?
1: Visszatérek még Delhihez olyan értelemben, hogy kíváncsiak voltunk Delhi modern arcára is, ezért elmentünk az egyik külvárosába. Új Delhiben is, akár tetszik, akár nem, a Kraft Múzeumban, a Népművészeti Múzeumban töltöttünk ki, ez volt az első állomáshelyünk, és a Skanzenben. Ez egy gyönyörű, rendezett dolog volt, és a a Skansen textil gyűjteménye, ha láttál még szépet, nos ez az volt. És a kasméri, bengáli és a többi tájegység textiliáit állították ki, de alig bírtunk megszólalni a párhuzamok felfedezése miatt. Mert megállás nélkül Gyöngyi azt mondja, nézd, az a varottas olyan, mint a martosi. Nézd, innen ered az úri hímzést, nézd a minták motívumok közti párhuzamokat, és fölfedezted a mi népművészetünk és az indiai népművészet közti párhuzamokat. Úgyhogy tény, hogy eltávolodva Delhi káoszától, ez volt az első olyan nap, a harmadik napunk, amikor a több száz, több ezer éves beszélő motívumkincs elgondolkodhatott bennünket, hogy itt a kapcsolatok többről árulkodnak, mint az iskolai történelem tankönyvek. De aztán letelt a három nap, és kiderült, hogy a vonatra nem sikerült mind a nyolcunknak egy helyet kapnia, úgyhogy a barátaink hatan kaptak közösen egy kupét, mi pedig Gyöngyivel úgymond többletpénzért egy klimatizált kupéban laktunk, és Indiában, ahol annyira ügyelnek arra, hogy még a metróba se szálljanak be a nők és a férfiak együtt, hát kiderült, hogy négy fiatalember az utitársunk, mert ezek ilyen hatos kupék voltak. A nevünk alapján valószínűleg férfinak identifikáltak bennünket. Nagyon kedvesek, nyitottak voltak, de azért biztos, amíg el nem aludtak, addig snapszereztünk a Gyöngyivel az ágyon, aztán, amikor elaludtak, mi is kialudtuk magunkat, és úgy érkeztünk meg hajnalban Ahmanabadba. Ahmanabadból kellett tovább mennünk Bucsba. Egyébként tudni kell, hogy ez Gujarat államnak a központja. Ez is egy másfél milliós város, úgyhogy nekik kisvárosnak számít, de ott is megéltük a csodát, ugyanis ott motoros riksákkal közlekednek az emberek. Laci, én ilyent se azelőtt, se azután nem éltem. Beszálltunk a riksákba, már mondjuk ha két hely volt, akkor három utast vettek fel, vagy négyet, ez már teljesen. De jobbról-balról előszködtek, olyan gyorsasággal mentek, hogy kapaszkodsz a melletted ülőbe, egy centire megközelíti a mellette ülő járműt. Nincsenek olyanek, hogy útisávok, hogy mész az úton. Szerintem le sincs rajzolva, egyébként se látnák, mert annyi rajta a jármű. De még egy koccanást se láttál. Az első nap mondjuk gondjaink voltak az étkezéssel, mert az utcai árusoktól nem mertünk megvenni semmit. Hát minden nagyon feltételes, tisztaságú volt. Úgyhogy mentünk az élelmiszerüzletekbe csomagolt árut venni. Az egy hónap alatt aztán az egyetlen dolog, amire ügyeltünk, hogy mindig flakonos vizet vegyünk. Két-három nap után az a fajta félelmünk, hogy nem vesszük meg az indiai ott készült ételeket, az teljesen elolvadt, mert ha az a gyerek megeszi, és nem történik baj, akkor nekünk se. Na most Ahmanabad a nagyságával és a nyüzsgésével kápráztatott el bennünket, de itt még nem akartunk megállni várost nézni, mert mondom, hogy el kellett jutnunk Bucsba. Bucs az már India legnyugatibb része, Rajasztán, és ott Vida István várt bennünket, aki elintézte, hogy másnap a helyi múzeum igazgatója fogadjon bennünket, és végigvezetett bennünket, bemutatva angolul, milyen törzsek lakják azt a területet. Nagyon érdekes volt ebben a múzeumban, emberi nagyságú viaszfigurákat öltöztettek be az egyes törzsek jellegzetes viseletébe, a jellegzetes arcvonásokat is megpróbálták megörökíteni. És ott volt a Rajivok törzse, akik mind a mai napig pásztorkodással foglalkoznak, magasabbak voltak, mint a többi törzs tagjai, és az ő viseletük volt leginkább a martosi viselethez hasonló. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert aztán ott tartózkodásunk idején kimentünk egy ilyen kirándulásra hozzájuk. Tél volt, a férfiak épp nem voltak otthon, gyerekek voltak otthon és az idősek. Hát megtudtuk, hogy ezt a törzset a hunok leszármazottainak tartják. Erről egy nagyon hosszú előadást tartott a múzeum igazgatója. Ők mindig a második kaszthoz tartoztak, mert Indiában kasztrendszer volt. És az első kaszt volt a brámánoknak a kasztja, mert ők a fej, ők az ész. A második volt a csudrák, a harcosok, és ezek, a rajasztániak mindig a harcosok kasztjába tartoztak. És ezért nem voltak hajlandók beépülni, és mind a mai napig nem hajlandók beépülni a társadalomba olyan formában, hogy feladnák ezt a legeltető életmódjukat. Viszont hihetetlen dolgokat értünk ott meg. Gyöngyi elkezdett nekik énekelni, a gyerekek népdalokkal válaszoltak, Gábor rögtönzött egy bábszínházi előadást. Képzeld el, hogy ott vagy a nagy semmiben, úgy gondolod, de körben ilyen tapasztott házak, és behívtak a házainkba. Laci, az a tisztaság, ami ezekben a tapasztott házakban volt, nem tudod elképzelni. Az a rend. Felül kellett bírálnom mindent, amit a múltról gondolok. Mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az egyedüli jó, az a mi 21. századunk a maga elektronikájával, túlgépesítésével, és csak mi vagyunk azok, akik ismerjük a higiénát, a tisztaságot, a rendet. Tanulhatunk a több ezer éves hagyományokból. Mert még a nagyvárosokban igenis ott van a térdig, műanyagban és papírban és szemétben gázolok, a vidéken már ez nem volt.
0: Szóval te lehet mondani India minden egyes szegmensét és mondhatom így társadalmi rétegét megismerted?
1: Igen. Igen, ilyen szempontból Vidák Pistának köszönhetően, aki elvitt bennünket egy helyi muzulmán, ez már Bucsban volt, muzulmán családhoz, akik fogadtak bennünket, textilkereskedők. Nagyon gazdagok és jólétben élnek az ottani viszonyok mellett, de megtapasztaltuk, ahogy a nők nem jöhettek be oda, ahol mi ültünk. Volt egy ilyen nagy nappali, szőnyegekre voltak ledobálva a vánkosok, azon ültünk körbe, és az öreg nagyon jóindulatúan elmesélte, hogy hogy alakult ki az ő szőnyegkészítési technikájuk, ezzel kereskedtek már az ő ősei, és ő is. A nők az ajtóból integettek és bólogattak, valószínűleg nem tudtak angolul, mert az öreg angolul beszélt, de az ő fia vitt bennünket aztán a környéken, hogy megismerkedjünk a kézművességgel, hogy az indigót hogy készítik ezer éve ugyanazzal a módszerrel a földben, ahogy ilyen mélyedések vannak vágva, és akkor ott tűz van alatta, és az fortyog hetekig az az indigó, amíg kifő, hogy olyan színe legyen, hogy aztán egy életre le nem törlöd. Akkor előadást tartott, hogy melyik növénnyel, hogyan festettek, és 1931-ig más növényt nem használtak. Miért pont 31-ig, ezt ő tudja, de a jegyzeteimben ez állt, hogy 31-ig. Gyönyörű. Aztán elvittek más helyre, ahol sejmet szőttek, kézművesek, lehetett ott körbenézni, vásárolni, és az az előzékenység, az a kedvesség, ahogy fogadtak, ott nincs turista túláramlás, tehát ők úgy fogadnak téged, mint idegent, és valószínűleg még nálunk is uralkodott még a szüleim, nagyszüleim érdekében, hogy a vendéget tisztelt, és a vendég az Isten, annak többet adsz, mint magadnak. Nyugat-Indiában, Bucsban ezzel szembesültünk, hogy ahogy megláttak, nem tudom miért, de rögtön észrevették rajtunk, hogy se Gyöngyi, se én nem vagyunk indiaiak, de rögtön egy ilyen kedves mosoly és az idegennek kiáró tisztelettel beszéltek.
0: Ezt a későbbi napokon is tapasztaltátok, amikor már elhattátok Bucst?
1: Igen.
0: Egész Indiában? Ez...
1: Egész Indiában, kivétel, amikor már visszafelé menet eljutottunk Agráig, a Taj Mahalt is megnéztük, a turista központokban már nem. Ahol rengeteg a turista, ott, hogy mondjam ezt szép szóval, de az ottani szolgáltatók is ugyanúgy el vannak kapatva, és ugyanannyira nem tisztességesek, mint a világ más táján.
0: Legszebb nyári vakációm sorozatunk idei záró részének vendége Csanaki Eleonóra, előadó művész és újságíró. Szóval Indiában is, mint nagyon sok más helyen, a legizgalmasabb kalandjaitok vagy felfedezéseitek azok olyan helyeken voltak, amik nem kimondottan ezek a leglátogatottabb desztinációk.
1: Ezek egyáltalán nem látogatott desztinációk. Valójában nagyon kevés turista jár oda, akik járnak, azok inkább szakmai dolgok miatt járnak. Bucsban is a csoportunkhoz csapodott Vidák Pistának volt jó ismerőse, egy belga hölgy, textilművész, aki valóban ezt a textil szövést jött oda elsajátítani, és jött vele egy kislány, aki az iparművészeti főiskolán ezt tanulta, és olyan 24 éves lehetett, és ő is ilyen céllal jött, nem azért, hogy látogassa egyébként. Ő India déli részét látogatta meg azelőtt, egy hétig volt hivatalos turista busszal, mondta, hogy 2400 eurójába került az az egy hét, hogy ott európai hotelben mindenféle ilyen masszázsokat, meg én nem tudom miket adtak neki, miközben mi az egy hónapot 500 euróval betakartuk. Érted, hogy lehet utazni úgy Indiába, hogy kéred az európai színvonalú szolgáltatásokat, tengerpartot, ajurvédás masszázsokat, amit akarsz, megkapod, de akkor nem látod az igazi életet, nem látod az 5000 éves naptemplomot. Voltunk olyan naptemplomban, ne kérdezd a nevét, mert nem tudom, akkor már Gyöngyivel, mert aztán egy hétre leszakadtunk az egész tömegtől, és csak ketten utazgattunk helyi járatokkal. És megláttunk egy ilyen nagy fát, óriási, szerintem 800 éves is lehetett, akkor a falombot még nem láttam, és lógtak rajta a szalagok. És mellette képzelj el egy gyönyörű kőtemplomot, ilyen minden csipkézett, kiderült, hogy 5000 éves, és a fele letörve, mert a földrengés alatt a fele tönkre leomlott. A másik fele az így áll a levegőben, az oltárszerűség még ott van, és hogy állunk a fa alatt, a Gyöngyivel próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet ez a fa, valószínűleg valami kívánság fa, vagy valami ilyesmi lehet, jön olyan 200 méterről már látjuk, hogy közeledik a juhász, terelgeti a juhakat, déli 12 óra volt, juhakat ott hagyta, fölmászott ilyen gyökereken a levegőbe kiálló templom maradvány oltárához, oda ment, ott imádkozott egyet, nem félt, hogy beszakad alatta, visszament anyájához és folytatta az utat. És itt is az tűnt a szemedbe, hogy Istenem, itt van a vályok kunyhó, ebben lakik ez a juhász, és mellette egy olyan óriási, leírhatatlanul szép naptemplom, nem a 21. századból, hanem 5000 évvel korábbanról. Szóval tele voltunk ilyen élményekkel.
0: El tudnál mesélni egy olyan indiai kalandot, élményt, ami így különösen erősen megmaradt benned?
1: Kettőt is. Az egyik az, amikor elmentünk Bushban a fehér templomba, a gyönyörű, hófehér, ilyen kőcirádás templom, óriási tömeg, valamilyen ünnepük volt. Beálltunk Gyöngyivel a tömeg közé, úgy gondoltuk, hogy senki se veszi észre, nem vagyunk feltűnőek. Mindent utánoztunk, amit a mellettünk levők csináltak. Hindi istentisztelet volt. És amikor vége lett, akkor hozzánk jön egy helyi pap, és meghívott bennünket Agapéra, akkor látja, hogy idegenek vagyunk, és érezzük magunkat otthon náluk. És attól kezdve csak velünk foglalkozott, és elmondta a templom történetét, és csodálatos volt. A másik dolog, amit soha az életben nem fogok elfelejteni. Bucs mellett a hegy tetején volt egy régi várrom, és mivel közel voltunk, mert előtte egy kolostorban voltunk benn Gyöngyivel, ahol épp a fénnyel és hanggal történő gyógyítást tanulmányoztuk. Igaz, hogy déli 12 óra volt és tűzött a nap, de mondtuk, hogy fölmegyünk. Azt hittük, hogy közelebb van, de azért jó pár kilométert kellett gyalogolni. Ez a vár annak állított emléket, hogy anno 1714-ben Ahmanabad meg akarta támadni Bucst. Bucsban már akkor is muzulmánok és hindik éltek szinte fele-fele arányban, és az akkori maharána egyesítette őket a zászlaja alatt, és elindultak Ahmanabad ellen, és győztek. És ez a győzelem olyan erőt adott nekik, hogy a muzulmánok és a hindik mind a mai napig villongások nélkül élnek egymás mellett. És hát mi meg akartuk nézni ezt az erődöt, végig is jártuk, de még a hegygerincén is egy ilyen jó kilométer, másfél kilométer hosszan elhúzódtak a romok. És már nagyon fáradtak voltunk, és azt mondja Gyöngyi, hogy ide néz, ha itt lemennénk, ez nem meredek ez a hegyoldal, és ott van a busz megálló, és akkor onnan már el tudunk jutni a szállásunkra. Hát az első 20 méter talán nem is volt meredek, de utána aztán nagyon, úgyhogy csúsztunk fenéken mindenhogyan, és a busz megállónál volt egy csoport, ilyen 18-20 éves fiatal fiú. Laci, abban a pillanatban, ahogy látták, hogy mi csúszunk le a hegyoldalról, rohantak föl, és jöttek segíteni. Nem azt mondták, hogy mit keres ott az a két nyanya, miért mentek oda, maguk keresték a bajt, hanem abban a pillanatban is láttad az arcukon, nincs semmi bajuk, jól nevettünk, mert nem volt semmi bajunk, azon kívül, hogy nem számítottunk arra, hogy meredek, mert nagyon csalóka volt, ez úgy tűnt, hogy ez egy teljesen lankás lejtő, itt aztán játszva lefutunk. Hát nem úgy volt, mert azért egy várnak az oldalát, amikor kialakították a dombot, gondolom, hogy körülötte a hegyet is kialakították úgy, hogy ne lehessen megrohamozni.
0: Mondtál két élményt, és így záró kérdésem az talán az volna, hogy ez az indiai út, hogy mondjam csak, amikor útnak indultál, és amikor hazaérkeztél, az a két ember az ugyanaz volt-e, mire tanított téged India?
1: Semmiképp se. Ugyanaz az ember jött vissza. Már jeleztem az elején, hogy induláskor kicsit ilyen fáradt és kizsigerelt állapotban voltam. Az út során az ott látott gazdagság és szegénység ellentéte, az a hihetetlen bölcsesség, amit ott tapasztaltam, a szegénység ellenére látott jókedv és pozitív kisugárzás, a segíteni akarás az eleve föltöltött, és ott kellett szembesülnöm olyan dolgokkal, amire itthon nem is gondoltam, azon egyszerű oknál fogva nem is volt időm gondolkodni ezekről a dolgokról, és ott egy kineziológus nő azt mondja nekem, ki egyáltalán nem ismert engem, vigyázzon magára, mert olyan, mint egy fazék, amiből mindig csak kifelé merek másoknak egy-egy merítő kanállal. Ezt mondta, hogy így ez a fazék ki fog fogyni, és ne higgyem, hogy az üres fazék bárkinek is érdekes lehet. Tanuljon meg önzőbb lenni, és először a maga érdekeinek megfelelően azután mások szolgálatában viselkedni. És ez annyira furcsa volt nekem, mert egy olyan ember mondta, aki engem nem ismer, akivel mosolyogva a szokásos európai modoromban beszélgettem, hogy nehogy már észrevegyen rajtam bármit is, hogy fáradt vagyok esetleg. Megtanultuk mi ezt, hogy viselkedni kell. Van egyfajta polgári viselkedés, amit az embertől elvárnak. És akkor nekem ezt Indiában, azt mondja egy számomra ismeretlen hölgy. Az ember alapjaiban nem változik, szóval vannak dolgok, amik a személyiségedből, a neveltetésedből, a beidegződésekből erednek, viszont kezdtem rá tudatosan gondolni.
0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm, hogy elmondhattam, és mindenkinek nagyon szép utakat kívánok, és mindenki a személyiségének megfelelő utakat, útvonalakat és kirándulási módokat válasszon.
0: Legszebb nyári vakációm című sorozatunk idei záró részében rádiónk egykori munkatársa Csanaki Eleonóra újságíró és előadó művész idézte fel legemlékezetesebb nyári utazásait és mesélt arról is, milyen élményt jelentett számára 2012-es indiai útja.

0: felejts el, édes rózsám, soha engem. Ne felejtsnek, hívnak engem. Ne felejts el, édes rózsám, soha engem.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, munkatársaim Mezőszállási Márk hírszerkesztő, valamint Vasies Olivia hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Legszebb nyári vakációm című sorozatunk ezzel az idei évre befejeződött, jövő szerdától visszatér Arcmás portré sorozatunk, amelyben szlovákiai magyar művész párok életébe nyerhetnek betekintést. A nyitó rész vendégei két neves zeneművész, Skuta Miklós és Skuta Nóra lesznek. A szerkesztő műsorvezetőt Jakubec Lászlót hallották. Találkozzunk jövő héten, addig is vigyázzanak magukra, egymásra is, maradjanak a Pátria Rádióval. A viszonthallásra!

0: A Pátria Rádió hírei.
1: Boris Kollár és Richard Sulik közös listán indulhat a következő parlamenti választáson. Donald Trump és Vladimir Putin egy órás telefonbeszélgetésen egyeztetett az ukrajnai háborúról. Elfogadta a kormány a Szlovákia 2040-ig szóló fejlesztési vízióját. Izrael fehér foszfort használhatott Libanonban. Komárom és Érsekújvár térségében másodfokú hőségriasztás van érvényben. A mikrofonnál Mező Szállási Márk. Következnek a részletek. A szlovák kormány ma elfogadta a Szlovákia 2040 út a jobb életminőséghez című dokumentumot. A hosszú távú fejlesztési vízió közel 400 szakértő együttműködésével készült, és a 2040-ig tartó országos fejlesztési stratégia alapját képezi. A dokumentum 6 kiemelt területet határoz meg, az államreformját, a gazdaság átalakítását, az emberekbe és az oktatásba való beruházást, az egészségügy fejlesztését, a társadalom összekapcsolását, valamint a biztonság erősítését. A cél az életminőség tartós és fenntartható javítása, miközben Szlovákiának alkalmazkodnia kell a demográfiai változásokhoz és a mesterséges intelligencia térnyeréséhez is. A szlovákiai ügyészek tanácsa szerint túllépi a legitim politikai bírálat határát Robert Fico miniszterelnök nyomásgyakorlása Maros Zsilinka főügyész lemondása érdekében. A tanács szerint az ügyészség döntéseit törvényes eljárásokon keresztül kell felülvizsgálni, nem pedig nyilvános politikai nyomással. Elfogadhatatlannak tartják azt is, ha konkrét ügyészek eltávolítását törvényi feltételek figyelmen kívül hagyásával követelik. A miniszterelnök tegnap szólította fel Zsilinkát a távozásra, és átfogó ügyészség reformot helyezett kilátásba arra az esetre, ha a főügyész hivatalban marad. Zsilinka közölte, hogy mandátum a végéig hivatalában marad. Boris Kollár, az Merodina elnöke és Richard Sulik, az SZSZ korábbi vezetője közös jelölt listán indulhat a következő parlamenti választáson. Kollár bejelentése szerint Sulik gazdasági csapata a lista minden második helyét kaphatja meg. A megállapodás részeként az Merodina nevét várhatóan Zmerodina a Sulikó címévre változtatják. Kollár hangsúlyozta, Sulik és csapata nem lép be a pártba, hanem külön politikai csapatként vesz részt az együttműködésben, Sulik a gazdasági program kidolgozás sáért felelhet. Richard Sulik szerint értékrendben és programban ma közelebb áll hozzá az Merodina, mint az általa 2009-ben alapított SZSZ jelenlegi irányvonala. A volt pártelnök áprilisban lépett ki az SZSZ-ból, elsősorban a párt szerinte jelentős értékrendi elmozdulása miatt. Janabitó Cigányiková, az SZSZ korábbi tagja szintén nem zárta ki, hogy szerepeljen az új formáció jelölt listáján. Ideológiai bukfencnek nevezte Richard Sulik és Janabitó Cigányiková együttműködését Boris Kollár pártjával Branislav Gröling, az SZSZ elnöke. Gröling szerint Kollár korábban olyan populista és baloldali javaslatokat támogatott, amelyekkel Sulik politikusként szemben állt. Példaként a tömeges lakásépítést, az úgynevezett exekúciós amnestiát, valamint a családonként 100 euróért kínált autó ötletét említette. Az SZSZ vezetője egyúttal kijelentette, pártja a választások után sem kíván együttműködni a Smerrel, Lasszal, az SNS-szel és a Republikával. Gröling szerint amennyiben Kollár és Sulik új politikai projektje nem zárja ki egyértelműen ezeket a pártokat, akkor fennáll annak a veszélye, hogy támogatói végül egy Robert

0: Fico vezette kormány megalakulásához járulnak hozzá. A szlovákiai oktatás helyzetének javítására szólított fel a szlovákiai pedagógus kamara a PISA 2025-ös felmérési eredményei alapján. A kamara szerint az eredményeknek figyelmeztető jelzésként kell szolgálniuk a jövőbeli kormányok számára. A 15 éves szlovákiai diákok matematikából az OECD átlagnál valamivel jobb eredményt értek el. Szlovákia 469 pontot szerzett, szemben a 463 pontos OECD átlaggal. A szövegértésből és természettudományokból azonban az országa az átlag alatt teljesített. A szlovákiai pedagógus kamara szerint nagyobb állami beruházásokra lenne szükség az oktatásban, a tehetséggondozásban és a gyermekek mentális egészségének támogatásában is. A szervezet szerint problémát jelent a pedagógus pálya alacsony vonzereje, az oktatás alulfinanszírozottsága, valamint az előkészítetlen és gyakran változó reformok sora. A PISA nemzetközi felmérésében 91 ország vett részt. A parlament leváltotta Lukács Machalát a Kulturális Minisztérium Szolgálati Hivatalának főtitkári tisztségéből. A posztra Ivan Gaspárt nevezték ki, aki korábban elsősorban a magánszférában dolgozott, és 2013 óta egy közbeszerzéssel, monitoringgal és elemzésekkel foglalkozó tanácsadó cég ügyvezetője. Machala kulturális minisztériumi tevékenységét a kulturális és művészeti élet egy részének éles bírálata kísérte. Kritikusai jelentős felelősséget tulajdonítottak neki a szlovák kultúra helyzetének romlásáért. Vladimir Putin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett az ukrajnai háborúról és a konfliktus lezárásának lehetőségeiről. A beszélgetés egy órán át tartott. A Kreml tájékoztatása szerint Putin őszinte és konstruktív tárgyalásként értékelte az egyeztetést. Az orosz elnök állítólag részletesen ismertette Trumppal a front helyzetre vonatkozó orosz értékelést, valamint azt is, hogy Moszkva szerint mit tehetnének az Egyesült Államok a háború gyors lezárása érdekében. A két vezető áttekintette Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai megbízottak moszkvai, illetve kijevi látogatásának eredményeit is. Putin és Trump abban is megállapodott, hogy folytatják az együttműködést humanitárius kérdésekben, többek között a hadifoglyok és az elítéltek cseréjében. A Kreml szerint a két elnök a jövőben is kapcsolatban marad, és szükség esetén ismét egyeztetnek. Donald Trump amerikai elnök gratulált a németországi populista párt választási eredményéhez, bár az AfD-t név szerint nem említette, bejegyzését egyértelműen a párt 100 anhalti sikere után tette közzé. Trump szerint az AfD támogatói megelégelték Németország szerinte rossz bevándorlási politikáját, és a párt tovább erősödik. Közben Berlinben több ezeren tüntettek az AfD ellen. A párt az elmúlt tartományi választáson történelmi eredményt ért el, amelyet a német radikális jobboldal második világháború óta egyik legnagyobb sikerének tartanak. Az izraeli hadsereg idén több alkalommal is fehér foszfort használhatott Libanonban, állítja a Human Rights Watch friss jelentése. A jogvédő szervezet szerint a vegyi anyag súlyos égési sérüléseket és hosszú távú testi, lelki, valamint társadalmi károkat okozhat. A Human Rights Watch új, pontosabb nemzetközi szabályozást sürget a fehér foszfor alkalmazására. Az anyag használata önmagában nem tiltott, civil területeken történő alkalmazása azonban háborús bűncselekménynek minősülhet. A szervezet szerint Izrael korábban azt közölte, hogy leszerelte fehér foszfort tartalmazó fegyvereit, később azonban ismét ilyen alkalmazásokról számoltak be. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök hivatala cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az Egyesült Arab Emírségek még a 2023. október 7-i terrortámadás előtt figyelmeztették volna az izraeli kormányfőt a Hamász készülő akciójára. Az izraeli miniszterelnöki hivatal szerint Netanyahu nem kapott ilyen figyelmeztetést az emírségektől. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma nem kommentálta közvetlenül a sajtóértesüléseket, ugyanakkor jelezte, a releváns hírszerzési információkat szükség esetén továbbítják az illetékes szerveknek. Az ügy újabb politikai vitát váltott ki Izraelben. Az ellenzék szerint Netanyahunak személyes felelőssége van az október 7-i biztonsági kudarcban. Naftali Bennett volt miniszterelnök és Gati Eisenkot, korábbi vezérkari főnök is bírálta Netanyahut. Eisenkot szerint egy új kormánynak vizsgáló bizottságot kell létrehoznia annak feltárására, hogy a vezetés mit tudott a támadás veszélyéről és mikor.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. A magyar női kosárlabda válogatott 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a negyeddöntőbe, melyben holnap a címvédő amerikaiakkal találkozik. Tegnap este 6 mérkőzéssel elkezdődtek a főtábla küzdelmei a labdarúgó bajnokok ligájában. Real Madrid Internacionale 2-1, FC Brűzs Aston Villa 2-3, AEK Athén LASK Linz 1-0, Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2 és Lille Betis Sevilla 2-3. Ma este lejátsza idei első BL főtáblás mérkőzését a Slovan. A pozsonyiak, akik másodszor harcolták ki a liga szakaszba jutást, 21 órakor a nagy esélyes címvédő Paris Saint-Germain otthonában lépnek pályára. További mérkőzések 18:45-től Barcelona Feyenoord, Stuttgart Stavanger, 21 órától Liverpool, Atletico Madrid, Sporting Lisabon, Galatasaray és Napoli Arsenal. A komáromiak 2-0-ra nyertek a harmadik ligás losonciak vendégek a labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában.
2: Időjárás.
0: A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet több járásra is hőségriasztást adott ki. Komárom és Érsekújvár térségében másodfokú riasztás van érvényben, ahol a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius fokot. Elsőfokú riasztás van érvényben a nyitrai, nagyszombati és pozsonyi kerület egészében. A nagy meleg és a szárazság miatt fokozott a tűzveszély is. Kassán az Eperjesi úton a belváros felé sebességet mértnek a rendőrök. A D1-es autópályán felső szerdahely után Trencsén felé a 92-es kilométernél egy gumiabroncs hever az úttesten. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Tegnap a múltban barangoltunk, könnyű zenei műsorunkban. Ma visszatérünk a mába, napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal kedveskedünk önöknek. Ahogy tegnap előtt megígértem, hamarosan belehallgatunk a Szabó Benedek vezette Galaxisok 2023-as Minket ne szeress című lemezébe. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk, szép napot, kellemes zenehallgatást kívánok. Első szereplőnk audiópoét.

levágtam csápokat, de ez száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten, rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Belényi Mihály, azaz audiopoéta indította könnyűzenei összeállításunkat a két legutóbbi Egyre nagyobb és Italozom című szerzeményével. Itt a Pátria Rádió. A folytatásban jön Paulina a politikai fennhangú Vége van kicsi című számmal. Paulina zenekarában a szlovákiai kalondai születésű Telek Attila dobol. Szól még Filó, Azt a kutya mindenit, Dorozsmai Gergő és Szalai Anna formációja az Elé Szuzi, Baba, valamint a Balkán VIP Szabadabb című felvétele. Hölgyeim és uraim, forognak tovább napjaink slágerei rádiónk hullámhosszain.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Paulina, Filó, az Elisuzi és a Balkán VIP volt velünk az elmúlt percekben. A Pátria Rádióban könnyűzenei műsorunkat hallgatják, szerdánként napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal. A következő blokk szereplője a Szabó Benedek vezette Galaxisok. Hétfőn az együttes 2024-es Ellenszélben című albumáról csemegésztünk. Ma az előző 2023-as Minket ne szeress címűről csendül fel, az adásunkból is már ismert Ez a nyár, valamint a Nem tudom megvédeni magam, a Ne keress és a Vissza a természetbe. Az utóbbi három nálunk először szól. Tisztelt hallgatóink, a Galaxisok zenél.

0: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: A Galaxisok 2023-ban megjelent Minket ne szeress című lemezéről forgott négy szerzemény, az Ez a nyár, a Nem tudom megvédeni magam, a Ne keress és a Vissza a természetbe. Itt a Pátria Rádió, Bene Könnyű zenei összeállításunk napjaink zeneszámaival. További perceinkben még négy felvétel csendül fel. Zsédától a Gyémánt ragyogás, Szikora Róberttől, valamint Valkusz Milán és Marics Peti Valmar duójától a közös Balatoni lány, az Ayri Mafiától és Betonhofitól a szintén közös Nesztek, valamint Bércesi Róbert hiperkarma zenekarától a Stoppos.

Zséda, Szikora Róbert és a Valmar, az Ári Mafia és Betonhofi, valamint a Hiperkarma énekelt, zenélt. Napjaink slágereiből és slágeresies újdonságokból kötöttünk csokrot önöknek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap a régmúltba ruccanunk ki, itt a Déli Hírblokk és az egyórai hírek.

0: A kormány jóváhagyta a Szlovákia 2040 elnevezésű hosszú távú fejlesztési jövőképet. Újra kaphatnak bevándorlási vízumot az Egyesült Államokba a magyarok és a lengyelek. Napsütés mellett 35 fok várható a délután folyamán. Csenger Ferenc vagyok, jó napot kívánok, mondom a részleteket. A szlovák kormány jóváhagyta a Szlovákia 2040 elnevezésű hosszú távú fejlesztési jövőképet. A csaknem 400 szakértő közreműködésével készült dokumentum 6 kiemelt területet határoz meg: az állam és a gazdaság átalakítását, az oktatás és az egészségügy fejlesztését, a társadalmi kohézió erősítését, valamint a biztonság növelését. Konkrét intézkedéseket és pénzügyi terveket egyelőre nem tartalmaz. Ezeket a Szlovák Tudományos Akadémia által kidolgozandó részletes stratégia határozza majd meg, amelyet 2027 márciusáig terjesztenek a kormány elé. Szlovákia további 4 F-16-os vadászgép beszerzését tervezi az Egyesült Államoktól. A kormány felhatalmazta Robert Kaliňák védelmi minisztert, hogy az év végéig készítse elő a szükséges szerződéseket. A védelmi tárca szerint a bővítést a megváltozott biztonsági helyzet és a NATO követelményei indokolják. Szlovákia korábban 14 F-16-ost rendelt, az új gépekkel így 18-ra nőne a flotta. A beszerzéshez új fegyverzet és célzó berendezések is társulnának. Távozik posztjáról Lukáš Machala, a Szlovák Kulturális Minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára. Leváltását szerdai hatállyal hagyta jóvá a kormány. Utódja Ivan Gašpar lesz, aki eddig elsősorban a magánszektorban dolgozott, és egy közbeszerzésekkel, monitoringgal és elemzésekkel foglalkozó tanácsadó céget vezetett. Machalát hivatali ideje alatt a kulturális és művészeti élet egy része élesen bírálta, és jelentős felelősséget tulajdonított neki a szlovák kulturális intézményrendszer helyzetének romlásáért. A progresszív Szlovákia működésképtelen és populista intézkedésnek tartja a HLAS nagycsaládosoknak szánt adókedvezményét. A koalíciós párt javaslata szerint a 4 vagy több gyermeket nevelő szülők egyike, elsősorban az anya, élethosszig mentesülne a munkából vagy vállalkozásból származó jövedelem adója alól. A PS szerint az intézkedés évente mintegy 50 millió euró bevétel kiesést okozna, elsősorban az önkormányzatoknak. Az ellenzéki párt azt is kifogásolja, hogy sok érintett család eleve kevés vagy semmilyen jövedelemadót nem fizet. Németország azt szeretné, ha Ukrajna több fegyvert és katonai felszerelést rendelne német vállalatoktól. Johann Wadenpool külügyminiszter szerint Németország Ukrajna legnagyobb támogatójává vált, ezért indokolt, hogy ebből a német hadipar is profitáljon. Wadenpool közölte, ezt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek is jelezte. A miniszter szerint a német adófizetők felé is indokolni kell az Ukrajnának nyújtott jelentős támogatást, ezért Berlin nagyobb szerepet vár saját védelmi iparának az ukrán beszerzésekben. Tovább éleződött az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda közlése szerint amerikai hajókat, valamint olajszállító és teherhajókat támadtak meg, válaszul az iráni tankereket ért amerikai csapásokra. Az amerikai hadsereg korábban 5 iráni olajszállító hajó megsemmisítéséről számolt be. Irán Jordánia ellen is rakétatámadást indított. A jordániai hadsereg közlése szerint 20 ballisztikus rakétából 18-at elfogtak. Áldozatokról nem érkezett jelentés. Az Egyesült Államok újra megkezdte a magyar és lengyel állampolgárok bevándorló vízum kérelmeinek feldolgozását. A Reuters értesülése szerint a Trump adminisztráció a két országban ismét ad időpontokat a szükséges vízuminterjúkra, miközben más országokban ezek továbbra is szünetelnek. A döntés okát Washington nem közölte, a hírügynökség forrásai szerint azonban az utasítás közvetlenül a Fehérházból érkezett. Az amerikai kormány közben általánosságban tovább szigorítja a legális bevándorlás feltételeit.
1: Időjárás.
0: Jobbára derült az ég, nyugat felől azonban helyenként megnövekedhet a felhőzet. A délután folyamán 30 és 35 fok között lesz a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sebességet mérnek Rimaszombat és Bátka között mindkét irányban, valamint Tornán, ugyancsak az út mindkét oldalán. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
1: Tartalmas délutáni kikapcsolódást köszöntöm a hallgatókat. A Nyugaton a helyzet mai vendége Bödő Gergely történész műsorvezető. Budapesten él családjával, de mint mondja, Gelléren van igazán otthon. Itt, ebben a komáromi járásban található községben szolgált dédapja, Erdélyi Pál református lelkészként több mint fél évszázadon át. Ahogy ő, úgy Bödő Gergely keresztapja is tartott vadászkutyákat. Gergelyt pedig ikertestvérével együtt gyakran elvitték vadászatokra. Itt tanultam meg a természet és az elejtett vad tiszteletét, mondja a neves történész, a komáromi kikötő polgári szalon állandó házigazdája. Bödő Gergely első meghatározó olvasmányélménye is, az egyik legolvasottabb és legkedveltebb természet, erdész és vadászírótól, Fekete Istvántól származik, a Koppányi Aga testamentumát Rongyosra olvasta. Olvasásra egyébként legfőképp neves csillagász és asztrofizikus édesapja, a korán elhunyt Bödők Zsigmond, valamint anyai nagyapja buzdították. Bödő Gergely az ELTE-n végzett, az Egri Eszterházy Károly Főiskolán doktorált, értekezését Vörös és Fehér Terror Magyarországon címmel írta. 2017-ben egy erdélyi baráti látogatás teljesen megváltoztatta Gergely és felesége, dr. Rackó Zsuzsanna életét. Székelyudvarhelyi szobrászbarátjuk erdélyi kopója akkora hatással volt rájuk, hogy Gergely indítványozására maguk is beszereztek egyet, a kopózás pedig azóta mindennapjaik meghatározó részévé vált. Gergely azóta vérbeli történészként a magyar vadászat kultúrtörténetébe is beleásta magát. Témánk volt hát bőven, mindenek előtt azonban egy nemrég elhunyt családi barátról, Keszeri Ferencről emlékeztünk meg. Munkatársam Vasies Olivia nevében is műsorunkhoz jó vételt és zavartalan kikapcsolódást kíván a szerkesztő műsorvezető Jakubec László. Rádiózzanak velünk!

0: Vendégem Bödő Gergely történész, a Kikötő Polgári Szalon szervezője, aki kutatói munkája mellett az erdélyi kopó történetével és a vadászati kultúrával is foglalkozik. Gergelyel megegyeztünk, hogy tegeződni fogunk. Szervusz Gergely, köszöntelek a stúdióban.
1: Szervusz László, köszöntöm a hallgatókat és nagyon köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük egy személyes szállal. Augusztus 20-án egy bejegyzésben emlékeztél meg Keszeli Ferencről. Az írásból érezhető, nagyon közel álltatok egymáshoz, hogyha most így az éteren keresztül mondhatnál neki valamit, mit üzennél neki?
1: Hát talán azt üzenném, meglepett a kérdés, hogy mivel bővült a vakirka. Ugye ezt írtam a személyes szubjektív nekrológomba, hogy én tudtam arról, szerintem nagyon kevesen, lehet, hogy senki, hogy a Feri az utóbbi években is írt verseket jobbára asztalfióknak, és mivel egyre rosszabbul látott, ezért azt a címet írta föl a füzet elejére, hogy vakirka. És amikor néha ott voltam, sajnos most fájdalmasan úgy tűnik, hogy kevésszer, akkor időnként elővette, olvasott belőle, vagy hagyta, hogy kibogarásszam egy-egy versét. Úgyhogy lehet, hogy ezt kérdezem, hogy bővült az elmúlt évben, sajnos már nem tudom megkérdezni tőle.
0: Azt is írod a bejegyzésben, hogy Keszeli Ferenc nagyon szerette, amikor vitted magaddal az erdélyi kopóidat. Ő is kutyás ember volt?
1: Igen, volt, és hát szerintem van nekik egy Füge nevű kutyájuk, akit nagyon szeretett. Az én kutyáimat is nagyon szerette. Szerette, ha viszem a gyerekeimet, vagy legalább valamelyiket, és nagyon szerette, viszem a kopóimat, és többször vittem őket. A Füge már egy idősebb kutya. Splinnel tudomásul vette, hogy nagyobb kutyák mászkálnak az udvaron, ők megszaglázták szertartásosan, és azután birtokba vették a kertet, de néhány perc után ott lebzseltek körülöttünk. Tehát valaki az asztal alatt, valaki mellettünk. Valahogy nagyon szerették a Ferit. Oda mentek hozzá, a fejüket az ölébe hajtották, Feri az egyik kézfejét az egyik fején nyugtatta, másikat simogatta. Úgyhogy nagyon kedvelte őket, igen, sokra tartotta, hogy erdélykopóval foglalkozom, és szeretem ezt a fajtát.
0: Mesélj egy keveset, hogyan és honnan jött nálad a kutya szeretet és a vadászat iránti szenvedély, hiszen ahogy olvastam, ez egy mondhatni nemzedékeken át öröklődő hagyomány.
1: Hát kettős, utólag a csúcsra sok út vezet, ezt föntről látni. Egyfelől tulajdonképpen vadász családból is származom, érdekes módon anyai ágon a nagyszüleimnek az egyik oldala részben református lelkész, most már sokadik generációs, részben pedig vadászok. Tehát a Biblia és a puska az kéz a kézbe járt, és gyermekkoromnak meghatározó élményei, hogy a dédnagyapám, de itt már akkor idősebb volt, de különösen a keresztapám, aki református esperes is volt, Erdély Pál, vadászatokra vittek minket, ma már ez megdöbbentő lenne, hogy elvittek nyúlhajtásra, meg hoztak élőfácánt, meg vadkacsát, és hát mi ezeknek gyűjtöttük a farkait, meg elengedtük őket, itt-ott még volt túzok a csaló közben, de ezek a szántáson való bukdácsolások, meg amikor ilyen jó piros posgáson átfázva éhesen értünk haza csuromvízesen, ezek nagyon jó gyerekkori élmények voltak. És nekik mindig volt vadászkutyájuk, német vizsla, és én nagyon szerettem, ösztönösen nagyon szerettem a kutyákat. Utólag az ember ezen sokat gondolkodik, hogy miért. Vannak erre megfejtések, hogy biztos az emberek szomorú gyerekkora volt, vagy szeretet hiánya volt, vagy szeretetésége volt. A frászt. Egyszer van egy ösztönös kötődésem a kutyákhoz, noha nem volt soha saját kutyám. Ez az egyik része, hogy nagyon szeretem a kutyákat, és azok között is a vadászkutyákat, amelynek körüllengi a vadászkutyát valami aura, ha lehetek egy kicsit ilyen ezoterikus. A személyiségük általában többes, mert van egy nyugodtság, egy kötődő viszony a gazdához, de ugyanakkor a vadászat kockázattal is jár, kitartással is jár, álhatatossággal is jár, és ez látszódik rajtuk. Tehát ezt a misztikumot ezt nagyon szerettem. Ami meg az erdélykopót illeti konkrétan, hát nagy erdélyjáró emberek vagyunk, az édesapám révén is, az apám barátai révén is, sokat járunk Erdélybe, és van egy nagyon kedves barátunk, Sidó Szilveszter állatorvos búcson. És mi éveken át jártunk Erdélybe közösen. Ő is egy örökölt barátság. Tele van az életem ilyen örökölt barátságokkal. És az egyik 10 évvel ezelőtti utunkon, már akkor még nem voltunk házasok, jött velünk a mostani feleségem is, és Székelyudvarhely környékén jártunk. És volt valami üres óra, és mondta, hogy neki van egy nagyon kedves barátja, akit nagyon régen látott, de gyerekkorukban közel álltak egymáshoz, neves szobrász lett, Zavacki Walter Székelyudvarhelyen. Van egy Krisztus kilátó, amit ő készített, és rengeteg köztéri szobra van a városban és környékén, különféle stációkat is csinált, tehát részben kőfaragó, részben fafaragó, ő is egy csodabogár. Képzeljünk el egy székelyföldi cipszert, valamiért ő nem szásznak tartja magát, hanem cipszer, aki buddhista, hosszú haja van, fekete öves karatemester, és egyébként egy nagyon nyakas magyar. Csodálatos figura, én meglátogassuk meg. És amikor elmentünk hozzá, na neki volt erdélykopója. És nekem ott fölbe gyökerezett a lábam, nagyon megtetszett az a kutya, most már nem él, egy éve pusztult el, időskorában egy szuka volt, és megfogott részben a tekintete. Az erdélykopó nem egy ilyen hebrencs, egy ilyen túlzottan vidám kutya a tekintete alapján, hanem van benne valami mélabú, valami szomorúság, valami melankólia. Holott az a kutya nem szomorú, de van benne egy ilyen mélység a tekintetében, és most a hallgatóknak így nagyon nehéz, lehet, hogy majd kigooglizzák, üssék be, hogy milyen egy erdélykopó, de a mozgásában, a színében, a viselkedésében valami elementárisan elegáns, arisztokratikus van, és ez nagyon megfogott. És ezt úgy elraktároztam, ezt az élményt, és eltelt talán egy év, amikor előhozakodtam azzal, hogy mi lenne, ha lenne erdélykopónk, lenne kutyánk. És én egy bohém ember voltam, komoly társasági életet éltem, hajnalán jártam haza, vagy nagyon sokáig dolgoztam. Tehát én, ha elkapottam, múzsa megcsókolt, akkor sokáig maradtam fönt, jól ment az írás, emiatt azután, ahogy szokták mondani, kutyáké lett a délelőtt. És ő azt mondta, hogy nem is olyan rossz ötlet, mert lehet, hogy rendszert vinne az életünkbe, pláne az enyémbe. És minden barátomat megkérdeztem, hogy mit javasolnak hozzá, és mindenki azt mondta, tényleg mindenki, családtagjaim, közeli hozzátartozóim, legjobb barátaim, hogy neked, Gergő, elment az eszed. Hát neked nem való kutya. Hát a szakmád se olyan, meg ha gyerekeket akartok, meg hát hogy gondolod, lakásba kutyát, valaki azt mondta a személyiségemmel, összeegyeztethetetlen, valaki szerint az életformámmal összeegyeztethetetlen, ha éjszakáig írsz, akkor nem fogsz hajnalba kutyát sétáltatni. És az annyira bántott, és annyira fölpiszkált, hogy mondtam, hogy a fene vigyel, hát ha valami ennyire vonz, akkor nem létezik, hogy ne menjen. És akkor belevágtam, és azóta most már közel 10 éve tart ez a szenvedély, és gyökeresen változtatta meg az életemet.
0: Ő szerint nem csak bohém ember vagy, de makacs is.
1: Makacs is, igen.
0: Kitartottál az elképzelésed mellett. És azt is lehet mondani akkor, hogy volt egy élet az első kopód előtt, és az első kopód után kezdődött egy másik?
1: Abszolút így van. A kutya megváltoztatja az embert, túl azon, hogy az életformáját az ember kicseréli, és egy embernek való gondot jelent onnantól kezdve a kutya. Ennek minden pozitív és minden negatív hordalékával együtt. Adott egy kutatási témát is, nem csak az erdélykopó történetét, hanem a magyar vadászati kultúra rendkívül szertágazó történetét is. Ezáltal kezdtem el jobban megvizsgálni, kutatni, erről írni, beszélni. Az embert megszűri a kutya. Tehát lemorzsolódnak fölösleges idők, lemorzsolódnak fölösleges emberi kapcsolatok, megritkulnak, valahogy nagyobb fókusz kap a lényeg. Tulajdonképpen emberi kapcsolatok is rámentek a kutyára. Tehát azok a barátságok, amik addig mondjuk nagy hőfokon égtek, azok megritkultak. Nem tűntek el, de bizony rengeteg olyan helyzet volt, pláne az első években, hogy itt vagyunk, csatlakozz, valaki éppen sztoriba van, fantasztikus hangulat, és gyere. És én éppen akkor értem haza mondjuk egy konferenciáról. És mondtam, hogy nem, mert még most fogok csak kutyázni, most értem haza. De hát az negyed óra. Mondtam, nem, az nekem most egy másfél-két óra. De hát, hogy a kutyának szükségem van rá? Igen, és nekem is szükségem van rá. És akkor nyilván az ember már este 10 órakor nem megy, vagy 9 órakor egy családi fészekből nem megy egy baráti társaság után, amit fél éve korábban megtett volna.
0: Hogyha mérlegre tennéd, van az a hiány, amit mondasz, hogy sok dologról le kellett mondanod, de kaptál rengeteg sok pozitívumot, új élményt, akkor a serpenyő melyik mérlege?
1: Abszolút a jó oldala, tehát rengeteg mindent ad a kutya. Tényleg mondom, kutatási témát, kapcsolati tőkét. Most már el tudunk menni úgy Erdélybe például, hogy az erdélykopón keresztül annyi embert ismertünk meg, nem csak vadászokat, hanem minden kutyatartó egy saját a szubkultúrába kerül bele. Az erdélykopós szubkultúra ennek is szerintem a csimboraszója. Tehát mi vagyunk a titkok tudói, közös szenvedély, eleve egy nagyon legkisebb egyedszámú magyar kutyafajta. Szinte mindenkit ismerünk a Kárpát-medencében, aki erdélykopós, minket is nagyon sokan ismernek. Ez ad egy misztikumot az egész dolognak. Nagy ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk az elmúlt években, írok róluk, beszélek és beszélünk róluk, van egy honlapunk, ilyen értelemben is kitágult a horizontunk, és nagyon sok munkát is jelent. Volt egy Egy rádióadás már évekkel ezelőtt, amikor sokatszor tért vissza arra a riporter, hogy hát ez mennyi munka, ez mennyi lekötöttség. Valóban. Ott egy ponton túl mégis gondoltam, hogy de miért baj az, hogyha valami gondot okoz? Miért baj az, hogyha valamibe munkát kell fektetni? Mikortól lett ez egy ilyen szitokszó, hogy valamibe munkát kell fektetni? A kutyázás, csak hogy ezt úgy nevesítsem, kb. Olyan 3-4 óra egy nap az életemből. Van egy hajnali kutyás napi rendünk, és van egy délutáni, általában már a családdal együtt folytatott családi kutyázás. Tehát ez egy 3-4 óra, ha esik, ha fúj. De hát ez egy szuper időtöltés az embernek. Kiszellőztetem a fejemet, ha este dolgozok, és érzem, hogy amit írok, az fabatkát sem ér, mert recsegnek a mondatok, száraz, nincs elkapva a gondolatnak a fonala. Sokszor egy ilyen hajnali kutyázáskor egyszerűen beugrik egész bekezdés. Relaxáló az, ahogy a kutyáimat nézem, ahogy futnak, ahogy egymással játszanak, ahogy elevesznek a szimatok és a szagok világába. Tehát egyértelműen pozitív a mérleg, de nyilvánvalóan minden emberi tevékenység, hogy azt valaki komolyan veszi, azt valaki szenvedéllyel csinálja, akkor az mindig elvesz valamit az életéből. De másképpen nem lehet csinálni. Tehát, hogyha valaki futballista lesz, akkor annak megváltozik az élete 20 éves koráig. Ha azt a munkát, energiát nem teszi bele, másik alakul a pályája. Ha valaki csak tudományos pályára szánja magát, ha lelkésznek szánja magát, a hajós kapitánynak, valamit mindig elveszít az életéből, de valami fontosabbat meg mindig megtalál.
0: Olvastam, hogy idén nyár elején, hogy nyáron veszítettétek el Dongó kutyátokat 8,5 évesen. Ha csak egyetlen egy emléket kellene felidézned vele kapcsolatban, akkor mi lenne az?
1: Inkább mondok két rövidet, hogya lehet. Néhány hónapos kölyök kutya volt, amikor Csicson van a lioni holtág, a Dunának egy ilyen holtága, elég sokat járunk oda. Az egy kemény tér volt, talán tavalyhoz mérhetően kemény, és édesanyámmal és a kis Dongóval sétáltunk. És rosszul mérte föl, hogy hol ér véget a jég a hó alatt, és hol kezdődik a szárazföld, és beszakadt alatta a jég. És az a csöpnyi kiskutya teljesen elmerült a jég alatt. Én már attól tartottam, hogy ott hason csúszva utána kell másznom, és ki kell emelnem a jégtáblák közül, de valahogy megoldotta, kikapaszkodott a jég szélére, és oda tudott csúszni hozzánk. -10 fok volt, és egy órányira voltunk az autótól. És az édesanyám mondta, hogy na hát ez a kutya életben marad, vagy nem kap tüdőgyulladást, akkor elhiszi, hogy ez egy kemény kutya. Hát remegett a lába a fázástól, azt láttam rajta, de még csak nem is tüsszentett. Tehát a keménysége az itt megmutatkozott, és nem volt egy depressziós kutya utána, se a hótól, se a jégtől. 5 perc múlva talált magának elfoglaltságot. A másik meg egy különös ceremónia, és ezért nagy dráma és nagy trauma számunkra Dong elvesztése, mert szemtelenül fiatal volt, 8,5 éves kutya. Ő volt a vezérkopunk otthon, és csak kettőnk kutyája volt a Zsuzsival, tehát még nem voltak gyerekeink. Neki van 2 év fória többiekkel szemben, többiek számára már természetes volt, hogy van ott egy korábbi kutya, akihez igazodni kell. De volt egy olyan ceremóniánk, amit egyik másik kutyánk se csinálta. Akármikor este a Dongó éjfél egy körül elment inni. Amikor valaki együtt él a kutyájával, olyan felismerésekre is jut, amit csak az együttélés hoz. Például, ha a szomszéd szobában vagyok is, én meg tudom mondani, hogy melyik kutyánk mozgolódik a másik szobába, anélkül, hogy látnám. Tudom, hogy melyik kutya iszik, az ivás tempójából, a köröm csattogásából, hogy ki hol tart a szobában. Ezt, ha valaki az udvaron tartja a kutyát, ilyen felismerésekre nem jut, és tudtam, hogy most Dongó ment inni, és bármikor is volt, akkor nagyon sokat jelentett, hogy elindult, megkeresett a lakásba, hogy hol vagyok, melyik szobába. Oda jött, volt egy 5 perces szeánszunk, fejét az ölembe hajtotta, gyurmáztam a fülét, minthogyha elköszönt volna. Mindig simogattam, és utána, amikor ez úgy elég volt, akkor így sarkon fordult, és elment a helyére. Más kutyáink ezt nem csinálták, és ez nagyon sokat jelentett, ez a különös kettőnknek ez a titka, ez a kis elköszönés.
0: Közben érkezett egy új kiskopó, Betyár. Rajta kívül van még, te említetted, Szohárd és Zete, jól mondom a nevüket.
1: Igen.
0: Milyen az ő hármasuk most?
1: Ugye Betyár már hamarabb jött, tehát Betyár nem a Dongó elmente után érkezett, hanem volt egy ilyen lelki állapot, hogy legyen egy negyedik kutyánk. Pont az volt a tervem, hogy Dongó 8 éves múlt, még van benne 2-3 vadászidény, hogyha a fizikai kondícióját, a hajlandóságát meg tudjuk őrizni, és utána boldog nyugdíjasként élhet. De valójában, tehát ameddig van kedve vadászni, jöhetne velünk novembertől januárig. És érdekes, hogy amíg a harmadik kutyánkat a feleségem nagyon nem akarta, a negyediket akarta, hogy legyen egy negyedik. És azt gondoltam, sok mindent meg tud tanulni, a kutyák rengeteget tanulnak egymástól. És Dongo ilyen értelemben egy kivételes, tulajdonképpen jó pedagógus volt. Úgy volt vezérkopó, hogy ez soha nem bizonygatta, nem egy ilyen rendkívül domináns kutya volt. Vannak jó kutyák, vannak jó vadászkutyák, akik nem ismernek el más kutyát maguk mellett egy légtérbe. Dongo az, amíg nem piszkálták őt, ez nem zavarta, sőt, szerette a társaságot. Tehát azt gondolta, hogy a triumvirátusból most akkor lesz egy, hogy mondjam, egy kvartett. És akkor 3 hétig tartott ez az idill, hogy megszületett a kislányunk is, tehát most már 10 voltunk az autóban, 4 gyerkőc, 4 kutya, most ebből lett 3. A kiskutya egy ilyen nagyon erős személyiség. Mint ahogy a legtöbb dolog, ami hozzá kötök, minden nagyon kalandos, mert őt is Erdélybe hoztam, a Cohárt kutyánk, ő Gyergyó Szent Miklósról van, kedves barátunktól, a Betyár pedig Csíkszereda mellől, Csíkpálfalváról. Úgyhogy nem a közelből van a kutya, és hát nagyon kellett sietnem, hogy postafordultával megjárjam Csíkpálfalvát, meg Budapestet, mert gyakorlatilag Temesvárnál jártam visszafele, amikor a Zsuska mondta, hogy talán elindulnak a tolófájások, tehát siessek. De nem akartam néhány hetet csúszni azzal, hogy a alapszocializációja a kutyának csúszik. Egy nagyon erős személyiség, rendkívül játékos, nagyon jó kutya. Volt abban rizik, hogy a Dongó kiesése a képletből, ez hogyan változtatja meg a dominancia viszonyokat. És hát szerencsére Cohárda a második kutyánk lett, úgy látom, a vezérkutyánk. Vele szemben van egy ilyen tartózkodás a Betyárnak, tehát vele nem játszik, a tekintélyét azt respektálja, megszaglásza, ott van, köszön neki, ez Cohárnak is elég, de Zete, aki 4 éves, ő lett a játszópartnere. Tehát amíg Zete idézőjelbe, sok idézőjelbe kínoszta a nagyokat az örökösi játékosságával, ő volt, aki mindig kezdeményezett, most Zete kapja vissza ugyanezt, de partner ebbe, tehát a kicsivel egyfolytában megy a hajcihő, amikor sétáltatjuk őket. A kicsi egy erős személyiség lesz, látom azt, hogy ő lesz hosszabb távon a vezérkutyánk. A temperamentuma, a stabil idegrendszere ezt mutatja, nem hagyja magát, minden érdekli, más kutyákkal is nagyon-nagyon magabiztosan lép föl. Úgyhogy egy nagyon jó személyiség lett így. Azt kell mondani, hogy 4 különböző tenyésztőtől, 4 különböző kutya is, és mindegyikkel nagy szerencsénk is volt, meg nagyon-nagyon jó természetre illett. Tehát a megérzéseinket igazolták azután a tapasztalatok.
0: 4 gyermek, 3 erdélyi kopó, 1 budapesti lakásod lehet mindezt megszervezni?
1: Hát nem egyszerű. Nem egyszerű. Már a 4 gyerkőc is feladja a leckét. Gyakorlatilag én is azt hiszem, hogy eléggé sorompóba állok, mert például a kutyáknak a gondja az a többé-kevésbé az enyém. Az ellátásuk, ennek a beszerzése, lemozgatásuk, velük való foglalkozások, de a Zsuskának is ebben komoly szerepe van. És hát 4 gyerkőc mellett gyakorlatilag a feleségemnek az ideje jó részét a koordináció tölti be. Tehát én annyira egy rövidlátó ember vagyok, én legfeljebb a holnapi napot látom előre, vagy 1-2 nappal látok előre, de ő tudja, és ő tartja számon. Különféle trükköket bevet, hogy ebbe minél jobban bevonjon, tehát vannak a hűtőn egész havi beosztások, hogy mikor van a karateedzés, úszás, néptánc, hol van a külön programok, óvoda, iskola, hát most ráadásul egy olyan szintlépés van, hogy a Lázár elkezdte az iskolát, a Lukács ugye már óvodás, az Illés most elkezdte az óvodát, és van egy 2,5 hónapos csecsemünk. Tehát ez sok gondot ad, sok nehézséget ad, megoldandó feladatot, de az időzítés ilyen értemben jó, mert 9-től vagy 8-tól délután 4-ig sok idő jut a kicsire. Tehát a kicsi egyedül van, aki egy áldott jó baba. A kutyák pedig alapvetően időgazdálkodást igényelnek. Az is tetszik a kopóba, hogy nem egy lemozgathatatlan kutya. Tehát nem egy annyira izgág kutya, aminek kielégíthetetlen a mozgásigénye. Én hajnalba kelek, mondjuk ilyen 5:30, 6:45 körül, és 6 körül már vastagon úton vagyok, vagy a Városligetbe Budapesten, ha valaki ismeri, vagy a Hajógyár-szigetre. És ott a kutyákat ott elengedem, futnak, mindig azzal a 10-12 kutyással találkozok minden hajnalán. Nyilván az emberben adódik egy-egy olyan hajnal, hogy a pokolba kívánja ezt az egészet. Tehát hideg van, becsúszik a nyírkosság a gallérod mögé, vízszintesen esik az eső, és nem igazán érted, hogy mi a francot keresek én itt 3 kutyával hajnali 6-kor, ahelyett, hogy mint a normálisék, aludnék. És nagyon érdekes, és tényleg egy isteni csoda, közel lakunk a zuglói vasútállomáshoz. És a biciklivel ott tekerek el a kutyákkal, mert a Városligetig biciklivel viszem őket, legalábbis a nagyokat. Már van, hogy 5:30-6 körül özöllenek ki az emberek a szerelvényekből. És itt a Jóisten azonnal ad egy pofont, hogy nehogy már én sajnáltassam magam, hogy tényleg azzal a luxussal indulhat a napom, hogy ott virad ránk a Városligetbe, hogy 1,5 óráig szaunázhat az agyam, hogy a kutyáim társaságában élvezhettem a napkezdetet, mert azok, akik itt a szerelvényből kiszálltak, ezek lehet, hogy 3-kor keltek, hogy 4-kor elinduljon vonattal a fővárosba dolgozni, úgyhogy Isten ments, hogy sajnáltassa magam is, már amikor ez eszembe jut, már akkor ezen elkezdek röhögni, és a lelki békém helyreáll. Úgyhogy időgazdálkodás, és ha valaki tisztességesen tart kutyát, már pedig nem lehet máshogy tartani, és nem is érdemes máshogy tartani, semmit nem érdemes nem tisztességet csinálni, akkor nyilván sok energiát viszel, ha foglalkozik velük. Sok pénzt viszel, tehát kutyát tartani luxus, mert oltásai be kell adni, valami felszerelés biztos, hogy elromlik, anyakörv, apóráz, az ellátása, az élelme. Ha vadászkutyákról van szó, a speciális vitaminok, plusz ha van egy sérülés, nem feltétlenül vaddisznó, hanem lehet valami ág is, vagy kő is, vagy jég is, akkor az mind költség. Idő, energia, pénz, és leköti az embert. Nekem azért egy lázadás az erdi kopózás, mert a mai kor szellemmel abszolút szembe megy. Tehát nem lecserélhető egy kutya, nem mobiltelefon, magnó, hogy elromlott, gyári hiba van, vagy ahogy mondják, programozott hiba 2 év után, most már le kell cserélni egy újabbra. Ez 10-15 évig az embert leköti. Ha elutazik, ha nyaralni megy, ha bármi történik vele, a kutyának a sorsát el kell rendezze. Valakire rá kell bízza, 3 napra, 1 hétre, ahogy sikerül. Az embernek az egóját is szépen félretolja, mert mindig mi van az én helyett, meg hogy mi lesz velük, meg hogyan csináljuk. Feladatot ad, értelmes munkát ad, szóval tényleg egy lázadás, mert sok munkát igényel, sok energiát igényel, sok időt, és valami nagyon értelmes dolog van a másik oldalon. Időgazdálkodás és koordináció. De hogyha kutyákkal mondjuk így visszaugorva 7:48 körül hazaérek reggel, egész nap alszanak. Tehát akkor tényleg jön a közös reggeli, utána óvoda és iskola, aztán délután 4-ig tudunk dolgozni a Zsuzsival, az alatt tudok írni, könyvtárazni, vagy levéltárazni, utána 4-től 9-ig megint nagy üzem van, mert külön óra, úszás, néptánc, karate, drámakör, kinek mi, aztán közös családi séta, és aztán este 9 körül van egy furcsa jelenség, amikor Zsuzsi megkérdezi, hogy mi ez a különös, és mondom, hogy ez a csönd, ez a különös.
0: Vendégem továbbra is Bödők Gergely történész. Egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy egy erdélyi kopó az nem automata, hanem partner. Mit jelent ez a gyakorlatban, mondjuk egy vadászaton, hiszen mondtad, hogy vadászatra is jártok a kopóitokkal?
1: Van egy rossz toposz a kutyákkal szemben, hogy az a jól nevelt kutya, aki azonnal végrehajtja a gazdének az utasításait. Tehát azt várjuk el, hogy egyet füttyen, a kutya azonnal, mint egy robot, oda szalad a lábához, leül, találkozni ilyenekkel. Az erdékopó az nem így működik. Az erdékopó egy néhány száz éve arra kondicionált, arra tenyésztett vadászkutya fajta, amely egyszerre kötődik a gazdájához, egy nagyon erős kötelék van köztünk, ugyanakkor a vadászatokon ő abszolút magára hagyatkozik, és a tapasztalatára. Mondok egy példát, hogy ez érthető lesen, mondjuk egy magyar vizslával összehasonlítva. 2 magyar vadászkutya fajta. A vizsla az egy tulajdonképpen jó értelembe vett divatkutya, mert amellett, hogy mindenes vadászkutya, bár én alapvetően apróvadas vadászkutyának tartom, egyetlen egy kutyánk se kötődik úgy a gazdájhoz, mint a vizsla. A vizsla szinte olvassa az ember gondolatait. Amikor valaki egy apróvadas vadászata jár a vizslájával, akkor annak van 2 különleges tulajdonsága. Az egyik a keresési stílusa. Úgy kell elképzelni, hogy ilyen nagy 8-asokat ír le az ember előtt. Ezeknek ilyen nagy amplitúdója van, nagy kilengése van, ez egyre szűkül, és van egy momentum, ahogy halad előre, amikor a vizsla, biztos mindenki látta, hogy megmerevedik. Olyan lesz, mint egy szobor, egyenes a hát, feszes az óra, és az egyik lábát felemeli. Az azt jelenti, hogy valami van a fűbe előtte. Tehát folyamatosan jelzéseket küld a gazdájának, hogy lássa, hogy van ott valami is, és hihetetlen csodálatos dolog, hogy a tenyésztés gyakorlata eljutott egy olyan fázisba, hogy itt már csak egyetlen egy momentum lenne hátra, az, hogy ráugrik a vadra. De a vadász és a kutya együttműködése az odáig jutott, hogy ezt a lépcső, ez a gazdára van bízva, a vadászra, ez ki van szervezve. Tehát ő élesre tölti a fegyverét, és akkor fölrepül egy fölrebben egy fácán, és azután vagy eltalálja, vagy nem. De a vizsla munkáját megcsinálta a másik, meg az, hogy az elejtett fácánt, amikor leesik a sűrűbe, a parancsot kap, odaszalad, megkeresi, és visszahozza, és még az is fontos, hogy ülve adja át, és még ott értékelik a versenyeken, meg a különféle vadászatokon is, hogy mennyire puha szájú a vizsla, tehát megcsócsálta nagyon annak a fogolynak a nyakát, vagy a fácánét, vagy nem. Tehát folyamatos kapcsolatban lesi a gondolataidat, és ráadásul a nem vadász énje is nagyon embercentrikus. Tehát a vizsla szeret ott lenni veled, tényleg gondolatolvasó. Az erdékopó és a nagyvadas vadászat, ez abszolút más. Az erdékopó, és így érthető meg az az ellentét, hogy reggel 7-8-kor, mikor egy nagyvadas terelővadászat elindul, elengedjük az erdékopót, ha erre engedélyt kapunk, és a délután 4-ig néhány alkalommal találkozunk csak vele. Annyit változott ma már a világ, hogy van egy GPS-es nyakörv a kutyákon, látjuk, ha nincs jelvesztésünk, akkor szinte végig látjuk azt a két információt, ami legfontosabb, hogy melyik irányba van, és milyen távolságra. Sok fotón van erről, hogy a készüléket lefotózom, hogy a szélrózsa minden irányába van egy-egy erdékopónk. Ez 2 kilométerre, az másfél kilométer, az 800 méterre. Na de ezek a távolságok minden relatív, tehát az erdőbe 300 méteren túl kiabálni is fölösleges. Annyira megfogja a hangot, vagy a domb, vagy az erdő, tehát ott a kisebb távolság is nagynak számít. Tehát 800 méter is sok, fogalmuk sincs, hogy mi történik ott. És mivel alapvetően vaddisznós kutyáról van szó, hogy vaddisznóval a kutya szembe kerül, és azt kezdi hajtani. Hát az nem játék. Az egy komoly kockázattal bíró tevékenység. Ott a kutyának nagyon észnél kell lenni, és nincs, aki tanácsot adjon neki. Tehát nem tudja a hívnagazdát, én nem tudom, hogy mi történik, ott nem is hallom, nem is látom, tehát ott konkrét drámák zajlódnak le, és a kutya fontos leszögezni, nem fogja le a vaddisznót. Tehát neki nem az a dolga, ő egy néhány méterről csibészkedik körülötte, ugatja, próbálja kimozdítani, és akkor két eset van. Vagy a vaddisznó megtámadja, tehát a kutyának jól kell, fordulékonynak kell lennie, koncentráltnak kell lennie, hogy ezeket a támadásokat ki tudja védeni, vagy pedig ez a gyakoribb, a disznó elkezd menekülni, elkezd futni. És a kutya mögötte fut. Tehát ez egy nagy vadas hajtókutya, alkalmanként 40-50 kilométert is szalad egy vadászaton. Az Ete az egy rendkívül szilaj kutya, ő akár 70 kilométer fölött teljesít, de van erdékop, ami ennél is többet lenyom. És nyilván itt is fontos különbséget tenni, az őrségben vagyunk, ahol több a szálerdő, a Pilisben vagyunk, ami már tényleg egy középhegységi viszonyok, vagy a Mátrában, vagy a Bükkben. Ezen utóbbi helyeken 20 kilométeres táv is komoly teljesítmények számít már.
0: Ugye te Kárpát-medence szerte tartasz előadásokat az erdélyi kopóról, és a magyar vadászat történetébe is belástod magad. Csóri Sándor egészen a honfoglaló magyarságig vezeti vissza az erdélyi kopót, te azonban történészként ezt inkább eredetmítosznak tartod, szóval mit tudunk bizonyosan a fajta eredetéről?
1: Igen, ez egy magyar sajátosság, legalábbis ránk kifejezetten jellemző, hogy annak tulajdonítunk jelentőséget, amit legalább 1000 évre vissza tudunk vezetni. Nekünk az időfaktor, ez mindig egy ilyen plusz motiváció, hogy minél régebbi, az annál jobb, annál ősibb. Ez egy régi vita, vannak, akik ezzel a világhálót teleszórták, hogy erdélykopó honfoglaló magyarokkal jött, de ez igaz a magyar kutyafajtákra is, sokan azt gondolják, hogy Árpád apánk az úgy érkezett a Kárpát-medencébe, hogy itt lovagolt a magyar agáron, vezette a komondort, a kuvaszt, mögötte szépen jött a puli, a pumi, és aztán érkezett a drótszörű magyar vizsla, az erdélykopó, és nem tudom, kihagytam-e valakit. Mondok csak egy példát, a drótszörű magyar vizsla, ami szintén, mint minden magyar kutyafajta, ez is hungarikum 2017 óta, a drótszörű magyar vizsla az a 20-as évek eredménye. Körülbelül 100 évvel ezelőtt jött az igény arra, hogy a magyar vizsla jó tulajdonságait meg lehetne őrizni egy olyan kutya létrehozásával, amely viszont a hideget, a hidegvizet, a zord időjárás jobban tűri. És ez a 30-as évektől indult ez a program. Egyébként Vágfarkasdi és más felvidéki magyar vadászok és tenyésztők is, mint Gresznárik László kivették ebből a részüket, de a 40-es évek végén 50-es volt a drótszörű magyar vizsla állománya. Tehát ez ennyire új dolog, csak hogy kontextualizáljam. Az biztos, hogy a honfoglalás korából vannak kutyacsontvázak. Tehát az elmúlt 10 évben kezdtek nagyobb hangsúlyt kapni azok a vizsgálatok, amelyek a honfoláskori sírokból nem csak a ló mienségét, a lószerszámokat és nyilván a oda temetteket vizsgálja jobban, hanem az ott lévő kutyacsontvázakat is. Ezeket sokáig úgy intézték el a régészek, hogy odaértek egy Canis familiaris és berakták ők a dobozokba. Százával vannak kutyacsontvázak honfolás korából. Ezekről annyi állítható biztos, hogy vannak kisebb méretű kutyák és vannak nagyobb méretű kutyák. És egyébként az Erik Opponak az első szakszerű leírása az 1901-es. Ez is egy kerek évforduló. Éppen 125 éve egy fogarasti postamester, neves vadászt írja le egy német nyelvű kétrészes cikkben, Die Siebenbürgen Bracke, vagyis az Erdély Kopó néven azt a kutyafajtát, amit ma Erdély Kopónak nevezünk. Tehát ez egy abszolút modern dolog, de ezt a 125 évet ezt nagyon meg kell becsülni. Egyébként az, ahogy ma az Erdély Kopót látjuk és látom, az körülbelül igazolja azt, amit a múlt század elején neves kinológusok valószínűsítettek, hogy az osztrák kopó és valószínűleg a lengyel kopónak valami fajta keresztezéséből jöhetett létre az a kutya, amit ma Erdély Kopónak nevezünk. És hát nagyon érdekes, hogy a múlt század elején mai Magyarországon már nem volt ez a kopózás. Itt nagy mocsárlacsapolások voltak, erdőket vágtak ki, és ez a vadászati forma, ez a perem területekre szorult. Úgyhogy trianoni békeszerződés után Gömörben, a Tátra alatt volt kopózása, tehát újonnan létre Csehszlovákiában, Romániában, amihez ugye Erdélyt oda csatolták 1920-ban, de mai Magyarországon nem. Azután a 60-as évektől, ha ezt még így elmondhatom, a 60-as években elindul egy nagy készülődés az 1971-es nagy budapesti vadászati világkiállításra. 66-ban már az Erdély Kopót bejegyzi az FCI, ez a brüsszeli székhelyű nemzetközi kutyászervezet, mint magyar kutyafajta, elindul a törzskönyvezése is, csak nincs Erdély Kopó. És ahogy készülnek a vadászati világkiállításra, a kádárék úgy okoskodnak, hogy hát ide csődítik a nemzetközi közvéleményt, és ez egy nagyon különleges időpont, 1971. A hidegháborúnak abszolút a zenitje. És itt a kelet és a nyugati blokk a vasfüggönynek ezen az oldalán ad egy találkozót magának. Ebbe Kádár meglátja a propaganda lehetőséget, hogy mutassuk be, hogy élhető világ a szocializmus, másrészt mutassuk be a magyar vadászati kultúrát, és mutassuk be a magyar vadászkutyákat is. És nincs kopó. És akkor van egy keresőmunka, és végül Máramaros mellől 2 erdélykopót Magyarországra sikerül hozni, és ezekből lesz azután a hazai erdélykopó állomány.
0: Ez a Réka és Mózsi, ugye?
1: Igen, Réka és Mózsi. Györfi Lajos, a MAVOSZ, Magyar Vadászok Országos Szövetségének az állat, a főállatorvosa, ő hozza át őket a határon. Egy román vadásztól, Nyisztor Pétertől vásárolták meg őket, és nekik semmilyen papírjaik nincsenek ezeknek a kutyáknak. És a román finánc hát nem akarja őket átengedni, és végső kétségbeesésébe, vagy valami jó taktikai érzékre hagyatkozva, azt mondja a Györfi Lajos, hogy jó, hát akkor itt a pórázuk. Ők egyébként Ceausescu elvtárs ajándékai voltak Kádár elvtársnak, úgyhogy akkor csinálnak a kutyákkal, amit akar, és ettől állítok a román határőr megretten, és azt mondja, na, tüntess el innen a kutyákat, és így kerülnek Magyarországra.
0: Ma, ahogy olvastam, évente mindössze 80-90 erdélyi kopó születik Magyarországon. Mennyire beszélünk egy sérülékeny fajtáról, vagy veszélyeztetett fajtáról?
1: Veszélyeztetett fajta, de nem abban az értelemben, mint ahogy 10-15 éve beszéltek róla, hogy a kihalás szélén van. Veszélyeztetett talán amiatt, hogy kicsi az egyetszáma. Körülbelül 700 erdélyi kopó van Magyarországon. Nagyjából ugyanez az állomány lehet Erdélyben is. És van szerelmese Görögországban, ismerünk olyan vadászt, aki élhal az erdélyi kopókért, velük vadászik, van tenyészete Németországba, Csehországba, Lengyelországba, sőt, még az Egyesült Államokba is, de ezt ha összesítjük is, egy 2000 körül vagy 2000 alatti egyetszámot kapunk. Ezzel együtt is tehát a legkisebb egyetszámú magyar kutyafajta mai napig az erdélyi kopó, aminek nyilván nem kedvez az, hogy a mai világ az van egyfajta vadászatellenesség is, egyfajta megúszása a munkának és az energiának. Szeretjük a készen kapott dolgokat, mindenki bele van esve a számítógépébe. Általában véve az ilyen megfontolt, komoly kutyatartásnak ez a világ, ez nem kedvez. Ami még probléma az az, hogy hogyan lehetne a genetikai változatosságát, a változékonyságát a kutyának megőrizni vagy fenntartani. Mert hiába van 700 kutya, ha mindig az a 40-50 tenyészkan, és köztük tenyészukák szaporodnak, akik a kiállításokat nyerik. Tehát van egy magyarországi erdélykopó klub, aminek van egyébként egy tenyésztési tanácsa. Elég jól föl van térképezve a genetikai állománya a kutyának, tehát a származási lapok rendelkezésre állnak, és adnak tanácsokat komoly megfontolás után, hogy melyik szukához melyik minél távolabbi vérvonalból származó kant ajánlják, vagy fordítva. Hogy ezt a hallgatók értsék, tehát ha egy hajón utaznak 600-an, és mindig az a 20 férfi és az a 20 nő vonul el szobára, akkor a jövő generációt az a 40 fő fogja meghatározni, hiába utaznak még a hajón 560-an. Tehát a lényeg, hogy minél több egyedet bevonni a tenyésztésbe, lehet, hogy külcsére nem annyira szép a kutya, de valami olyan genetikai állományt hordoz, ami már ritka. Úgyhogy majd az ő utódai, vagy azok utódai szebbek lesznek, vagy jobbak lesznek. Szóval az állomány többé-kevésbé jó, nagyon kevés betegség sújtja őket, noha itt-ott van diszplázia, szembefordulás, de még most is egy nagyon stabil kutya, betegségre nem kösebben hajlamos, hideget és a meleget jól viseli, nem lemozgathatatlan, de túl ezen olyan gazdákhoz és olyan családokhoz való, akik azt az energiát rá tudják szánni a kutyára, akik sportos életet élnek, akik tudják biztosítani azokat a körülményeket, hogy ez a kutya, ha családi házba is van tartva, legalább egy héten egyszer-kétszer ki tudja futni magát, a fizikai lefárasztása megtörténjen, vagy valami alternatív foglalkozást kapjon. Tehát a mai erdélykopa állomány 5%-a havadászik. De lehet, hogy sokat mondtam. Tehát 20-30 kutya, aki vadászaton rendszeresen, többé-kevésbé rendszeresen részt vesz. A többi az kiváló sportás. Lehet futni ezzel a kutyával. Kerékpározni lehet vele. Ismerünk erdélykopot, aki mentrailingezik. Tehát ez most egy divatos sport, ilyen emberi szagmintát követ, és a végén ott van valami nyom, vagy ott van egy elbújt ember, és ennek a szagát követi. Valakik vércsapáznak, szarvaslábat húznak neki, vagy valami szímat munkát követelnek meg tőle. Valaki szarvasgombát keres vele. Én nem értek a szarvasgombához, de gondolom egy néhány kilósat, ha talál, akkor az éves költségvetés az úgy nagyjából rendben van. És van romkereső erdélykopó is. De biztos az, hogy kiváló családi kutya, gyerekek mellé is nagyon ajánlott, mert egyáltalán nem fajta jelleg az agresszió, ugyanakkor jó házőrző is, tehát amennyire látványosan tud a kutya unatkozni és pihenni, ha valaki leszáll az udvaron egy veréb, akkor azt a kutya érzékelni fogja. Úgyhogy aki keres kalandot, kihívást, és nem retten meg attól, hogy lekösse magát fizikálisan, energiákat fektessen egy ilyenbe, akkor annak egy csodálatos kutya lehet, és egy csodálatos társ lehet egy erdélykopó.
0: Beszélgessünk még egy keveset a vadászatról. Ugye sok ember számára ezt valahogy nehéz összeegyeztetni, hogy valaki szereti az állatokat, miközben vadászatra jár, hogy egyrészt benned hogyan fér meg ez a kettő. Ugye te említetted, hogy lényegében neked gyermekkorodban is már a mindennapok részét jelentette a vadászat. Felmenői nagyapád, dédapád is elvitt téged vadászatra. Egyrészt, hogy ők mire tanítottak, és hogy te hogyan vélekedsz magáról a vadászatról.
1: Hát igen, ezek az élmények meghatározók a számomra. Múltkor vitába keveredtem az ikertestvéremmel, ő azt mondta, hogy nem a déd nagyapám mondta, hanem szerinte keresztapám. Gyerekkorunkban hát mi érdekelt egy gyereket, amikor megjöttek a felmenői vadászatról? Az érdekelt, hogy mit lőttek. És hazajöttek egy vadászatról, és beszéltek arról, hogy merő fújt a szél, hogy néz ki most az a magas les, a szárcsa állomány az hogy áll, mi bújt ki a vadból, milyen nyomokat találtak, stb. Pirosposgás arccal hazajöttek, csak arról nem beszéltek, hogy mit lőttek, és amikor megkérdeztem, hogy de hát mit lőttetek, akkor azt lehurrogtak, hogy de hát hogy lehet ilyet kérdezni, hát elő sem vettük a puskát. Tehát ők így voltak vadászok, hogy a puska és a puska lövés ez nem a legfontosabb tevékenység volt egy vadászat során, hanem önmagukban az élmények meg, ahogy járták a határt, ugye határjárás. Gondolom, hogy sztorizgattak, megváltották a világot, nosztalgiáztak, ez legalább annyira ennek az életformának a szerves hozadéka volt. Fölidézték a régmúlt időket, régi alakokat. Ez nagyon megérintett. Ma van egy talán azt mondani, hogy vadászat ellenesnek gondolt közvélemény. Noha jelentem, például magyar közvéleménykutatásokat, reprezentatív közvéleménykutatásokat, ha idézem, 2019-ből, de 25-ből is van, ez egyáltalán nincs így. Tehát a mai magyar társadalom döntő többsége egy fontos tevékenységnek tartja a vadgazdálkodást, és egyáltalán nincs egy vadászat ellenes hangulat. Sajnos a közösségi média ezeket a negatív hangokat felerősíti, és az ember azt gondolja, hogy itt valami elementáris szembenállás van a vadászatokkal szemben, és a vadászokkal szemben. Ez nincs így, de ez nagyon igaz, hogy a negatív kommentek, a negatív hozzászólások hamarabb születnek, mint a pozitív vagy az egyetértők. Ez az egyik. A másik, hogy azt gondolják sokan, akik a vadászattal szemben ellenérzésekkel vannak, hogy ha kivennénk a vadászokat és a vadgazdálkodást a képletből, akkor helyreállna valamiféle teljes harmónia a természetben. Tehát lenne egy egyensúlyi állapot a vadak, a ragadozók és a növényevők között, ha az ember ebből a tevékenységből kivonulna. És ez egyáltalán nincs így.
0: Mi történne akkor?
1: Mondok egy példát. 10-15 éve nagyon komoly gondot jelent Magyarországon az aranysakál állománynak a megjelenése és elszaporodása. Ez a Balkánról indult, nem tulajdonítottak neki talán kellő fontosságot. A Dunántúlon rendkívül módon el van szaporodva az aranysakál állomány, vagy ahogy régi magyar nevén mondták is, hogy nádi farkas vagy toportyán, ami egy rendkívül intelligens állat. Tehát ha egy nyúlsíppal valaki egyszer egy aranysakát úgy meg, hogy behívott, és mondjuk valakit a falkából elejtett, akkor azzal a nyúlsíppal, azzal a frekvencián azt az aranysakát újra nem fogja tudni behívni. Ahol az aranysakál elszaporodik, ott mondjuk az őzállomány azonnal megritkul, vagy a dánvadállomány. Vannak arra sokkoló felvételek, hogy még meg sem ellett a dánvad, egyszerűen borjú éppen csak, hogy kipottyant belőle, már fölkapták az aranysakát, és el is szaladtak vele. Na most hosszabb távon ez azt jelenti, hogy akkor a dánvad az el fog tűnni, vagy az őzállomány el fog tűnni, vagy a nyulak. Tehát az embernek kell, hogy ritkítani az állományt, és a nem őshonos fajokat azt vissza kell tudni szorítani, amennyire csak lehet. Ez egy példa. Engem egyébként az nagyon érdekel, vagy az foglalkoztat, hogy nincs ilyen ősállapot. Írtam egy esszét, amikor például a gotarékozás kapcsán néhány héttel ezelőtt nagyobb vita generálódott. Egy hosszú esszét írtam, és ott a történészi látásmódomat kapcsoltam be, hogy az, ahogy ma a természetre gondolunk, az egy kulturális konstrukció. Tehát ott idéztem Kate Thomas, egy neves angol történész, akinek van egy jó könyve, a The Man and the Natural World. Az ember és a természet, vagy a természeti világ, ha így fordíthatom, ami elementáris megállapítások sokasságát tartalmazza, az, ahogy ma a természetre nézünk, az egy abszolút kultúrás jelenség. A középkori ember számára a természet nem azt jelentette, mint ma. Tüzelőt jelentett, nyersanyagot jelentett, mit tudom én, ott makkoltatta a disznóit, fát vágott a tüzelőhöz, abból építette a házát, ha kellett, akkor menedéket jelentett, ahol idegen hadak elől az erdőbe tudott vonulni, vagy egyszerűen csak át kellett menni egy erdőn. Nagyon érdekes egyébként, hogy minden magyar népmesébe, legalábbis a legtöbbe, egy ilyen ideális állapotból, amikor kimozdul a főhős mindjárt az elején, az első helyszín, ahol próbatételek elé van állítva, ahol a komfortzónáját, ha fogalmazhatok így, át kell lépje, az az erdő. Jancsi és Jóska elindulnak be az erdőbe, de rengeteg mese van. Tehát az erdő, hogy mondjam, egy ilyen nem komfortos hely volt, tele volt veszélyekkel, idegenséggel, varázslattal, és nyilván a férfi jóváválásnak, meg a próbatétele kiállásának egy ilyen fontos állomása volt. Tehát a középkoremben nem véletlenül talált ez ki. Azt, ahogy ma az erdőre gondolunk, azt a romantika hozta magával. Tehát ahogy elindul a városiasodásnak a folyamata, egyre kevesebben élnek vidéken, beköltöznek a városba. Elveszíti a hétköznapi kapcsolatát az erdővel, egyúttal meg is teremti szellemiekben és fejében az idilli erdőnek a képét. A festők számára például témává válik. Kivonulnak, ugye erről szól is a szecesszió kivonulása 20. század elején a természetbe, erdőket festenek, természeti környezetet festenek. A városi ember számára egy ilyen ősharmóniának az ideje lesz, de nem abban az erdőben járunk ma, amiben Árpád apánk járt, vagy Mátyás király. Ezek az erdők velünk együtt változtak. Itt a hadak kiirtották, mocsárlácsapolások korszakán vagyunk túl. Rengeteg erdőt a 18.-19. században kiirtottunk azért, hogy kultúrtájat tudjunk létrehozni a helyükbe. Más fák vannak ültetve a magyar erdőállománynak, kevesebb, mint 2%-a, amire azt mondjuk, hogy ősfa. Ez is azt jelenti, hogy 150-200 évnél idősebb fák. A többi az mind modernebb, tehát ez egy modern jelenség, ez az egyik. A másik, az pedig egy John Berger, szintén egy brit, ő egy író és művészetkritikus esszéista, ő pedig azt írja, hogy a mai ember elveszítette azt a harmonikus együttélését, ha így fogalmazhatok, azzal az ellentmondással, ami még pár száz éve adott volt, hogy egy pásztor, egy gazdálkodó az szerette az állatot, amit tartott. Ha eltört a lábát, gondozta, etette, nyírta, törődött vele, de ha kellett, akkor le tudta vágni. Eladta a piacon a húsát. És itt volt egy és, tehát nem szeretem, vagy levágom, hanem ehelyett egy és volt. A vagy helyett valamikor egy és volt, ez a látszólagos ellentmondás, az meg volt bennük. A mai ember, ami mindent szeret leegyszerűsíteni, feketére vagy fehérre, ez számára ez elképzelhetetlen, hogy egy állatot szeretek, gondozok, tartok, nevelek, figyelem az állományt, megóvom, és van egy vadászidény, amikor meg kiveszek belőle, és vadászok belőle.
0: Miközben bemegyünk az üzletbe, és lekapjuk csak a...
1: Igen. Ezt ugyanezt akartam volna mondani, hogy, és ez járul még egy korszellem, és most olyan vagyok, mint egy öreg bácsi, aki maga 43 évével itt a korszellemet kárhoztatja, nem akarok ez lenni, csak látom azt, hogy tabusítjuk az életünk fontos dolgait, elkezdjük tabusítani, az életet is, a szexualitást is, halált is, mindenről tabu beszélni, és valóban nagyon sokan azt gondolják, hogy itt benyúl a bevásárlóközpont fagyasztójába, és a csirke, mell, az úgy ott születik, ott borul virág, majd szépen valaki becelofánozza, és meg lehet vásárolni. Nem, annak a csirkének valaki elvágta a torkát. Azok a csirkék, azok gyakran méltatlan körülmények között nőttek föl. Olyan ketrecekben, hogy ki se tudott egyenesedni, hogy szép nagy legyen a mellehúsa. Szóval nem akar ezzel szembesülni, és a vadász pedig óhatatlan egy olyan fókuszban van, hogy az ő munkájának, tevékenységének, hivatásának egy része, az valóban az élet kihatásával jár. És egy ilyen hiszterizált közéletben, amiben élünk, ez egy erős fókusz kap. Ott van a közösségi média, a hangosító ereje, ami ezt felerősíti, és akkor a vadászok, meg általában akinek van valami szenvedélye, hobbija, és ebben az eszében ezt is kárhoztattam, hogy ez se jó, nem tulajdonítottak annak komoly jelentőséget, hogy ezekre válaszoljanak, ezeket a vitákat fölvállalják, vagy adott esetben próbálják láthatóbbá tenni a saját tevékenységet, a saját fontosságot. Nagyon nehéz az emberek a saját fontosságát bizonygatni, nem? Az olyan snassz, hogy igenis fontos, amit csinálok, de sajnos a világ olyan lett, hogy megspórolhatatlan. Egyébként nagyon sokan jól csinálják ezt. Olyan edukatív programok vannak a fiataloknak, különféle vadásznapok, családi vadásznapok, megmutatják, mi az egész vadászati kultúra. Nincs ebben akkora misztikum meg ismeretlenség, ami gyakran ezt övezi, és a gyerekek is látják ezt, hogy ott van egy vadász, meg lehet érinteni, el tudja mondani, hogy miért fontos az, amit csinál, tud edukálni, és ezeket a vitákat is egyébként föl kell vállalni. Meg lehet ezeket a vitákat nyerni, meg lehet őket vívni, igenis vannak észérvek a vadászat mellett, van ennek gazdasági súlya, gazdasági szerepe, viszont az is igaz, hogy ha valami simlisség történik, az mindig egy nagy várakozást kelt a közvéleményben, volt pár éve a lelőtt farkas ügye, vagy van egy-két vadászba lesetünk, valakinek első fegyvere adott esetben halállal végződik, tehát ezeket a renitenseket, akik a vadászat becsületére, hogy mondjam, besározzák, azokat ki kell vetni magából a vadásztársamnak, ezeket a vitákat belül sem kell megspórolni, láthatóan bele kell állni ezekbe a vitákba, és egy ilyen fegyelmező feladatot a saját maguk és a táboruk felé is szerintem el kell látni.
0: Záró kérdésem, említetted, hogy a sok teendőid mellett este 9 órakor, mondtad, szokott előni ez a pillanat, amikor meghalljátok a csendet, amikor végre talán meg tudtok nyugodni az egész napos teendők után. Igen, az érdekelne most, hogyha már így a hallgatásról van szó, hogy mit szoktál hallani, amikor kopóiddal kincsétálsz a természetben, mondjuk hajnaltájt?
1: Hát egyrészt az ember lehalkítja a telefonját, nem visz magával fülhallgatót, ez már üdítő. Tehát hallgatni a természetnek a zaját, ha esik az eső, akkor az esőnek a kopogását. Ez jó alkalom arra, hogy az ember egy ilyen szoros talajfogást vegyen fel az anya természettel. Nyilván nézem a kutyáimat, gyönyörködök bennük abban, ahogy ők önfeledten, a maguk időtlenségében ott játszanak és szimatolgatnak, és az ember hallja a belső hangjait is. Közben jár az agyam, ha kivesszük azt a zajszennyezést, amiben élünk, akár jó dolgokat is kell gondolni, de nem hallgatunk éppen valamit, akkor megszólal a belső hangunk. Akkor vannak saját ötleteink, saját gondolatainkat halljuk. Meg egyáltalán egyébként, ha nem hallunk adott esetben semmit, az a csönd is rendkívül megtermékenyítő. Tehát nincs valami zsivaj, valami ricsaj körülöttünk, az nagyon jó. Ezért szoktam tényleg úgy érezni, hogy mintha szaunázna az agyam. Tehát a kutyákkal töltött idő, amennyire egy minőségi közös idő, de legalább annyira egy speciális én idő is, hogyha fogalmazhatok így.
0: Bödő Gergelynek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, a Nyugaton a helyzet mai adásában Bödő Gergely történésszel beszélgettünk az erdélyi kopók iránti szenvedélyéről, a fajta történetéről és a vadászathoz fűződő viszonyáról. Elhangzott interjúnk egy rövidített, szerkesztett változat volt, teljes verziója napokon belül felkerül a patria24.stvr.sk honlapra. Vasies Olivia hangmérnök kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Jakovec Lászlót hallották, találkozzunk két hét múlva, a viszonthallásra!

0: Szeptember 10-e az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Közös felelősségünk, hogy a társadalom figyelmét ráirányítsuk egy sokakat érintő, mégis tabuként kezelt problémára. Soron következő nappalinkban szó lesz a szóban forgó világnapról, mert hogy Czeiner Márton klinikai szakpszichológussal beszélgetünk. Íme egy kis ízelítő a szóban forgó interjúból.
1: Én abban bízom, hogy ezzel felhívhatjuk a figyelmet jobban a társadalom számára az olyan perifériára szorult emberekre, akik egyébként nem feltétlenül kapnak elengedő törődést, figyelmet, vagy időben elég hatékony kezelést.
0: Récsei Noémi vagyok, csütörtök délelőtt is számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: jogait súlyosan korlátozó 1941-ben elfogadott úgynevezett zsidó kódex évfordulójához kapcsolódik. A rasszizmus, az antiszemitizmus és a kisebbségekkel szembeni gyűlölet nem válhat a politika természetes részévé, figyelmeztetett az ellenzéki SZSZ. Branislav Gröling pártelnök a holokauszt áldozatainak emléknapján hangsúlyozta, hogy a tömeges üldöztetést, propaganda, gyűlöletkeltés és a kisebbségek jogainak fokozatos korlátozása előzte meg. Mária Koliková alelnök felidézte, hogy a háborús szlovák állam saját törvényeivel fosztotta meg jogaitól zsidó állampolgárait és aktívan részt vett deportálásukban. A szlovák kormány jóváhagyta a Szlovákia 2040 elnevezésű hosszú távú fejlesztési jövőképet. A csaknem 400 szakértő közreműködésével készült dokumentum 6 kiemelt területet határoz meg. Az állam és a gazdaság átalakítását, az oktatás és az egészségügy fejlesztését, a társadalmi kohézió erősítését, valamint a biztonság növelését. Konkrét intézkedéseket és pénzügyi terveket egyelőre nem tartalmaz. Ezeket a Szlovák Tudományos Akadémia által kidolgozandó részletes stratégia határozza majd meg, amelyet 2027 márciusáig terjesztenek a kormány elé. Távozik posztjáról Lukáš Machala, a Szlovák Kulturális Minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára. Leváltását szerdai hatállyal hagyta jóvá a kormány. Utódja Iván Gašpár lesz, aki eddig elsősorban a magánszektorban dolgozott, és egy közbeszerzésekkel, monitoringgal és elemzésekkel foglalkozó tanácsadó céget vezetett. Machalát hivatali ideje alatt a kulturális és művészeti élet egy része élesen bírálta, és jelentős felelősséget tulajdonított neki a szlovák kulturális intézményrendszer helyzetének romlásáért. Samuel Miguel beruházási miniszter szerint Maros Zsilinka jó főügyész és nem lát okot arra, hogy idő előtt távozzon a posztjáról. Miguel ugyanakkor úgy véli, hosszabb távon szükség lenne az ügyészségi rendszer átfogó reformjára, ezt azonban a következő kormányra bízná. Kamil Sasko egészségügyi miniszter szintén közölte, hogy nem lát politikai indokot Zsilinka leváltására. A kormány tagjai Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter esetleges távozásáról is beszéltek. Miguel és Sasko egyaránt jó miniszternek nevezte őt. Németország azt szeretné, ha Ukrajna több fegyvert és katonai felszerelést rendelne német vállalatoktól. Johann Wadenpool külügyminiszter szerint Németország Ukrajna legnagyobb támogatójává vált, ezért indokolt, hogy ebből a német hadipar is profitáljon. Wadenpool közölte, ezt Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek is jelezte. A miniszter szerint a német adófizetők felé is indokolni kell az Ukrajnának nyújtott jelentős támogatást, ezért Berlin nagyobb szerepet vár saját védelmi iparának az ukrán beszerzésekben. Továbbra sem sikerült teljesen megfékezni az erdőtüzeket Törökország déli részén. Antalya, Adana és Mersin tartományokban több helyen már két napja küzdenek a lángokkal, terjedésüket az erős szél is segíti. Az oltásban repülőgépek, helikopterek és több mint 1000 tűzoltó vesz részt. Antalya térségében több mint 250 házat evakuáltak, 8 embert füstmérgezéssel szállítottak kórházba. Mersinben és Antalya egyes részein a tüzek intenzitása már csökkent, Adanában azonban továbbra is súlyos a helyzet.
1: Időjárás.
0: Jobbára derült az ég, nyugat felől azonban helyenként megnövekedhet a felhőzet. A délután folyamán 30 és 35 fok között lesz a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sebességet mérnek Pozsonyban a Bútkován a Patronka felé, valamint Dargó után Kassa-Kelecsény irányában. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Pátria Rádió. Fülke Terebes. FM 106,7.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából a műsorvezető Köteles Szabolcs. A Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunk mai részében arra keressük a választ, alakulhatott volna-e másként Magyarország történelme, ha 1711-ben a Rákóczi szabadságharcot nem a szatmári békességgel zárják le. A kérdés végig gondolásában Gebei Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyugalmazott egyetemi professzor lesz a segítségünkre. Még mielőtt belefognánk, jegyezzük meg, hogy a 2026-os év hivatalosan Rákóczi év, ugyanis 350 éve született Rákóczi Ferenc. Hogyha így körülírná vagy megvilágítaná a Rákóczi szabadságharc indítékait és céljait, tulajdonképpen ki és ki ellen harcolt?
1: Tehát közismert, hogy 1703-ban kirobban az a Rákóczi felkelés, ami szabadságharccal fog majd szélesedni. Ennek gazdasági, társadalmi, politikai, kül- és belpolitikai okai egyaránt van. Ami közvetlenül Rákóczit illeti, ez egy nagyon-nagyon súlyos hazárulási per indítja el ezt az egész személyes vonalat. Én pedig ugye közismert, azt hiszem, a rádió hallgatók számára, hogy a magyarországi elnyomott társadalom érdekében egy fegyveres felkelést kíván óhajt Bercsényivel együtt elindítani Magyarországot, de Franciaország segítségével. Tehát a francia király 14. Lajost, a napkirályt kérik föl, titokban természetesen, hogy segítse ezt a mozgalmat. Ennek előzménye van, hiszen Franciaországgal már korábban Tököli Imre, a nevelőapa is kötött egy szerződést, amelynek a realizálása ugye nem történt meg, vagy nem történhetett meg. De most egészen más a szituáció. Ugye 1700-ban veszik föl a kapcsolatot titokban, ezt föltárják árulás révén, ugye föltárják ezt az összeesküvést, és letartóztatják Rákóczi Ferencet. Bercsényi pedig a letartóztatás előtt, tehát Lengyelországon menekül. Bécsújhelyre szállítják, ez is közismert, hogy az anyai nagyapja Bécsújhelyen raboskodott, ott aztán ki is végzik, szintén király ellenes összeesküvés vágyával, és Rákóczira is ugyanez a sors vár. A felesége, illetve a bécsi jezsuiták segítségével fog kimenekülni innen a várbörtönből, és fog Lengyelországba menekülni, ahol az úgynevezett francia párt, mármint a lengyelországi francia párt jeles vezetői fogják elrejteni tulajdonképpen Magyarországról ezt a két nagyon fontos vezetőt. A Senyavszki házaspárról van szó, de ott is a feleség, a Senyavszka és Bieta, tehát a szép Helena lesz az fő figura, aki pártfogója ezeket a magyar menekülteket, és Brezsániba, vagyis Brezánba fogják őket elszállásolni, és ott fognak tartózkodni egész 1703. június 16-áig, amikor is ugye Rákóczi visszajön Magyarországra, mégpedig elsősorban a tiszaháti és az empléni hegyekben bujdosók, kurucok küldöttségének igaz hívására. Így indul el ez az egész Rákóczi szabadságharc, amelynek a céljai már megfogalmazást nyertek a brezáni vagy brezsáni kiáltványban, mégpedig az idegen elnyomás elleni küzdelem. Hogy is fogalmazták úgy, hogy a német iga alól kell felszabadulni, szabadság jogainkat vissza kell szerezni. Na most a szabadság jogok visszaszerzése, ez egy nagyon-nagyon fontos momentum, és ez az egész Rákóczi szabadságharc időszakán végighúzódik, hogy tulajdonképpen nemesek és nemtelenek összefogása az eredményezi a nagy sikereket, na de mindegyik társadalmi csoportnak és társadalmi osztálynak más is más jelent a szabadság. Ez a szabadság tartalma a nemesség számára az 1687-es Pozsonyi Országgyűlésen hozott határozatoknak az annulálását jelenti, ahol a király választás jogát eltörölték. Fogalmazhatnám úgy, hogy a pozsonyi magyar országgyűlés hozzájárult mégpedig a királynak, első Lipótnak, Habsburg Lipótnak a kérésére, hogy a király választástól tekintsenek el, azért, hogy az ő fiát azonnal meg is lehessen koronázni. Úgyhogy Pozsonyban a Szent Mihály koronázó templomban meg is koronázták 1687. decemberében a 8 éves fiát, tehát a választás nélkül. Na most a nemességet ez végtelenül sértette, hiszen 1298 óta a magyar nemességet megillette a király választás joga, és a választás után pedig a koronázás. Na most ez 1687-ben akkor látható, érzékelhető, hogy ez egy nagyon súlyos méltánytalanság a magyar nemességgel szemben, mint ahogyan az is, hogy 1222-es aranybullába foglalt 31. pont, az az úgynevezett ellenállási záradék, ez a jus resistendi, azt is eltörölték az 1687-es Pozsony országgyűlésen, és ezeknek a nagyon fontos jogoknak, szerzett jogoknak a visszaállítása, visszanyerése, ez mindig a szabadságharc folyamán nagyon-nagyon fontos magyar nemesség számára, és állandó visszatérő momentum, hogy igenis ez kell. Most a jobbászek számára, meg a városi lakosság számára szintén megvannak ugye a maga szintjén ezek a szabadság jogaitól történő megfosztás, így például a szabad költözés jognak a korlátozása, de sokkal fontosabb a katonaállítási kötelezettség. A katonaállítási kötelezettség az pedig a spanyol örökösödési háborúval összefüggésben van. A magyar király, aki egyúttal ugye német-római császár is, a spanyol örökösödési háborút vívja a bourbonok ellen, tehát franciák ellen, és Magyarországtól is követeli, mint uralkodó, a katonai segítséget. És a katonai segítség konkrétan azt jelenti, hogy erőnek erejével katonákat állítatnak ki Magyarországon, 6000-et, 12000-et, na ez az utóbbi pedig már nem teljesül. És abban az esetben a király, hogyha nem adtok katonát, akkor azoknak az eltartására, azoknak a fenntartására, tehát nagyon komoly sarcot veteti az országra, így például 4 millió forintot, amit majd később, ugye, mivel teljesíthetetlen ez a követelés, leszállították. Tehát mindenki tulajdonképpen sérelem állapotában van, és mindenki elégedetlen az kormányzással, uralkodással, és egyértelmű, hogy Rákóczi Magyarországra való érkezése egy elementáris elővel fog kibontakozni, és egy fél év leforgása alatt, hát az erődítmények nélkül ellenőrzés alá vonja az országot. Tehát 1703 végére már, legalábbis ugye a naplóban úgy szerepel, hogy 70 emberből 700, és decemberre pedig már akár 70 ezer ember is Rákóczi zászlaja alatt harcol. Hát ez természetesen a létszámot ellenőrizni és pontos adatot nem tudunk. Mindenféleképpen a tömeg az jelen van. Ez fegyveres tömeg, na de milyen fegyverekkel? Szó nincs arról, hogy itt korszerű fegyverekkel, lőfegyverekkel lennének ezek fölszerelve, hanem éppenséggel, karddal, szúrófegyverrel, stb. Szóval szedett-vedett, nem reguláris seregről van itt szó.
0: Ezen a ponton tisztázzuk, hogy ön szabadságjogokról beszél, ezt bontotta ki az előzőekben, de sokszor, hogyha a Rákóczi szabadságharcról beszélünk, ott a függetlenség kérdése is előkerül. Hogy mi erről az ön vélemény, hogy itt volt szó a Habsburgoktól való elválásról?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés és megközelítése egy problémának, nevezetesen a szuverenitásnak a problémája. A magyar királyság az egy, tehát Európában, ugye egy szuverén királyság, és annak az uralkodója a Habsburg dinasztiából származó uralkodók 1526-tól kezdve. Tehát folyamatos ugye a Habsburg dinasztiából való kikerülés a magyar királyoknak, és azzal a megszorítással, hogy választás, koronázás. Na most tessék mondani azt nekem, hogy Rákóczi felkelés, szabadságharc érinti-e a függetlenségét, a szuverenitását a magyar királyságnak. A magyar királyságnak a szuverenitását, függetlenségét nem érinti. Ez a szabadságharc előtt is, alatt is, után is a magyar királyság volt, van és lesz. az uralkodónak a személye az viszont változhat, mint ahogy Rákóczik ezt természetesen így is gondolták. Mégpedig azt, hogy, és most előreugorhatunk, ugye a trónfosztáshoz 1707 az Ónodi Országos Gyűlésen kimondták a Habsburg dinasztiának megfosztását a Magyar Királyságtól, de maga a királyság az létezik. És kiben gondolkodtak? Egy új uralkodóban, egy új dinasztiából ide kerülő uralkodóban, tehát a Wittelsbach dinasztiából bajor választó fejedelemnek, Miksa Emánuelnek a magyar királyi trónra való ültetésében gondolkodtak, és ezt franciáknak a segítségével szerették volna elérni. Tehát a kérdése visszatérve, ez nem a függetlensége. A Habsburgoktól való függetlenedés az igen, de a függetlenedés az nem az állam szuverenitását érintő függetlenedés. Más személyben való gondolkodás. Bercsényi 1707-ben, amikor nagyon fontos, ugye a trónfosztás, a detronizációt, ugye elfogadja ez a országos gyűlés, és nem országgyűlés, erre is kitérhetünk még, országos gyűlés elfogadja, akkor arról beszél, hogy Magyarország eladó mennyasszonyi sorba került, és egy ilyen Jungfrau, tehát egy fiatal, eladó sorban lévő fiatal asszonynak kérői lesznek, és Európában igenis vannak olyan személyek, akik kérőként, majd utána pedig házassági, tetszik, szerződés kötve, magyar király lehet. Tehát a függetlenedésről van szó, és nem a magyar királyság függetlenségéről van szó.
0: De hogy ebben az esetben, hogyha egy ilyen másik családból származó király ült volna Magyarország trónjára, akkor a Habsburgoktól egy elválás következett volna be mindenképpen?
1: Igen, elválását jelentette volna, igen, de kiválását inkább, ugye erre gondolt?
0: Igen.
1: Monarchiából történő kiválást. Igen. De még egyszer mondom, hogy ez a magyar királyság elismert államként létezett volt és van.
0: Ahogy említette, a Rákóczi szabadságharc 1703-ban indult, és 1711-ig tartott, és hogy így egy kicsit a korban elhelyezzük, ekkora már a törököket kiverték Magyarország területéről, ez eléggé fontos.
1: Igen.
0: És már arra is tett utalást, hogy körülbelül milyen támogatottsága volt a Rákóczi szabadságharcnak, de hogyha ezt még így pontosítanánk, hogy az egyes felek hogyan néztek ki erőben, szövetségesi rendszerben, tulajdonképpen milyen hadseregek harcoltak egymás ellen, és milyen intenzitással folytak ezek a harcok?
1: Európában párhuzamosan két hatalmas nagy háború van, nemzetközi vonatkozásokat érintő háború, az egyikről tettünk említést, ez a spanyol örökösödési háború, a másik pedig az úgynevezett nagy északi háború. Az utóbbi azért fontosabb, hiszen ez Lengyelországhoz kötődik és kapcsolódik, és Lengyelország emlegetése azért nagyon fontos, ugye, mert 1707. szeptember 15-én a Gregorián naptár szerint született egy nemzetközi szerződés Rákóczi és Első Péter orosz cár között. És ennek a szerződésnek a lényege az volt, hogy 3, maximum 4 hónapon belül Oroszország békét köthet az északi háború keretében a Svédországgal, francia közvetítéssel, és akkor Rákóczi, tudnék, Lengyelország is megosztott volt, ezt elfelejtettem mondani, hogy egyidejűleg két király is van, ellenkirály, Stanislav Leszinszky, és ugye az második Ágost, Vettin Ágost, ugye a lengyel király, és akkor Rákóczi lehetne a új lengyel király is, mint lengyel király, Pétertől katonai segítséget kaphat magyarországi állapotoknak a rendezésére. Szóval itt egy hatalmas nagy nemzetközi játszma bontakozott volna ki, akkor, ha a franciák természetesen hajlandóak lettek volna ebben a kérdésben konkrét segítséget nyújtani. Nekik sokkal fontosabb volt természetesen Spanyolország, Olaszország, meg Észak-Itália, meg Dél-Itália, minthogy belekeveredjenek még az északi háborúba is. Éppen ezért a Rákóczi Szabadságharcnak a külpolitikai elszigeteltsége mind a spanyol örökösödési háborút tekintve, mind az északi háborút tekintve, ez bizony perifériának bizonyult. És a periféria az semmiféleképpen nem a fő stratégiai irányt jelentette sem egyik, sem másik háborúban a küzdő feleknek. Sajnos azt kell mondani, hogy Rákóczi hiába kapaszkodott hol az egyik, hol a másik háborúzó felek egyikébe másikába, számukra ez csak epizód volt a magyarországi felkelés, kiegészítő erő az ő saját stratégiai elképzelésük megjelenéséhez. Úgyhogy sem a spanyol örökösödési háborúból, sem az északi háborúból ilyen értelemben profitálni Rákóczi Szabadságharc nem tudott.
0: Volt a reális esélye a Rákóczi Szabadságharcnak a győzelemre, és itt a műsorom filozófiáját így előrébb hozva egy picit. Van ez a klasszikus legenda, hogy ha Trencsényi csatában nem botlik meg Rákóczi Ferenc lova, akkor az egész másképpen alakulhatott volna, de vajon volt esélye, így hogy hadi erőben?
1: Emlékiratokat, hogyha vegyük azt alapnak. Az emlékiratok igaz, hogy ez 1717 környékén keletkezett, és Franciaország emigrációban írja az egészet, visszaemlékezése. Számtalanszor visszatér az emlékiratokban, hogy létszámban ez a hadsereg, mármint a Rákóczi hadsereg, az létszámban az vetélkedett az ellenséggel, de minőségben soha nem vette föl vele a verseny. Felszereltségben, hát itt a regularitásnak a kérdése merül föl. Több helyen panaszkodik, hát visszamenőleg, ugye Rákóczi, hogy sem tisztek, sem altisztek nem voltak az ő hadseregében, hanem kénytelen volt a csatlakozó nemeseket megbízni egy század vagy ezred vezetésével, vagy éppen tábornokoknak a kinevezésének. Hogyha Mészáros Kálmánnak a munkáját úgy kézbe veszi az ember, a tábornokok és brigadírosoknak a névsorát nézegeti, hát katonai tapasztalattal szinte 2-3 ember rendelkezett ebben a tábornoki karban. Tehát igazi hadsereggé való válás, a hadsereggé való szervezés, ez nem történt meg. Hiába volt hadiszabályzat, hiába lett hadiszabályzat, ezt nem sikerült regularizálni. Semmiféleképpen nem tudott ellen. Például, hát hogyha a Trencsényi csatáról beszélünk, ugye Markó Árpád nagyon részletesen leírja ennek a csatának a lefolyását, és megdöbbenünk, hogy háromszoros létszámfölény ellenére totális vereséget szenved Rákóczi. Na, de emlegethetjük a nagyszombati vereséget, ugye 1704-ben, de emlegethetjük a zsibói 1705-ös nagy ütközetet, mindegyikben, amely megfordította volna a szabadságharcnak pozitív irányba a fejlődését, ezek mind-mind vereséggel zárultak.
0: És akkor ezen a ponton kitérhetünk, hogy ön miért Ónodi országos gyűlésről beszél, és miért nem Ónodi országgyűlésről, ahogy mi ezt tanultuk annak idején.
1: Így van, a szakirodalomban mind a mai napig ugye dominál az országgyűlés, és Rákóczi Szabadságharchoz köthetően a Széchenyi országgyűlés, az Ónodi országgyűlés, a Sárospataki országgyűlés, a Salánki országgyűlés. Tudnélik, 1708-ban egy országgyűlés Első József magyar király összehívta Pozsonyba, és ez a latin kifejezéssel ugye diéta. Na most a jogtörténet megközelítésben országgyűlés csak a király hívhat össze, vagy rendkívüli esetben a nádor. Ha nincs király vagy nádor, akkor az nem országgyűlés, hanem országos gyűlés. Vagyis latinul conventus generalis, általános gyűlés. Igen, általános gyűlés, egész országra kiterjedő, elfogad, mit hogyha ez ország, valóságos országgyűlés lenne, de ez nem valóságos országgyűlés. Valóságos országgyűlések törvényhozással érnek végig, törvények elfogadásával, és azok bekerülnek természetesen a corpus jurisba. A Rákóczi szabadságharc időszakában ezek a nagy általános gyűlések hoznak törvényeket, és addig ezek a törvényeknek érvényt tudnak szerezni, ameddig ezt katonai erővel tudják biztosítani. Tehát a conventus generalis nevezhetjük országgyűlésnek akkor, hogyha mellette van a régni hungárii kifejezés, tehát, de azt a királynak vagy a nádornak kell összehívni. Tehát sem Rákóczi, sem Bercsényi, aki helyettes volt, ilyen felhatalmazással, jogi felhatalmazással nem bír. Mi volt a hivatalos címe Rákóczinak? Rákóczinak Magyarországon Dux Konfederátor. Tehát a Magyarországi Konfederációnak a Duxa vezére, vezérlője volt. Erdélyben pedig Erdélyben megválasztott fejedelme, princepsze. Na most a kettőből alakul ki és összekombinálva vezérlő fejedelem. Ez kötőjeles. Vezérlő, kötőjel, fejedelem. Erdélyben fejedelem, Magyarországon vezér, vezérlő. Tehát, mint vezérnek, Duxnak jogosítványa arra van, hogy a konfederációt összehívja. Ami Széchenyben 1905-ben ugye megalakult, tehát a magyarországi elégedetlenkedőknek az konfederációja összeszövetkezett rendeknek a vezetője volt. Ezért országos gyűlés, és nem országgyűlés. Na most elvonatkozásban a jogtörténészek vitatkozik. Utána lehet nézni, Mezei Barna is mindig, ugye ő a vezető jogtörténész Magyarországon, a Rákóczi szabadságharchoz kapcsolódóan, ugye elfogadja meg nem is, amit én leírtam több helyen, most nem olyan régen két könyvfejezetben is ugye kifejtettem ezt az országos gyűléssel kapcsolatos nézetet. Ez conventus generalis, tehát országos gyűlés, de nem országgyűlés, nem diéta semmiféleképpen. Na most van, bocsánat, még egy nagyon fontos dolog, ami megint ilyen nem vájkálás, hanem nagyon-nagyon fontos jogtörténeti szempont az is, ugye, hogy béke vagy békesség. Mindenki a szatmári békéről beszél, mindenki szatmári békét írja, stb. Hála Istennek azért már mondhatom, hogy lehet, hogy az én befolyásomra ez békesség. És Pálffy Jánosnak a titkára, ugye Pulairól van szó, aki latinul megírt munkáját utána lefordította magyarra, Pálffy János felesége el tud olvasni, mert ez nem tudott latinul. Ez szatmári békesség. Miért? Azért békesség, mert pacifikáció a hivatalos dokumentumnak a neve, amit aláírtak. Ott Szatmáron, meg Nagy Károlyban, stb. Pacifikáció szatmáriensis. Tehát békesség. Na most a béke és a békesség fogalmát, hát hogy is mondja, csak ezek nem szinonímák. Tessék végig gondolni azt, mondok egy másik példát. 1606 Bocskai szabadságharc. 1606 mindenki arról beszél, hogy bécsi béke. A hivatalos dokumentum nem pax, hanem pacifikáció. Miért? Zsitva torkolati béke 1606 az pax, mert a törökkel kötötték. Tehát a nemzetközi háborúkat, vagy külső hatalmak közötti háborúkat lezáró békeszerződéseket, ezeket mind kivétel nélkül paxnak írja a nem a szakirodalom, hanem a dokumentuma. A Rákóczi szabadságharc esetében a lezárást jelentő kompromisszumos megállapodást, egyezményt, kiegyezést, megegyezést, pacifikáció, lecsendesítés, megcsendesítette a király, lecsendesítette az országot. A király megcsendesítette az országot, az alattvalókat. Egyesség során aláírták, megállapodtak, de ez pacifikáció, és nem pax.
0: Mi lehetett volna akkor, hogyha a király úgy dönt, hogy nem köti meg ezt a szatmári békességet, vagy kiegyezést?
1: Igen, lehet minden további nélkül kiegyezést is használni, mint ahogy annak idején Károly Árpád arról beszélt, hogy 1867 az csak a kiegyezések egyike.
0: Felvetődik a kérdés, hogy 1620-ban a Fehérhegyi csatánál a cserendek kicsit hasonló helyzetben voltak, és ott a Habsburgokat teljesen keményen felléptek a cserendek ellen, és tulajdonképpen azóta így meg is szűnt a cserendek befolyása Csehországban, és ez miért nem következett be a Rákóczi szabadságharc után, illetve mondom, hogy végülis a kérdésem az, hogy mi lehetett volna még, hogyha a Habsburgok nem emellett döntenek, vagy a király nem emellett dönt?
1: Na most magyar példát, egy paralel példát emlegessünk, mégpedig Zrínyi Ilonát emlegessünk. Ugye ez Tököli, ugye feleségéről van szó. Illetve a második Ákóczi Ferencnek a nevelő apjáról, ugye is édesanyjáról. A tökölésféle felkelés, és azt semmiféleképpen nem nevezzük szabadságharcnak, a török támogatása, meg a török beavatkozása, stb. Török szövetség miatt, ami 1682-83-ban ugye a csillag, üstökös csillagként emlegették, igaz, Tökölit a fényes győzelmek, stb. És arról beszéltek, hogy bizony-bizony itt egy önálló fejedelemség, a felvidéki fejedelemség fog kialakulni, megalakulni távlatosan. Na és amikor a törököket 1683 után ugye kiszorítják Magyarországról fokozatosan, akkor Tökölinek is a csillaga ugye üstökösként ugye múlik el, és a feleség bezárkózik Munkácsra, természetesen ugye Tökölinek a intenciójára, Tököli megerősíti a várat, és ellenállást rabuzdítja a feleségét. 1685-ben történik mindez, és 1688-ig tartja, 88 januárra jól emlékszem, amikor történik a várnak a feladása, tehát majdnem 3 éven keresztül dacol ugye az ostromlókkal, a gyűrűbe, ostromgyűrűbe zártva. Na most ez a variáció Rákóczi szabadságharc vége felé szintén fölmerül, mert Rákóczi ugye 1711 februárjában távozik Magyarországról, és abban reménykedik, hogy az orosz cár mégiscsak adja azt a 20 000 megígért katonát majd Magyarországra is, azzal a sereggel visszajön felszabadítóként Magyarországra. Addig pedig, hát a szabadságharcnak, mint utolsó támpontja, támaszpontja az Munkács lehet. És ugyanúgy be kell zárkózni, ugyanúgy ellenállni, stb. Na most a Károlyi, amikor megköti a konfederáció nevében, köti meg az egyességet ugye Pálffy Jánossal, akkor a Munkács főkapitánnyal, a Senyeivel egyeztetnek, és Senyei is azt mondja, hogy nincs értelme fönntartani az ellenállást, hanem igenis át kell adni a várat. Nincs lehetőség arra, hogy fellelkesítse újra az egész országot, egy munkácsi hősiesség, egy munkácsi kitartás, nincsen meg a bázis. Igen, tudnélik, Magyarországon egy nagyon súlyos, több éven keresztül fellángoló pest is szó szerint kiirtotta a lakossága. 400 000 emberre taksálhatjuk a halottaknak a számát. Nincs kivel már háborúzni Magyarországon. És ez Senyei és Károlyi, akik itt vannak Magyarországon, és ők nem menekültek el, és nem gondoltak arra, hogy föltámasztható újra megint Magyarországon a ellenállás, a fegyveres ellenállás, ők a realitásban éltek, a realitáshoz kapaszkodtak, és nem volt kivel már háborúzni. Úgyhogy egy 1703-11 közötti háború, ne felejtsük el, hogy 1683-tól kezdődő háború sorozat sújtja ezt az országot, hiszen a török itt háborúzik Magyarországon, tehát frontország Magyarország 83-tól. És akkor ez 1711-et hozzátesszük, akkor bizony ez vagy 3 évtizedes állandó háborús övezet.
0: Hát még inkább felmerül a kérdés, hogy első Lipót ekkor tényleg megroppanthatta volna Magyarországot, hogy a magyar rendeket, és nem tette meg.
1: Első Lipót, már ugye Első Lipót meghalt 1705-ben, Első József pedig a fia, az idősebb fia 1711-ben, és 1711-ben hirtelen a Habsburgoknak megint a családon belül, igaz, megint szint kellett vallani, hogy ki legyen. Hát Első Józsefnek, vagyis Lipótnak idősebb fia ugye József, a fiatalabb fia pedig Károly. És még nem fejeződött be a spanyol örökösödési háború, és Károly spanyol királynak van kinézve, és 1703-ban őt hát formálisan kikiáltották Spanyolország királyának. Csak hogy 1711-ben meghalt ugye a báty, tehát Első József, Károlynak hirtelen, aki még most ekkor Barcelonában van, 1711-ben a pacifikáció megkötésének időszakában, és akkor tetszik, nem tetszik neki, magyar királyságot át kell venni. És a magyar királyságnak a lecsendesítése engedményekre kényszeríti. Tehát tetszik, nem tetszik, kijelenti, hivatalosan is kijelenti, hogy másképpen kell irányítani, kormányozni ezt az engedetlen országot, nem lehet a cseh példát alapul venni. Nem lehet cseh ország mintájára itt ugyanúgy hát rendet vágni, ha tetszik, igaz, a magyar nemesség. Engedményeket kell tenni mindenféleképpen. És még van egy nagyon fontos dolog, hogy a török veszélyt még mindig élő veszélynek tekintették. Ne felejts el, hogy 1700, még a Temesvidék, még az a török beglerbékséget jelenti, tehát Temesvárnak az ostroma 1716, 1718, ugye a pozsareváci béke fogja végérvényesen a Kárpát-medencéből a oszmánoknak a kiűzését jelenteni.
0: De hogy tovább kötözködjek, 1848-ban is egy komoly vérengzést hajtott végre a Habsburg ház, és a Rákóczi szabadságharc után pedig nem, hogy miért tanúsított ilyen önmegtartóztatást?
1: 48-49 egy egészen más szituációt jelent, mégpedig úgy itt a Szentszövetségi alapokványt kell mindenféleképpen elővenni, mert a Szentszövetség keretében történik meg az együttműködés, és a Szentszövetségi alapokmányban benne van az, hogy minden revolúcióval, minden, tehát a társadalmi rendet felforgató elemek ellen föl kell lépni nemzetközi összefogással. Ennek a Szentszövetségnek nem 1848-49 az egyetlen, hanem a korábbi évtizedekben fellépett. Fellépett a nápolyi szicíliai, fellépett a karbonári mozgalom ellen, fellépett a görög szabadsághat 1821. Tehát nem az első akció volt a magyarországi akció, ahol a Habsburg és a Romanov szövetség összefogott. A Habsburg-Romanov szövetség, ami a Szent Szövetségnek ugye az alapja, 1815-től működik, létezik, ez nemzetközi összefogásban fog föllépni. Tehát nem egyetlen példa, hogy Magyarországra bevonultak a közös erővel, elfojtották, hiszen ez már korábban a 20-as években, a 30-as években szintén van erre példa a közös fellépésre.
0: Nehéz abba belegondolnunk, hogy 1711-ben a magyar nemesség jelentősége megszűnt volna, hogy mi lett volna Magyarország sorsa.
1: Nincs lakossága Magyarországnak. Hát ijesztő, hogy ugye mindig arról beszélnek, hogy Mátyás korabeli időszak az körülbelül 4 millió főt jelentett Magyarország lakossága, és 1711-ben 3,5-4 millió ember él Magyarországon. Békés megyében négyzetkilométerenként 1-2 embert, vagy nem tudom én, a Duna mentén, hogyha haladunk lefele Tolna megyében, ott is 1-2 ember, 1-2 fő per négyzetkilométer a népsűrűség. Nincs ember. A lakosság elpusztult, kipusztult. De még egyszer mondom, a háború, van egy ilyen adat, hogy a Rákóczi szabadságharc kifejezetten a szabadságharc katonai vesztesége az körülbelül 80 ezer ember volt. A Pest is pedig közel 400 ezer embert vitt el 1709-10 és 11 között. Tehát óriási vérveszteség, és hát nem véletlen az egész 18. század, gondolja végig, az a betelepítéseknek az évszázad. Ez harmadik Károly indítja el, és Mária Terézia folytatja.
0: Ez a szatmári békesség, vagy szatmári kiegyezés igen. Végül is mindkét félnek megérte, hogy a hozzáfűzött igen. Remények beteljesültek?
1: Igen. Egy kivézett országnak más lehetősége nincs, mint elfogadni az amnestiát. Az amnestia mindenkire kiterjedt. Az amnestia kiterjedt a konkrét harcoló felekre, a segítőkre, özvegyekre, árvákra, kiterjedt. Mindenkit. Hogyha például valaki katonai szolgálatot vállalt a Rákóczi Szabadságharc katonái közül, azokat átvette a hadsereg, átvette a királyi hadsereg. Tehát igen, egy kibontakozás valaminek a kezdete, a béke gazdaságra való átállásnak a nyitánya, a háborúskodásnak a felszámolása, befejezése, abszolút kimerült országnak újjáépítése is, az újjákezdése is ehhez. Ilyen értelemben segítő kezet adott az az új király, harmadik Károly.
0: Az előzőekben a Mi lehetett volna, ha című történelmi rovatunkat hallották. Közreműködött Gebei Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyugalmazott egyetemi professzor. Az egyes részek visszahallgathatóak a patria24.stvr.sk oldalon.

0: Most programajánlónk következik, a telefon túlvégén pedig Hégli Dusan, az Ifjú Szívek művészeti igazgatója. Köszöntöm, és köszönöm, hogy beszélgethetünk.
1: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Azért kerestem meg, mert úgy látom, hogy az Ifjú Szívek az ország keleti részén turnézik a következő napokban. Hát ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ez milyen gyakori, hogy így blokkosítva próbálnak meg eljutni egy-egy régióba, az országba, vagy akár a világba?
1: Ez most már 4-5 éve általános, főleg a Covid utántól, és hát nem csak egy előadással megyünk ki, ez még jobban megnehezíti a helyzetet, ugye látható a pupek minden kelet és nyugat között, és a tánciskola 3 is. Ezzel logisztikailag is nehéz kivitelezni, és hát hozzá kell tennem, hogy az elmúlt évek során az úti költség és a szállás költség is megtöbbszöröződött, ezt nyugodtan állíthatom, és emiatt kénytelenek vagyunk egy nap akár 2, gyakran 3 előadást is csinálni, és hát most nem tudom, talán a legtávolabbi hely, ahol elmegyünk, az Nagytárkány, az olyan távolságra van, hogy a buszköltség, meg az állópénz, meg az ebből fakadó gondok rá kényszerítenek minket, hogy ilyen egyhetes vagy 10 napos zsinórokba gondolkozzunk. Ezt itthon néha nehezebb megszervez, mint külföldön.
0: Mert?
1: Azért, mert egyszerűen kevesebb a szállás lehetőség, azért, mert az ország kelet-nyugati irányba 500 kilométerre terül el, stb. Tehát, hogy igazából ezek miatt. Tehát nagyon nehezen találunk úgy szállást, hogy egy helyen tudjunk lenni. Nem olyan egyszerű az iskolákkal úgy egyeztetni, hogy reggel 8-kor vagy az egyik helyszínen, és mondjuk 11-kor egy másik faluban már másik előadás van, és mondjuk este pedig mondjuk egy járási székhelyen megy egy esti műsor. Ez gyakorlatilag a kollégáim, tehát a Júli és a Zsóf is ezt nagyjából 6 hónapja készíti elő, úgyhogy remélem, hogy minden flottul fog menni. Jól szokott sikerülni.
0: Mondjuk el azt is, hogy kedden, szeptember 8-án még Galántán lépnek fel a pupekkel, de aztán már szerdán Füleken, és így tovább aztán közelednek, így kelet felé, aztán jön Kassa, Nagytárkány.
1: Kassa, Nagytárkány, Szepsi, Torna, Abaújszina, Nagykaposon 2 is, Rozsnyó, úgyhogy igen, tehát Galántán kezdünk, ott is már 2 előadást megy, tehát délután is van gyerek előadás, este pedig pupek, és ez nagyjából így néz ki az elkövetkező majdnem 10 napban, a hétvégeket leszámítva, úgyhogy valóban Nagytárkány a legkeletibb hely, azt hiszem, ezek közül. Nagyon szívesen jövünk oda, jártunk már ott Helmetszen és a környéken, úgyhogy sok ismerős is van ott, meg az iskolákkal is jó kapcsolat ápolunk, és hát megyünk Kassára is, ott 11-én a Kunsthalléban látható a pupek, és ezen kívül Füleken is, tudom, hogy a keletiek nem szeretik, meg a fülekiek nem szeretik, ha azt mondjuk, hogy kelet, de nem is keletnek mondjuk, csak a turné részének, úgyhogy én nagyon örülök, tavasszal kezdtük meg, hogy vidéki városokba, Párkányba, Komáromba sikerült a pupeket is elvinni, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez tud folytatódni, és hogy a nagyvárosokon kívül ezeken a helyszíneken is be tudjuk mutatni.
0: Hát akkor, ha jól látom, alapvetően a tánciskolával és a pupekkal járják az országot. Ha röviden a 2 előadásról mondana pár szót.
1: Igen, hát a Tánciskola 3-nak ugyan a bemutatója még márciusban volt a Magyar Zeneházában Budapesten, amikor a kurátori hétvége volt, de hát a Tánciskola ciklus, mint olyan, az több mint 20 éves, és csak nem 550 előadást csináltunk meg ezzel. Ez a harmadik rész is nagyjából mondható, hogy ugyanabból inspirálódik, mint az előző 2, amin szinte generációk nőttek föl. Ez egy iskolai környezetben ágyazott néptáncos, népzenés óra. Annyiba különbözik az előzőktől, hogy itt a néptáncnak a biológiai jótékony hatásai mellett művészettörténeti néprajzi összefüggéseit is meg lehet tanulni, meg lehet hallgatni, és tulajdonképpen 6 éves kortól idősekig mindenkinek ajánlható. A pupek minden kelet és nyugat között, ennek tavaly júniusban volt szintén Budapesten az Átriumban a bemutatója, azóta csak nem 30-szor ment le, több mint 10-szer Franciaországba, azóta jártunk vele Varsóba, Budapesten többször is, itt a Szlovák Nemzeti Színház műsoron tartotta az elmúlt egész évadban, tehát 2 havonta játszottuk, és most a következő néhány hétben, azon kívül, hogy elmegyünk Kelet-Szlovákiába vele, megyünk újra Prágába, Varsóba és majd Kolozsvárra az operába. Úgyhogy ez egy nagyon sikeres előadás, nagyon örülünk, hogy az embereket érdekli az, ami történik a világban, és hogy ennek milyen zenei és táncos összefüggései vannak, és annak is örülünk, hogy az emberek értik, hogy esetleg Közép-Európa eszmeisége az miért kerül újra terítékre.
0: Ilyenkor az igazgató az együttessel tart a táncszínházzal?
1: Igen, ilyenkor az igazgató az világosító. nem tudom, ez így mennyire érthető. Szóval, hogy én ott ülök az előadásokon, világosítok, mi ilyen helyzetben vagyunk, ez így van már évtizedek óta. Tehát amikor nem voltam igazgató, csak művészeti vezető, akkor is én világosítottam. És a helyzetnek ez a megoldása lehetséges, ott vagyok én is végig a turnén. Ha valamiatt vissza kell jönnöm, akkor pedig a kollégáim közül a délelőtti előadásokon az estén mindig ott vagyok. És nem is tudjuk máshogy megcsinálni. Úgyhogy a régi ismerősöket, mindenkit nagyon szívesen ülök, hogyha jönnek és találkozunk keleten, akár Kassán vagy más.
0: Szeptember 16-án Rozsnyón fejezik be, és látom, hogy Rozsnyón is van egy délelőtti és egy délutáni, ezek szerint a délelőtti az a iskolásoknak, a délutáni a felnőtteknek, ez körülbelül ez a stratégia?
1: Hát igen, de van olyan, hogy a tánciskola is megy este felnőtt műsorként, igen, olyankor az kibővített, igen, ilyen is van. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak a pupek megy este, hanem van klasszikus értelembe vett folklór műsor, van olyan helyszín is, ezt most nem tudom megmondani fejből, de mondjuk ki, tehát ahhoz, hogy a pupeket valaki egy vidéki városon megrendeli, ezt tapasztalatból merem mondani, az ma kell egy kis bátorság ebbe az országba, és én ezt nagyon nagyra tartom.
0: Turnéra indul az Ifjú Szívek, így most megpróbálom elmondani az egyes helyszíneket. Fülek, Kassa, Nagytárkány, Szepsi, Torna, Abaújszina, Nagykapos, Rozsnyó. És igen, Rozsnyó a vége. Az előző percekben Hégli Dusannal, az Ifjú Szívek művészeti igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy még szakított ránk időt a turné előtt.
1: Én is köszönöm, és várok mindenkit szeretettel előadásokkal.

0: Hannes Angelikával, a Kassai Csemadok elnökével beszélünk. Ezen a héten indulnak a Kassai Márai Lola napok, hogyha pár mondatban ismertetni a műsort.
1: Idén harmadik alkalommal szervezzük a Márai Lola napokat, és hát ez annak apropóján indult el, hogy minden sikeres férfi mögött van egy nő, aki támogatja. És Márai Sándor életében ez volt Macner Ilona Lola, a kassai szülítésű felesége. És ez a programsorozatunk valójában a fiataloknak szól, a egészen piciknek. Márai Lolás palacsintázás lesz a Márai emlékkiállításban, és ilyen kincskeresés. Aztán Ötvös Anna fogja bemutatni most a utolsó kutatásait Loláról és Márai Sándorról. Kvíz lesz, és városnézés Márai kedvenc helyeiről a középiskolásoknak. És hát egy új programot is indítunk, most először lesz túra a Bankóra. A Bankó ez egy kiránduló hely, ahol a kassaiak, Márai Sándor családja is a szüleivel, barátaival oda jártak ki fiatalkorában a Bankóra, és most mi is elindulunk. A városból indul a kirándulás az Európa szállótól, ahol Márai utolsó látogatásakor Kassán megszállt, és hát fokozatosan az útvonal egyes állomáspontjain majd Márai idézetekkel fogunk rá emlékezni, és ezt Major Imre vezeti ezt a túrát, és az egész programnak a megálmodója és a tartalmi felelőse Szederkényi Olga, író és irodalmár, és Ötvös Anna, és hát a Csemadok, a Kassai Csemadok.
0: És hogyha most felkeltettük a hallgatóink érdeklődését, azért mondjuk el, hogy ez pontosan ezen a héten, akkor mely napokon, és a nyilvános műsoroknak az időpontját is akkor még egyszer foglaljuk össze itt a végén.
1: Csütörtökön délelőtt lesz az ovisoknak és a kisebbeknek 9:30-tól a Márai kiállításban, délután lesznek az irodalmi túrák, este, csütörtök este Ötvös Annával a Csemadok épületében 6 órakor egy ilyen íróolvasó találkozó, illetve beszámoló, és szombaton reggel 9 órakor indulunk az Európa szállótól, a volt Európa szállótól a városközpontból a túrára, ami valószínűleg a kora délutáni órákban ér majd véget a Bankón. A honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon, a plakátokon pontosan megvannak a túra egyes állomásainak a helye. Aki nem reggeltől akar estig részt venni, bizonyos pontokon, bizonyos időkben beszállhat közben is.
0: Hannes Angelikát, a Kassai Csemadok elnökét hallottuk, akitől még annyit megkérdezek, hogy a túrabakancsa már ki van tisztítva?
1: Még nincs, de addig remélem, hogy sikerül. És nem kell nagyon nagy túrabakancs, elég csak egy olyan könnyebb túracipő. Meg elemózsia, mert fent egy pikniket is szervezünk.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ellenzék több pártja is bírálja a kormány új víz- és aszályügyi bizottságának működési szabályait. Előrehozott választásokat írtak ki Szerbiában. Éjszaka a hidegfront érkezik, holnap jóval hűvösebb lesz. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. A szlovák kormány jóváhagyta a Szlovákia 2040 elnevezésű hosszú távú fejlesztési jövőképet. A csaknem 400 szakértő közreműködésével készült dokumentum 6 kiemelt területet határoz meg. Az állam és a gazdaság átalakítását, az oktatás és az egészségügy fejlesztését, a társadalmi kohézió erősítését, valamint a biztonság növelését. Konkrét intézkedéseket és pénzügyi terveket egyelőre nem tartalmaz.

0: Ért. Megszüntették a Peter Kotlár kormánybiztos ellen rémhírterjesztés miatt emelt vádat. A szlovák főügyészség szerint a vádemelésről szóló határozat súlyos tartalmi és formai hiányosságokat tartalmazott, ezért nem szolgálhatott törvényes alapul a büntető eljáráshoz. Kotlárt az mRNA-s vakcinák biztonságát és hatékonyságát megkérdőjelező kijelentései miatt jelentették fel. Az ügy azonban nem zárult le, a főügyészség utasította a rendőrségi nyomozót, hogy ismételten vizsgálja meg az esetet és hozzon új döntést. Az ellenzék több pártja is bírálja a szlovák kormány új víz- és aszályügyi bizottságának működési szabályait. A KDH szerint korlátozni kellene a miniszterelnök jogát arra, hogy egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja a testület döntéseit, és nagyobb szerepet kellene adni a gazdáknak, az önkormányzatoknak és a régióknak. Veronika Remišová ellenzéki képviselő szerint újabb bizottság helyett konkrét aszályellenes intézkedésekre lenne szükség. A mezőgazdasági minisztérium szerint viszont a testület összehangoltabbá és hatékonyabbá teheti a vízhiány kezelését. Alekszandra Vučić szerb elnök feloszlatta a parlamentet és október 25-ére előrehozott választást írt ki. Ezzel teljesítette a csaknem két éve tartó diákok vezette tiltakozó mozgalom egyik legfontosabb követelését. A tüntetések a 2024-es újvidéki pályaudvari tragédia után kezdődtek, amelyben 16 ember halt meg. A demonstrálók pedig korrupcióval vádolták a kormányt. Vučić korábban jelezte, hogy a választás kiírása után lemondhat államfői tisztségéről, és ismét a miniszterelnöki posztért indulhat. Egyszerűsíteni és korszerűsíteni az Európai Bizottság az uniós közbeszerzési szabályokat. A javaslat egységesebb rendszert és összekapcsolt digitális közbeszerzési platformokat vezetne be, ami évente mintegy 650 millió euró adminisztratív megtakarítást eredményezhet. A pályázatok elbírálásánál az ár mellett nagyobb szerepet kapna a minőség, a környezetvédelem, a társadalmi szempontok és a biztonság. A tervezet bizonyos esetekben az európai vállalkozásokat és termékeket is előnyben részesítené. A javaslatról még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is meg kell állapodniuk. Az Egyesült Államok újra megkezdte a magyar és lengyel állampolgárok bevándorló vízum kérelmeinek feldolgozását. A Reuters értesülése szerint a Trump adminisztráció a két országban ismét ad időpontokat a szükséges vízuminterjúkra, miközben más országokban ezek továbbra is szünetelnek. A döntés okát Washington nem közölte, a hírügynökség forrásai szerint azonban az utasítás közvetlenül a Fehérházból érkezett. Az amerikai kormány közben általánosságban tovább szigorítja a legális bevándorlás feltételeit.
1: Időjárás.
0: Jobbára derült az ég, nyugat felül azonban helyenként megnövekedhet a felhőzet. A délután folyamán 30 és 35 fok között lesz a hőmérséklet. Éjszaka 17 és 9 fok közé hűl a levegő. Holnap hideg front érkezik, beborul az ég, többfelé elered az eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Lassú a haladás az R1-esen Nagyszombat után Nyitra irányában. A Morva folyó alacsony vízállása miatt nem közlekedik a Záhorsz-Kávesz-Angern-Komp, a Duna alacsony vízállása miatt pedig a Párkány-Esztergom-Teher-Komp nem jár. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
1: Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
3: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs.

0: Téten Ipolyságon átadták a Bartók Béla Kulturális Központot. Erről kérdezem a következő percekben Zachar Pál polgármestert, akit először is köszöntök.
1: Jó napot kívánok!
0: Hát az első kérdés, ami így felvetődik bennem, hogy Ipolyságnak eddig nem volt városi kulturális központja ezek szerint?
1: Nem volt városi kulturális központunk, igazából nagyon széttöredezett volt a kulturális infrastruktúra. Nem volt egy olyan hely, ahol otthonra tudott volna találni mindenki. Ezzel a mostani fejlesztéssel igazából egy útnak az elején, vagy maximum a tepéig jutottunk el, mert bár még ránk munka, ez egy óriás mérföldkő, nem csak a város, hanem az egész régió számára.
0: Azért, aki jártas ott a régióban tudja, hogy működik ott egy zsinagóga is, de ezek szerint az nem a városhoz tartozik, vagy nem közvetlenül.
1: Igen, a zsinagóga az a zsidó hitközség tulajdona, bár nagyon jó az együttműködés, hisz a kulturális központ egyébként használja a zsinagóga épületét is. Itt most két fontos dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy a kulturális központ, mint intézmény, ugye januárban kezdte meg a működését, mert 22 évvel ezelőtt az akkori városvezetés ezt megszüntette, és ugye a kulturális életér egy aludimenzionált szakosztály felett a városházán belül. És a kulturális központ, mint épület, pedig ugye szeptember 1-én lett átadva. Ebben az épületben a helyi művészeti alapiskola összes szakága helyett tud kapni. Először az iskola történetében egy tető alatt van minden szakág. Itt kapnak helyet a helyi néptáncsoport, a Sendergőnés táncsoport, itt kapnak helyet a helyi kulturális, illetve egyéb civil szervezetek, a Csemadok, a Városi Vegyeskar, a Muzikaúra Vegyeskar, és még sorolhatnánk. Tehát, hogy egy olyan művészetek otthonát építettünk ki, ahol gyakorlatilag nem csak otthonra találnak ezek intézmények, hanem a tevékenységüket is meg tudják majd valósítani.
0: És hogyan kötődik Ipolysághoz Bartók Béla? Gondolom valamilyen módon igen, hogyha az ő nevét választották.
1: Egyrészt ugye Bartókról, aki ismeri az életét, azt tudja, hogy ez egyik legjelentősebb népdalgyűjtőnk. Ipolysághoz ezer szállal kötődik, hiszen nagyon sokáig működött Ipolyságon. Sokat köszönhetünk neki, hogy dokumentálta akkor és feldolgozta a hagyományainkat, úgyhogy gyakorlatilag a mai napig annak abból a hagyatékból él a kulturális életünk egy része, amit még Bartók gyűjtött, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy méltó emlékezés Bartók Bélára most már.
0: És hogyha elmondaná, hogy hol található ez a kulturális központ, és az információim szerint ez egy már meglévő épület átalakításából született ez az új kulturális központ, de helyileg hol található is az építkezésnek a történetét röviden, hogyan alakult át, mégis hogyan épült fel ez a kulturális központ?
1: Izgalmas története van az épületnek, ez egy több mint 100 éves épület, eredetileg egy családi ház volt, majd aztán átépítették a 60-as években poliklinikává, de körülbelül 20 évvel ezelőtt kiköltözött onnan az utolsó rendelőintézet is, lekötötték a közműhálózatokról az épületet, és már átadta a város gyakorlatilag az enyészetnek. Szerintem 5 perccel 12 előtt tudtuk ezt megmenteni, mert már amikor kezdődött az építkezés, belül már le is szakadt a plafonja az épületnek, úgyhogy ezt az elhagyatott, megsemmisülésre váró gyönyörű épületet, ami egyébként a város műemlékvédelmi zónájában van, ezt sikerült megmentenünk. Azt gondolom, hogy szakmai szempontból egy kiváló, remek művet sikerült létrehozni. Schmidt Tamás tervei alapján készült el az épület. A műemlékvédelmi hivatal képviselői eljöttek az átadó ünnepségre is, és ott is ők maguk is elmondták azt, hogy igen, hogy elégedettek a végeredménnyel, elégedettek azzal, amit láttak. Az egész építkezés egyébként 18 hónap alatt zajlott le. Voltak benne komoly műszaki kihívások, hisz felújításról van szó, nem pedig egy új épület felépítéséről. Ugye itt is jelentkeztek aztán műszaki problémák, amit a szakemberek ügyesen megoldottak. És hát ez az épület gyakorlatilag 3 perc sétára van a főtértől. Ha elindulok a főtértől a római katolikus templom felé, ott, ahol található a premontrei kolostor, az ipolysági kéttornyú templom, ott található egyből mellette a Bartók Béla kulturális központ is. Gyakorlatilag egy ilyen kis teresedés alakul ki, egy ilyen kis második főtérként lehet rá tekinteni. És azt emelném ki ebből, hogy ugye, ahogy az elején is mondtam, hogy nem valamit befejeztünk kedden, hanem egy fontos mérföldkőzérkezünk, érkeztünk. Ezt azért mondom, mert az épület felújítás ugye befejeződött, de terveink szerint folytatjuk tovább még az épület mellett üresen álló telek beépítésével. Az is már az önkormányzat tulajdonában van, úgyhogy készülünk a tervekkel, hogy a elkövetkezendő években ott tudjuk folytatni a hozzáépítést ez az épülethez, illetve ez az épület mellett van az egykori adóhivatal üresen álló épület, ami szintén önkormányzati tulajdonba került, és oda pedig a terveink szerint majd az ipósági városi könyvtárat szeretnénk átköltöztetni, tehát kialakul egy ilyen kis kulturális kampusz a főtértől 3 perc távolságra.
0: Így, hogy most megnéztem a fényképet, ez az épület mondjuk ilyen közepesen nagy, hogy abba egy színházterem belefért, mert mondta, hogy ilyen oktatótermek lesznek benne a művészeti alapiskolának, de színházterme lesz.
1: A színházterem az a második ütemben fog megépülni, ebben az első ütemben, tehát a régi épületbe ide befért a koncertterem, ide befértek a tantermek, a próbatermek, itt van egy 100 négyzetméteres nagy tükrös táncterem, ami a táncpróbákat szolgálja, ki speciális padlózattal és szellőztető rendszerrel ellátva, úgyhogy ez volt az első ütem. Második ütemben tud felépülni a színházterem, aminek jelentősen meg kell növelni a kapacitását, mert jelenleg maximum 200 főt tudunk leültetni egy-egy színházi előadás vagy bármilyen más eseményre, mint azért valljuk be egy városba több mint városként, hogy nem tudunk több mint 200 embert leültetni egy helyre, ez azért egy elég komoly korlátozás. Úgyhogy a színházterem része az a másik ütembe fog megépülni.
0: Hát akinek felkeltettük az érdeklődését, remek alkalom nyílik, hogy megtekintse az új kulturális központot Ipolyságon, ugyanis holnap kezdődnek a honti kulturális napok, szóval holnap kedden, szeptember 8-án kezdődnek a honti kulturális napok, akkor mindenki elmehet, és a résztvevők láthatják az új termeket.
1: Igen, én is buzítok mindenkit, mert bár már ma este is ugye egy színházi előadással kezdünk, de holnap este 6-kor maga a kulturális központban is nyitott napokat tartunk, tehát aki eljön 4 órára az irodalmi beszélgetésekre és felolvasásra, gyakorlatilag a program után egyből ott is maradhat, és egy körbevezetésnek lehet a részese, benézhet a kulisszák mögé, megnézheti, hogy hogyan is éli mindennapjait ez az épület, illetve hát hétvégén pedig nagyon jó programok várják az érdeklődőket, úgyhogy bízom benne, hogy minél többetekkel fog majd találkozni.
0: Múlt héten Ipolyságon átadták a Bartók Béla Kulturális Központot. Erről beszélgettünk Zakar Pál polgármesterről, akinek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.

0: Következő percekben helyszíni tudósításunkat hallhatják a Kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola mellett működő KGST színjátszócsoport 30 éves évfordulós ünnepi műsoráról.
1: Csurko Éva igazgató.
2: A KGST 30. évfordulóját ünnepeljük most. Láthatunk egy színdarabot, most pedig itt vagyunk az ünnepi fogadáson. A Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola igazgatója. Mit érez ilyenkor, amikor egy ilyen ünnepi alkalmon vehet részt, ami így ilyen szorosan kötődik az intézményhez?
1: Én nagy-nagy örömet érzek, mert fantasztikus, hogy 30 évvel ezelőtt létrejött valami olyan csodálatos dolog, ami a mai napig tart. Nagy örömöt, mert éppen most az nagyon sok diákommal, volt diákunkkal beszélgetünk, akikből sugárzik az, hogy milyen jó, hogy létrejött 30 évvel ezelőtt ez a KGST, és milyen sok pozitív élmény társul az ő emlékeikbe ehhez a KGST-hez. És reprezentálják tulajdonképpen az iskolánkat, a Márait, nem csak a kassai magyarság előtt, de az ország magyarsága előtt. Nagyon-nagyon sok versenyen, fesztiválon részt vesznek, úgy Szlovákiában, mint Magyarországon is. A 30 év alatt összesen a KGST és a Lírai Színpad 36 előadást készített, és több mint 50 díjat nyertek el a különböző fesztiválokon.
2: Kedvenc KGST-s darab, hogyha ez nem egy merénylet?
1: Húha, nagyon nehéz kérdés. Mindegyik, de ha kettőt ki kellene emelnem, akkor az első mindenféleképpen egy meghatározó volt, a padlás, és meg mindig a legutolsó, amit most az előbb is megnéztünk. De a közben lévők, a többiek is nagyon sok műfajt érintettek, nagyon sok műfajban próbálták ki magukat a KGST-sek, és mindegyikben azt kell, hogy mondjam, hogy eredetit alkottak, mind diák színpad.
2: Ha már a mai darabot említette, ugye ez a Agatha Christie-nek egy krimie volt, hát nem volt happy endes.
1: Nem, hát nem végződik minden történet happy enddel. Nem baj, attól függetlenül a diákok szerintem nagyon szépen alakítottak.
3: Palencsár Júlia.
2: Kedvenc KGST-s darab, amiben szerepelt?
3: A Szerenád, egy Brosek darab volt.
2: És mit játszott benne?
3: Az egyik tyúkot.
2: És ők mégis kedvenc?
3: Igen, nagyon jó volt, nagyon jó társaság gyűlt össze, és nagyon jó szórakoztunk. Azt hiszem, nívódíjasok, vagy valamit nyertünk is vele.
2: Mi az, amit a KGST-ben elsajátított, és jó jött az életben?
3: Hát szerintem mindenképp a szereplés, annak a druknak, a trémának a kezelése, és szerintem egy szuper közösségépítő gyakorlatok. Igen.
2: És milyen itt látni a 30 év alatt ugye a társulatban résztvevő embereket? Gondolom mindenki a saját korosztályát ismeri, de így milyen, amikor így összejön ez a régi társaság?
3: Szerintem nagyon nosztalgikus, nagyon örülünk egymásnak, ugyanis a világ minden pontjára szétszóródtunk, nem találkozunk naponta, sőt évente se, de amikor az ember így látja a régi arcokat, akkor olyan tényleg, mintha tegnap fejeztünk volna be egy közös próbát, és akkor ott tudjuk folytatni igazából.
2: Mit tud Bodon Andrea, hogy sikerült ezt 30 évig fenntartani, ezt a diák színjátszó csoportot, végülis a KGST-t?
3: Hát szerintem Bogyinak a természete, és ez a tényleg ez az önzetlen odaadása, ez kellett ehhez. Hogy mindenki őt egy ilyen, igazából egy ilyen barátnak kezeli, de viszont azért oda tud mondani is, és tiszteli is mindenki, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon az ő személytől függött ez. És hogy mindenki erre ilyen nagyon szeretve emlékezik vissza, nem pedig úgy, hogy muszáj volt valamit csinálni. Mindenki szerette csinálni, tényleg egy buli volt. Persze munka is volt mögötte, és dolgozni is kellett, de tényleg így összességében egy nagy élmény volt, és egy nagy buli.
4: Köszönöm, Péter.
2: Egy olyan taggal beszélek, aki jelenleg is tagja, tehát az iskola diák és a KGST tagja is.
4: Igen, igen.
2: Sőt, a színdarabban is fellépett, amit az előbb láttunk, az Agatha Christie-s darabban. És ez idén Komáromban milyen volt ezzel a darabban?
4: Én először voltam Komáromban a KGST-vel, és nagyon ilyen izgalmas volt az egész. És hát nagyon élveztem, persze Komáromban nagy buli volt elmenni, és az egész előadás tök máshogy nézett ki, mint a Kassán vagy a Márai stúdióban, hogy kinéztek. Szóval nagyon élvezetes volt.
2: És milyen itt most nézni az úgynevezett öreg tagokat?
4: Hát nagyon sokat megtudunk a többiekről, meg a régi tagokról, és hát jó tudni, hogy ki voltak az előző tagok, meg ki az, aki előttünk volt.
5: Képes Lóránt.
2: Hát ha pontosak az információm, akkor a Budapesti Színművészeti Egyetem hallgatója.
5: Igen, most leszek másodéves.
2: Hát ugye itt vagyunk a KGST, a Kassai Gimnazista Színjátszó Társulat 30 éves ünnepi rendezvényén. Végül is lett néhány színész a KGST-sek közül, de nem olyan sok, hogy milyen érzés, hogy így ez az út, ami itt is kezdődött, de tudom, hogy a Thália Színházban is az végül is így beteljesedett.
5: Na, még nem teljesen, még ugye le kellene diplomáznom, akkor lesz majd ez elmondható, amit most elmondtál, de köszönöm, hogy megelőlegezted nekem. Viszont ami azt illeti, egyébként pont múltkor mondtam tanárnőnek, hogy ezek az évek, azok a dolgok, amiket csináltunk együtt, így nagyon sok mindent megalapoztak, és hogy vannak konkrétan olyan pillanatok a színmű, mikor nem tudom, egy jelenetet csinálunk, hogy beugrik egy momentum egy KGST-s próbáról, és főleg a humoros részeknél, vagy hogy én szerettem mindig tanárni humorát, aztán meg, hogyha felfedezem itt-ott-amott egyik osztályfőnököm instrukciójában mondjuk, akkor az egy nagyon-nagyon kedves élmény.
2: Kedvenc KGST-s darab?
5: Az összes.
2: De ha egyet kéne mondani, hogy szerep.
5: A Róka sokat változtatott bennem, vagy hogy sok mindent nyitott ki számomra, azt érzem, hogy...
2: Mrozsek darab?
5: Igen. Slavomir Mrozsek Róka vadászat című abszurd játéka. Szóval ugye a Róka nagyon fontos. Ugyanúgy a félőlény is, de hogy a Rókánál azt éreztem, hogy valami újat nyit meg előttem.
2: Volt olyan, hogy még nem voltál KGST-s, de már láttál KGST-s darabokat?
5: Sajnos nem, de tudtam a KGST-ről, úgyhogy így... De egyet láttam, ez egy márai összeállítás volt, még 2020-ból, még a Covid előttről, akkor is csinált a tanárnő egy márai összeállítást, meg volt most, nemrég egy szintén újabb verzió, de azt a 2020-ast azt láttam. Azt hiszem, az volt az egyetlen, amit sikerült.
2: És olyan világos volt, hogy ide kerültél Kassára, akkor KGST-s lesz?
5: Talán csak szerettem volna játszani, és ez lehetőséget adott erre.
2: És mi a Bodon Andrának a titka, hogy ezt, hogy ezt 30 évig végig tudta vinni, ami azért most már eléggé nagy idő?
5: Én azt mondanám, hogy benne nagyon-nagyon mozgolódik egy olyan fajta kisördög, ami a színház csinálásnak a kisördöge, és amit én is tapasztaltam a színház csinálásból, az, hogy itt ez konkrétan színház csinálás, és nehezebb, mint egy kőszínháznál lenni. Tehát, hogy az ember magának biztosít be, nem tudom, jelmezt, kelléket, meg együtt alkotjuk meg még ezt is, és talán pont ez a szép benne, hogy így közösen, és mint tanárnő, azt hiszem, hivatkozott már így egy-egy előadásra, de hogy mint egy-egy gyermek, vagy nem tudom, egy olyan valami, ami így közösen alkottunk meg, és egy gyöngyszem.
2: Mi jut arról eszedbe, hogy 301?
5: Ja, hát igen. Fél háromkor már ott ültem, és fél ötig próbáltunk minden csütörtökön, és amikor lehetett, akkor ahonnan tudtunk lopni időt, akkor is.
6: Polácsik Emma.
2: Kedvenc KGST-s darab?
3: Hát ez csak nem lesz egoisztikus, de a félőlény, amiben én is játszottam, azt nagyon szerettem.
2: És milyen szerepet?
3: Az irodaszörny szerepét.
2: És másban is játszott?
3: Még a Rókavadászatban is az ex-királynőt.
2: De akkor ezek szerint az irodaszörny?
3: Azt talán jobban élveztem, a játékot. Igen.
2: Már beszéltünk régebben, és volt egy ilyen kis tépődés, hogy színészi karrier, vagy reál karrier, de akkor ezek szerint eldőlt, és nem színészet.
3: Igen, más úton indultam végül, de ami késik, nem múlik, ugyebár.
2: Ó, akkor mi nem adta fel a terve?
3: Hát, még...
2: De még a szülei nem hallgatják?
3: Még mindig ott van a fejemben a gondolat, meglátjuk, hova visz az élet.
2: Mi jut arról eszébe, hogy 301?
3: Nem akarok butaságot mondani. Prímszám esetleg? Nem tudom. 301 a zöld, délután 6 óra, fáradtság, de élvezet, csupa jó dolgok.
2: És mit tud Bodon Andrea, hogy ez 30 évig tudta menedzselni ezt a diák színjátszó csoportot?
3: Könnyebb lenne megválaszolni, hogy mit nem tud. Hát a kitartás, a fanatizmus, ugye, ami már elhangzott a színpadon is az előbb, szerintem szívét, lelkét beletette, és ez szerintem a csapatunk nevében mondhatom, hogy ez minket is nagyon, nagyon hajtott és motivált, hogy mindent beletegyünk, anyait, apait.
2: És mi az, amit a KGST-ben tanult?
3: Csapatmunka, türelem, és az összetartozás.
2: És milyen volt nézni most a színdarabot, amiben már nem játszott?
3: Hát egy kicsit visszasírtam bár nem olyan régen végeztem, de visszasírtam azokat az időket, amikor még én is velük együtt izgultam, mert ugye a csapat nagy részét ismerem személyesen, és jó barátok vagyunk, és nagyon élvezetes volt. Ők is beletettek mindent, ami megint csak Bodon tanárnőnek a munkájának a gyümölcse. élvezet volt.
2: És ha most visszafiatalodhatna, bár még nagyon fiatal, néhány éve érettségizett, akkor milyen darabba szeretne játszani? Van szerepálom?
3: Hát valami musicalbe, a popfesztivál az nagyon csábítónak, igen csábítónak nézett ki, bár soha nem láttam a darabot sajnos, de az szívesen énekelnék színpadon, szóval azt kipróbáltam volna.
7: Pollag Ádám.
2: Nemrégiben ért véget a KGST színdarabja, amivel tulajdonképpen ez egyik lényeges pontja volt a 30 éves évforduló ünnepi műsorsorozatának. Milyen érzés volt ebben egy negatív hőst játszani?
7: Különleges, úgy fogalmaznék. Igazából maga az alapvető tulajdonságai a karakternek szerintem nagyon passzolnak rám. Ezzel Bogyi nagyon jó úgymond munkát végzett ennek a karakternek a megtalálásában. Maga a tett, ami az egész történetnek úgymond a bukkanója, az...
2: Ugye ez egy krimi, amiben van egy gyilkos, ami most már nem néz ki talán, hogy ki volt.
7: Így van. Az egy furcsa, tehát hogy számomra ilyen sok ellentmondást érzek vele kapcsolatban, de igazából élveztem ezt az egész szerepet így magamra ölteni.
2: Néptáncol is táncolni jobb, vagy színészkedni? Mind a kettőn színpadon állunk, ugye?
7: Mind a kettőnek megvan a könnyűsége, nehézsége, de én talán a táncot mondanám, mert ott van egy eszköz, amivel úgymond, tehát azzal könnyebb színpadra állni.
2: Hát ebben a probléma szokott lenni, hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni a kezükkel. Ez a néptáncban vagy a probléma, vagy a színpad, vagy a színjátszókörben?
7: Ez egy jó kérdés, de talán inkább a néptáncban. Ott talán fontosabb a kéznek a pozíciója.
2: Mi jut arról eszébe, hogy 301?
7: 301? Hát a KGST próbák mellett a magyar órák is, de főleg a késő délutánig tartó intenzív munka.
2: És van-e a jelenlegi darabon kívül, az Agatha Christie darabon kívül kedvenc KGST-s darabja?
7: Talán volt egyszer egy popfesztivált említeném, ami miatt KGST-s is vagyok, úgymond, mert azt láttam még, talán alsótagozatos voltam az iskolában, és édesanyámékkal elmentünk megnézni, és az volt az a hatalmas ilyen élmény számomra, ami miatt aztán csatlakoztam is a KGST-be magába.
8: Gabi az Edina Lilla.
2: Kedvenc KGST-s darab?
8: Félőlény, mert annak voltam része. De amúgy az összeset nagyon szeretem, már alapiskolás koromtól, amikor már eljártunk erre a gimis színjátszótársulatnak az előadására, akkor már tudtam, hogy majd egyszer én is része szeretnék lenni.
2: Esetleg van olyan darab, amire emlékszik?
8: Darab talán nincsen. A Háromszabó legényekre emlékszem, de hogy így amilyen, meg a hetedik, a Története hetediken, így van a címe, inkább így az embereknek az arca, hogy egy csomó gimis van, aki én még alapiskolás koromban most már így rájuk köszönnék, mintha ismerném őket, de ők nem tudják, hogy ki vagyok, mert én csak egy kislány voltam akkor, aki imádta őket nézni a színpadon.
2: Mi jut arról eszébe, hogy 301?
8: A Bogyinak a tanterme, a Máraiban, a nagyon jó magyar órák, illetve a KGSZ-s próbák.
2: És az egy milyen egy-két óra az ember életében, amit ott kell eltöltenie?
8: Hát sokszor több, mint egy-két óra. A magyar órák keretén belül nagyon élveztem, bár nem az erősségemnek tartom az irodalmat, de nagyon-nagyon szerettem, ahogy Bogyi tanít. A KGST próbák pedig tele voltak nevetéssel. Valószínűleg meg is voltunk sokszor szídva, de hogy ezek az emlékek inkább kiestek a fejemből, hogy így a pozitívumok maradtak meg inkább, úgyhogy, de igen, többször több volt, mint egy-két óra.
2: Hát így részben a show business területén maradt, van ennek köze a KGST-hez?
8: Biztosan, igen. Mindig is vonzott.
2: Hangmérnök.
8: Igen, hangmérnöknek tanultam bakaláron, most váltottam szakot a mesterire, zene és technológiára, és biztosan nagy mérföldköve volt ennek az egésznek az is, hogy KGST-s voltam egyszer. Nagyon szeretem egészében a művészetet, igazából nem gondoltam volna, hogy valaha ez lesz majd a karrierem, hogy a filmiparban, vagy a színháziparban, vagy valamilyen ilyen művészi iparban helyezkedek majd el, de végül mégis így alakult, ennek nagyon örülök.
2: Mi az, amit a KGST-ben tanult, és jól jön most?
8: Hát nagyon megtanított a KGST arra, hogy hogyan improvizáljak gyorsan egymással, többiekkel, szöveget, olyan emberekkel, akiket tehát, hogy ismerek iskolából, de nem a legközelebbi emberek, hogy amúgy nem mernék nekik visszaszólni, vagy bármilyen, de hogy erre megtanított a KGST, vagy a szerepek keretén belül, vagy az előtte lévő improvizációs játékok keretén belül, és hogy tényleg, hogy mindenki egy színvonalon volt mérve, és nem volt megkülönböztetve az, hogy most kinek mekkora tehetsége van, aztán majd a darabban az nyilvánvalóan kicsi szólódott, hogy ki milyen szerepet kapott.
2: Hogyan tetszett a mai darab hangosítása?
8: Szerintem rendben volt. Nem használtak mikroportokat, úgyhogy nem volt olyan nagy vasszizdasz, hogy magyarul mondjam, de teljesen működött.
9: Kovács Tamás.
2: Az alapító generáció egyik tagjával beszélgetek, a KGST alapító tagjával. Milyen volt ez az első év?
9: Egy térdünkön csinált darab volt. Bodon Andrea tanárnő számára is ez volt az első rendezés.
2: Ez a híres padlás?
9: Igen, így van, ez a padlás musical volt. És segédrendezőnek csatlakozott mellé Dudás Péter. Úgyhogy ketten rendezték meg a darabot, és két Dudás akkor megfért egy csárdába. Van.
2: És nem hihetetlen, hogy elment 30 év?
9: Köszönöm kérdésedet, hogy emlegeted a koromat. Igen, hihetetlen, az ember mindig fiatalabbnak érzi magát, de a számok nem hazudnak.
2: És hova, meddig jutottatok el ezzel a darabbal? Van-e emlékezetes fellépésed?
9: Eljutottunk a komáromi Jókai napokra, bemutattuk többször Kassán. Nem élt meg hosszabb időszakot, illetve még volt egy második szereposztásban egy, ha jól emlékszem, egy pécsi elő. Adás.
2: És a te szereped milyen volt, és kötődik-e hozzá valami érdekes történet?
9: Én voltam a főgonosz, T. Müller, a házmester, úgyhogy volt kit utálni.
2: Mi az, amit a KGST-ben tanultál, és ma is jól jön?
9: Adott egyfajta egészséges önbizalmat, a korlátok leküzdését, emberek előtt való szereplést, emberek előtt való beszédet, ez mindenképpen megfizethetetlen.
10: Szalasi Erik.
2: Kedvenc KGST-s darab?
10: Hú, nehéz választani, de azok alapján, amiket láttam, én most volt egyszer egy popfesztivált mondanám.
2: Mert?
10: Valahogy megfogott így az egész világa, meg a szereplők, szerintem egy érdekes darab.
2: Saját szerep a KGST-ben? Emlékezetes?
10: Hát, ami alapján szerintem a legfelismerhetőbb voltam, az a Nagy Tökély a Félőlény nevű színdarabban, ahol egy szörnyet alakítottam. Elég jellegzetes külseje volt a karakteremnek.
2: Sikerült jól szörnyeskedni?
10: Hát, ezt már döntsék el a nézők, de remélhetőleg így gondolják.
2: Mi jut arról eszébe, hogy 301?
10: A Bogyi próbák, a magyar órák után, és a kettőnek így a ötvözete.
2: Van-e bármi a mai életében, aminek köze van a színészethez?
10: Nem igazán, de néha azért hiányzik, úgyhogy jó most így visszaemlékezni, és itt lenni a többiekkel.
2: Néha így visszamenne egy próbára.
10: Majd legalábbis megnézni.
2: És ha most visszamehetne, mit nézne meg? Mi az, amit biztos csinálna egy ilyen próbán?
10: Eljátszanék egy tetsző szerepet.
11: Homolya Krisztina.
2: Kedvenc KGST-s darab?
11: Hát a popfesztivál. Sajnos ez így ilyen, lehet, hogy kicsit elfogult vagyok, de nagyon szerettem a próbák miatt, az emlékek miatt, így az volt az, ahol azt éreztük, hogy na, most mindent meg kell mutatni, mert zenés darab volt, táncos darab volt, koreográfiát kellett csinálnunk magunknak, szóval ez talán a popfesztivál.
2: És ha jól tudom, ez az énekes vonal maradt is?
11: Maradt, igen. Még mindig tart, és remélem tartani is fog még nagyon sokáig.
2: Hát azért a hallgatóinknak mondjuk be, hogy milyen néven találnak meg a Spotify-on.
11: Chloe néven találtok meg, K-L-O-U néven.
2: És miután arról eszedbe, hogy 301?
11: Bodon tanárnő és a félelmetes próbák és a még félelmetesebb felelések a tanárnő magyar óráján.
2: Ez a memoritertől fél az ember?
11: Én a memoritereket jól tudtam, nekem a költők és az íróknak a életével, hogy hol születtek, milyen évben születtek, az évszámokkal különösen problémám volt, meg hát a kötelező olvasmányok nem mentek olyan jól, mint kellett volna menniük.
2: De hát már akkor is volt internet szerencsére.
11: Volt, de nem szerettem leesni, mert első padban ültem.
2: Mi az, amit a KGST-ben elsajátítottál, és jól jön a mai mindennapi életedben?
11: Talán a színház és a csapatmunkának a szeretete, mert így sportoltam, táncoltam, de sehol nem voltunk annyira egymásra utalva, mint a színpadon, és ezt megtanulni utána egyetemen, meg munkahelyen ezt kamatoztatni szerintem nagyon, nagyon jó, hogy ez volt.
2: És mi a Bodon Andrea titka?
11: A tanárnőnek az odaadása, meg a kitartása és a nagy fa kopogós cipője az hozzájárult szerintem ahhoz, hogy meglegyen a tekintély, és hogy mindenki hallgasson a tanárnőre mindig, akkor is, amikor nem volt hozzá kedvünk.
12: Kovács Senge.
2: Kedvenc KGST-s darab?
12: Hát, amiben én szerepeltem, az ugye az Elmotozva emlékeimmel, ez egy mára is, líra is darab volt, szóval ez szerintem nekem ez a személyes kedvencem.
2: És mi volt jó benne? Miért jó rá visszaemlékezni?
12: A próbákra nagyon szívesen emlékezem vissza, mert nagyon jó hangulatban teltek, meg ez egy teljesen újszerű dolog volt számunkra, hiszen nem volt még ilyenben részünk. Ez egy tényleg egy különleges darab volt, mert ilyen mára is, líra is darab még nem volt ezelőtt, mert ebben egy monológom volt, ami egy elég nagy feladat volt számomra, hiszen még csak másodikos gimnazista voltam, és hát nagyon izgultam, de megugrottuk ezt a feladatot többen is, szóval emiatt.
2: Mi jut arról eszedbe, hogy 301?
12: Hát, a próbák, az átalakítása az osztályteremnek, hogy ebből az osztály hangulatból legyen egy szimpadias hangulat, az improvizációk, a magyar órák, ezek jutnak eszembe.
2: Az Orvostudományi Egyetem hallgatója vagy, fel tudsz bármit használni abból, amit a KGST-be tanultál?
12: Szerintem igen. Most nemrég voltam a kórházban szakmai gyakorlaton, és ott nagyon sokat segített nekem a kommunikációban, tehát teljesen másképp tudok így kommunikálni a betegekkel, szóval ebben szerintem elég sokat segített. Meg nem izgulok annyira ettől, hogy beszélgetnem kell másokkal.
2: Milyen volt végignézni a régi képeket, és találkozni régi emberekkel?
12: Nagyon jó, tényleg. Mindig eszembe jutnak a különböző emlékek, amiket már rég elfeledtem, és ebből majd jó lesz később táplálkozni.
2: És volt olyan kép, ami megtaláltad magad?
12: Volt. Rögtön itt elől, ahogy bementem, volt egy kép, amin ott voltam.
2: És egyetemistának jobb lenni, vagy középiskolásnak?
12: Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert teljesen más a kettő. Az egyetemista lét szerintem jobb, mert ott tényleg azt tanulja az ember, amit már szeretne, és nincsenek olyan órák, amit nem a kedvencei. Szóval én az egyetemista létet jobban szeretem.
2: És kell-e színészi tehetség ahhoz, hogy az emberbe adjon egy infúziót? Mondjuk egy kisgyermeknek.
12: Nem, szerintem ehhez. Lehet, hogy egy gyereknek igen, de egy felnőttnél nem, ezek nem, erre nincs szükségem.
13: Havasi Péter.
2: Azon kevesek egyike vagy, akiből színész lett, és a KGST-ből indultak. Hát ez felelősségteljes szerep ebben az esetben.
13: Felelősségteljes, de nem vagyunk kevesen, tehát elég sokan vagyunk. Nem nyom a felelősség, nem azt érzem, hogy nyomna a felelősség, azt érzem, hogy jó itt lenni, meg olyan, tehát hogy ilyen középiskolás feelingem van, nem színházi. Nyilván a színház ennek a felszíne csak, de ezek barátságok, ismertségek, nosztalgiák, szentimentalizmus, ez van korral.
2: Mi a kedvenc KGST-s darabod?
13: Nincs kedvenc KGST-s darabom, ezt többen kérdezték, pláne így idővel. Nyilván volt az első sikert, úgymond a Szerenát hozta, tehát az volt az első olyan számomra, ami megmaradt, mert azzal azért sok díjat zsebeltünk be, de utána is rengeteg díj már ha nélkülem is, de rengeteg díjat kapott a társulat, úgyhogy én nagyon szerettem az irodalmi estjeinket is, de az Árnyék is jól sikerült, holott nehéz szülés volt a végére, mert nekem pláne érettségizői év volt, de az 1002. év, tehát mindegyiket szereti az ember.
2: Elsőre felvettek a Pozsonyi Színművészetire, megköszönted-e Bodon Andreának?
13: Nem köszöntem meg Bodon Andreának. Így nem emlékszem arra, hogy konkrétan azt mondtam volna neki, hogy köszönöm, de tehát együtt készültünk, meg az igazság, hogy én Petrik Szilárddal is készültem, viszont Bogyi volt az egyik első, aki megtudta, mert Rimaszombatban voltunk, és akkor sikerült valahol egy irodába internetet csiholni, és ott láttuk, hogy tehát felvettek. Neten hamarabb nyilvánosságra hozták, mint leküldték volna postán, úgyhogy tudom, hogy együtt ünnepeltük meg.
2: Van-e bármilyen említésre méltó, érdekes, vicces, szomorú történeted a KGST-vel kapcsolatban?
13: Nem mondom el. Majd neked személyesen. Meg amúgy se sajtó nyilvános.
2: Bármit kamatoztattál le abból, amit megtanultál a KGST-ben a jelenlegi szakmádban, ugye, ami színész?
13: Nagyon sokat. A szakmában is látod, hogy ki az, aki úgy került a színházi világba, most egyetemre, vagy később a szakmába, hogy volt-e amatőr színházi múltja, vagy nem. És egész más a hozzáállás szerintem magához, a szakmához, a színház csináláshoz, a műszakhoz, a különböző rétegeihez, mert ugye az amatőr arról szól, hogy mindent te csinálsz. És jobban átlátod egyrészt, meg többre is becsülöd a háttérmunkát. Ez a személyes véleményem.
2: A kiállításon találtál olyan képet, ami meglepődtél?
13: Nem. Hát ami engem illet, ugye a mi előadásaink képeit, azokat nagyjából ismertem. Új előadások képei, amiket nem láttam, azokat jó volt böngészni, de a régieket is, mert ott meg az emlékek.
2: És a régi ismerősökkel milyen találkozni? Ugye most épp elvonszoltunk egy ilyen körből.
13: Rettenetesen jó. Hát mondom, ez inkább olyan, mint egy ilyen osztálytalálkozó a Köbön. Tehát, hogy a volt, tehát nem csak a te korosztályod, vagy az a plusz-minusz egy-két év, akikkel, évjárat, akikkel dolgoztál, hanem egy egész. Hát egy ilyen, nem tudom, mikor voltak ennyien a Kassa Itáliában előadáson. És itt is sokan nem jöttek el, és hát teltház volt.
14: Siriló Eszter.
2: Kedvenc KGST-s darab?
14: Nekem már nehéz dolgom van, mert nekem már azok a kedvenceim, amiben a gyermekem játszott, úgyhogy Rókavadászat, Félőlény, és most az Árulók ezek.
2: És amiben te játszottál?
14: És természetesen az is, meg az összes, mindegyik kedvenc, meg mindegyiket imádom, amelyikben valamilyen szinten részt vettem, vagy rendezőasszisztensként, vagy bárhogyan. És aztán vannak, ez nagyon furcsa, mert aztán vannak azok, amikben viszont nem, de akkor készültek, amikor én szültem, pici gyerekeim voltak, és a pici gyerekeimmel voltam megnézni a Bűbájost, voltam megnézni lírai színpadi összeállításokat, és azok is nagy kedvencek, úgyhogy a háztetőn, tehát Vigyázz a tetőn angyalok járnak, például a fiam, amikor meglátta a plakátot, azt mondta, hogy nekem ez a kedvenc KGST-s darabom, pedig ő is játszott már háromban. Szóval.
2: Akkor a te életedben egy visszajött így többször a KGST.
14: Az én életemből nem ment el a KGST. Nekem, szerintem az én életemnek a KGST az 30 éve ilyen szerves része.
2: Alapító tag vagy, az első próbára emlékszel-e?
14: Az első próba, nem emlékszem konkrétan, de arra emlékszem, hogy hogyan kerültünk az első próbához, mert Havasi Marival, Bodor Andival, meg ugye én Siriló Eszter leültünk, és azt mondtuk, hogy már pedig mi szeretnénk a Padlást eljátszani, de hogy miért? Hát Vaszek Kaszás Attila miatt, hát miért? És kiválasztottuk a gimiben, hogy kik azok, akik az egyes szerepeket játszani fogják, majd elmentünk mindenkihez személyesen, és mindenkit meggyőztünk, hogy ebben vegyen részt. Tehát az első próba valószínűleg az volt, ahol a többiek szembesültek azzal, hogy mi a fenére vettük mi őket rá. És volt olyan szereplő, konkrétan a meglökő Kleszczynszky Gábor, akinek megígértük rögtön az elején, hogy ne félj, egy büdös szót nem kell szólnod. Úgyhogy ilyen lehetett az első próba, hogy mindenki ott szembesült azzal, hogy milyen bődületes nagy fába vágattuk a fejszéjüket.
2: Te említetted a beszédedben, hogy a KGST egy ideiglenes név volt. Szerinted jó, hogy megmaradt?
14: Igen, most már utólag igen. Tehát a fene sem gondolt a 96-ban, hogy eljön majd az a kor, amikor meggyőződésem, hogy ezek a fiatalok fogalmuk nincs, amikor én ezt így említettem, hogy a KGST-re asszociáltunk. Biztos vagyok benne, hogy a nagy százalékban nem tudják, hogy miről beszélek. De ezt 96-ban mi nem tudhattuk. Mi nem tudhattuk, hogy eljön egyszer az a korszak, amikor már a KGST-re nem nagyon fognak emlékezni az emberek, viszont valóban Kassán és környékén és Komáromban, és ahol a KGST megfordult, ott mindenki tudja, hogy mit jelent a KGST. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy végül is ez nem egy ideiglenes név lett, hanem állandósult, mert az igényes diákszínjátszásnak a szinonimája lett szerintem Felvidéken.
2: És mi kellett az, hogy ez kibírjon 30 évet?
14: Hát mindenképpen kellett hozzá Bodor Andrea, hát azt azért valljuk őszintén, hogyha neki a lelkesedése és a tényleg a fanatizmusa nincs, akkor biztos, hogy nem, de kellett hozzá az, hogy ez vonzó legyen, hogy ez mindig egy ilyen kreatív, közös munka, az igazán jó hely, az a hely, ahol jó lenni, ahova érdemes betenni a lábad, és ezért érdemes ezzel foglalkozni, és mindig voltak olyan fiatalok, akik ezt így gondolták, és szerintem ehhez is Andi kellett, hogy ő mindig el tudta az újabb sikerekkel, az újabb színre vitt darabokkal hitetni az új generációkkal, hogy na, ebben én is részt akarok venni. Úgyhogy ez a sikernek a titka szerintem, Bodor Andrea.
2: Kacérkodtál a színészi pályával, most már bánod, hogy nem lettél színész?
14: Nem, egyáltalán nem bánom, hogy nem lettem színész. Én most már tudom, hogy van egy olyan kicsi, pici talán tehetségem, ami láttatja velem azt, hogy a színpadon egy színész által megformált karakter, az valid-e. Tehát én látom, hogy azt jól csinálja az a gyerek, az a fiatal a színpadon, de a profi színészekről is elmondhatom ugyanezt. És most már tudom, hogy én nem tudom olyan jól megcsinálni. Tehát én látom, hogy ő mit csinál rosszul, vagy mi az, ami szerintem sentit. És el is tudom neki magyarázni, és aztán azt is el tudom mondani, hogy ezt hogy csinálja meg jobban, de most már be kell, hogy lássam, hogy nekem a beszéd a kenyerem, ez a pedagógia, imádom a szakmámat, de ennyivel tudok hozzátenni, hogy látom azt, hogy hogyan lehet kicsiszolni egy diák színjátszóból a maximumot.
2: Ha van bármilyen említése méltó KGST sztori, vicces, szomorú, felemelő?
14: Sok van, egyébként nagyon sok van. Talán az egyik ilyen felemelő, de szomorú sztori is egyben, az rögtön a Padlás sikere után, ami ugyan díjakban nem aratott egy nagy siker. Tehát nekünk akkor az volt a nagyon nagy szerencsénk, hogy minket zabált a közönség. Tehát akkor ez annyira egy ilyen lyuk volt ebben a szcénában, Kassán és környékén, és a keleten konkrétan, hogy minket zabált a közönség. Tényleg mindenhol. eszméletlen sikeresek voltunk. De ez még akkor egy kezdő, egy fiatal lánynak, egy fiatal pedagógusnak a teljesen tapasztalatlan valamije volt, amit ő összerakott, nem is lehet igazán profi színdarabnak nevezni. Aki a profizmus belevitt, az Dudás Péter, valljuk be őszintén, ő nagyon sokat segített. Viszont a második darab, a Holdbeli csónakos, ami keveset van emlegetve, az rögtön nívódíjas lett Komáromban. De szegény Bogyi az nem tudott részt venni a diátadon. Úgyhogy ez volt rögtön az ilyen kicsit ilyen keserédes, hogy akkor megengedhette magának, hogy elutazzon Amerikába, és ez egy hosszú hónapok óta lefoglalt utazás volt, és ezért lemaradt a díjkiosztóról. Végig ott volt Komáromban, csak a díjkiosztót nem élhette meg, amikor is a kvázi két éve működő Diák Szijjártó Társulata nívódíjas lett Komáromban, Holdbeli csónakosan. Az már akkor köszönhetően Petrik Szilárdnak, de még Gyufának is, Alai Pistinek, tehát sok mindenkinek, akkor ott nagyon sokan Fecsó Szilárdnak, nagyon sokan részt vettek ebben, nagyon sokan kedvet kaptak, hogy segítsenek, úgyhogy onnantól kezdve aztán töretlen volt a sikere a KGST-nek.
15: Bodon Andrea.
2: Mint az ünnepi darab konferenciájától megtudtuk, 16 színdarab és 20 lírai összeállítás áll a KGST 30 éves múltja mögött. Ennyi alkotás született, mindegyiket fel tudná idézni?
15: Persze.
14: Mondjam el?
2: Mondjunk el ötöt, ami leginkább a szívéhez közel áll.
15: Hát azt így nehéz, mert ez olyan, mint amikor valakinek 16 gyereke van, és melyik a 5 kedvenc, tehát vagy felsorolom mind a 16-ot, vagy nehéz választani, tehát tényleg nagyon szívemhez nőtt mindegyik.
2: Én azt hittem, hogy azt választja, melyikkel Jókai fődíjat nyert, mert azt hiszem abból csak egy volt.
15: Igen, abból egy volt, nívódíjas volt több is, de ettől függetlenül a többi is a szívemhez nőtt, úgyhogy nem a díjak határozzák meg azt, hogy melyik, milyen közel áll a szívem. Az egy külön plusz, külön öröm.
2: Vagy 30 éve gondolta volna, hogy ez 30 évig ki fog tartani? Úgy indult ennek neki, hogy ez egy 30 éves sztori lesz?
15: Nem. Úgy indultunk neki, hogy játszunk. Játszunk, mindenki szeretett volna játszani. Szerintem mindenki szeret kibújni egy kicsit a bőréből, és mivel az iskolában addig csak irodalmi összeállítások működtek, ezért gondoltunk arra, hogy ha színdarabokat csinálnánk, lehet, hogy az jobban érdekelné a diákokat.
2: És volt diák színjátszó, Bodon Andrea?
15: Én mondom, hogy addig irodalmi összeállításokban szerepeltem, de hát ugye az egy kicsit más, persze az is sokat adott.
2: Mi jut arról eszébe, hogy 301?
15: Az osztályom. Ott szoktunk próbálni, bár nem így volt mindig, mert eleinte egyrészt nem ez volt az osztályom, másrészt a padlással még mi annak idején a Márai stúdióban próbáltunk, a régi, nem a felújított Márai stúdióban. Aztán voltak olyan darabok, amivel hát ha még valaki emlékszik rá, a Vaskapuban próbáltunk. Utána következett egy hosszú korszak, amikor a tornateremben zajlottak a próbák, és hát az utóbbi évtizedre vagy évtizedekre jellemző inkább az, hogy az osztályban próbálunk, mert egyszerűbb, főleg díszleteket nem kell cipelni le a tornaterembe a második emeletről.
2: Egykori tagok megemlítették, hogy mindig fapapucsban próbál, hogy ennek mi az oka?
15: Szeretek fapapucsba járni, az az átúzó cipőm, úgyhogy igen, kényelmes. Az a lényeg, hogy az ember jól érezze magát, hogy ne kelljen másra összpontosítani, csak arra, ami fontos.
2: Hogyan válasz darabokat?
15: A társulathoz. Mindig a társulathoz, a társulat összetételéhez, mert nem egy fix társulatom van. Minden éven megújul, még akkor is, amikor egyik évről a másikra új darabot választunk, jön egy-két új alak, vagy diák, és ugye ez határozza meg legfőképpen azt, hogy milyen darabot választok. Tehát nem az van, hogy én kigondolom nyáron, hogy én ezt is ezt szeretném előadni, és akkor mondjuk a társulatom nem adott hozzá, tehát mindig a társulat összetételéhez igazodom.
2: Több a lány, mint a fiú, úgy látom. Ez már egy régebb óta tartó tendencia?
15: Általában. Bár volt olyan, amikor ugye 6 szereplős volt, 3 lány, 3 fiú, de igen, inkább a lányokat vonza a színjátszás.
2: Fel tudjuk-e sorolni azokat, akikből színész lett, és a KGST-ben kezdtek?
15: Igen, megpróbálom. Nem tudom, hogy időrendi sorrendben fogom-e őket sorolni. Ugye Havasi Péter, ifjabb Havasi Péter, Tóth Károly, Hunzsa Tamás, ő, ha jól tudom, musical szakra ment, Básti Andrea, Szűcs Éva, Képes Lóránt, most a legfiatalabb, aki a Budapesti Színművészeti Egyetem hallgatója. Cap Júlia is ezen a pályán indult el, és remélem nem hagytam ki senkit.
2: Hát akkor attól bocsánatot kérünk, elnézést kérünk, így rádió hullámhosszain keresztül is. Milyen meglátni az egykori tanítványait, akár színpadon, akár tévében, mondjuk Tóth Károly, és rendkívül felkapott színész lett, gondolom időnként látja őt a tévében vagy a moziban?
15: Nagyon büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy ezt a pályát választották, mert tényleg tehetségesek.
2: És már akkor látszott?
15: Igen. Igen, sok mindenkit ösztönöztem arra, hogy tényleg helye van ebben a szakmában.
2: Hogyan lehet, hogy ez a KGST 30 évet kibírt? 30 év az elég sok idő. Ebben gondolom azért vannak hullámhegyek és hullámvölgyek is, hogy mi a titka annak, hogy ez már 30 éve tud működni, és még reméljük sokáig.
15: Nem tudom, eleinte igaz, hogy úgy volt, hogy én 3 éves kihagyásokkal volt, tehát volt egy padlásunk 96-ban, aztán 3 év múlva jött a következő darab a Holdbeli csónak, és aztán megint 3 év múlva. Közben voltak lérai összeállítások természetesen, de aztán igény volt arra, hogy tényleg minden éven legyen valamilyen színdarab, és hát volt covidos időszakunk is, ugye akkor a kényszerpihenő után az ember még megújultabb erővel fogott bele a dolgokba. Tehát igazából kedv kell hozzá, és szenvedély, szerintem főleg szenvedély.
2: És hogy így most nézzük ezt a 100 embert körülbelül, akit összegyűlt. Szóval ez a 100 ember itt most nem lenne a Bodon Andrea, nem találta volna ki a társaival együtt a KGST-t.
15: Nagyon szép szavakat hallottam a boltagjaimtól, és nagyon meghatottak, és igazából nem is tudtam, hogy ilyen hatással voltam rájuk, vagy volt rájuk a színjátszó társulatunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttek, és hogy így éreznek a színjátszó társulat kapcsán.
0: Az előző percekben helyszíni tudósításunkat hallották, a Kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola mellett működő KGST színjátszócsoport 30 éves évfordulós ünnepi műsoráról.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ellenzék több pártja is bírálja a kormány új víz- és aszályügyi bizottságának működési szabályait. Előrehozott választásokat írtak ki Szerbiában. Éjszaka a hideg front érkezik, holnap jóval hűvösebb lesz. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. A szlovák kormány jóváhagyta a Szlovákia 2040 elnevezésű hosszú távú fejlesztési jövőképet. A csaknem 400 szakértő közreműködésével készült dokumentum 6 kiemelt területet határoz meg. Az állam és a gazdaság átalakítását, az oktatás és az egészségügy fejlesztését, a társadalmi kohézió erősítését, valamint a biztonság növelését. Konkrét intézkedéseket és pénzügyi terveket egyelőre nem tartalmaz. Ezeket a Szlovák Tudományos Akadémia által kidolgozandó részletes stratégia határozza majd meg, amelyet 2027 márciusáig terjesztenek a kormány elé. Távozik posztjáról Lukáš Machala, a Szlovák Kulturális Minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára. Leváltását szerdai hatállyal hagyta jóvá a kormány. Utódja Iván Gašpár lesz, aki eddig elsősorban a magánszektorban dolgozott, és egy közbeszerzésekkel, monitoringgal és elemzésekkel foglalkozó tanácsadó céget vezetett. Machalát hivatali ideje alatt a kulturális és művészeti élet egy része élesen bírálta, és jelentős felelősséget tulajdonított neki a szlovák kulturális intézményrendszer helyzetének romlása.

0: egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja a testület döntéseit, és nagyobb szerepet kellene adni a gazdáknak, az önkormányzatoknak és a régióknak. Veronika Remisová ellenzéki képviselő szerint újabb bizottság helyett konkrét aszályellenes intézkedésekre lenne szükség. A mezőgazdasági minisztérium szerint viszont a testület összehangoltabbá és hatékonyabbá teheti a vízhiány kezelését. Oroszország válaszlépéseket helyezett kilátásba 10 orosz diplomata magyarországi kiutasítása miatt. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a döntés negatívan befolyásolhatja a két ország kapcsolatait, Moszkva ugyanakkor továbbra is nyitott a párbeszédre. Magyarország kedden jelentette be a diplomaták kiutasítását, arra hivatkozva, hogy tevékenységük sértette a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó bécsi egyezményt. A magyar kormány hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenti az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Alekszandr Vučić, szerb elnök feloszlatta a parlamentet és október 25-ére előrehozott választást írt ki. Ezzel teljesítette a csaknem 2 éve tartó diákok vezette tiltakozó mozgalom egyik legfontosabb követelését. A tüntetések a 2024-es újvidéki pályaudvari tragédia után kezdődtek, amelyben 16 ember halt meg. A demonstrálók pedig korrupcióval vádolták a kormányt. Vučić korábban jelezte, hogy a választás kiírása után lemondhat államfői tisztségéről, és ismét a miniszterelnöki posztért indulhat. Egyszerűsíteni és korszerűsíteni az Európai Bizottság az uniós közbeszerzési szabályokat. A javaslat egységesebb rendszert és összekapcsolt digitális közbeszerzési platformokat vezetne be, ami évente mintegy 650 millió euró adminisztratív megtakarítást eredményezhet. A pályázatok elbírálásánál az ár mellett nagyobb szerepet kapna a minőség, a környezetvédelem, a társadalmi szempontok és a biztonság. A tervezet bizonyos esetekben az európai vállalkozásokat és termékeket is előnyben részesítené. A javaslatról még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is meg kell állapodniuk.
1: Időjárás.
0: Jobbára derült az ég, nyugat felül azonban helyenként megnövekedhet a felhőzet. A délután folyamán 30 és 35 fok között lesz a hőmérséklet. Éjszaka 17 és 9 fok közé hűl a levegő. Holnap hideg front érkezik, beborul az ég, többfelé elered az eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Lassú a haladás az R1-esen Nagyszombat után Nyitra irányában, sebességet mérnek Pozsony után a Régi Szenci úton, Kassán a Moldavszkán és a Déli Rakparton a VSS híd felé vezető oldalon. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
2: Túrkeverikkel azért szeretek időről időre találkozni, mert mindig meglep valami újdonsággal, különlegességgel, és az előző alkalmakkor megbeszélt dolgok egy jelentős része addigra aktualitását veszti. Állandóan új terveket sző, zenei pályafutása, repertoárja folyamatosan megújul. Egyedinek kell lenni, ez a legfontosabb, mondja. És ennek köszönhetően együttese, a somorjai gyökerű Barkocs sikeresen kitört a csalló közből, gyakran fellép szlovák nyelvterületen. Sőt, azon túl is tavaly 8 európai országban 50 koncertjük volt. A mostani a második interjú, amelyre Erik zenésztársával, Győri Sárával érkezett, akivel minden szempontból kiegészítik egymást. Könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatában Turkjeveriket és Győri Sárát kérdezem. Megismételjük a nyár elején elhangzott interjúnkat. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép napot, jó szórakozást kívánok! Erik, 6 óráig dolgoztál a fő munkahelyeden, néhány perccel múlt el 6:45. Ez így szokott lenni, hogyha befejeződik az első műszak, kezdődik a második, indul a varkocsos munka ilyenkor már?
3: Pontosan, ahogy mondod, úgyhogy nincs megállás.
2: Tehát átmenet nélkül hazamész, és már is foglalkozol a varkocssal. Hogyan szokott ez lenni?
3: Képzeld el, nekem pár éve volt egy olyan problémám, hogy nem tudtam aludni. Szinte ilyen inszomnia-szerűség volt, és amióta amióta bevezettem ezt a kicsit durvább üzemmódot, azóta olyan jól tudok aludni, estére lelazul a agyam, és el tudok fáradni abban, amit csinálok, úgyhogy igen, ahogy befejeződik a egyik munka, onnantól irány a laptop, ha nincs munka, akkor megyünk múzeumokba, kontaktokat

0: szerezni, vagy akár külföldre is.
1: Hol kezdődik egy napod, és hol ér véget?
0: Hát függően attól, hogy éppen vannak-e klienseim masszázsra, ők a első szempontú prioritás, őket megmasszírozom különböző intézményekben, vagy pedig házhoz járok, és onnantól kezdve pedig váltsák egymást a szervezőkkel való telefonbeszélgetések, a hangszerkészítés, ugye elkezdtem hangszer másolatokat készíteni kora középkori hangszerekből, hát most ezért keresek fel több múzeumot is, és hát jó pár pozitív választ kaptunk, nem csak mint zenekar, hanem mint hangszer másolat készítő is.
1: Sára alkalmazkodott ehhez az életvitelhez?
2: Persze, nagyon könnyű voltam úgy alkalmazkodni, mert mint masször, mint zenész tudtam alkalmazkodni ez az életvitelhez is.
1: Igen, tehát kiderült, hogy mindketten masszőrök vagytok, és zenészek is.
2: Így van.
1: Ilyenkor, amikor véget ér az első műszak, mondjuk este 6-kor, utána mi az, amivel foglalkoznod kell 6 óra után a Varkocssal kapcsolatban? Próbák vannak, szervezni kell?
0: Hát elsősorban, mivel nekünk nincs menedzserünk, tehát mindent egészében én csinálok, tervezek. Így ez egy nagyon hosszú munkafolyamat. Most elkezdtünk Nyugat-Európában betörni, ezáltal jöttek új lehetőségek, új kontaktok, és elmondhatjuk azt, hogy 2028-ig vannak nekünk fesztiváljaink már leszerződve, és hát ennek a kemény munkának köszönhető, és hát annak, hogy múlt éven csináltunk egy nagyon kemény évet, 50 koncertet nyomtunk le 8 országban, és ennek meg is lett a eredménye, tehát már Nyugat-Európába se kell nekünk annyit szervezkedni, hanem csak fogjuk be azokat a kontaktokat, akik ránk írnak, és most válogatunk. Hál' Istennek most ebbe a szintre lépett ez az egész folyamat.
1: Erik, te most olyanokról beszélsz, amelyről a legtöbb zenész csak álmodik, és nem csak szlovákiai magyar zenész, hanem akár magyarországi vagy szlovák zenész. Hogyan indult ez az egész folyamat? Tehát hogy kezdődött, hogy neked sikerült azt elérned, ami nagyon kevésnek adatik meg ebben a szakmában, hogy nemzetközi vizeken is koncerteztek?
0: Hát elsősorban ez egy nagyon negatív dologhoz köthető, hát ahhoz, hogy csalló közben nem hívott minket senki se föllépni. Én ezt nem akartam ennyibe hagyni, hát akkor, ha itt nem kellünk senkinek, akkor menjünk oda, ahol lehet fogunk kelleni. És akkor így elkezdtünk járni Észak-Szlovákiába, és lett egy nagyon komoly szlovák közönségünk. Ezt több interjúban is elmondtam, mi több nyelven éneklünk, tehát hogy mi Zsolnán ugyanúgy előadjuk a magyar dalainkat, mint Budapesten. És ennek köszönhetően elkezdtek minket Csehországba is hívni, mert ugye ha szlovák környezetben te úgymond kimagasodsz valamiben, akkor alapvetően ez a két ország annyira össze van kapcsolva zeneileg, hogy már egyenes utad van Morvákhoz, cseheknél, Prágába, vagy akár még messzebb is játszani, és Csehországtól meg már csak tényleg egy ugródeszka Németország, és onnan meg már mehetsz akármerre, ahova akarsz. De hát ez egy 8 évről beszélünk, ez nem ilyen gyorsan történt, és hát mostanra mohassuk el azt, hogy akkor tényleg Portugália, Svájc, Franciaország, Bulgária, járunk tényleg most már mindenfelé.
1: Mondod, hogy Csehszlovákiából csak egy ugródeszka Németország. Ezt olyan lazán és könnyedén mondtad, mintha ez olyan egy csapásra menne, miközben tudjuk jól, hogy nem. Mi kell ehhez? Nektek a zenétek segített ahhoz, hogy ez sikerüljön?
0: Két dolog segített nagyot. Például, ha Csallóközt mondjuk, a zenekarok, ha csallóközi magyar zenekarokról beszélünk, vagy magyarul énekelnek, vagy angolul, vagy szlovákul. Na most, ebből kifolyólag az történik, ha magyarul énekelsz, csak Magyarországon lehet piacod. Ha szlovákul énekelsz, akkor már lehet szláv országokba piacod, de Magyarországon nem. Mondjuk nem is fontos, hogy Magyarországon legyen, ha számodra ez nem fontos. És van angolul, amit én egy kicsit problematikusnak tartok, ugyanis se magyarok, se szlovákok nagyon nem beszélnek angolul, és ha már angol zenekart szeretnének hallgatni, akkor elmennek egy ismertebb együttesre. Ez volt az egyik dilemma, és én tudatosan egy több nyelvű zenekarnak csináltam meg a Varkocsot. Én nekem egy hatalmas példakép volt ebben a szibériai Jatka együttes, ahol szibériai nyelveken oroszul és angolul énekeltek, és hát rájöttem arra, ha Szibériában ilyen több nyelvűség létezik, hát ez nálunk ugyanúgy megvan a 16. századtól, hogy itt énekeltek németül, szlovákul, horvátul, magyarul, tehát itt már csak a Csallóköz régióban rengeteg népcsoport élt, hát használjuk ki ezt mi is. Hát ha én fogok magyarul is énekelni, meg szláv nyelveken, akkor nyilván talán nekem több lehetőségem lesz szlávországokba eljutni, és ugyanúgy Magyarországra is.
1: Kiukadhatunk ott, hogy a siker titka maga a zenétek.
0: Igen, a nyelv és a zene, hát az egyediség. Hát nekem is volt rock and roll zenekarom, én is játszottam amerikai műfajokat, de hamar rájöttem arra, hogyha én másolni fogom a nyugati zenei műfajokat, akkor nagyon messze nem fogok eljutni a Pinkekarcsai falunaptól. Szerettem volna valami egyedit alkotni, ami még ezelőtt nem létezett, és hát akkor találtuk ki azt, vagy találtam ki, hogy olyan ősi elfeledett hangszereken fogunk játszani, amelyeknek a hangzása már magába egy érdekesség, és nekünk a stílusunkban kevés ilyen zenekar van, mint mi vannak, például a bolgár Oratnica, vagy a magyarországi Zord együttes, de ezáltal nekünk a piacunk nyitott, tehát hogy mivel van egész Európában 5-10 ilyen zenekar, mint mi, ezáltal így minket hívnak, és headlinerek is lehetünk ilyen nagyobb világzenei, történelmi, de most már metal fesztiválokon is játszunk, városi rendezvényeken, úgyhogy olyan színes a paletta, ahol föl tudunk ezzel lépni, ez egy nagy segítség, egyedinek kell lenni.
1: Ezek szerint a ti zenétek hozzájárul ahhoz, hogy megnyíljanak a külföld felé vezető utak is, de ugye ezt egy hagyományos szlovákiai magyar zenekar, vagy szlovák zenekar nem mondhatja el magáról, pont azért, mert olyan zenei stílust képvisel, amelyel nem tud labdába rúgni a nemzetközi porondon, és ti labdába tudtok ezzel a zenével rúgni a nemzetközi porondon.
0: Hát ez tudatos volt. Elmondom neked, hogy nagyon nehéz volt az elején, mivel azok a zenészek, akikre én felnéztem, és most én szándékosan nem szeretnék neveket mondani, ők próbáltak lebeszélni engemet, hogy ezt csináljam, hogy ez nem fog működni, ezzel nem fog a kutya sem minket hívni, és igazuk is lett csalló közben. De csalló közön kívül, tehát hogy voltak ilyenek, hogy ha szlovákul fogunk énekelni, nem fognak magyar rendezvények hívni. Hát ez nem igaz. Játszunk Budapesten, most már Magyarország szerte vannak koncertjeink. Mondták, ha magyarul fogunk énekelni, nem fognak minket szlovák rendezvényekre hívni. Ez se igaz. Hát múlt éven 20 koncertot adtunk Szlovákia szerte olyan városokban, mint Zsolna, Ólubló, Nyitra, Pozsony. Kicsit el kell rugaszkodni azoktól a sémáktól, amikre rá vagyunk szokva. Néha kell egy picit jobbat álmodni. Nem biztos, hogy sikerül, de ha ember tényleg szívit, lelkét beleadja, akkor ebből bármi lehet. Ezt mindenkinek tudom mondani, bármiről legyen szó, sport, zene, művészet, ha hiszünk valamibe, és más, mind a többi, ne hagyjuk magunkat befolyásolni, hogy nem jó az, amit csinálunk.
1: Erik, hogyha a Varkocs ide nőtte ki magát, akkor miért fáj neked az, egyáltalán fáj neked az, hogy a Pinkekarcsai falunapra nem hívnak meg benneteket?
0: Hát most szegény Pinkekarcsát csak példának hoztam fel. Valamilyen szinten nekem fáj. Fáj az, hogy a saját szülővárosomban 6 éve nem játszottam, közben hát utazunk Európába. Rosszul esik, igen. Hát azt most ki lehet így mondani, igen. Furcsa, és mi tényleg megkeresünk rengeteg klubot, fesztivál, csallóközit, akik folyamatosan visszautasítanak minket. Én még ennek 1 évet adok, és aztán én azt hiszem, hogy én már nem fogok erőlködni ebbe. Megyünk oda játszani, ahol van ránk igény. Majd ha egyszer csallóközben is lesz, akkor mi készen állunk itt is föllépni.
1: Én még maradnék ennél a Pinkekarcsánál. Nem tudom, hogy ezt szándékosan hoztad-e föl. Én Karcsánról származom, nekem a szülőfalum a Móroc Karcsa, amely ott van Pinkekarcsa mellett.
0: Igen, szegény Pinkekarcsát hoztam föl teljesen random módon. Ezzel csak utalni akartam arra, hogy itt is vannak szerintem rengeteg lehetőség arra, hogy zenekarok föllépjenek, és én látom is azt, hogy adnak lehetőséget fiataloknak is. Nagy köszönetet kell mondani az NFG klubnak, vagy a Rév klubnak, akik tényleg fiatalokat is segítenek, még minket is anno segítettek az NFG klubban. A Rév klub volt az egyetlen olyan csallóközi klub, amely múlt éven elhívott minket. Hát idén nem lesz 50 koncertünk, lesz 40-30, de nincs egyenlőre egyetlen egy csallóközi rendezvény se.
1: Azt szokták mondani, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában, vagy otthonában, és ez valóban igaz. Ahogy látom, te te nem nyugszol ebbe bele.
0: Na de azt nem mondták, hogy ennyire nem lehetsz proféta saját hazádba. Én el vagyok képedve. Tehát, hogy olyan rendezvények, amik tematikusan mondjuk kapcsolódhatnának a középkorhoz és ahhoz a műfajhoz, amit mi képviselünk, azt kapom vissza, hogy nem vagyunk odavalók a rendezvényre. Nekem ez nagyon furcsa. És én ebben látok egy bizonyos olyan dolgot is, hogy itt lehet, hogy arról van szó, hogy mi annyira kilógunk abból a sémából, amit itt a szervezők és a zenekarok elképzelnek, hogy lehet, hogy ez miatt van. Lehet az miatt van, hogy nem volt sose politikai állásfoglalásunk. Lehet, hogy pont ez a nyelvi része a probléma, hogy több nyelven éneklünk. Fogalmam sincs, találgatni tudok, nem akarok ezzel senkit se gyanúsítani. Egyszerűen az van, hogy 6 éve nem vesznek rólunk tudomást az itt lévő rendezvények és városok, de emellett Pozsonyba, Budapesten meg karácsonyi vásárokon játszunk, Franciaországban muzsikáltunk a legnagyobb világzenei rendezvényen, Bulgáriában a legnagyobb folklórfesztiválon, most lesz 13 koncertünk Németországban headlinerként, középkori fesztiválokon, szóval furcsa ez nekünk, hogy ennyire kihadnak minket a dologból.
1: Hogyha hibást keresünk, akkor ki ebben a hibás? Esetleg ti is?
0: Én életemben egyszer beszéltem olyan módon egy szervezővel, aki hát egy nappal előtte nekem lemondta a koncertomot. Nem provokáltam sose senkit, szóval nem tudom. Lehet, hogy bennünk van a hiba, ezt is elismerem. Lehet, hogy én valamit rosszul csináltam, de akkor ebből kifolyólag nem értem azt, hogy Nyitrán és mondjuk Budapesten meg már ez rendben van.
1: Nem az az oka ennek, hogy rétegzenének nevezik, vagy gondolják a zenéteket? Ezt azért félbe kérdezem meg, mert aki látott már benneteket élőben, az gyorsan tudatosítja, hogy valóban tűnhet úgy, hogy a tizenétek rétegzene, de ott a színpadon gyorsan kiderül, hogy nem, erre széles közönség vevő.
0: Erre azt tudom kérdezni, hogy a Zsolnai Városi Napokon este 8-kor ott miért nem rétegzene a mi zenénk? Szerintem a csallóközi ember egy picit olyan, hogy megszokta a biztonságot. És minden, ami egy picit más, vagy kilóg abból, amit eddig megszokott, attól fél. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy csak simán félnek a reakciótól, hogy mi lesz a reakció arra, amit mi művelünk. De hát erre csak azt tudom mondani, hogy ha Zsolnán bennem nem volt semmi félelem Jánz Lota városában föllépni a városi napokon, vagy Ólublón, vagy Nyitrán, hát akkor szerintem itt se kell félni Csallóközben ettől.
1: A Csallóközben a biztonság, a Republik, a Nagy Feró vezette, a Beatrice és a Neoton família?
0: Szerintem igen, ezt szoktuk meg, ez a mi új népzenénk. Mi egy picit retro ország vagyunk, hát az is sok mindent elárul, hogy nekünk van retro rádiónk. Ugye a retro DJ-k azok, amik a legjobban mennek Csallóközben. Míg mondjuk Csehországban, Németországban már annyi sok stílus átment, hogy ők szomjazzák az újat. Ők szomjazzák a különlegeset, mert már ezek a stílusok nem tudnak nekik újat mutatni. Szóval ez lehet, hogy egyfajta ilyen megszokás is. Én azt veszem észre, hogy a fiatal és a idős generáció nyitott a varkot. Kocsra Csallóközben. Tehát, hogyha én megfigyelem a statisztikákat, hogy itt, akik minket értékelnek, azok a nagyon fiatal, és van már 60 pluszos generáció. A közte lévő generáció nem tud mit kezdeni azzal, amit mi képviselünk.
1: Erik említette, hogy tavaly 50 fellépésetek volt, 8 országban volt ez az 50 fellépés. Sára, hogyan emlékszel vissza ezekre a fellépésekre?
2: Nagyon szép emlékeim vannak az összes koncertunkról, mint a utazásokról, mint a fellépésekről. Nem mit mondjak?
1: Sorolt fel ezt a 8 országot.
2: Németország, Csehország, Lengyel, Francia, Magyar.
1: Ez még csak 5 volt?
0: Felsorolom. Bulgária, Szerbia, Szlovákia, Magyarország.
1: Akkor meg is van ez a 8. Melyik volt a legtávolabbi koncert?
2: Francia volt a legtávolabb. De nem is tudom, 24 óra?
0: 25 órát utaztunk, és ez egy világzenei fesztivál volt. Este 9-kor játszottunk, és hát azt kell tudni, hogy itt több mint 8000 ember vett jegyet, és akkor kérdeztük a szervezőket, hogy kb. Hány ember előtt játszhattunk. Hát itt volt kb. Azt mondták, ilyen 6500 vagy 7000 ember előtt játszhattunk. Ugye egy nagy színpad van csak, Tehát akkor oda becsődül mindenki, de nem lehet azt kikalkulálni, hogy az összes ember, aki azon a napon részt vett, az pont ott volt rajtunk, de hát az egy hatalmas élmény volt, és múlt éven még sikerült 10 000 ember előtt is játszanunk, ez Bulgáriában volt a Szurva Fesztiválon. Ez föl is került tetoválás formájába a kezemre, mert ennyi ember előtt még nem játszottam.
1: Látom, hogy tele van a kezed, karod tetoválásokkal. Én úgy emlékszem, amikor legutóbb nálunk jártál, akkor még nem volt ennyi, vagy lehet, hogy hosszú jó póló volt rajtad, és nem láttam. Erre már nem emlékszem.
0: Sok az új emlék. Hát én általában még a fontos koncertokat is fel szokom varatni. Ilyen volt ez a Bulgária is. Nagy élmény volt a múltért. Tényleg elvállaltunk mindent. A 10 ember és közönségtől kezdve a 10 000-ig eljutottunk múlt éven, és nagyon durva volt ezeket megtapasztalni, hogy tényleg milyen 10 embernek játszani, és milyen 10 000-nek, és milyen 7 000 embernek játszani. Tehát, hogy annyi fajta közönségnek is zenéltünk, metalfesztiválon játszottunk, városi napokon, folklórfesztiválon, világzenei fesztiválon muzsikáltunk, történelmi fesztiválokon, és ahogy ezek a közönségek reagálnak, tehát, hogy mindenhol más a reakció, és picit próbáltunk zeneileg is alkalmazkodni ahhoz a korosztályhoz, meg közönséghez, ami éppen szembe jött velünk.
1: És arra melyik volt a legemlékezetesebb fellépés ezek közül?
2: Fú, nekem inkább Franciaország, meg ugyanúgy Bulgária, mint az Eriknek, mert én életemben ennyi embert nem láttam. És tehát úgy, hogy én még a Varkosban még csak 1 éve vagyok benne, sőt már egy picivel több, és az, hogy egyik nap játszok 5 embernek, másnap azért több, azt látni kellett volna, az nagyon jó volt.
0: Nekem a kedvenc koncertom az Csehországban volt, egy Sivolik nevű archeoparkban, ami azért volt nagyon csodálatos, mert ez pont Bulgária után volt, és mi fönt ragadtunk a hegyoldalba, nem tudtunk lejönni, problémák voltak az autókkal, és hát akkor a szervezők mondták, hogy ott kéne aludnunk. És kaptunk egy longobárd házrekonstrukciót, ahol nem voltak ablakok, volt bent tűz, fűtési lehetőség, csak így este azon kellett, ez januárban volt, azon kellett gondolkodni, hogy most szeretnénk a füstbe belefuladni, vagy a hidegbe belefadni, úgyhogy így ilyen 10 percenként nyitogattuk ki a longobárd házrekonstrukciónak ajtaját, és este te még szórakoztattak minket a patkányok az ágy alatt, akik úgy futkároztak alattunk, és ez egy hatalmas nagy élmény volt, internet és mindenféle modernitás nélkül ezt megélni. Én kimerem jelenteni, hogy nekem ez volt a legnagyobb. Itt 30 embernek játszhattunk durván, de ez egy akkora élmény volt. Tehát tényleg másnap a meleg ágyat és a meleg zuhanyt azt úgy megbecsüli ember, hogy föl se fogjuk azt, hogy milyen kényelemben élünk.
1: Igen, már most jó ezekre visszaemlékezni, de milyen jó lesz majd 30-40 év múlva mondjuk az unokáknak mesélni erről.
0: Hát igen, éppen mikor már Sára elaludt, akkor kezdtek jönni a patkányok be a melegre, és akkor ő hirtelen fölkelt, hogy mi ez a zaj. Én meg hát tudtam, hogyha elmondom, hogy patkányokról van szó, hogy már nem fog aludni, úgyhogy akkor azt a ötletet találtam ki, hogy hát csak kint, hogy az őzikék futkároznak, hogy azt hallod. Tényleg én úgy emlékszek ezekre vissza, mint egyik legnagyobb kalandunk, de hát nem csak itt, nagyon sok helyen átéltünk olyan dolgokat, olyan emberekkel találkoztunk, hogy tényleg erről könyvet lehetne írni.
1: Bevallom, nekem egér és patkány fóbiám van, tehát én ott biztosan nem tudtam volna megvárni a reggelt, valószínűleg kint a szabadban lettem volna.
2: Hát igen, ez igen érdekes volt ott ez a ott alvás, mert Erik így mondta nekem, hogy figyelj, 2 opció van, vagy lesétálsz jeges úton, vagy fönnmaradsz. Hát mondom, akkor maradjunk fent, patkányok, egerek, minden mellett, és ezt úgy kell venni, hogy abba a fellépő ruhába, amiben mi most voltunk, szóval, hogy ott aludni, hát az egy olyan élmény volt, de legközelebb csak Eriket küldöm fel oda. Én már nem megyek oda.
1: Erik, mindig utána néztek, hogy pontosan hová mentek, milyen fesztiválra, és alkalmazkodtok az ottani légkörhöz, az ottani közönséghez, és ez fontos?
0: Igen, ez pontosan így van. A mi zenei stílusunkból tudunk olyat csinálni, hogy mivel ritmus hangszerek vannak, én nekem mindegy, hogy milyen ritmusra játszok rá egy konkrét Varkocs dalt. Tehát ha tisztában vagyok azzal, hogy megyünk a Blasphemy Black Metal fesztiválra játszani, én az onnan felül, vagy a Igye Járcsek nótát, én előadhatom sokkal durvább, úgymond ilyen metálos ritmusokkal, de például megyünk egy múzeumba zenélni, ott mondjuk lehet, hogy kihagyom ezeket a durva ritmusokat, és ott egy sokkal arkaikusabb, sokkal finomabb koncertet tudunk előadni ugyanezekkel a hangszerekkel. zenészekkel. De erre csak a mi hangszereink, meg a mi stílusunk képes, hogy stíluson belül tudjuk változtatni a dalok hangulatát, és ezt igyekszünk is kihasználni, ha már ez nálunk megtörténhet.
1: Sára bólogatott.
2: Azért bólogattam, mert amit ugye tudni kell a mi zenekarunkra, hogy mi nagyon, hogy mondják azt, Erik segítsél, amikor kaméleonok vagyunk, hogy amint megérkezünk a fesztiválra, még hogyha nem is nézzünk utána, lássuk az embereken azt, hogy most gyors szám kell, most váltanunk kell ritmust, most bármilyen produkciót mutatni. Ugye nekünk nincs próbaterünk, mi nem tudjuk begyakorolni azt, hogy most kinek hogyan fogunk játszani. Szóval nekünk ott kell helybe improvizálni, és azt veszük az észre, hogy a embereknek ez tetszik, hogy nincs begyakorolva, vannak hibák, van, hogy én is megállok, van, hogy Erik is megáll, van, hogy ritmus mellé megy, és élvezik ezt az emberek. És ez annyira jól látni napról napra koncerteken, hogy egyszer vagyunk egy metal fesztiválon, azt veszük észre, ahol nagyon durván játszunk, hogy vagyunk egy hippi fesztiválon, ahol meg olyan emberek vannak, akiknek megint másképpen kell játszani. Aztán például van egy múzeum, vagy akár egy ilyen, ahol idősebb korosztály van, akkor ott le kell lassulnunk, hogy ez annyira jó ebbe a zenekarba, hogy tehát, hogy az emberek ezt eszik.
1: Magyarán nincs két ugyanolyan koncert.
0: Nincs. Abszolút nincs. De nem is lehet. Tehát ezek a hangszerek, amiken ezért nem tudok akkordokat lefogni, ezt nem tudom leírni tablatúrára. Tehát, hogy ez ott születik, ez a zene. Attól is függ, nekem milyen kedvem van. Hát volt olyan múlt éven, hogy én lázasan nyomtam le koncertot. Volt, hogy össze is estem koncert után a kimerültség miatt. Ez is rányomja a bélyegét arra, hogy milyen lesz a koncert, de akárhol voltunk, hál' Istennek onnan megint kaptunk újabb meghívást. Szóval ez egy visszaigazolás arról is, hogy amit csinálunk, az tetszik az embereknek, mivel én se tudom, mi lesz a következő lépés. Így a közönségnek is ez egy kuriózum, hogy fogalmuk sincs, hogy mi fog történni a színpadon.
1: Amikor mentek egy-egy fesztiválra, akkor ugye úgy mentek oda, hogy a közönség 99%-a nem ismer benneteket. Mennyire nehéz így a közönséget bevonzani és lekötni a közönség figyelmét, úgymond ismeretlen előadóként, zenekarként?
0: Na most, Szlovákiában és Csehországban már képzeld, ismernek minket.
1: Tehát, hogy itt most én elsősorban a külföldi fellépésekre gondoltam, Szlovákiában meg Csehországban egyértelmű, hogy azért már van rajongó táborotok, ismertek vagytok.
0: A leglényegesebb dolog az image, amit nagyon sok csallóközi zenekar elfelejt. Tehát én látok fiatal zenekarokat, riflébe, ugyanolyan levágott hajjal, oldalt kiborotvált hajjal, kockás inkbe, hogy mindenki ugyanúgy néz ki. És ha megnézed, visszamegyünk a régi időkbe, a Tinódi Lantos Sebestyi meghatta hosszú haját, hosszú szakállát, megnézed 80-as években a punkokat, hogy meghatták ezt a taréjukat, befestették különböző színűre a hajukat, a rockzenészek a hosszú zsíros szakáll meg hajat hatták, láncokat, tehát hogy megvolt az mindig, hogy ha te fölmész a színpadra, te már azzal félsikert csinálsz, ahogy kinézel. És én rájöttem arra, hogy én nem léphetek föl akárhogyan a színpadon. Én nekem úgy kell föllépnem a színpadon, hogyha engem már csak meglátnak, már az fél siker legyen. Nálunk az image az nagyon fontos. Hát nálunk mindenkinek hosszú, fonyott haja van, nekünk régészek által tervezett koraközépkori ruháink vannak, kolompokkal és csengettyükkel vagyunk már eleve fölvértezve, tehát már csak ahogy mozgunk fel a színpadra, már az hangot ad ki, és jár velünk a koncertre egy figura, akit pedig beöltöztetünk, egy mágikus középkori lénynek, egy jutocsának, ez egy mítikus karakter, aki szőrös maszkban van, tehát hogy már ez is dob egyet a hangulaton. És még nem zenétünk.
1: Most felsoroltad a Varkocs ismérveit, de hát a legnagyobb ismérvetek az a doromb.
0: Hát igen, a doromb az egy csodás hangszer, ugyanis ez a világ egyik legősibb hangszere, egy akusztikus hangszerről beszélünk, de mégis annyira modern a hangszernek a hangzása, hogy simán bármilyen metal, rock vagy elektronikus zenébe el tudnád képzelni ezeket a hangokat. Tehát én vízhangot, delay tudok utánozni dorombon, én tudok rajta bármilyen ritmust, drum and bass, punk, rock, akár világzenei ritmusokat is el tudok rajta játszani. A dorombnak a hangzása modern, de mégis az ősi időkbe megy vissza. És ez egy kuriózum. Sokszor van az fesztiválokon, hogy jönnek nagy zenekarok 10 hangszerekkel, és akkor nálunk van egy lábdob és dorombok, és akkor kérdik a szervezők, hogy fiúk, akkor lányok, hozhassátok a hangszereket. Meg mondjuk, hát itt vannak. Szerintem nem értetek minket. Hangszerek. instruments, hát mondom, de fönn vannak a színpadon. És akkor néha még látom a hangosítók arcán is azt a hatalmas tögy mosolyt, mikor elkezdünk muzsikálni, vagy a próbabeállásban, hogy aha, megértettük, hogy akkor ti ezeken a kis fém valamiken játszotok. Néha a hangosítók jönnek oda gratulálni, hogy úgy örülnek, hogy valami mást is hallottak. A sok gitáros zenekar után jön egy kuriózum, amit még ők se tudták, hogy micsoda.
1: Tavaly minden egyes fellépéseteken értette a közönség a zenéteket?
0: Én azt hiszem, hogy igen. A legjobban Franciaországtól féltünk, mivel a német, szlovák, cseh, illetve a balkáni emberek tudjuk, hogy mit szeretnek, milyen ritmusokra reagálnak jól, mi az, ami nekik otthon van, de a francia, főleg a francia hippi közönséghez, tehát fogalmam se volt, hogy ők ezt hogy fogják lereagálni. Azt vettük észre, első 5 percben ilyen furcsa szemek, és utána pedig a Facebook, YouTube csatornánkon meg lehet nézni, utána az a 7000-es tömeg az elkezdett táncolni, és hát az hihetetlen nagy élmény volt. 3-szor visszatapsoltak minket.
1: Ezeknek a fellépéseknek, koncerteknek aztán van utóéletük? Arra gondolok, hogy tapasztaljátok, hogy megugrott a népszerűségetek valamilyen szinten? Mondjuk a szociális hálókon, vagy úgy, hogy hívnak benneteket máshová is?
0: Egyértelműen látom a változásokat. Hát vannak olyan videók, amiken megugrott 50 000-rel a nézettség, vagy 100 000-rel. Most épp a napokban vettem észre, hogy egy 3 éve kirakott videómon lassan meg lesz az 1 millió megtekintés. Én ezeket el se tudtam volna képzelni, és ahogy olvasom a kommentokat, látom francia kommentok, és azt is meg tudod nézni, mikor írták. Tehát ezt össze tudod kapcsolni azokkal a rendezvényekkel, ahol játszottunk, és akkor hirtelen megugrik a nézettség. Statisztikákon ezeket vissza lehet követni.
1: Akkor megint csak visszatérhetünk oda, hogy a sikeretek titka a zenétek, valamint az, hogy megtaláltátok azt az űrt, amit ki tudtok tölteni egyrészt a zenétekkel, másrészt, amit Erik mondtál, hogy nagyon fontos, a megjelenésetekkel.
0: Pontosan. Én ezt mindenkinek tudom tanácsolni, aki bármilyen művészeti formát próbál az életébe beindítani, hogy próbáljon különbözni attól, ami van. Ezt sokszor mondtam, hogy attól, mert Dunaszerdahelyen van 10 hamburgerező. Nem biztos, hogy az a megoldás, hogy én megnyitom a 11. hamburgerezőt. Lehet néha, kell egy kis újdonságot csinálni, és akkor most csinálok reklámot a mexikói étterembe a srácoknak. Ők csináltak egy mexikói kifőzlét, és nagyon jól megy a két srácnak, mert nincs. Tehát, hogy nem csak Szerdahelyen, szerintem Csalló közben, talán Pozsonyban van mexikói étterem vagy kifőzle. Néha kell valami újat csinálni, és az emberek előbb vagy utóbb rá fognak kapni a ízére. Legyen az étel, vagy zene, vagy bármilyen más művészet.
1: Mennyire van időtök a fellépéseitek és a fő munkátok mellett új dalokon dolgozni? Ugye legutóbb az Ajajaj című lemezt kaptuk tőletek, amelynek dalai gyakran szólnak a Pátria Rádióban is. Azóta készülnek új dalok? Mosolyogtok valamiért?
0: Hogyne. Tehát, hogy most nem, hogy új dalok készülnek, most úgy néz ki, hogy teljesen lecseréljük a repertoárunkat, és csak 2 dalt hagyunk meg a eddig játszottakból, mivel történelmi zenekfesztiválokra kezdtek el minket többségben hívni. Tehát a 13 németországi koncertünk, ami lesz idén, abból mind történelmi. Elkezdtünk ógermán, gót, kelta, szövegemlékek dalait földolgozni. De nem is dalok, ezek rituális énekek, ilyen a Lindholmi amuletnek a szövege, ez a népvándorláskori ilyen csondarabon talált rovásírás emlék, ez egy rituális dal, vagy például a szarvasban talált avarkori tűtartónak a szövege, ez egy avarkori szöveg, amit képesek a nyelvészek elolvasni. Tehát ezeket is próbáljuk földolgozni, és hát nekünk nagyon tetszenek ezek a történelmi rendezvények, mi is Sárával szabadidőnkben rengeteg múzeumot. Múlt éven 23 múzeumot látogattunk meg, nem csak a föllépések során, hanem így szabadidőnkben is, és igyekszünk most már egyre többet erre az archeovonalra ráállni, mivel ezek a kihalt ősi nyelvek még nagyobb kuriózumot tudnak csinálni még a dorombok mellé. Az, hogy játszunk magyarul, szlovákul, csehül, gorál, ruszin nyelven, az egy jó dolog, de kihalt nyelveken énekelni, na az még tudjuk dobni a zenekarnak a kuriozitását.
1: Most meg én mosolygok picit, mert eszembe jutott, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor is mondtad, hogy előfordult már veled az, hogy a régi repertoárodat teljes egészében dobtad a kukába, sőt olyan is előfordult, hogy töröltél mindent, és nekifutottál az újnak. Miért van ez, hogy úgy szereted a múltat magad mögött hagyni, és folyamatosan az új kihívások foglalkoztatnak?
0: Hát erre nem tudok válaszolni, ez valahogy belőlem fakad. Én néha ezt egy koncerton döntöm el, hogy egy számot soha többé nem szeretnék játszani. Egyszerűen nem tudom, úgy érzem, hogy innen a ponton ez elavult. Ezt én nem akarom csinálni. Én ennél tudok jobbat. Talán két olyan dal van, amire azt tudom mondani, hogy a mostani zenei kvalitásainkhoz fölér. Tudom, hogy a többi se rossz, de én érzem a fejlődést, tehát, hogy tök máshogy játszunk, mint 8 évvel ezelőtt, és tök máshogy játszunk, mint 1 évvel ezelőtt, tehát, hogy már akár 1 éves viszonylatban is látom azt videófölvételeken, hogy már teljesen más a hangzás, teljesen mások a technikák, és hát ez a jó ebbe a stílusba, hogy folyamatosan fejlődünk, új hangszereket tudunk bevetni. Ugye elkezdtem a avarkori, avarszláv periódusból a csont dudasípokat másolni. Ez is egy új kuriózum a zene, egy új hangzás, és tudom azt, hogy inkább ezeket szeretném használni, mint azokat a már régi elavult dolgokat, amik nem olyan fontosak a varkocsba.
1: Tehát ebben az is szép, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mondjuk 5 év múlva milyen zenét fog képviselni a varkocs, hol fogtok tartani?
0: Hát dorom biztos lesz benne, a stílus az maga megmarad, de a körítés az, hogy fog, vannak tervek, és hogyha bejön az, amit nagyon szeretnék, hogy nem csak a fesztivál szezonunk legyen olyan erős, hogy 2 évre előre nekünk szerződéseink vannak európai fesztiválokon, hanem sikerül a klubokat is valamilyen módon megfogni, akkor szerintem fölmondunk a munkahelyeinken, és akkor tudjuk még több százalékkal nyomatni ezt egészet. Csak ehhez tényleg az kell, hogy most már akkor a klub szezont is megnyomjuk úgy, hogy úgy, mint a fesztiválokat.
1: Sára, könnyű Eriket követni ezen az úton, mert ahogy látjuk, folyamatosan pörög.
2: Nagyon könnyű. Fel kell venni, mondtam, hogy előbb is mondtam a ritmust vele, és Riviera. Nagyon jó, nagyon jó.
1: Nagyon egymásra találtatok.
0: Ez így van. Sára egy nagyon jó alkalmazkodó képesség, és itt most nem csak a zenéről beszélek, hanem azokra a szituációkra, ahol játszunk. Tehát, hogy nem mindig olyan helyeken lépünk föl, ami egy hölgy számára a megfelelő. Néha nincsenek meg azok a higiéniai lehetőségek, néha nincsenek meg azok a kényelmek, amit a párodnak szeretnél adni. És ő ezt egy gond nélkül viseli. Tehát, hogy egyszer nem volt olyan gond, hogy problémázott volna, vagy menjünk haza, hanem ő egy igen, van az a 5 perc, még hát igen, fölfogja, hogy mi történik, és aztán élvezi. Kevés ember tudta, hogy vannak piperkőcebb férfiak is, akik ezt már nem tudják bevállalni, Sára meg gond nélkül, tehát hogy ő elalszik akárhol, el van akárhol, és igen, a 5 csillados szálloda utána a sivaliki patkányok között is elalszik.
1: Igen, rólad köztudott, hogy élvezed ezeket a helyzeteket, mintha visszamennél azokba az időkbe, amikor a hangszereid a fénykorát élték.
0: Ez így van. Ezek az élmények számomra visszaadják azt az életérzést, amiről még én sem tudtam, hogy ez ilyen. De nagyon élvezem, és ilyenkor jövök rá, hogy bevallom őszintén férfiasan, hogy egy hetet se bírnák ki abba a korba. Bármennyire is élvezem, tudom azt, hogy a első náthába belehalnák. Nem lesz az a kényelem, mint ami most van. Ha a világunk visszakerülne egy olyan állapotba, akár egy napkitörés miatt, én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon kevesen élnénk ezt túl, mert én, aki heti szinten járok ki a természetbe, nagyon élvezem ezeket a szituációkat, én is rádöbbenek arra, hogy igen, lehet kint egy hétig zuhanzás nélkül, meg meleg nélkül élni, de egy idő után jön egy olyan egy betegség, és akkor nem lesz meleg ágy, nem lesz forró húsleves, ami meggyógyítson, nem lesznek gyógyszerek, szóval nagyon durva ebbe is belegondolni, hogy ez egy kemény élet volt, amit a őseink éltek, és nem véletlenül éltek a őseink 30-40 évet.
1: Mondtad a beszélgetés elején, és ezt az előző interjúban is említetted, hogy hangszerkészítéssel is foglalkozol, de most hozzátetted, hogy múzeumok részére készítesz hangszereket. Beszéljünk erről is.
0: Egy-két dologról még nem beszéltek, mivel még a múzeumok még nem adták hivatalossá. Lesz egy-két múzeum, ahol ki lesznek állítva ezek a hangszerek. Én úgy szereztem meg ezeknek a avarkori, avar-szláv periódusú hangszereknek a pontos méreteit, felvettem a múzeumokkal a kapcsolatot, és ők voltak olyan kedvesek, hogy elküldték nekem a hangszernek adatait, a képeit, küldtek róla tanulmányokat, és ezáltal én el tudtam készíteni pontos replikákat mind a hangszer méreteiről, a lyukak közti távolságról és a belső furat átmérőről. Tehát, hogy ezeket nem is másolatoknak nevezném, hanem hát erre szlovákul van jó szó, ez a podobnina, ez ilyen hasonlat, és ezeket a hangszereket is elkészíteni viszonylag nem egyszerű, tehát, hogy van, amiket egy hónapon keresztül készítettem, mire rájöttem a hangszer működésére, hangolására, viszont én ezeket már ebben a évben elkezdtem használni ezeket a hangszereket, és hát látom a arcokat a koncertokon, úgyhogy nagyon élvezik ezeket az új hangzásokat. Nem tudják hova rakni, például egy avar-szlávkori csont dupla dudasipnak a hangja, tehát hogy ez még számomra is egy ilyen újdonság a zenekaron belül.
1: Magyarán a varkocs kutató munka.
0: Igen, most már igen. Így, hogy múzeumokban is tartunk előadásokat, meg koncerteket Kárpát-medencén túl is, azt itt célul tűztük ki, hogy megpróbáljuk a népvándorlás korát nem csak tehát image-ben, hanem zeneileg is képviselni. Tehát azokat a fennmaradt leleteket, tehát sajnos kevés, tehát itt csak a csont meg a fémhangszerekről beszélhetünk, a dorombról meg csontfurójákról, de ezeknek a másolatait használni ahhoz, hogy nem csupán ezt a életérzést, hanem azt a tényleges hangzást, ami lehetett akkoriban, hogy át tudjuk adni a közönségnek.
1: Amikor először készítettem veled beszélgetést, akkor azt mondtad, hogy meggyőződésed, hogy meg tudnál élni főállású zenészként is. És most a beszélgetésben is már kitértél rá, hogy akár főállású zenészként is tudnál érvényesülni. Ez valahol cél?
0: Nem mondok nagy titkot, már meg tudunk belőle élni, úgyhogy ez sikerült. A álmom az valóra vált, de mondom azt, hogy nem lehetne még jobb. Tehát, hogyha még a klubszezon is olyan erős lenne, akkor még azt merném mondani, hogy még a civil munkámat is ott merném hadni. De addig nem. Tehát, hogy azért jó, ha ember több lábon áll. Mondjuk a masszást biztos nem fogom ott hagyni semmiképpen, mert szeretem csinálni. És nekem ez ad egy ilyen yin-yangot az életbe, hogy én szeretem a klienseimet, akik járnak hozzám, és engem is föltölt. És ez egy biztonságos érzés. Hát bármikor jöhet egy újabb Covid, és akkor mi lesz? Szóval jó több lábon állni szerint.
1: Te most jó sok lábon állsz. Folyamatosan valamivel foglalkozol, most beszéltünk a hangszerkészítésről, zenélésről, a főmunkádról.
0: Nyomot szeretnék adni magam után. Én nekem a halál egy gyerekkori félelmem, és én úgy érzem, ezt azzal tudom legyőzni, hogyha valamilyen nyomot hagyok magam után. Én erre nemrég jöttem csak rá, én így gondolkoztam, hogy miért csinálom is ezt, és szeretnék fennmaradni valamilyen úton, módon.
1: Nagyon-nagyon rátaláltál erre a világra. Beszéltünk már arról is egyszer, hogy miközben tök véletlenül kerültél erre a pályára.
0: 5-6 évesen jártam a zeneiskolába, a rajszakra, tehát hogy én már 6 évesen gimisekkel raktak össze engemet. Állítólag tehetségesen rajzoltam, festettem, és én akkor abba éltem ki, akkor is már ilyen fiatalon bennem volt az, hogy valami lenyomatot kell hagyni, muszáj valahogy fönnmaradni. És hát ez csak annyiba változott, hogy a képzőművészetet lecseréltem a zenére.
1: Nem akarok ünneprontó lenni, de azt szokták mondani, hogy mindenkit elfelednek egyszer.
0: Hát igen, ez benne van a pakliba, de bízok benne, hogy sikerül valami olyat csinálni, nem muszáj a zenébe, hát lehet ez a hangszerrekonstrukciók során is. De én már azzal is beérem, hogy ha 2080-ban egy pattanásos egyetemista majd fog rólam egy szakdolgozatot írni.
1: Megíratja a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy akkor az már egy elavult módszer lesz.
0: Lehet. Egyébként a mesterséges intelligencia, nagyon szeretem, rengeteget segít nekem akár a klub, hát ugye nekünk a klub koncertek hiányosak, ott a megfelelő kontaktok eléréséhez rengeteget segít. Én már csak azt megkérdem a mesterséges intelligenciától, hogy a jövő hónapban melyik szociális hálót használjam. Mit javasol, ha például a 25 éves korosztályt szeretném elérni, tehát hogy olyan ötleteket tud adni, és statisztikákat, amiket én napi szinten használok. Ma például megkérdeztem a mesterséges intelligenciától, hogyha szeretnék 18 év alatti néző sereget felállítani, akkor mik a ötletei, milyen promóciót csinálják hozzá, és milyen oldalon. Hát ezt nem fogom elmondani, ezt mindenki nézze meg magának.
1: De zenei ötleteket nem kérsz a mesterséges intelligenciától, vagy igen?
0: Hát de nem is is tud adni. A mesterséges intelligencia abból tud dolgozni, ami eddig volt. De mivel olyan, mint a Varkocs eddig még nem volt, ő ebben nekem nem tud segíteni. Tehát, hogyha én most egy gitáros zenekar lennék, és mondjuk jazz játszanák, akkor ő fog tudni nekem ebbe adni ötleteket, hogy 2026-ban a jazzen belül én miket használjak fel ahhoz, hogy sikeresebb legyek. De egy Varkocshoz ő nem tud nekem segíteni. Ezt meg is mondta a mesterséges intelligencia.
1: Még maradva ennél a témánál, kár, hogy most itt nincs bekapcsolva a számítógép, de hazamegyek és megkérdezem a mesterséges intelligenciától, hogy ki turtje verik. Mit fog válaszolni?
0: Hát, rá én is kíváncsi lennék. Lehet azt fogja mondani, hogy hát az egy csalóközi gyerek, aki minden nap kérdez tőlem valami hülyeséget.
1: Lehet, lehet. Beszéljünk az idei fellépésekről is még, így az interjú vége felé. Említettétek, hogy tavaly 50 volt, idén kevesebb 30-40. Miért? Erre törekedtetek, hogy kevesebb legyen, vagy így alakul?
0: A klubokon kívül már nem írtunk senkinek. Már csak hattuk azt, hogy kik fognak ránk írni. Próbáltunk most már azért olyan rendezvényeket, hogy jó volt a csehországi archeopark, jók voltak a patkányok, de most már nincs erre szükségünk. Kialakítottuk a nevünket a történelmi és világzenei fesztiválokon, hát legtöbben headlinerek vagyunk, szóval nincs most arra nagyon szükségünk, hogy mindenhol föllépjünk. De ehhez kellett a múlt év, tehát hogy igen, múlt éven be kellett vállalni mindent.
1: Az idei fellépések kapcsán, Sára, melyiket várod a legjobban?
2: Hát én a legjobban szerintem Portugáliát várom. Azért is vállaltunk most kevesebbet, mint például tavaly vállaltunk, mert például Portugáliába eljutni, mi nem repülővel megyünk. Mi autóval járunk mindenhova, szóval Portugáliába eljutni, szerintem egy hét, úgyhogy mi meg is állunk, körülnézünk, szóval, hogy nekünk úgy kellett intézni ezt az egész nyarat, hogy legyen azért egy kis pihenőidőnk is, szóval amikor mi otthon leszünk, dolgozni fogunk, és az a pár nap pihenő, amit tudunk együtt is tölteni mindketten, mint a zenekarra.
1: Ezek a fellépések valahol kirándulások is.
0: Az összes. Hát ez volt a gyerekkori álmom, hogy ingyen kirándulgassak. Hát valóra vált. Őszinte leszek, nekem anyagilag, én nekem nem férne bele az, hogy bármikor kiruccanjak Portugáliába. De így, hogy megfizetik, és még fel is léphetek, így valóra vált az álmom, és eljutottam olyan helyekre, ahova nem tudtam volna, ha ezt nem vállalom be, ezt a nehéz utat. Muszáj hozzárakni, ebben 8 év munkája van, és ez napi, tehát hogy ezzel napi szinten kell foglalkozni. És már most kell gondolkozni, mi lesz 2029-ben. Tehát, hogy ha ezt akarom tovább csinálni, ez napi szintű munka, nagyon nehéz, nagyon fárasztó, de megéri. Tehát, hogyha egy ember szereti ezt csinálni, akkor megéri neki, de nem könnyű. És az a szembeszél is. Ha akarjátok, kivágjátok, Somorja város nem adott nekünk próbatermi lehetőséget. Na most ez egy olyan hátrány, és ebből ezt megcsinálni, most nem akarok magamot fényezni, de nagyon nehéz, főleg úgy, hogyha hátrányból indulsz.
1: De most olyan dolgokról beszélgettünk, tehát olyan messzire jutottunk el, hogy az emberben fölmerül, miért érez a zenész hiányérzetet azok után, hogy például a Pinkekarcsai falunapra nem hívják meg őket, hogyha jár Portugáliába, Franciaországba, hiányzik neki az itteni fellépés?
0: Most nem látszik a rádióba, de hát én nekem ide fő van tetoválva, hogy Csallóköz rovás írással. Én nagyon szeretek itt élni. Én nagyon szeretem a Csallóközt, a egész történelmet, hogy itt már a kelták, a kvádok, a szlávok, avarok, itt annyi népét, én annyira szeretem a csallóközi történelmet. Ez egy nagyon gazdag hely, és múlt éven, mikor játszottunk a Rügen félszigeten, a Arkóna foknál, oda jött hozzánk a polgármester, Andreas Heinemann, és azt mondta nekünk, hogy hát nagyon büszkék lehetnek a város, ahonnan származtok, hogy biztos minden évben fölléptek, és amikor elmondtam Andreasnak, hogy mi már 6 éve nem játszottunk a saját városomba, hát fogta a fejét. Úgyhogy fáj, igen, fáj, és fog is fájni, mert én otthon is szeretnék zenélni, nem csak máshol.
1: A beszélgetés végén vegyünk 180 fokos fordulatot, és beszéljünk egy olyan dologról, amely lehet, hogy nem illik ebbe az interjúba bele, de muszáj rá kérdeznem. Néhány évvel ezelőtt készítettem Yakuza Rituállal beszélgetést, a gútai hip-hop előadónkkal, rapperünkkel, és akkor fedezett fel benneteket valahol, és dicshimnuszokat zengett a Varkosról és Turtje Berikről, mondta, hogy ő minden áron fog közös dalt készíteni Erikékkel. Ez a dal elkészült az új formációjával, az Echo Blummal, a Ritka Virág. Beszéljünk végezetül erről a szerzeményről.
0: Hát én most elmondok nektek egy olyat, hogy én a Erikét nagyon tisztelem és becsülöm, mert ő egy olyan zenész, aki mindig törekszik az új felé. Tehát, hogy ő nem csak a saját zenéjébe, hanem olyan megoldásokat használ, ami miatt őnek is egyszerűen több teret kéne adni csalló közben, mivel folyamatosan megújul, folyamatosan új projekteken töri a fejét, és hát most lehet megbántok sok embert, meg magát Erikét is, én ki nem állhatom a rap műfajt és a hip-hopot. Én nagyon nem szeretem. Talán Erik még nem is tud róla, lehet most fogja megtudni így. Én nem szeretem a rappet, rosszul vagyok tőle. De én hallgatok rap zenét, mert érdekelt mindig is az, hogy ez miért működik. Hogy mi ebben az, ami miatt milliók hallgassák ezt a műfajt. Tehát, hogy én attól, mert valamit én nekem nem tetszik, az nem azt jelenti, hogy én azt nem fogadom el, és nem tisztelem, és én ezért is vállaltam el a Erikkel, mivel egyszerűen nem lehetünk olyanok, hogy mindent, ami számunkra nem tetszik, vagy számunkra furcsa, annak becsukjuk a ajtót. Igenis, a rap működik. Nem véletlenül van ott a zenei langrétrának a csúcsán is, akár most a trap zenével, de nyitottnak kell lenni. Én szerintem a Erik se hallgat varkocsot minden nap, de ő is tudja azt, hogy amit mi csinálunk, az egyedi. És én is tudom, amit ő csinál, az egyedi, és ez ezért tudott ilyen jól működni. Ezért lett ilyen szuper az a nóta.
1: Jó, akkor most mondok neked valamit. Erikkel, mikor készítettem a beszélgetést, akkor ugyanezt elmondta a ti zenei műfajotokról, hogy ő valójában ezt nem szeret, de mégis valami bonza, hogy nektek közös dalotok legyen. Ő is hasonlóképpen nyilatkozott a ti műfajotokról, mint ahogy te most a rap zenéről.
0: És ebben látszik az, hogy így kéne a zenészeknek együttműködnie. A zenei tisztelet és alázat a legfontosabb. És sajnos, igen, ezt lehet nem fogják nálad sokan elmondani, de csalló közben olyan háborúk vannak a háttérben, amit a közönség el se tud képzelni, a rossz indulat és az irigység, és az, hogy nem gondolnak emberek bele, hogy a másik embernek mennyi munkája van ezekben a dolgokban. Én csak bízok benne reménykedni, hogy a fiatal generációk úgy fognak gondolkodni, mint a Erik, hogy nyitottak lesznek más dolgokra, és attól, mert valami nekik nem a saját stílusuk, attól még elfogadják és tisztelik. Én így vagyok a mulatos zenével is például. Tehát azt el tudom neked mondani, a zenei körökbe, ha azt mondod, hogy mulatos zene, akkor kiküldenek téged. De mégis van két mulatos tévécsatorna Magyarországon, mégis vannak rádiók, akkor valamiért az működik. Tehát én nem kidobom, hanem megpróbálom megérteni. És meg is értettem. Megértettem azok a zenei elemeket, hogy miért működik. És most függetlenül attól, hogy nekem az tetszik-e, vagy nem tetszik. Hát nyilván nem tetszik, de tudom, miért működik. És én azokat a dolgokat már fel is használtam a varkocsba. És érdekes módon azok a varkocsba is működtek. Csak mondok egy ilyet, például egy ritmus, amit gyakorta használnak a mulatos zenébe, amit észrevettem, hogy bármilyen falunapon ezt a ritmus bedobják, ha emberek elkezdenek rá táncolni. Hát mi lenne ezt a ritmust én is bedobnám? Ha senki nem fogja tudni, hogy ez a mulatos zenéből van. Szóval nyitottnak kell lennünk és alázatosnak.
1: És mulatni a varkocsra is lehet?
0: Bármire lehet mulatni. Bármire lehet. Mai világban tényleg olyan nagy lehetőségek vannak. Egy gomnyomásra megtaláljuk azt a stílust, amit szeretünk. És én azt mondom, nyitottnak kell lenni a új dolgokra is, meg a régi dolgokra is. Tehát, hogy én tudok örülni egy Varga Irénkének is, mert még hogyha zeneileg, meg hát kulturálisan nincs is azon a nívón, ahol kéne lenni a zenéje, kit zavar, hadd csinálja. Figyelj, addig, míg a ember ilyeneket fog csinálni, és nem a utcán szemetel, vagy lop a másiktól, addig a világ egy jó hely, nem?
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. Turtyev Eriket és Győri Sárát faggattam. Most szóljon az interjúban is emlegetett Ritka Virág, a Yakuza Rituál és Domcsa alkotta Echo Bloom, valamint a Varkocs közös dala, majd a Varkocs onnan felől című zene.

0: A beszélgetős Pentatonban a Varkocs két frontemberét, Turtyeveriket és Győri Sárát kérdeztem. Megismételtük a nyár elején elhangzott interjúnkat, majd felcsendült az Echo Bloom-mal közös Ritka Virág című szerzeményük és az Onnan felől című felvételük. A teljes beszélgetés újra hallgatható honlapunkon a www.patria24.stbr.sk-n a podcastek között találják. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A holokauszt áldozatairól emlékeztek Szlovákiában. Előrehozott választásokat írtak ki Szerbiában. Éjszaka a hideg front érkezik, holnap jóval hűvösebb lesz. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Robert Fico miniszterelnök szerint bocsánatkéréssel tartozunk a holokauszt és a faji erőszak áldozatainak a világ jelenlegi állapota miatt. A kormányfő a szeptember 9-i szlovákiai emléknap alkalmából a háborús konfliktusokat és a gyűlölet erősödését bírálta. Arra is figyelmeztetett, hogy egyes országokban szerinte olyan személyeket állítanak példaképként a nemzeti emlékezet középpontjába, akik háborús bűnöket követtek el. Az emléknap a zsidó lakosság jogait súlyosan korlátozó 1941-ben elfogadott úgynevezett zsidó kódex évfordulójához kapcsolódik. A szlovák kormánynak kiegyensúlyozott vagy többletes költségvetési javaslatot kell benyújtania a parlamentnek, közölte a Költségvetési Felelősség Tanácsa. A testület szerint ezt az alkotmányos adósságfék írja elő, mivel az államadósság továbbra is a legmagasabb szankciós sávban van. A tanács nem tartja megalapozottnak a kormány érvelését, amellyel kivételt kérne a kötelezettség alól. A parlament ugyan elfogadhat hiányos költségvetést is, de törekednie kell az államadósság és a deficit fenntartható csökkentésére. Távozik posztjáról Lukáš Machala, a szlovák kulturális minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára. Leváltását szerdai hatállyal hagyta jóvá a kormány. Utódja Ivan Gašpar lesz, aki eddig elsősorban a magánszektorban dolgozott, és egy közbeszerzésekkel, monitoringgal és elemzésekkel foglalkozó tanácsadó céget vezetett. Machalát hivatali ideje alatt a kulturális és művészeti élet egy része élesen bírálta, és jelentős felelősséget tulajdonított neki a szlovák kulturális intézményrendszer helyzetének romlásáért. Megszüntették a Peter Kotlár kormánybiztos ellen rémhírterjesztés miatt emelt vádat. A szlovák főügyészség szerint a vádemelésről szóló határozat súlyos tartalmi és formai hiányosságokat tartalmazott, ezért nem szolgálhatott törvényes alapul a büntető eljárás.

0: gazdasági minisztérium szerint viszont a testület összehangoltabbá és hatékonyabbá teheti a vízhiány kezelését. Oroszország válaszlépéseket helyezett kilátásba 10 orosz diplomata magyarországi kiutasítása miatt. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a döntés negatívan befolyásolhatja a két ország kapcsolatait, Moszkva ugyanakkor továbbra is nyitott a párbeszédre. Magyarország kedden jelentette be a diplomaták kiutasítását, arra hivatkozva, hogy tevékenységük sértette a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó bécsi egyezményt. A magyar kormány hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenti az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Alekszandra Vučić, szerb elnök feloszlatta a parlamentet és október 25-ére előrehozott választást írt ki. Ezzel teljesítette a csaknem 2 éve tartó diákok vezette tiltakozó mozgalom egyik legfontosabb követelését. A tüntetések a 2024-es újvidéki pályaudvari tragédia után kezdődtek, amelyben 16 ember halt meg. A demonstrálók pedig korrupcióval vádolták a kormányt. Vučić korábban jelezte, hogy a választás kiírása után lemondhat államfői tisztségéről, és ismét a miniszterelnöki posztért indulhat.
1: Időjárás.
0: Éjszaka 17 és 9 fok közé hűl a levegő. Holnap hideg front érkezik, beborul az ég, többfelé elered az eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Kassán a Juzsnátriedán a VSS híd előtt a központ felüli oldalon. 3 gépkocsi ütközött Dunaszerde helyen a Nagybalogi úton. A forgalmat rendőrök irányítják. Sebességet mérnek Nagymegyer végén Komárom irányában, valamint Kassán a Moldavszkán mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Az Egészségügyi Információk Nemzeti Intézete tavaly 509 öngyilkosságot regisztrált. Az elhunytak csaknem 85%-a férfi volt. A lakosság számhoz viszonyított aránya 70 éves és idősebb férfiaknál már 13 éve a legmagasabb. Az időskori lelki válságokról és a segítség lehetőségeiről dr. Huncsik Péter pszichiáterrel beszélgetünk. Nagyjából minden évben, hát ilyen 500 környékén van a befejezett öngyilkosságok száma, mindig magasabb a férfiaknál az elkövetett öngyilkosságok száma, mint a nők esetében. De itt van ez a 13 éve fennálló trend, hogy a lakosság arányosan a 70 év feletti férfiak körében a legmagasabb az öngyilkosságok aránya. Ez azért, hát ez sokakat elgondolkodtathat, meg elborzathatnak tőle sokan, hogy mi történik ebben az életkorban.
2: Hát először is kiegészíteném néhány gondolattal. Az egyik az ugye, hogy mondta, hogy a férfiaknál az befejezett öngyilkosságok számaránya sokkal magasabb, igen, a nők, mint így van. Az öngyilkossági kísérletekben viszont a nők
1: vezetnek. Így van.
2: Csak általában ezt az úgynevezett soft öngyilkossági módszert választják, tehát gyógyszerekkel is az egészségügy szerkezete ma már sokkal jobban működik, tehát bizonyos rövid időn belül kórházba kerülnek. A másik, amivel szeretném kiegészíteni dolgot, az pedig az, hogy egy összetett jelenségről van szó, egy okot keresni hiba lenne. Ki kell mondani azt, ugye, hogy vannak viszont úgynevezett veszélyeztetett kategória, például bizonyos betegségek, veszélyeztetett kategória az egyedüllét, és veszélyeztetett kategória az időskor is. Most időskorban összejön, tehát két kategória, időskorban általában az egyedülálló emberek követnek el öngyilkosságot, és a férfiak pedig fakad abból, hogy a férfiak amúgy is többet követnének el időskorban, viszont az egyedülálló férfi sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben van, mint az egyedülálló nő. És ennek kellene az okait megkeresni, illetve megkeresni azokat a lehetőséget, hol lehetne ezen a helyzeten változtatni.
1: Igen, itt olvasom, hogy a kísérletek csak nem 60%-a egyedülálló emberhez köthető, ugye ez a kísérleteket írja le. Csak ez a 60%, de ha azt veszük, hogy mondjuk a fele-fele arányból indulunk ki, akkor annál csak 10%-kal nagyobb. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez mennyire jelent már egy markáns eltolódást abban az esetben, ha valaki egyedülálló.
2: Nézd, az egyedüllét rendkívül megtépázza az ember erejét, rendkívül teljesítményekre sarkalja őt, vagy kényszeríti őt, és az ellenálló képességünk bizonyos életkorban csökken, ez egy értelmű. Ami megváltozott az utóbbi évtizedek során, az nyilvánvaló a közösségek megtartó ereje. A közösségek megtartó ereje rendkívül fontos szerepet játszik. Vannak országok, amelyeket ennek alapján ismerünk, például a japánoknál, a keleti országoknál, ahol épp az idősebb, a kiszolgáltatott embereket képesek a közösségek tradicionális módon oltalmukba venni, megvédeni és segíteni. Nálunk Közép-Kelet-Európában ez nem fejlődött ki annyira. Van egy következő változás a társadalomban, ez a haszonelvűségnek a kérdése. Nagyon sokszor az egyedüllét mellett egy olyan jelenség is megjelenik, hogy az idősebb ember arra gondol, hogy én már semmifajta hasznosat ennek a társadalomnak, a kis közösségemnek nem tudok nyújtani, felesleges lettem. És itt kezdődik a mi felelősségünk, a társadalom tagjainak a felelőssége, hogy ezeket a fenyegető dolgokat elhárítsuk, vagy ezeket a fenyegető jelenségeket próbáljuk tompítani, vagy megoldani. Amit mondtam, a kis közösséget megtartó ereje. Igen, valamikor a falu, a kisebb települések, mert az volt a jellemző, természetesen mindenki mindenkit ismert, tudták a gondjait, tudták a problémáit a lakótársuknak, vagy a polgártársuknak, és aki segítségre szorult, automatikusan megjelent valaki körülötte a faluból, a közösségből, aki ezt a segítséget megpróbálta megvalósítani. Én emlékszem például arra, amikor volt a Covid-járvány, hogy telefonok tucatjait kaptuk, nem tudom milyen központból, milyen alapítványokból jelentkeztek emberek, akik azt mondták, hogy tudjuk, hogy idősebb emberekről van szó, ha szükség van rá, nagyon szívesen segítünk bevásárlásnál, ennél, annál, amannál. Ez elmúlt a Covid-járvány, elmúlt a krízis helyzet, és elmúlt ez a fajta aktivitásunk is. Holott itt nem csak arról van szó, hogy az idősebb emberek mozgás problémáit, vagy energia problémáit kellene megoldani, az első emberek szüksége van a társasági lét. A társaság, a beszéd, a kommunikáció, a valahova tartozásnak a kérdését kellene megoldani, és a mai napig ezt látom a rendőrintézetemben, ez az egyik legnagyobb problémája az idősebb embereknek, hogy úgy maradtak egyedül, hogy az alapvető gondjaikat nem tudják megoldani, holott van körülöttük család. De a család a mai viszonyok között mással van elfoglalva, a családtagjai mással vannak elfoglalva, nem pedig azzal, hogy időről időre odafigyeljenek, kapcsolatot teremtsenek az idősebb családtagjaikkal. Na, itt vonnának a mi lehetőségeink.
1: Jó, akkor lépjünk abba a fázisba, hogy mondjuk valaki megpróbál odafigyelni, és észreveszi idősebb családtagján, hogy hát depresszívebb, lehangoltabb, megváltozott a viselkedése az utóbbi időben, akkor mit lehet tenni? Rá lehet például kérdezni arra, hogy hát gondolta öngyilkosságra?
2: Nézd, ez jó dolog, hogy tudtunk jutni ehhez a kérdéshez. Tudjuk, arról van az, hogy igen, vannak egyértelmű jelei annak, hogy valakiben kezd, hogy az illetőt, az idősebb ember kezdi foglalkoztatni az öngyilkosság kérdése. Az egyik, ami nagyon fontos, az úgy a tudatbeszűkülés. A tudatbeszűkülésnek a lényege az, hogy az öngyilkos jelölt egyre inkább kizárja a látóköréből az életnek az egyéb dolgait, az érdekességeket, a szépségeket, a kellemes dolgokat, és egyedül arra koncentrál, hogy ennyi és ennyi éves vagyok, meghalt a párom, feleségem, férjem, betegségek jönnek, orvoshoz kell járni, gyógyszert kell szednem, és egyre inkább szűkül a tudata ebbe az irányba. Na most ezt igenis észre lehet venni. A beszélgetések során kiderül, hogy az idős ember nem tud, szinte nem képes másról beszélni, csak ezekről a problémákról. Tehát erre már fölkaphatnánk a fejünket, ez az egyik dolog. A másik, a sokkal közvetlenebb jelennek, amit a szakirodalom úgy nevez, hogy cry for help, sírás a segítségért, egyre gyakrabban meséli el közvetlen hozzátartozóinak vagy ismerőseinek azt, hogy ő ezzel a gonddal foglalkozik, és nem lát kiutat. Nem fogja elmondani azt, hogy én már kikészítettem otthon elmégzést, hogy ilyeneket mondok, a kötelet, vagy a kést, vagy ezt és ezt fogom tenni, de a verbális és nonverbális megnyilvánulás alapján, aki odafigyel, az észreveszi azt, hogy ezek a gondok foglalkoztatják leginkább az időset. Na most, amit ön mondott, hogy rákérdezhetünk-e, ma már a szakirodalomban azt mondja nekünk, orvosok számára azt javasolják, hogy igenis kérdezünk rá. Uh-huh. 20-30 évvel ezelőtt egy tabu dolog volt, ne kérdezzünk rá, ne vezessük rá az illetőt arról, hogy öngyilkosság is van. Hát ez egy hibás elképzelés volt. Igenis, mi rá szoktunk kérdezni orvosok, hogy ez a gondolat megjelenik, ez egy nagyon fontos dolog, hogy rákérdezünk. A családtagok is azért megközelíthetik, így akár viccesen, vagy egy kicsit könnyedében is, de megközelíthetik ezt a dolgot úgy, hogy megkérdezik, hogy nincs-e valami közvetlen ilyen baj. A gond az, hogy a fiatalabb generáció nem nagyon értheti, hát az életkorából fakadóan nem értheti meg az idősebb beteg embernek a testi-lelki problémáit taglaló dolgokat. Egyszerűen ő ezen még nem ment át, nincsenek ilyen típusú tapasztalatai. Tehát tanulni kellene itt is a fiataloknak, tanulni kellene azt, hogy a heti vagy napi rendszeressége az a néhány perc és kommunikáció az idősebb családtagokkal életet menthet.
1: A nemrég nyilvánosságra hozott friss öngyilkossági statisztikákból kiderül, hogy lakosság arányosan a 70 év felettiek vetettek véget az életüknek önkezőleg a legnagyobb arányban. Holnap van az öngyilkosság megelőzési világnapja. Az elmúlt percekben Huncsik Péter pszichiáterre beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Szép napot kívánok mindenkinek!

0: többe kerül megtölteni a tankot. Elemzők szerint a következő 2-3 hétben a dízel ára elérheti a 2 eurót literenként. Ez egyelőre csak előrejelzés, a további drágulás mértéke még bizonytalan. A háttérben a kőolaj és a készüzemanyagok piacának zavarai is állnak. Élesztős Pár energetikai szakértő a vonalban. Milyennek látja ezt a megállapítást, ezt az olyan elemzői megállapítást, amely hát amolyan intenzív jelleggel került most a hírekbe, miközben egyébként a geopolitikai bizonytalanság, a gazdasági kiszámíthatóság az elmúlt, nem tudom, néhány hónapban nem nagyon változott.
1: Én azt hiszem, hogy helyesek az analitikusok megállapításai, ugyanis ha megnézzük az idei év piaci alakulásait, piaci mozgásait, akkor az iráni háborús események után, amikor a hormuzi szoros lezárásra került, akkor meredeken megemelkedtek a kőolajárak. Ezután egy picit megnyugodott, visszament, majd most újra közelít, tehát május elején 115 dollár körül volt az olaj hordonkénti ára, ebben a pillanatban 99 euró. Tehát újra közelítünk, és ha belegondolunk, hogy július folyamán ez visszaesett 70 euróra, tehát az elmúlt másfél hónapban egy jelentős áremelkedésnek lehetünk tanúi. És ennek oka nem csak az orosz-ukrán háború, illetve az, hogy az Európai Unió megtiltja az orosz olajvásárlását januártól. Ez az export Európa részére, ez már minimalizálódott. Sokkal inkább okoz problémát az, hogy a hormuzi szoros lezárásával, elnézést, mintegy 15%-nyi kőolaj mennyiség esett ki, és ez már érezhető. És ezzel párhuzamosan jött az ukránoknak az orosz finomítókat ért támadása, ahol finomítói kapacitások esnek ki, és az oroszok is rákényszerülnek Indiából beszerezni a késztermékeket, főleg a dízelt, és akkor India is kevesebbet tud exportálni Európába. És meg kell kerülni egész Afrikát, mert a hormuzi szoros miatt nem tudnak a rövidített távon bejönni. És a harmadik pedig az, hogyha kiesnek a finomítói kapacitások, akkor a finomítók is emelik azt az árést, amellyel dolgozhatnak. És ennek a három együtthatónak az összege eredményezi azt, hogy jelenleg csak nem rekordszinteken tankolunk.
0: Említette, vagy főként a hormuzi szoros körül történteket emelte ki a fő befolyásoló tényezőnek, és ezt tényleg lehetett is látni, hogy szinte már magára a hírre nagyon intenzíven tudott reagálni a piac, hogy most éppen csökkennek a harcok, vagy éppen intenzívebbé válnak, de hogy akkor ezek szerint van ott egy hosszabb távú, amolyan kissé láthatatlanabb mozgatórugó is, tehát hogyha egy bizonyos időn túl, most már több mint fél éve, azt hiszem, tart a háború, Irán és az Egyesült Államok között is zárva van a szoros tulajdonképpen, vagy hát de facto, akkor tényleg elérünk oda, hogy mondjuk egy 2 eurós üzemanyagáról fogunk beszélni, miközben azért ez az elmúlt fél évben nem volt.
1: Amint mondtam, hiány van a piacon. És ha hiány van, akkor mindig az jut termékhez, aki többet ad érte. Most azért a piac ezt igyekszik beárazni, és vannak pozitív jelek. Többek között az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia által épített kőolajvezetékek, tehát a Perzsa-öbből keleti részéről igyekeznek vezetéken és szárazföldön keresztül átvinni az olajat a nyugati vidékre, a Vörös-tenger partjára. És én azt hiszem, hogy ezek a tervek, ezek nem uniós szintűek, tehát jövő nyárra ez már valóság. Mm. Tehát jelenleg az építkezés több mint fele kész. Úgyhogy talán nyáron enyhülhet ez a szorítás, meglátjuk.
0: Miért drágul most ennyivel gyorsabban a gázolaj, mint a benzin? Mi az, ami kifejezetten a dízel árát hajtja?
1: A hiány.
0: Ugyanúgy a hiány?
1: Egyértelműen a hiány, ugyanis az orosz piac esett ki. Tehát az oroszok elég komoly dízel mennyiséget szoktak külföldre eladni, és most ez nincs. Az oroszok is behozatalra szólnak, és Indiából vásárolják a dízelt. nem csak az autók, tehát itt a vasúti közlekedés, a generátorok, tehát az Unió körülbelül 10 millió tonna dízelt szokott behozni éves szinten. Na most ezt a mennyiségnek egy részét, ha jól tudom, 2-2,5 millió tonnát az oroszoktól vásároltuk, és ez a mennyiség, amikor kiesik egy piacról, akkor ez már hiányzik.
0: De hát akkor így effektíve a dízelt, a naftát tankoló autósok, hát nem tudom, nem akarok túlságosan szélsőségeseket mondani, de keresztet vethetnek az autózásra. Tehát, hogy...
1: Szerkesztő, sokkal nagyobb problémának látom, hogy a tehergépjárművek is naftára működnek. Tehát még ha a házi autókat vagy a céges kocsikat le is állítanánk, ami szintén irreális, de ha el is kezdünk spórolni, ezt áttéve az áruban, az ellátásban mindnyájon meg fogjuk fizetni.
0: Na igen, és ez lett volna ez a következő kérdésem, hogy hát a drágább gázolaj fuvarozást is megterheli, és aki nem autózik, az vajon hol veszi észre mondjuk ennek a komoditásnak az árának a drágulását, de hát valószínűleg, de hát ez mindenhol, tehát hogy már az élelmiszer üzletben való besétáláskor látható ez.
1: Nem csak az élelmiszer üzletben, ez bárhol, és én azt hiszem, hogy uniós szinten kellene elgondolkodnunk, hogy milyen lehetőségeket adunk, ugyanis még ebben a helyzetben is az Unió köti az ebet a karóhoz, és bizonyos nyersanyag hozzáférési forrásokat elzár. És lehet mondani bármit az orosz olajra, illetve megkerülve indiai vagy egyéb más ország termékeként behozva az Unióba mosolyogni. Én azt hiszem, hogy ha komolyan gondolná az Unió, akár a szankciós politikát, én ezt el tudnám úgy is képzelni, hogy hosszú távon vezetékekbe fektetne, nem az orosz vezetékre gondolok, legyen ez egy kazah, legyen ez egy azeri üzbég vezeték, amellyel extrán az Unióba tudunk hozni kőolajat. Ugyanis látjuk a hormozi szoros kiesésénél, hogy mennyire érzékeny az a pont, amikor hajókon hozom be a nyersanyagot, és drága. Tehát igyekezzünk több vezetéket kiépíteni, és akkor stabilizálódhat a piac helyzete, de itt még a norvég vezetékek körül is gondok vannak, ugyanis az új vezetékek kiépítését maga az Unió zöld politikája blokkolja. És ezért mondták a norvégok is, hogy oké, akkor nem fogunk szállítani.
0: Mi hozhatna érzékelhető és tartós árcsökkenést a kutakon? A hormuzi szoros megnyitása, vagy hát mondjuk az orosz-ukrán helyzet javulását azt nem ismerem felvetni, mert a jelenlegi tárgyalásokban messze nem úgy néz ki, hogy ott bármi változna.
1: Nézze, közös érdekünk az, hogy megszűnjenek ezek a fegyveres konfliktusok, és azt hiszem, hogy Európa bármelyik lakosa sok mindent adna azért, ha enyhülne a feszültség úgy a közel-keleten, mint az orosz-ukrán frontokon. Én azt hiszem, hogy az elsődleges enyhülést most és a leggyorsabbat a hormozi szorosnál tudnánk elérni, sajnos nem úgy néz ki, hogy ott egyesség lesz. Ugyanis a felszabadul a Perzsa-öbölnek az olajpiaca, az egyértelműen egy tőzsdei áreséshez fog vezetni, amely megnyugtatja a piacokat. Utána lehet még csökkenteni bizonyos jövedéki adókat, amelyek szintén enyhülést okozhatnak, ezt a szlovák kormány jelenleg nem akarja bevállalni. Tehát a Kamenyicki miniszter úr a hét elején egyértelműen elutasította azt a felvetést, hogy csökkenjen a jövedéki adómértéke.
0: De ezt úgy tűnik, hogy szinte minden kormány elutasítja, például, hogy a Lengyelországban csökkentették ezt az adót, de mondjuk ott is ideiglenes, tehát hogy igen, csak ideiglenesen, tehát mondjuk most augusztusban ez véget is ért a jövedéki adó csökkentése. Miért berzenkednek ettől? Persze, nagyon egyszerűen érthető, hát mert a bevétel kiesés. Na de hogyha tehát, hogy nincsen elég társadalmi fölháborodás az üzemanyag árával kapcsolatban ahhoz, hogy mondjuk ilyenhez merjenek nyúlni a kormánynál?
1: Nézze, a kormányok nincsenek nyomás alatt, tehát ha megnézzük a szlovák helyzetet, itt ilyen szinten egyáltalán nem került még a kormány nyomás alatt. Tehát amíg az emberek, amíg a fuvarozók ezt nem kényszerítik ki, amíg nem látja egy kormány azt, hogy megnövekedett az ellenállás, és a kormánypolitikában változást akarnak, addig miért szabadulna meg belépő forrásoktól? Tehát látjuk, hogy Szlovákiában nagyon komoly gondot okoz az államkassa hiánya. Tehát egy 60% körüli hiánynál, ami már államcsőd közeli állapot, mondjuk ki, még 1-2 milliárdot vagy 1-2 10 milliárdot kivenni az államkasszából, azért, ha kiveszünk, akkor valahol spórolni is kell, és én úgy látom, hogy a szlovák kormány nem képes effektíven spórolni.
0: Hát várjuk meg azt a társadalmi feszültség kirobbanást azzal a 2 eurós dízelárral. Azt azért az ember úgy megnézni, hogy mi történik akkor.
1: Én jobban szeretném azt, ha holnap jönne a hírekben egy hír, hogy megnyílt a hormozi szoros, és ez miatt kezdenének el csökkenni az üzemanyagárak.
0: Mi marad egyébként ezen kívül akkor a kormánynak, hogyha ezt a jövedéki adót nem tudja csökkenteni, vagy nem akarja?
1: Nézve, a hosszú távú szerződések, ugyanis a vezetékes olaj mindig olcsóbb, mint a hajóval ide szállított. Ugyanis a hajóról ki kell rakni, bele kell pumpálni, és mi csak az Adria vezetéken tudunk olajhoz jutni, viszont az Adria vezeték kapacitása is vészes. Ugyanis Magyarországnak csúcsidőben szüksége van egy 10 milliós tonnás évi olajmennyiségre, Szlovákiának egy 4,5, és ez már az Adria kőolajvezeték elméleti kapacitása, és az ilyen vezetékeket általában ilyen 65-70%-ra szokták üzemeltetni, tehát nekünk mindenképpen szükség van más forrásra is, mint az Adria vezeték.
0: Egy olyan forgatókönyv mennyire lát vadnak, hogy mondjuk a stratégiai készletek felszabadítása hoz nyúljon a kormány. Azért, mert mondjuk tarthatatlanná válik egy idő után a nafta ára, és mondjuk megszólal a társadalmi felhördülés is.
1: Ezt az év elején láttuk, amikor a stratégiai tartalékokhoz kellett nyúlni, illetve védett árakat lehet bevezetni. Én úgy látom, hogy ez uniós szinten igényelne beavatkozást. És ebbe belefér az is, hogy újra zöldutat adunk az orosz olajnak, újra beleférne az is, hogy esetleg megegyezve más beszállítókkal, mert itt tudni kell, hogy a Druzsba a barátságkő olajvezetéken is elméletileg jöhet más, mint orosz olaj. Tehát mindenképpen ennek a vezetéknek a jobb kihasználása uniós szinten, gondolok Kazakorajról és egyéb más az egykori szovjet tagköztársaságokból vásárolt olajra.
0: Amennyiben valami kormányintézkedés jöhet, vagy jöhetne szóba, úgy érdemes lenne mindenkinek olcsóbbá tenni a tankolást, vagy adott esetben hatásosabb mondjuk célzottan támogatni, például a fuvarozókat, vagy hát mondjuk a munkába ingázókat, vagy ez már túl specifikus ahhoz, hogy a kormány ilyet bevezethessen.
1: Nézze, minden támogatás azzal jár, hogy az államkassa hiánya bővül. Tehát nagyon óvatosan és patika mérleggel kellene adakozni. Én mégis azt mondanám, ha egy transzparens politikával enyhén csökkentjük a jövedéki adót, azért itt is meg kell nézni, hogy az uniós előírások mit engednek meg. Tehát ott még van egy kis lavírozási lehetőség a kormánynak. Én mindenképpen egy olyan döntést hoznák, ami átlátható.
0: És van
1: ugyanis amikor dotációkat adok, ott az egyrészt ferdül a piac, és fönnáll a veszélye annak, hogy kedvezményezek bizonyos köröket, és ez újabb feszültségeket szülhet.
0: Van olyan ország egyébként, amelyiktől érdemes lenne példát venni a Szlovákiának?
1: Nézze, mindenképpen egy olyan helyzetet kell teremteni, amikor fokozódik a versenyhelyzet. Tehát ha több piaci szereplőt engedek a piacra, az általában egy versenyhelyzetet teremt, és lefelé mozdítja el az árakat. Nagyon bízok benne, hogy ez lehet a Perzsőből, ez lehetnek az ázsiai lelőhelyek, tehát lehetőségek vannak, aktívan ki kell használni ezeket a lehetőségeket.
0: Úgy kezdte az egészet, hogy egyetért azokkal az elemzői megszólalásokkal, mi szerint jöhet a 2 eurós dízelár. Mikorra datálná ezt?
1: nem akarok vészmadár lenni. A tőzsde fokozatosan emelkedik, tehát itt van előttem az aktuális grafikon, tehát az elmúlt 3 hétben augusztus 28-ától az olajára folyamatosan emelkedik. És augusztus végén az árszinthez képest már mintegy 4%-kal emelkedett. Tehát a 80 euróról 98-ra jutottunk, úgyhogy, 87 euróról 98-ra. És tehát ez az, ha figyelembe veszem, hogy ez 10 nap kérdése, ez egy komoly emelkedés.
0: Tehát akkor, mert csak azért, mert elemzők itt 2-3 hetet mondanak, hogy annyi eltelik, és jöhet a 2 eurós nafta.
1: Hát, lehet, hogy korábban is.
0: De a benzin mennyire fogja követni esetleg?
1: Nézd, ez a kereslet kínálat függvénye. Ha visszagondolunk 22-re, ott a benzin drágább volt, mint a gázolaj, és a gázolaj jelenlegi szinteket ostromolta. A csúcs az 1,946 euró volt a gázolajra, jelenleg 1,94-es szinten állunk, tehát abszolút csúcsközeli helyzetben. És attól félek, szerte reggel van, hogy ez a héten még emelkedni fog, és a hétvégén már egy új csúcsról beszélhetünk a nafta árában.
0: Elemzők szerint jöhet a 2 eurós dízel ár. Az üzemanyagok drágulásának okairól és a várható ármozgásokról Élesztő Spál energetikai szakértővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm a lehetőséget. Szép napot kívánok önnek és a hallgatóknak is.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Barcelona szeptemberben és októberben tökéletes választás. A tenger még kellemesen meleg lehet, a városi sétákhoz pedig általában már nincs olyan elviselhetetlen hőség, mint a nyár közepén. Katalónia fővárosában azonban a biztonságra is érdemes különösen odafigyelni. A híres La Ramblán, a gótikus negyed szűk utcáiban és a zsúfolt turista látványosságok környékén gyakoriak a zsebtolvajlások. Ezért soha ne tartsuk értékeinket a hátizsák külső zsebében, s étteremben se akasszuk a táskánkat a szék támlájára. Ha Gaudí remek műveit, például a Güell Parkot vagy a Sagrada Familiát szeretnénk megnézni, érdemes előre megtervezni a látogatást. A Güell Park belépőjét előre és online kell megvásárolni. A Sagrada Familiánál pedig szintén erősen ajánlott előre jegyet foglalni, különösen a népszerű időpontokra. És még egy fontos különbség, amit érdemes észben tartani. Barcelonában sem kell a vacsorával úgy sietni, mint otthon. A spanyol étkezési szokások szerint az ebéd jellemzően később kezdődik, a vacsora pedig sokszor csak este 8 vagy 9 óra körül indul.
0: Pátria Rádió.
2: Belsőc. FM 89,6.
3: A holokauszt áldozatairól emlékeztek Szlovákiában. Szlovákia további 4 F-16-os vadászgép beszerzését tervezi az Egyesült Államoktól. Tovább éleződött az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus a Hormuzi szorosban. Záporokkal, zivatarokkal érkezik a hidegfront.
0: Napzárta. Csenger Ferenccel.
3: Részletes híreink. A szlovák kormány jóváhagyta a Szlovákia 2040 elnevezésű hosszú távú fejlesztési jövőképet. A csaknem 400 szakértő közreműködésével készült dokumentum 6 kiemelt területet határoz meg. Az állam és a gazdaság átalakítását, az oktatás és az egészségügy fejlesztését, a társadalmi kohézió erősítését, valamint a biztonság növelését. Konkrét intézkedéseket és pénzügyi terveket egyelőre nem tartalmaz. Ezeket a Szlovák Tudományos Akadémia által kidolgozandó részletes stratégia határozza majd meg, amelyet 2027 márciusáig terjesztenek a kormány elé. Szlovákia további 4 F-16-os vadászgép beszerzését tervezi az Egyesült Államoktól. A kormány felhatalmazta Robert Kaliňák védelmi minisztert, hogy az év végéig készítse elő a szükséges szerződéseket. A védelmi tárca szerint a bővítést a megváltozott biztonsági helyzet és a NATO követelményei indokolják. Szlovákia korábban 14 F-16-ost rendelt, az új gépekkel így 18-ra nőne a flotta. A beszerzéshez új fegyverzet és célzó berendezések is társulnának. Távozik posztjáról Lukáš Machala, a Szlovák Kulturális Minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára. Leváltását szerdai hatállyal hagyta jóvá a kormány. Utódja Ivan Gašpar lesz, aki eddig elsősorban a magánszektorban dolgozott, és egy közbeszerzésekkel, monitoringgal és elemzésekkel foglalkozó tanácsadó céget vezetett. Machalát hivatali ideje alatt a kulturális és művészeti élet egy része élesen bírálta, és jelentős felelősséget tulajdonított neki a szlovák kulturális intézményrendszer helyzetének romlásáért. A KDH és az SZSZ szerint helyes lépés Lukáš Machala leváltása, de ez önmagában még nem oldja meg a kulturális tárca problémáit. Részletek Nyitrai Nórától.
4: A KDH kulturális és médiaügyi szakértője Gabriel Pala szerint Machala a szlovák kultúra leépítésének egyik fő felelőse volt, ezért azt várja, hogy a változás ne csak személyi, hanem vezetési szinten is megtörténjen. Az SZSZ szerint Machalát már jóval korábban le kellett volna váltani. A pártelnök Branislav Gröling úgy véli, hogy Machala Simkovicsovával együtt rövid idő alatt súlyos károkat okozott a szlovák kultúrának, és távozása után a kulturális szférának még évekig tart majd kihevernie a történteket. Az SZSZ ugyanakkor attól tart, hogy a személycsere nem jelent valódi változást a minisztérium működésében. A Progresszív Szlovákia úgy véli, Machala leváltása akkor lenne igazán hatékony, ha Martina Simkovicsová is távozna a miniszteri posztról. Zora Jaurová szerint a miniszter Machala leváltásával nem szabadul meg a minisztérium jelenlegi állapotáért viselt politikai, jogi és társadalmi felelősségtől. A Szlovensko mozgalom képviselőcsoportjának vezetője Michal Sipos pedig arra utalt, hogy a háttérben valamilyen koalíción belüli konfliktus állhat. Szerinte Simkovicsová Machala leváltásával Andrej Dankónak akarhatott visszavágni, amiért nyomást gyakorolt Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter távozására. Simkovicsová személycserét azzal indokolta, hogy a főtitkári poszton más vezetési szemléletre van szükség.
3: Robert Fico miniszterelnök szerint bocsánatkéréssel tartozunk a holokauszt és a faji erőszak áldozatainak a világ jelenlegi állapota miatt. A kormányfő a szeptember 9-i szlovákiai emléknap alkalmából a háborús konfliktusokat és a gyűlölet erősödését bírálta. Arra is figyelmeztetett, hogy egyes országokban szerinte olyan személyeket állítanak példaképként a nemzeti emlékezet középpontjába, akik háborús bűnöket követtek el. Az emléknap a zsidó lakosság jogait súlyosan korlátozó 1941-ben elfogadott úgynevezett zsidó kódex évfordulójához kapcsolódik. A rasszizmus, az antiszemitizmus és a kisebbségekkel szembeni gyűlölet nem válhat a politika természetes részévé, figyelmeztetett az ellenzéki SZSZ. Branislav Gröling pártelnök a holokauszt áldozatainak emléknapján hangsúlyozta, hogy a tömeges üldöztetést, propaganda, gyűlöletkeltés és a kisebbségek jogainak fokozatos korlátozása előzte meg. Mária Koliková alelnök felidézte, hogy a háborús szlovák állam saját törvényeivel fosztotta meg jogaitól zsidó állampolgárait és aktívan részt vett deportálásukban. Megszüntették a Peter Kotlár kormánybiztos ellen rémhírterjesztés miatt emelt vádat. A szlovák főügyészség szerint a vádemelésről szóló határozat súlyos tartalmi és formai hiányosságokat tartalmazott, ezért nem szolgálhatott törvényes alapul a büntető eljáráshoz. Kotlárt az mRNA-s vakcinák biztonságát és hatékonyságát megkérdőjelező kijelentései miatt jelentették fel. Az ügy azonban nem zárult le, a főügyészség utasította a rendőrségi nyomozót, hogy ismételten vizsgálja meg az esetet és hozzon új döntést. Az ellenzék több pártja is bírálja a szlovák kormány új víz- és aszályügyi bizottságának működési szabályait. A KDH szerint korlátozni kellene a miniszterelnök jogát arra, hogy egyoldalúan megváltoztassa vagy visszavonja a testület döntéseit, és nagyobb szerepet kellene adni a gazdáknak, az önkormányzatoknak és a régióknak. Veronika Remisová ellenzéki képviselő szerint újabb bizottság helyett konkrét aszályellenes intézkedésekre lenne szükség. A mezőgazdasági minisztérium szerint viszont a testület összehangoltabbá és hatékonyabbá teheti a vízhiány kezelését. A Progresszív Szlovákia működésképtelen és populista intézkedésnek tartja a HLASZ nagycsaládosoknak szánt adókedvezményét. A koalíciós párt javaslata szerint a négy vagy több gyermeket nevelő szülők egyike, elsősorban az anya élethosszig mentesülne a munkából vagy vállalkozásból származó jövedelem adója alól. A PS szerint az intézkedés évente mintegy 50 millió euró bevétel kiesést okozna, elsősorban az önkormányzatoknak. Az ellenzéki párt azt is kifogásolja, hogy sok érintett család eleve kevés vagy semmilyen jövedelemadót nem fizet. Tovább éleződött az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda közlése szerint amerikai hajókat, valamint olajszállító és teherhajókat támadtak meg, válaszul az iráni tankereket ért amerikai csapásokra. Az amerikai hadsereg korábban 5 iráni olajszállító hajó megsemmisítéséről számolt be. Irán Jordánia ellen is rakétatámadást indított. A jordániai hadsereg közlése szerint 20 ballisztikus rakétából 18-at elfogtak. Áldozatokról nem érkezett jelentés. Oroszország válaszlépéseket helyezett kilátásba 10 orosz diplomata magyarországi kiutasítása miatt. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a döntés negatívan befolyásolhatja a két ország kapcsolatait. Moszkva ugyanakkor továbbra is nyitott a párbeszédre. Magyarország kedden jelentette be a diplomaták kiutasítását, arra hivatkozva, hogy tevékenységük sértette a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó bécsi egyezményt. A magyar kormány hangsúlyozta, hogy a lépés nem jelenti az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Alekszandr Vučić, szerb elnök feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére előrehozott választást írt ki. Ezzel teljesítette a csaknem két éve tartó diákok vezette tiltakozó mozgalom egyik legfontosabb követelését. A tüntetések a 2024-es újvidéki pályaudvari tragédia után kezdődtek, amelyben 16 ember halt meg. A demonstrálók pedig korrupcióval vádolták a kormányt. Vučić korábban jelezte, hogy a választás kiírása után lemondhat államfői tisztségéről, és ismét a miniszterelnöki posztért indulhat. Egyszerűsíteni és korszerűsíteni az Európai Bizottság az uniós közbeszerzési szabályokat. A javaslat egységesebb rendszert és összekapcsolt digitális közbeszerzési platformokat vezetne be, ami évente mintegy 650 millió euró adminisztratív megtakarítást eredményezhet. A pályázatok elbírálásánál az ár mellett nagyobb szerepet kapna a minőség, a környezetvédelem, a társadalmi szempontok és a biztonság. A tervezet bizonyos esetekben az európai vállalkozásokat és termékeket is előnyben részesítené. A javaslatról még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is meg kell állapodniuk. Jogszabályjavaslatot terjesztett elő az Európai Bizottsága a megfizethető lakhatásról. A brüsszeli testület azokat a tagállamokat és városokat kívánja segíteni, ahol a legnagyobb lakhatási válság alakult ki. További részletek Kis Balástól.
5: A legfrissebb adatok szerint a városlakók több mint fele közvetlen és sürgető problémának tartja a lakhatást. A helyzetet sok helyen a rövidtávú lakáskiadás elterjedése és az ingatlanok üresen hagyása is nehezíti. Bár több tagállam korábban már hozott korlátozásokat, ezek sokszor uniós jogi akadályokba ütköztek. A most benyújtott jogszabály egyértelmű jogi keretet és biztonságot teremt a helyi hatóságoknak. A lakáspolitika továbbra is nemzeti és helyi hatáskörben marad, de a bizottság egy közös módszertant ad a problémás területek azonosítására. Ha egy önkormányzat korlátozni akarja például a rövidtávú lakáskiadást vagy a második otthonok megszerzését, az új szabályok szerint igazolnia kell az intézkedés arányosságát. A rövidtávú kiadásoknál például bizonyítani kell, hogy a jelenség legalább 3 éve kedvezőtlenül hat a lakhatásra, és a problémát enyhébb eszközökkel nem lehetett megoldani. A csomag célja a lakáskínálat növelése is, ösztönözni az új építkezések engedélyezésének felgyorsítását, a felújításokat, valamint az üresen álló ingatlanok bevonását. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke kiemelte, a mostani javaslattal a testület teljesíti az 1 évvel ezelőtt tett ígéretét. A kezdeményezés az európai megfizethető lakhatási terv része, a javaslatot a következő szakaszban az Európai Parlament és a tagállamok tanácsa tárgyalja majd.
6: Sport. Zsigárdi László.
7: Ma este lejátsza idei első főtáblás mérkőzését a labdarúgó bajnokok ligájában a Slovan. A pozsonyiak, akik másodszor harcolták ki a liga szakaszba jutást, 21 órakor a nagy esélyes címvédő Paris Saint-Germain otthonában lépnek pályára. További szerdai BL meccsek 18.45-től Barcelona, Feyenoord, Stuttgart, Stavanger, 21 órától Liverpool, Atletico Madrid, Sporting Lisabon, Galatasaray és Napoli, Arsenal. A labdarúgó bajnokok ligája eredményességi örök rangsorában Kylian Mbappé feljött a holtversenyes 5. helyre, miután bevette az Internacionale kapuját a Real Madrid keddesti hazai találkozóján, és ezzel 71 gólos lett. A meccset a spanyolok nyerték 2-1-re. A rangsort 140 góllal a portugál Cristiano Ronaldo vezeti, a 129 gólos argentin Lionel Messi előtt. Márton Viviana áll súlycsoportjában az első helyen szeptemberben is, a havonta frissülő tékvandós olimpiai rangsorban. Már biztos a teltház a Budapesten sorra kerülő atlétikai világdöntő 2. szombati versenynapján. A pénteki nyitó és a vasárnapi zárónapra is már csak korlátozott számban érhetők el jegyek. A címvédő spanyol Carlos Alcaraz nem kis meglepetésre 5 szetben kikapott a hazai közönség előtt szereplő Ben Sheltontól, az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open férfi egyesének negyed döntőjében. És végül egy érdekesség, újabb spanyol futballklubot vesz Lionel Messi. A 8-szoros aranylabdás, világbajnok argentin sztár már elvi megállapodásra jutott a másodosztályú csapatot működtető Eldense felvásárlásáról a jelenlegi tulajdonosokkal, és ő fogja birtokolni a részvények 100%-át. Messi már a második csapatot vásárolja meg, miután áprilisban ő lett a katalán székhelyű Corneia tulajdonosa.
8: Időjárás.
3: Éjszaka 17 és 9 fok közé hűl a levegő. Holnap hideg front érkezik, beborul az ég, többfelé elered az eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. A Napzártát hallották. Hírekkel holnap 6 órakor a reggeliben jelentkezünk legközelebb. De híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Kubányi Péter nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét, viszont hallásra.
9: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
10: Webe a v podcastoch.
11: Počúvate Rádio Devín.